0: Sziasztok! Tehát így halad az utunk, hogy mindennek van benne helye, meg ideje, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, nem az, hogy mi fáj, vagy mi a nehéz, az csak egy ilyen zárójeles apróság. Lényeg az, hogy haladunk, gyönyörű időnk van, jókedvűek vagyunk, és tesszük a dolgunkat, amit egy zarándoknak kell.
1: Nagyon sok videó és fénykép érkezik arról, hogy, és te is mondtad, hogy már ma is találkoztatok emberekkel ezekről. A találkozásokról akarlak még egy picit kérdezni, mert ha jól látjuk mi itt a túloldalról, akkor tényleg nagyon-nagyon sokan fogadják, várják az zarándokokat, hol egy agapéval, hol egy tényleg egy, akár egy pár jó szóval is. Ha egy párat ki tudnál ebből emelni, mert szerintem óriási felmutatása a mai világnak az, hogy hétköznap, munkaidőben, nyilván amikor az ember nem így ki van szakadva, hogy mondjuk ti, akkor is van arra a lehetősége, hogy egy picit megálljon, és akkor talán találkozom veletek. Picit mesélj nekünk erről.
0: Hát nem emelnék ki senkit jó név szerint, vagy helység szerint, mert mindenkit nem tudnék elmondani a teljesség igénye nélkül, pedig nem akarok senkit sem megsérteni. Nagyon sok faluba fogadtak minket, plébániákon, önkormányzatok láttak vendégül minket, és elképesztő tényleg az a szeretet, amit ilyenkor úgymond kitesznek az asztalra elénk. És most szélsőségekben beszélek, tehát van, ahol tényleg a nem tudom én hányféle főtétel és sütemény és minden vár minket, valahol egy pohár szódavíz, de igazából, hogy is mondjam, lelkileg nincs különbség a kettő között, tehát ugyanolyan szeretettel adják azt a szódavizet, mint ahogy azt a terüli-terüli asztalkámot, és nekünk ez elképesztően sokat jelent, talán egy ilyen zarándoklat kapcsán még jobban felértékelődik az emberben az, hogy nekem igazából az okoz mindenkinek örömet, ugyanúgy a vendéglátóknak, és ugyanúgy a zarándokoknak is, hogyha adni tudnak. És egy-egy ilyen találkozás, beszélgetés, egy kézszorítás, egy könycseppnek a megcsillanása a szemekbe, az egyszerűen mérhetetlen. Mérhetetlen, hogy mit tud jelenteni, és milyen lelki erőt ad a fáradt lábaknak, vagy éppen a fáradt lelkeknek ahhoz, hogy tovább menjen, és leküzdje még az előtt álló az napi kilométereket. Az ilyen találkozások egyben tanúságtételek is, ugyanúgy a vendéglátók részéről, mint ahogy részünkről is talán. Például hadd mondjak egy ilyet, amikor nem is tudom már melyik faluban volt, a Szeger szalókon talán egy néni kapálgatott a kertjébe, és meglátta az zarándokokat, és beívta őket egy szódára. És vele beszélgetve elmondta, hogy amikor pár évvel ezelőtt erre ment a zarándok csoport, és volt náluk egy ima szándékfüzet, akkor ő beírta azokra a kockás lapokra a szűzanyához a kérését, és mi azt elvittük, és imádkoztunk érte, a gyerekei Ausztráliában élnek, és azt hitt, hogy nem is látja őket, és azóta volt már náluk, vagy ugyanúgy, amikor kisbabáért imádkoztunk, és most odahozták babakocsiba a babát, vagy velünk volt az apuka, talán a videóból láthattátok napokkal ezelőtt, aki szintén imakérést küldött el hozzánk, és imádkoztunk azért, hogy a kislánya meggyógyuljon, és hát ilyen nap, mint nap rengeteg van, elképesztő sorsokkal találkozunk, és elképesztő példaképekkel is találkozunk, mint ahogy tegnap is a beszámolóban le lett írva, hogy anyukával zarándokolhattunk együtt itt tegnap, akinek 14 gyermeke van, és az egyik pap közülük. Szóval, hogy elképesztő dolgokat kapunk, mind lelkileg, mind testileg ezen az úton, és ez az, ami minket átsegít a fizikai határainkon, és meg tudjuk tenni ezt a kívülről látszólag, meg nyilván benne lenni is nehéz és hosszú utat, de ezek nagyon sokat tudnak jelenteni.
1: És hát, hogy egy kicsit tovább erősítsem ezt a vonalat, biztatván mindenkit arra, hogy ezek a szándékok jó helyre fognak

0: Szóval, hogy valami olyan hihetetlen erő van ebben, így még távolról is, ami nem is tudom, ki szokta ezt megfogalmazni, hogy hát az zarándoklás az jól tud fertőzni, még akkor is, hogyha ha nem ott a helyszínen vannak jelen ezek az emberek. Egy picit
1: mesélj. Így van, egyébként nagyon-nagyon hálásak minden faluba és minden találkozásokkor azok az emberek, akik ugye fizikai, vagy időkorlát, vagy munka, bármi, család valami miatt nem tudnak ugye eljönni, főleg 40 napra, de mégis azért így a virtuális térben együtt lehetünk, és ez is nagyon-nagyon megerősítő egyébként számunkra is, hogy ezzel adni tudunk rengeteg embernek, és valami jó hírt tudunk talán vinni a világba, és talán nekik is sokat jelent az, hogy ha így módon is, de velünk lehetnek mondjuk egy török sorozat helyett.
0: Mielőtt egy picit kérdeznénk a lelki folyamatokról, vagy hogy most így lélek a lelki úton hogyan jártok, azért még mindig a technikai résznél, mert hogy ugye nagyon sokan kérdezik tőlünk is, hogy hogyan lehetne hozzátok akár napközben csatlakozni. Szóval egy picit mesélj arról, hogy néz ki technikailag egy napotok a reggeli indulástól a megérkezésig.
1: De először is onnan kezdem, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ti itt a háttérben dolgoztok, és ugye teszitek föl az információkat, a videókat, fotókat a mind a két oldalra, és erre is szeretném felhívni a figyelmet, nem győzöm mindenkinek, hogy van, aki ugye vagy csak a Mária utat követi, vagy csak a Mária rádiót, de hogy úgy tudom, hogy az algoritmus miatt mind a kettőre teszitek föl a videókat, tehát nem ugyanazon az oldalon ugyanazok a fotók, és ugyanazok a videók szerepelnek, hanem érdemes mind a kettőt követni, hogy minden képhez, videóhoz mindenki hozzájusson, és felteszitek ugye azt is, azt a térképszelvényt, hogy a következő napunk az merre fog haladni. Mi általában mindig a térkép szerint haladunk, tehát nem szoktunk arról letérni, de érdemes meg lehet kapni az én telefonszámot, elmondom itt is, 32 35 46 15, ha valaki valahol csatlakozni akar, akkor nyugodtan hívja ezt a telefonszámot, és nagyon befogadó a csapat, nagyon örülünk annak, hogyha valaki velünk tart. Úgy néz ki a napunk, hogy nyilván minden nap van egy meghatározott időpont, hogy mikor indulunk. Ez sok mindentől függ, mondjuk, hogy mikor kapunk reggelit, vagy egyáltalán mikor került ágyba a csapat előző nap. És hát egész nap megyünk, és az zarándoklatnak nyilván van egy napi, úgymond ilyen laza forgatókönyve, énekünk, imádkozunk, szándékokra, amiket ugye küldenek nekünk, vagy amit mi hoztunk magunkkal, beszélgetünk, megismerjük azokat, akik velünk tartanak, megállunk ugyanúgy embereknél, azokkal szóba elegyedünk, vagy akinél úgy érezzük, hogy szüksége van egy kicsit a bátorításra, vagy csak arra, hogy megölelgessük, vagy együtt imádkozzunk, akkor ezt megtesszük, és haladunk szépen az útunkon, amíg oda nem érünk az esti célhoz. Tehát tulajdonképpen ennyi az útra való, meg az információ. Kényelmes cipőbe kell jönni, amit szoktam javasolni, hogy azért ne abba a cipőbe jöjjenek el, akár egy napra, vagy fél napra semmiben, nem tudom, boltba szoktak járni, hanem valami kényelmes cipőt vegyenek fel, ami lehetőleg legalább egy számmal nagyobb, mint a lábuk, hiszen dagad az embernek a lába, és most már itt több nap tapasztaltam azt, hogy volt, aki velünk jött egy bizonyos szakaszon, de nem tudott tovább jönni, mert elkezdte szorítani az amúgy kényelmes cipője, tehát egyébként más különös tudnivaló nincsen. Hozza a nyitottságát, a lelkét, és mi nagyon szívesen befogadjuk őt. Ha meg valaki több napra szeretne csatlakozni, azt ugye központilag koordináljátok, tehát mindenképpen, és ha egy napra én azt is javaslom, hogy mindenképpen a Mária út honlapján lévő regisztrációs lapon kell jelentkezni, és akkor azt is továbbítjátok ugye felénk.
0: Köszönöm szépen, igen, ezt a kiegészítést, tehát ahogy Erika is elmondta, mind a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán minden reggel ilyen 6 és 7 óra között megjelenik egy felhívás, hogy egy térképes kis kivágással,

0: hogy éppen hol fognak aznap járni az zarándokok. Aki szeretne háttérben imádsággal becsatlakozni, az mind a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán meg tudja tenni. Arra hívunk mindenkit, hogy aki ima szándékot szeretne küldeni, és bocsánat a kis technikai kitérőért, nagyon köszönjük, hogyha a posztok alatti kommentekbe is megérkeznek ezek az ima szándékok, de arra biztatunk inkább mindenkit, hogy aki szeretné, hogy biztosan célba érjen, az inkább az info@mariaut.hu e-mail címre írja meg nekünk ezt az ima szándékot, mert hála az Úrnak olyan mennyiségben érkeznek kommentek minden videó és beszámoló alá, hogy igyekszünk nyomon követni, és hál' Isten önkéntesek is besegítnek ebben, de mindig egy pici aggodalom van rajtunk, hogy jaj, nehogy véletlenül elkerülje valamelyik a figyelmünket, mert hát olyan mennyiségben érkeznek ezek a kommentek, imádságok, hozzászólások, hogy nehogy valami érdemi ima szándék elveszen, ezért kérjük inkább, hogy az info@mariaut.hu e-mail címre írják meg nekünk a szándékot, és akkor az a 100%-os, de igyekszünk nyomon követni ezt is. Szóval, aki csatlakozni szeretne, akkor vagy a Mária Rádión, vagy a Mária út Facebook oldalán látja a napi szakaszt, illetőleg, ahogy Erika is elmondta, a Mária út honlapján van egy regisztrációs felület. Tényleg biztatunk mindenkit, hogy töltsétek ki ezt a regisztrációs felületet, mert akkor nem az arándoklat vezetőjét terheljük minden apró részlettel, hanem igyekszünk így segíteni a háttérben, hogy tényleg mindenki tudjon csatlakozni. Na most akkor egy picit térjünk rá arra, hogy hogyan élitek meg hitetekben, személyiségetekben, önismeretetekben ezt a hatalmas felajánlott utat, mert én mindig ezen gondolkodom, hogy amikor az ember elindul egy 40 napra, nyilván járja a saját útját is, de hát azért vállaltatok egy hatalmas szolgálatot, én ezt merem állítani, hogy apostoli küldetésben vagytok. Szóval ezt hogyan tudjátok elhelyezni magatokban a fáradtsággal, meg a fizikai kihívással együtt, milyen segítő mankók állnak a rendelkezésetekre?
1: Hát én azt hiszem, hogy nekünk nagyon erősen fogják vonni fentre a kezünket, úgyhogy csak a hitünk, meg az ima, és ahogy talán az első utamon hallottam egy papbácsitól, az bennem nagyon-nagyon megmaradt, hogy a zarándokút az vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít. És szerintem, aki eljön egy ilyen hosszú zarándoklatra, abban meg kell, hogy legyen a hívás által talán ez a nyitottság és ez az érzés, hogy én a hitemet vagy mélyíteni akarom, vagy egyáltalán, ha nincs, akkor fel akarom ébreszteni. És csak ez a segítség szerintem önmagunk számára is egyszerűen, csak a fizikai megtapasztalás, és amikor elkezdünk énekelni vagy imádkozni, akkor észre se vesszük a kilométereket. Az egyszerűen olyan erőt ad, vagy az, hogy valaki megfogja a keresztet. Hát ez ad meg minden lelki erőt és fizikai erőt is ehhez az úthoz.
0: Hát a jó Isten adjon még nagyon-nagyon sok erőt, mert még azért jó pár lépés áll a végcélig. Igen. Mikor is érkeztek
1: most
0: be?
1: Most vagyunk az egyharmadánál.
0: Az egyharmadánál vagytok, igen. Tehát május 21-én?
1: Fogalmam nincs. Én elvesztettem az időérzékemet. Azt tudom, milyen nap van, hányadika van, de azt hiszem, hogy ez az arándoklásnak a lényege.
0: Így, pontosan a kiszakadás lényege. Szóval biztatunk mindenkit, merjen útra kelni. Nektek pedig nagyon-nagyon sok erőt és áldást kívánunk az útra. Hát, ha nem haragoztok, még azt azért fogunk.
1: Azt kérdezem már meg, én itt megbeszéltem egy zarándoktársammal, hogy adom nektek őt, és okay. Nem mindig engem. Okay. Engem hallgassatok, úgyhogy nagyon szívesen.
0: Akkor szuper, még van
1: itt van mellettem, és szerintem ő is tud nektek üzenni egy-két jó gondolatot.
0: Köszönjük, köszi.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Drága Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy vállalkoztál akkor egy picit arra. Éppen Erikát még az előbb arról kérdeztem, nem tudom, hogy hallottad, de lehet, hogy nem. Beszélgettünk nyilván arról, hogy hogyan is járjátok a fizikai térben az utat, de egy picit a lelki részéről azért még téged is akkor megkérdeznénk, ha már így adódott ez a vállalásod. Szóval azt kérdeztem Erikától is, hogy az ember, amikor így úton van, van persze egy személyes hit mélyülése, legalábbis bízunk benne, vagy egy önismereti útja, de azért van egy apostoli küldetése is. Milyen lehetőségek, eszközök állnak nektek a rendelkezésre, milyen segítséget tudtok kérni, és hogyan álltok ti most a lelki utatokon?
2: Hát úgy érzem, hogy mindenki, aki csatlakozik, az keres. És ha tudva, ha akar, vagy tudatlanul, de Isten Jézus keresi. Az első két nap volt velünk két hölgy, akik teljesen ebben a stádiumban voltak, és úgy érzem, hogy megérintette őket az út. És az út folyamán, egy húsvét után, pünköstöt várva, folyamatosan nézzük a szemüveket, kérjük, hogy áradjon ránk is, családjainkra, nemzetünkre, világunkra, mert ugye Jézus megszületett a Szentlélek által Máriába, és ahogy mondta Nikodémusnak, hát újjá kell születnünk, de a Szentlélek nélkül nincs út. Igazából Jézus sincs. Tehát Szűz Máriához megyünk, és a róla fűzér egy tizedét mindig a Szentlélek áradásáért, a szeretett lány sugárzásáért ajánljuk, és mi csak tükrök szeretnénk lenni. Tehát igazából meg szeretnénk tisztítani magunkat, megtisztítva lenni a Szentlélek által, és utána talán tudjuk majd tükrözni a Szentlélek erejét.
0: Hát legyen így, és áradjon mindnyájatokra és mindnyájunkra. És hát továbbra is kérjük, hogy hordozzatok minket, hordozzátok azt a sok szándékot, ami folyamatosan érkezik hozzánk is, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok ezt az utat. Persze magatokért, de talán értünk
2: hát,
0: is.
2: Mindig imádkozunk a szándékokért, tehát a Szentlélek által is, de külön is, mert ezek a szándékok az emberek szívében vannak, és a jó Isten mindig szeret és segíteni próbál. Csak sokszor én úgy mondom.
0: Hopp, lehet, hogy megszakadtunk, de semmi baj nincsen. Hát akkor lehet, hogy el kell köszönnünk most a 40 napos zarándokoktól, mert éppen lehet, hogy elvesztettük őket a vonalból. Bocsánat, itt van egy kis technikai malőr, csak szólok Engler Györgynek, hogy mi is halljuk egyébként a hívásodat, Gyuri, ha lehet.
1: Igen.
0: Galgóczin, én Szabó Zsófi vagyok a Mária Rádióból, és nem tudom, hogy jó helyen járunk-e.
1: Itt vagyunk, valószínűleg megszakadt.
0: Megszakadtatok, oké, okay, most akkor vissza. Oké, okay, köszi.
2: Jaj, köszönöm.
0: Oké, okay, megszakadtunk
2: hát,
0: valahogy.
2: Ahogy már nagyjából elmondtam szerintem mindent. Az Úr lelke legyen velünk, hívjuk, és pünköstkor legyen áradás.
0: Legyen így, Gyula.
2: Lélek áradás.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és a mostani rendelkezésre állásotokat is. Az Úr adjon nektek sok erőt a további lépésekhez. Köszönjük
2: és
0: szépen.
2: Mindenkinek.
0: Köszönjük Isten szépen. Áldjon. Isten áldjon benneteket.
2: Isten.
0: No, szóval akkor a 40 napos csíksomjai zarándokokkal beszéltünk. Hát nem kevés út van még előttük. Ugye gyakorlatilag 1000 kilométert fognak ők bejárni. Ennek vannak most az egyharmadánál. Nem kevés, és hát még most jön az erdélyi apró hegység, amit még a lábukba be kell rakni. De tényleg óriási ez a felmutatás. Én tényleg biztatok mindenkit, hogy érdemes követni az ő útjukat is a közösségi csatornákon keresztül, mert valami elképesztően szívbe markoló események, élmények érik őket, még így távolról nézve is, szóval az ember szívét meg tudja ütni egy-egy tanúságtétel, meg hát nagyon szép tájon is tudnak járni, tehát, hogy fantasztikusak ezek a képek, videók, ahol éppen tartanak, egy picit néha az ember kiszakad a munkából, csak egy percre ránéz, hát egészen más lelkületbe tud az ember kerülni. Mi pedig egyébként nagyon aranyos Erika, hogy idehozta, hogy mi dolgozunk ebben, de egyébként tényleg öröm ezt csinálni, mert hát olyan szívbe markoló látni őket. Na de, hogy akkor egy picit evezzünk egy kicsit más vonalára a Mária útnak. 20 éves a Mária út kezdeményezése, és hát éppen arról beszélgetünk még egyébként a 40 napos csíksomjai zarándokokkal is, hogy hát nagyon-nagyon sok helyen már bizony egy lekopott, megkopott a Mária út nyomvonala. Na szóval erről szeretnénk egy picit beszélgetni, ha itt van a vonalban velünk Schenk Bendegúz. Szia Bendegúz!
3: Szervusztok!
0: Nagyon hát szépen köszönjük. Hallgatok. Köszi, hogy egy picit így kiránthattunk, mert éppen te is nagy munkába vagy, de nagyon fontosnak éreztük, hogy így a 40 napos csíksomjói zarándoklatra egy picit ráelvezve beszéljünk arról, hogy a Mária út útvonalát is karban kell tartani, a nyomvonalat is láthatóvá kell tenni, mert hogy 20 éves a Mária út, és nagyon sok helyen már lekopott a jelzés. Na de, hogyha bárki kedvet érez ahhoz, hogy most egy kicsit segítenék a Mária út fizikai térben való megjelenésén, szóval mi az első lépés, egy kicsit Bendi segíts nekünk ebben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a Mária útat egy kicsit karban tartsuk. Hogyan kell ezt elkezdeni?
3: Először is zarándokolni kell szerintem rajta. Mert akkor fog látszódni az, hogy vannak olyan helyek, ahol még ahol azonnali közbeavatkozást igényel, vagy vannak olyan helyek, ahol úgymond jó állapotban vannak, egy ilyen felmérés is kellene, hogy hogy áll most éppen a aktuális útvonalunk. De igen, a festéssel kapcsolatban ott is mindig egy bejárástól kezdjük az adott szakasz, és annak a felmérését, hogy akkor pontosan melyik jelzés az, ami még épp állapotban van, melyik az, amit viszont változtatni kéne, és akkor újra kéne festeni. Erre viszont nagyon szívesen búzítok minden egyes hallgatót, ki érez magában egy kis elhivatást, hogy szívesen járná az erdőt is jelzésvesen, mert vannak több olyan szakaszaink is, amik évben lettek felújítva, és ezen kívül még van jó pár olyan szakasz, ami igényli a felújítást, mert már kicsit régebb óta kint vannak is, hogy a fákra festünk, és a fa is nő, ugye ezáltal a jelzés is valamilyen szinten rongálódik.
0: Oké, tehát történik ugye egy felmérés arra vonatkozóan, hogy most a hasamra csapok Celldömöl környékén, ne vegyék komolyan most, ezt csak mondom, teljesen fiktív a dolog, Celldömöl környékén mondjuk vannak olyan jelzések, amik nem jók. Hogyan tovább? Történik nekünk esetleg egy jelzés, akár e-mailen vagy telefonon keresztül, hogy ott kellene mondjuk egy jelzés festés karbantartást csinálni. Mi a következő lépés?
3: Megpróbálunk minél több önkéntest felbúválni, hogy akkor arra szakaszt szervezünk egy jelzésfestős napot, és ezt megelőzi nálunk még egy felmérés, hogy tényleg aktuálisan mekkora szakaszon érintett ez a helyzet, hogy újra kéne festeni, és miután felett ez mérve, megpróbálunk erre önkénteseket felbúválni, minél többet, és utána kimegyünk és szervezünk remélhetőleg majd egy ilyen napot, ahol ezt össze fogjuk tudni hozni, hogy akkor mindenki kint van, kap egy aktuális oktatást, ennek van még egy adminisztrációs része a helyi erdészetnek, önkormányzatoknak, ahol mi festeni akarunk, mert van egy ilyen oldala is, de ez a Mária út szervezet, ezt lehet, hogy intézi nekünk, és utána igazából kimegyünk és festenünk. Aminek?
0: Elvileg. Oké, ezt a festést egy picit segíts azért részletesen elképzelni. Ugye nagyon sokszor lát az ember az erdőben, meg most azért nagyon sok ökológiai szempontból is megkérdőjelezhető jelzés is van kihelyezve, hogy fel vannak szögelve jelek, meg nem tudom, ilyen szorítókkal. Hogyan zajlik maga a festés? Tehát, hogy egy picit azért van valami fogalmam, de azért a rádióhallgatóknak segíts elképzelni, hogy hogyan kell magát a jelzést ráhelyezni mondjuk egy, nem tudom én, egy bükk erdőben a fatörzsére.
3: Hát alapból vannak sablonok, amit a Mária út tud nekünk biztosítani, mikor jelzést festettünk, illetve festéket is, jobb esetben. És kimegyünk, van egy ilyen háncsoló szerkezet, amit még régen az ácsok használtak, amivel a kérget tudták leszedni. Ha a fa igényli és olyan, akkor lehet egy kicsit háncsolni. Összetesen ezt minden szinten óvatosan csináljuk, hogy nehogy a fának bármilyen szintű kárt is okozzunk. Hogy ezzel kezdődik, utána feljezzünk egy sablont, ami egy MPS által, vagy a Pluszkibi Szövetség által szabványméret. Azt mi felhelyezzük, arra festünk egy fehér alapot, ami először végigmegyünk az adott szakaszon, utána jön egy Mária út jelzéses logós sablon, amivel a fehérre ráfessük akár a lila, piros vagy kék, attól, hogy milyen Mária út szakaszról van szó, azon a színű festékkel a Mária út logót, és ha igényli, akkor természetesen vagy a fehéret is duplázva, duplán fessük, illetve a színeset is, hogyha kell és nem úgy fogja meg, vagy nem azzal a láthatósággal van, akkor szóval többször is átmerünk, ez is attól függ, hogy milyen az elszárad gyorsan, és mennyire hát a körülményektől. Igen.
0: Szóval nem feltétlenül nagyon-nagyon bonyolult, és nem is nagyon egyszerű ez a feladat, de én azt gondolom, hogy ennek szimbolikus jelentősége van, mert hogy ugye Bendi előtt beszéltünk a 40 napos zarándokokkal, és valahogy ezek az általuk megért találkozások, fogadások, ezek mind-mind jelek az úton, amit egy picit tudjuk segíteni a másik embernek az úton levését azzal, hogy biztosítjuk ezeket az apró pici jeleket, ami alapján ő el tud jutni egyik helyről a másikra, vagy hát oda tud kerülni akár Csíksomlyóra vagy Máriacélba, akkor én azt hiszem, hogy óriási szolgálatot vállaltunk. Bendi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a nagyon pici, rövid beszélgetést le tudtuk folytatni itt a Mária út jelzéseiről. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon be a Mária út jelzés festésébe, és akkor az infokukat mariaut.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, jelzéseket. Aki szeretne egy picit ebben tevékenykedni, nagy örömmel vesszük fel a kapcsolatot, és hát Bendiekkel is akkor közösen meg tudjuk ezt szerkeszteni. Bendi, nagyon szép napot kívánunk, és sok áldást neked is. Köszönjük szépen, hogy segítettél.
3: Én is köszönöm szépen, és igen, minél többen jelentkezzenek, hogy épüljön és szépüljön a Mária út.
0: Legyen így. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. No, és akkor egy picit még menjünk tovább. Már csak pár percünk maradt itt a Mária rádiós műsorból. Szóval zajlanak a zarándoklatok, nem csak a 40 napos csíksomlyói zarándoklat, hanem itt Budapesten is ugye minden szombaton van beavató zarándoklás, de most egy különleges lehetőségre hívok mindenkit, aki szeretne a Mária út önkéntes csapatához csatlakozni, vagy már egy picit gondolkodik, illetőleg szolgál is a Mária út ügyéért. Május 9-én a beavató útvonalán itt Budapesten szervezünk egy csapatépítő ismerkedős zarándoklatot. Reggel 9-kor gyülekezünk Normafán a Szent Anna kápolnánál, tehát ez nem befolyásolja a normál menetben szervezett beavató zarándoklatot. Tehát aki szeretne egy kicsit az önkéntes szolgálatba becsatlakozni, vagy egy kicsit jobban elmélyülni, ahogy az előbb Erika is elmondta, vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít az zarándoklás. No, erre hívunk mindenkit, aki szeretne az önkéntes csapattal tartani. Május 9-én reggel 9-kor várjuk Normafán a Szent Anna kápolnánál, Szent Anna kápolnánál, aki a normál beavatóra szeretne jönni, 10:30-re várjuk majd, és ő pedig akkor egy elismereti kis elmélyülős zarándoklaton vehet részt. És hát további zarándoklatok a Mária út honlapján és Facebook oldalán találhatóak, és hát biztatunk mindenkit, hogy imádkozzunk közösen a Mária út zarándok csapatáért, akik 40 napos apostoli küldetésben vannak Csíksomlyóra. Továbbra is szeretettel várjuk az egynapos vagy többnapos csatlakozót, és hát az ima szándékokat, feladajánlásokat. Minden részletes információ erre vonatkozóan is megtalálható a Mária út honlapján, illetőleg bármilyen kérdés esetén az info@mariaut.hu e-mail címre várjuk az érdeklődést. Galgóczin és Szabó Zsófiát hallották, két hét múlva találkozunk ismét. Viszont hallásra!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán, az Almá dialóguson az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita volt a meghívott előadó. A következő percekben a Balaton-Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott Szent Mise homiliáját hallhatják.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Krisztusban szeretett testvéreim! A római katolikus egyházban éppen úgy, ahogy nálunk a bizánci ritusú egyházban, húsvét után újra kezdjük olvasni a történeteket. Az apostolok cselekedeteit halljuk, hogy föltámadás után hogyan viselkedtek. Először nagyon félénkek voltak, bezárkóztak, és ez a félénység elég sokáig megmaradt, hiszen már megjelent közöttük Jézus, már az Emmauszi tanítványoknak megmutatta magát, az asszonyoknak kijelentette magát, megjelent Péternek, győzködték már Tamást is, hogy valóban föltámadt az Úr, de nem tudták meggyőzni, 8 nap múlva újra eljött Jézus hozzá, még mindig bezárkóztak, és aztán lassan-lassan kezdték nem csak elhinni, hogy valóban föltámadt az Úr, hanem érezzék annak a készhetését, hogy erről nekünk beszélniük kell. És amikor 40 nappal később, 40 nap elmúltával fölment a mennybe, akkor már nagy örömmel tértek vissza a templomba, imádkozva várták a Szent Lelket, és a nagy fordulat akkor következett be, amikor a Szent Lélek megerősítette őket, és egészen megváltoztak. Péter a háztetőről hirdette, hogy azaz Messiás, akit ti keresztre feszítettetek, az Úr a Messiássá is Úrrá tette. És mai napon Péternek a szavait hallhatjuk több oldalról is, hiszen nem csak ezt a pünkösdi beszédet idézi fel az olvasmány, amit hallhattunk az imént, hanem Szent Péter leveléből is idéz, amelyben ő maga, mint egy egzegézis tart, és visszatér arra azokra az ószövetségi utalásokra, amelyek mind a Messiásról szóltak. A pünkösdi beszédben még csak arról beszél, hogy föltámadt, hogy az Úr nem maradhatott a sírban, az élet szerzőjét nem tarthatta fogságban a halál. Föltámadt az Úr, és ezek a szavak is már szíven ütötték őket, megérintették őket ezek a szavak. És fordultak Péterhez, hogy mit tegyünk, keresztelkedjetek, megtartsatok bűnbánatot. Aznap, mint egy 3000 ember megtért, micsoda nagy hatású beszéd ez, hogy 3000 ember egyszerre megtér. Micsoda nagy prédikációs öröm volna, hogyha egyszer én úgy prédikálhatnék, hogy 3000 ember megtér, de mondjuk, ha csak 300 térne, meg az sem annyira rossz, vagy akár mondjuk egy vasárnap 30 ember megtér, vagy akár csak 3, már az is nagy szó lenne. De hát azért ilyen nagy hatású prédikációk a pünkösd után szólalnak meg, és ez indította el az egyházat. De aztán a Péter levélben visszaköszön talán az az egzegézis, amelyet Jézus az Emmauszi tanítványoknak mondott. Emlékszünk erre a történetre is, hallhattuk bizonyára húsvét után többször is, hogy Jézus utánuk megy az Emmauszi tanítványoknak, akik nagy elkeseredésükbe hazamennek, azt mondják, itt kell hagyni, nincs is értelme már Jeruzsálemben maradni. És azt mondja nektek, óti balgatagok, balgatagok és késedelmes szívűek, hogy nem tudjátok megérteni, hogy mindez meg volt írva, és akkor elkezdte Mózesnől kezdve a prófétákon keresztül magyarázni, hogy mi minden róla szólt, akit idegennek tartottak ott a két Emmauszi tanítvány, az magyarázza nekik, hogy az írások őróla szóltak. És Szent Péter ezt idézi föl Izaiás könyvéből a szenvedő szolgára vonatkozó proféciát. Ő magára vette a mi fájdalmunkat, ami bűneinket, fölvitte a keresztre. És ezekkel a ószövetségi utalásokkal magyaráz Péter levélben arról, hogy mindennek így kellett történnie, hogy mindez az Istennek a tervében benne volt. Nem az, hogy keresztre feszítették, hanem hogy ő föltámad, hogy rajta nem lehet úrrá a halál és a bűn. És akik Jézushoz tartozunk, mi is ebbe a családba, ebbe az erőbe lépünk bele, nem lehet úrrá rajtunk a halál és a bűn. Ez a föltámadásnak a nagy üzenete. Amit szeretném ma külön kiemelni, hogy Péternek ez a pünkösdi beszéde szíven ütötte őket. Meghatotta őket ezek a szavak, és azt kérdezik, mit kell tennünk. Jézus az evangéliumban szintén ezekről a szavakról beszél. Amikor önmagát a jó pásztorként mutatja be, én vagyok a jó pásztor, ismerem enyémet, a juhok ismerik a jó pásztor hangját, és hallják a szavát, és utána mennek. Ezek a szavak azok, amelyek megérintik az embert, és lépésre késztetik. A pünkösdi beszédben Péternek a szavai megérintették az embereket, és azt mondták, mit kell tennünk? Jézus, mint jó pásztor, hívja a bárányokat. És ha meghallják a jó pásztor szavát, akkor megérinti őket ezek a szavak. És bűnbánatot tartanak, mint a pünkösdi beszédnek a hatására. Ezért kell nekünk is késznek lenni arra, hogy meghalljuk Jézus szavát. Jézus nem csak a pünkösdi beszédben közvetítette az isteni szót, megtérésre késztetve ezreket. Jézus szava ma is szól. Nem csak az akkori bárányokat gyűjtötte össze, mint jó pásztor. Jézus szava ma is szól, és az a nagy kérdés, hogy meghalljuk-e ezt a szót. Plébános atya utalt arra, hogy ma a hivatások vasárnapja van, és ilyenkor különösen is nagy jelentősége van a hívó szónak, hogy meghallják-e a hívó szót azok, akiket az Úristen szerzetesnek vagy papoknak hív. De ez a hívó szó nem csak egyeseket szólít meg a papi vagy szerzetesi hivatásra. Ma sokat panaszkodunk arról, vagy szomorkodunk azon, vagy kesergünk, hogy kevés a papi hivatás. Kevés fiatal hallja meg az Úristen szavát. Egyáltalán nem gondolhatjuk, hogy ma kevesebbeket hív az Úr. Csak kevesebbet, mint régebben. Csak kevesebben hallják meg ezt a hívó szót. De mi lehet az oka ennek? Vagy mit kell tennünk azért, hogy ez ne így legyen, hogy kevesen hallják meg a hívó szót? Drága testvéreim, van egy nagyon nyilvánvaló feladat ebben. Hozzá kell szoktatni a fülünket az Isten szavához. Oda kell hallgatnunk. Gyakran kell meghallanunk az Isten szavát. Sokszor azért nem halljuk meg az Isten szavát, mert nincsen csönd. Nincs csönd a világban, nincs csönd az életünkben. Csak hasonlítsuk össze a mai világunkat mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtti világhoz. Amikor nem voltak gépek, nem voltak szerkezetek, amik ontották a zenét. A tévéből, a telefonból, a számítógépről, mindenhonnan. Akkor volt zene, hogyha valaki elkezdett énekelni, vagy elővett valami furuját, vagy valami, amin elkezdett zenélni. Zajok nem voltak, hanem az erdő csendjét, a természet hangját hallhattuk. Micsoda csönd volt ebben a világban. És mi emberek azzal, hogy egyre kényelmesebb életet akartunk magunknak tenni, hihetetlenül zajossá tettük ezt a világot. És ennek mindenképpen szerepe van abban, hogy nem halljuk meg az Isten szavát. Egyrészt tehát fontos, hogy tudjunk csöndet teremteni az életünkben. Legyenek csöndek az életünkben, amikor minden ki van kapcsolva. A telefon, a rádió, a tévé, a számítógép, és csak az Úrra figyelek. Hogyha nincsenek ilyen figyelmes idők az életemben, mitől remélhetem, hogy meghallom az Isten szavát? És hogyha nem olyan életet élünk, hogy vannak csöndek, Istenre figyelő idők, akkor mitől reméljük, hogy a gyermekeink majd hozzászoknak az Isten hívó szavához? A családokban születnek meg a hivatások. Azokban a családokban, ahol csöndek vannak. ahol imádságok vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság szervesüljön bele a hétköznapi életünkbe. Gyorsan tegyünk egy számvetés, hogy hány percet szánunk az Úristennek a napjainkból. Nem azt kellene megszámolni, hogy hány órát adunk neki? A számítógép képernyője azt tudja mutatni, hogy mennyit van nyitva. Azt szokták mutatni, hogy több órán át nyitva van. A szívünk vajon több órán át nyitva van az Úristennek? Nagyon fontos, hogyha nem teremtjük meg az Istenre figyelő csöndeket, akkor reményünk sincs arra, hogy meghalljuk az Isten szavát, hogy a gyermekeink, az ifjaink majd meghallják ezt a hívó szót. Mindnyájunknak felelőssége van abban, hogy vannak-e, lesznek-e papi hivatások, szerzetes hivatások. A saját életünkben kell átalakítani, az életünket úgy átalakítani, hogy meghalljuk az Isten szavát. Jézus, amikor arról beszél, hogy a bárányok ismerik a hangját, egy nagyon kedves képpel egészíti ki. Azt mondja, a jó pásztor nevén szólítja őket. Az Isten a nevünkön szólít. Amikor föltámadása után Mária Magdolna elment a sírhoz, és nem találta csak az üres sírt és a lepedőket, egyszer csak találkozott Jézussal, de nem ismerte föl. Azt hitte, hogy a kertész. És elkezdte neki mondani, hogy ha te vitted el a holtestet, mutasd meg, hogy elvigyem magammal. És akkor Jézus azt mondja, Mária nevén szólítja. Rabbi, akkor fölismeri, hát ez nem a kertész, hanem az a mester, akit én szeretek, akit én kerestem. Az Úristen nevünkön szólít, ismeri a nevünket. Még egy kedves történetet hadd mondjak el, amikor annak idején szerzetesként egy faluban voltam Atanász testvérrel, akkor még a faluban voltak juhászok, és az egyik juhász jött hozzám panaszkodva, hogy ellopták 4 bárányát a junyájból. Rendőrségen is följelentette, és hát elmondta, hogy mi is történt. Mondta a rendőrségnél, hogy hát ellopták a bárányt. Az a helyzet, hogy sejtette, hogy kilophatta el, mert ott a környéken nem sok junyáj volt, és hát volt egy olyan ember, akiről lehetett sejteni, hogy félő, hogy hát ő vitte el a 4 bárányt. Hát mondja a rendőr, hogy elmehetünk oda, de hát honnan fogja, a nagy nyájból honnan fogja tudni, hogy melyik az maga báránya. Az csak bízza rám, mert biztos úr mondja a juhász, és akkor elmentek teljesen. Ártatlanul mutatta magát az a másik juhász, hogy hát ő nem vitte el, hát itt van ugyanezek, ő báránya mindegyik. Erre a juhász azt mondja, Julis, Maris, Boris, Julis, nevén szólította, mindegyiknek meg volt a neve. Na, hallották a nevüket, már is jöttek ki a nyájban, és oda mentek az igazi pásztorhoz. Drága testvéreim, az Úr Jézus ismeri a mi nevünket, tudja a gyengéinket, hogy mivel tud megszólítani, mivel tudja a lelkünket megérinteni. Valóban csak annyi kell, figyeljünk oda, és hívni fog, és megmutatja, hogy mit kell tennünk. Ezt várja tőlünk az Úristen. És akkor lesznek hivatások, szerzetes és papi hivatások. Lesz jövője az egyháznak, lesz jövője keresztény Magyarországnak. Amen.
1: A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán, az Alma Dialóguson, az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita volt a meghívott előadó. Az elmúlt percekben a Balaton-Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott Szent Mise homiliáját hallották.
0: Mária Rádió.
3: Május 5-e. A mai nap költője Radnóti Miklós. Minden évben május 5-én megemlékezünk Radnóti Miklósról, aki 1909. május 5-én született, és 35 évesen kivégezték. Egy önmagát pusztító nemzet, egy önmagát pusztító nép szívszorongató alakja Radnóti Miklós. Én személy szerint 2 dolog miatt szeretem őt. Az egyik az, hogy én egy zsidó fiú iskolába jártam. A másik az, hogy 20 éves voltam, amikor jártam Auschwitzban. És ezek nélkül, a dolgok nélkül nem értettem volna meg azt a tragikumot. Tragikumot? Ez nem is kifejezés, ami történt a vészkorszakban. A magyar zsidósággal. Radnóti Miklóst idézzük ma, nagy szeretettel. Kezdjük újra olvasni Radnóti Miklóst. Radnóti Miklós, Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, és felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom. Szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrán. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, és szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, s álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e. S hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer, ha hitvesem leszel, remélem újra. És az éberlét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. Csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam, érted én, a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell szívós leszek, mint fán a féreg, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert, s hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám. Radnóti Miklós.
0: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Nézd, az ajtó előtt állok és kopogok, aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele eszem, ő meg velem. Azért fontos nekem ez a szentírási hely, mert tulajdonképpen összefoglalja az én egész megtérésemet, hogy Isten annyit vár tőlünk csak, hogy egy picit legyünk nyitottak. És a többit, hogyha mi nyitottak vagyunk, és kinyitjuk az ajtót neki, akkor a többit ő elvégzi, az ő végtelen irgalma és szeretete elvégzi a többit, tehát meggyógyít minket, és velünk eszik. Együtt lehetünk a végtelen szeretettel. És azért is fontos ez nekem, mert én nem hívőként lettem hívő, és szívügyem, hogy evangelizáljak majd egyszer. Hogy akik nem hívők, arra indítani vagy biztatni őket, hogy az esélyét adják meg annak, hogy Isten beléphessen az életükbe. Tehát nem kell más tenniük, csak kinyitni az ajtót, és az Úr belép azon. Sok olyan barátom van, aki nem hívő, a legjobb barátnőm is, és sokszor beszélgetünk Istenről. Szoktam neki mondani, hogy Isten téged is szeret, mert ez nekem egy nagyon fontos tanulsága az egész történetemnek, hogy Isten szeret minket, végtelenül szeret minket, és neki az a ellenvetése erre, hogy ezt nem érzi. Azért is fontos nekem ez az igehely, mert Isten maga mondja, hogy ha kinyitod az ajtót, akkor én belépek rajta, és akkor érezni fogod, hogy szeretlek, hiszen veled eszem, veled vacsorázom, te meg velem. Neki is megírtam ezt az üzenetet, remélem célba is fog érni.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

0: Irgalmat akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretet várok, és nem égő áldozatot, mondja az Úr.
1: Csodálatos irgalmadat mutasd meg! Ments meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak!

0: az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.

könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy, töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben.
2: Mária, béke királynője, könyörögjé érettünk!

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Második Korintusi levél 3:17.

A szeretet forrása. Az emberek többségét nem túlságosan érdekli Isten. Nincs viszont egyetlen ember sem, akit ne érdekelne. A szeretet. Lehet, hogy érdeklődése hamis útra tereli. Ott keresi a szeretetet, ahol egyáltalán nem található. Mégis, ez mindennél jobban érdekli az embert, vagyis a szeretet, mert bármi más, és ez foglalja le minden tettét és gesztusát. Legyen ez az irodalomban, művészetben, színházban, moziban, minden a szeretet körül forog, és ez nem is lehet másképp. Az emberben vele született szeretetvágy él, ő maga szeretet éjség, és Isten a szeretet. Ahol szeretet van, ott van Isten. Ő ébreszti, serkenti az ember szerepvágyát és szeretetvágyát, s teljesen kielégíteni csak az Isten tudja az ember szeretetvágyát. Még ott is, ahol nem ismerik Istent, a személyek közötti szeretet lehet mély, hiteles és hűséges. És a szeretetet ekkor valóban isteni eredetű, mert akkor a szeretet maga az Isten. Eközben az ember mégsem lel tökéletes nyugalomra, míg fel nem fedezi a szeretet forrását. A forrás kimeríthetetlen. Istenben mindig további szeretetet találunk. Pontosan ez a végtelen jelleg csillapíthatja a szeretetéségedet. Bármennyire nagy és szép is az emberi szeretet, igazi értékét csak akkor kapja meg, ha már egyszer rátalált a szeretet eredetére. Isten nem akarja szívedet elzárni az emberi szeretettől, barátságtól, nem akarja megvonni tőled a gyöngétséget és a testvéri kapcsolatokat. Ugyanakkor szívedet arra a szeretetre akarja megnyitni, amely soha nem fog kihújni, soha nem hal meg, és a szeretet ő benne lakozik.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ugye napokban többször is erről elmélkedtünk a Szentírásban, hogy Jézus ugye azt mondja, én vagyok a jó pásztor, gondom van az enyémre, hallgattak a szavamra, és igazából nézzük meg, hogy mit is akar mondani a mi Urunk Jézus Krisztus. Én három gondolatot szeretnék hosszan elmélkedni a kedves testvérekkel. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a demokrácia az győz. Demokratikusan, jócskák pásztor nélkül is tudnak boldogulni. Hát a valóság az, hogy ha megnézzük az Ószövetséget, például gondolhatunk arra, amikor Mózes ugye felmegy a hegy tetejére, az Úrral imádkozni, beszélgetni, és lent a nép az aranybórjút szépen demokratikusan megöntik. És Áron azt mondja, hogy azt azért csinálták, mert a nép ezt akarta, ezt igényelte, ezt kérte. Most hol van a Vox Populi, Vox Dei? Hát biztos nem Isten akarata volt az, hogy ők egy bálványt imádjanak ott, igaz? De mehetünk az új szövetségbe is, ugye hát maga nagy csütörtök, nagy péntek. Tudjuk jól, hogy nagypénteken hát maga Pilátus, hát ugye szavaztat az emberekkel, hogy hát döntsék el, hogy most a Barabást vagy Jézust feszítsék meg. És hát a Barabást válaszza a nép, tehát a szavazás végeredményen az, hogy hát Jézusnak a kereszten a helye. Igen. Ennyit a demokráciáról, de menjünk csak tovább a francia forradalomról. Mi történik ott? Hát végül a nép nevében Robespierre ottan egy csomó embert lefejeztet. Végül ugyanez a nép magát Robespierre-t is lefejezteti. Királycsot, mindenkit. De gondolhatunk a nagy októberi forradalomra is, ami hát a nép akarata, a nép küzdelme, és az Isten ott a nép, hát kommunizmus tevében egyesek szerint 20 milliót, mások egyenesen 70 millió áldozatról beszélnek. Döbbenetes, nem? Az Isten akarata volt? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Hogy mi a demokrácia, nép akarata? Igazából ugye háromféle rendszert különböztet meg a filozófia. Hát van a demokratikus, amikor a nép gondolja azt, hogy ő az Isten, és ő határoz meg mindent, hogy mi legyen, mi ne legyen. Megszavazzák az abortuszt, megszavaznak más törvényeket, és nép döntött. Van az autokrata rendszer, amikor egy diktátor, vagy egy valaki, ő magáról gondolja, hogy ő már olyan okos és ügyes, mint a jóisten, és akkor ő szokta meghatározni, mik a törvények, ilyen az abszolutista királyságok, meg hasonló, ahol egy valaki dönt mások helyett. Hát gondolhatunk itt Hitlerre, vagy Stalinra, meg azért hál' Istennek. Szóval példáki nem kell menni messzire, Pol Potra, meg voltak ilyenek, és most is. És persze nem csak a legfelső vezetés szintjén, hanem sokszor a családon belül, vagy a plébánián belül is azért. Igazából ez a két nagy uralkodó rendszer van. És vajon csak ennyi van? Igazából van a teokrácia is. És ezért imádkozunk a mi atyánkba. Ugye azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. De az eredeti latin és görög szöveg ez ennél többet mond. Valami úgy van, hogy jöjjön el a te országlásod, a te uralmad, a te királyságod, hogy te uralkodj felettünk. És Isten hogy akar uralkodni felettünk? Lelkismeretünk által. Igen. A Jóisten azt szeretné, hogy figyeljünk rá, hogy imádkozzunk, hogy elbeszélgessünk vele, hogy a jó pásztorra hallgasson. Ne a különféle béresek, akik kiabálnak, hogy így legyen, úgy legyen, aztán jobban szidják a többieket, meg csúful beszélnek, meg mit tudom én, mindenki más tolvajnak látnak, és akkor hát neki van igaza. Nem. Nagyon fontos az ember elcsendesedjen, imádkozzon, csendbe legyen, és lelke mélyén megérezze Isten szavát, és azt alázattal, szeretettel, türelemmel valóra is váltsa. Hát minden döntést, és nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is, valahogy így kellene meghozni. Ilyen alázattal. Akár a család alapítás. Nem az a lényeg, a barátnőt hova ment egyetemre, csak ott te is mész vele. És ne is az, hogy valaki elmondja neked, hogy milyen jó zsíros állás, oda kell menni, nem is kell sokat tanulni. Nem. Egy életed van. Jóisten valamire megálmodott tégedet. Legyen annyi alázat, türelem benned, hogy megbeszéld az Úrral, hogy Uram, itt vagyok. 18 évet betöltöttem. Sikerült az érettségem. Két kezem. Egészséges. Értelmem is van vele. Merre menjek? Mit csináljak? Mi legyen az én dolgom? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nem is többiek után kell szaladjunk, mert mindenki arra megy. És nem is valami önmagát messiásnak tartó, hát hogy mondjam, déli bábot kergető diktátort, vagy tudom én, kell kövessünk, hanem a lelkiismeretünk csendjében, imádság szentélyében jó Istennel meg kellene beszéljük, hogy vajon az én jó pásztorom merre akar vezetni. A mai világban rengeteg hang van, és bizony akkorban sokan bejönnek. Nagyon-nagyon tetszik még, hogy tájékozódást még hogy lehet elintézni. Jézus azt kéri, hogy hát, hogy vegyétek vállatokra az én igámat, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. És hogy elgondolkozik az ember, hogy ez most akkor hogy is van. Tudjuk jó, hogy az iga, hát a régebben én emlékszem, nagyapáméknál is volt tehénnek, két tehén szépen bedugta a nyakát, ugye a járomba, az igába, és akkor együtt, hát nem kellett oda kapcsolószekrém, mert ezek olyan lassú fordulatszámú jószágok voltak, és messzire elvitték azt a szekeret, terhet. És azt mondja Jézus, hogy az én igám édes. Tehát nem azt mondja, hogy akkor az én igámot vedd át, hanem hogy hát ugye párba társa lehetek az Istennek, és megdughatom az én is a nyakamot az ő, az övé mellé. Hát döbbenetesen nagyon szép ez a kép. Hogy én, a marék pors, az Isten, húzzuk a szekeret. Formáljuk a világot. És Jézus meg is magyarázza, hogy hát azért édes, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. És hogy elgondolkozunk, hogy hát ebben a mai világban, ahol mindenki forradalmár akar lenni, és ahol mindenki a másikat le akarja gyalázni, és taposni, és számon kérni, és elítélni, és amit akarsz, minden. Hát akkor ez most hogy van? Szelíd és alázatos. Nagyon érdemes elgondolkozni, ugye, mert a boldogság mondások között is van egy ilyen mondat, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És ha vele gondolunk, hogy például Jézus Krisztus korában nagyon sokan voltak, akik különféle lelkiségi mozgalmakhoz tartoztak. Hát ott akkor is volt ilyen, hogy katarok, álbigéznek, és más ilyen lelkiségi mozgalmak, amik általában nagyon-nagyon vehemensen támadták az egyházat, a pápát. Szent Ferenc is látta ennek az egyháznak a hibáit, bűnét. Egyszer egy olyan paphoz vitték, aki nyilvánvaló bűnös volt. És olyan megható, mert Szent Ferenc odament, letérgyelt előtte, és megcsókolta a kezét. és elmondta, hát ő igazából azt a kezet csókolta meg, amely imádásra neki felmutatta a mi úrunk Jézus Krisztust. És az a pap bármekkora bűnököt is követel, az ő szentmiséje érvényes. Igen. Tehát Szent Ferenc nem szétrugni akart az egyházat, az akkori társadalmi berendezkedést, hanem megszentelni. És nem másoktól követelte a megtérést, hanem ő maga tért meg. Amikor a mi úrunk Jézus Krisztus azt kérte tőle, hogy építse újra az egyházat, ugye előre Szent Ferenc félreértett, és arra gondolt, hogy hát arról a kicsi kápolnáról van szó, és akkor neki is feküdt, és rök, és csinálta. Mikor kész lett, aztán lassan megértette, hogy itt nagyobb dolgokról van szó. Tehát, hogy igen, anyánk az egyház, társadalmunk, hát sok gonddal, bajjal küzd. De nekem nem az ítélő bíró szerepet adta az Isten, mert Jézus Krisztus is nem azt csinálta, hanem a világ gondját, baját a vállára vette, és az igát húzza. És azt szeretné, hogy mi is társai legyünk ebben a gyönyörű munkában. És ugye a történelem azért sok mindent igazol. Hát a erőszakos, hatalmas, keresztes háborúban, ugye hány király részt vett, mennyi katona, minden. És egy négyzetméter nincs most ugye se közel-keleten, amire azt mondanánk, hogy ezt a keresztes hadak foglalták el. Nincs. Egy négyzetméter sincs. És Szent Ferenc, aki ugye szintén szelid volt és alázatos szívű, hát neki van egy jó pár nagy-nagy területe, ami a szent helyek, Betlehemi barlang, Názáret, ugye maga a Szentsír. Vannak helyek, amiket mi keresztények látogathatunk, Olajfák hegyén, akár Ein Karen, ahol Erzsébet Máriával találkozott, Nyolc Boldogság hegye, gyönyörű szentélyek vannak ottan, amiket meg lehet látogatni. Kafarnaum, az egész város, a hajdani város, hát most már Rommert igazából egy épület sem maradt meg, de az egész város területe Ferences testvéreké. Be van szépen kerítve, ásatásokat folytatnak, kolostor áll rajta, templom, meg lehet látogatni. Igen. Tehát csak úgy gondolkozzunk el, hogy igazából úgy harcolunk, és küzdünk az igazunkért, és mindenkit esetleg letaposnánk. Jusson eszünkbe Szent Ferenc, a mi úrunk Jézus Krisztus tanítása. Én igám édes, az én terhem könnyű, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Milyen jó lenne azt megértenünk. Annyira igaz, mert sokszor kipróbáltam én is. Különféle hatóságokkal, de akár fizikai személyekkel is. Az ember lóhátról, ökendien közeledik valakihez, mert az azért sem. Az igazából bevágja a durcát, és az ember nem halad. Ott tesz keresztbe, ahol tud. Ez biztos bárki megtapasztalhatja. Akár egy gyereknél is. Ezzel mind így vagyunk. Ilyen az ember természet. Ha rángatnak, ha löködnek, akkor azt rossz néven veszünk. Volt úgy, hogy hazafelé mentem, emlékszem, és nagyon éhes voltam. És mégis úgy éreztem, hogy pedig finom volt az étel, amit fölvetődössem, de hogy úgy éreztem, meg akarnak tömni itten. Nem várták meg, hogy én mondjam, hogy kérek szépen vacsorát, vagy ebédet. És rosszul sikerült az egész rend dolog. Adná az Isten tényleg ezt a krisztusi szelítséget, alázatot megtanuljuk, hogy tényleg mi örököljük a Földet. Ugye, Isten végtelenül szeret bennünket. Gondoljunk nagy csütörtökre, nagy péntekre. Ott van, megmossa tanítványai lábát. Szerre jönnek. Ott van köztük Júdás. Ott csörög a zsebiben 30 ezüst pénz. És akkor Jézus azt mondja, ha boldogok akartok lenni, akkor ti is ezt csináljátok. Hisz én az Úr, az megmosom a ti lábatokat. Hát különbe a tanítvány a mesterénél. Ha én meg tudom mosni a ti lábatokat, akkor vajon ti nem kéne megmossátok egymás lábát? Ez megint olyan nagy dolog, mert boldog akarsz lenni, akkor nem a másik fejét mossad, hanem a lábát. Tehát ez, valahogy ezt a boldogság mondást úgy elfelejtsük, hogy igen, ne uralkodni akar, hanem szolgálj. Ne számon kérj, emeld fel a másikat. Jósággal, türelemmel, ne csak annak a lábát mosd meg, aki megérdemli, aki tiszta, aki méltó hozzád. Jézus Júdás lábát is megmosta, és Péter lábát is megmosta, és mindegyik lábát megmosta. Miért? Mert ő nem azt várja el, hogy szentek legyenek ezek, és akkor majd jöjjenek hozzám, hanem pont az írt közénk, hogy szentek legyünk. Mert ő jól tudja, hogy mi lakik az ember fiának a szívébe. Tudja azt, hogy magunk erejéből, hát legjobb esetben durcás gyermekek vagyunk. De sokszor sajnos gonoszak. És ezért lenne nagyon fontos, hogy bárhogy is alakul a dolog, demokrácia, vagy autokrácia, vagy hogy voltak a választások, mindegy, hogy mi van. Nekünk a szolgáló szeretet az útunk. És bárhogy történik, hogy sokan ugye azt mondják, az egyház kiment divatból, Jézus Krisztus követőinek mi a dolga? Szolgáló szeretettel, ahol tudja, mossa, szépíti, tisztábbá teszi a világot, és a benne lévő embereket. Adná az Isten, hogy legyen meg bennünk ez az alázat. Adná az Isten, hogy ne a harag, ne a szomorúság, vagy a gyász, vagy a gyűlölet uralkodjék a szívünkbe, hanem csak is a szolgáló szeretet. Mert ha boldog akarsz lenni, akkor vedd nyakadba az igát, és húzzad, és vigasztalj az a tudat, hogy párod neked maga az élő Isten. Ő nyaka is ott van, ugyanabba az igába, és húzza velünk együtt. Persze, hogy a kifejtett munka milyen arányba jut ránk is rá, hát ő a 99,99999, és mi talán az 0,0,0,0,0,0, sok-sok zéro, és egy a legvégén. Százalékba húzzuk az igát, de együtt vagyunk. Istennel egy igába vagyunk. Neki is fáj. Mindaz, ami nem úgy van, hogy kellene. Neki is szomorú, hogyha látja azt, hogy dolgok nem előre, hanem hátrafelé mennek. De azt gondolom, hogy nekünk ott a mi Urunk Jézus Krisztus mellett helyünk, és nem zúgolódva, és nem is duzzogva, meg nem is fenyegetőzve, hanem alázattal és irgalmas szívvel. Hát, jó házi feladat, nem? Én sokszor ugye őszinte legyek, hogy az evangéliumot olvasom, akkor azért mindig azt mondom, hogy hát, Uram, azért, de hogy mondjam, nem? Kicsit viszed túlzásba ezt, amit tőlünk kérsz, hogy más a lábujkámra lép, és még én kérjek bocsánatot? És akkor ilyenkor egy kicsit én is ottan gondolkozok, és megértem, hogy így igaz. Ő lépett a lábujkámra, sőt, bokán is rugott, és nekünk bocsánatot kell kérjünk, hogy az élet menjen tovább, épüljön, szépüljön, Isten gyönyörű országa. És vigasztaljon az a dolog, hogy lehet, hogy mi keresztények 21. században egy kicsit kimentünk divatból, de legyünk őszinték. A mi Urunk Jézus Krisztus 2000 év alatt hányszor ment ki divatból? És hányszor jött vissza? Újból vissza fog jönni, mert Krisztus örök. A szeretet az annyira mélyen bennünk van, hogy el lehet lökni Isten kezét. De előbb-utóbb újból és újból fogunk kapaszkodni, hogy hozzábújhassunk, szerethessünk. Persze a mai ember mindent szeretne megérteni. Gyerekeknek mondtam, hogy jó Isten azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek. Nem? A gyerek nem mindig érti az apját, hogy mit akar, vagy hogy akarja, vagy merre megy, vagy most mi lesz, mi fog ebből kisülni. Egyszerűen odabúj az apukájához, és el van intézve a dolog. És azt gondolom, hogy ezért mondja Jézus Krisztus, hogy legyünk mi is gyerekek. Mit hoz a holnap? Nem tudjuk. Hogy fog alakulni itt Romániában ez a sok krízis? Nem tudjuk. Nem tudjuk. De egy dolgot tudunk, hogy a Jóisten, mi mennyei atyánk, az apukánk, ő a világ történelmének az ura. Bújjunk oda hozzá bizalommal, és azt a 0,000 százaléknyi munkát fektessük bele. Épüljön, szépüljön Isten országon. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Május 5-e. A mai nap költője Radnóti Miklós. Minden évben május 5-én megemlékezünk Radnóti Miklósról, aki 1909. május 5-én született, és 35 évesen kivégezték. Egy önmagát pusztító nemzet, egy önmagát pusztító nép, szívszorongató alakja Radnóti Miklós. Én személy szerint két dolog miatt szeretem őt. Az egyik az, hogy én egy zsidó fiúiskolába jártam. A másik az, hogy 20 éves voltam, amikor jártam Auschwitzban. És ezek nélkül, a dolgok nélkül nem értettem volna meg azt a tragikumot. Tragikumot? Ez nem is kifejezés, ami történt a vészkorszakban. A magyar zsidósággal. Radnóti Miklóst idézzük ma, nagy szeretettel. Kezdjük újra olvasni Radnóti Miklóst. Radnóti Miklós, bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben. Rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleséget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is kint, vesd le az inged. Mossa az eső össze szíveinket. Radnóti Miklós, október délután. Mellettem alszik a tölgy alatt Fanni. És mióta alszik, annyi mag hult a fáról, hogy minden jámborlombbal veszekszem érte, mikor átkarolt, kérte, őrizzem pihenését. De napkacsingatát fodrán a lombnak, vad darazsak dúdolnak körül haraggal, és a lomb makkal felel és feleselget, hulló mak makkot kerget, nem tud a fán maradni. Fanni fölébred, és álmos szeme kék, keze oly szép, mint szent kép keze, és gondol békít a lombbal. Végig simít a számon, s ujját ott tartja 3 harapós fogamon még, hogy ne beszéljek. Így készül az új csend, és a csendből odafent sziszegve eső, 6 napos eső, mely elmossa a makkot, s mint fekete szallagot, úgy köti ránk a novembert. Radnóti Miklós, 8. eklóga. Költő. Üdvözlégy! Jól bírod-e vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emeli, avagy üldöz az ellen? Szárny emel, indulatűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, ak férfiúl! Látom már, hogy a régi nagyharagú proféták egyike vagy. De melyik, mond? Proféta. Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkosz városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót. A harag teli zsákja valik én. Költő. Ismerem ős dühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Proféta. Fennmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma még. Mert megmondta az Úr, hogy a bőfolyamok kiapadnak, hogy megrottyan a Kármel, a Básán és a Libanon. Lehervad, a hegy megrendül, a tűz emészti majd mindent, s úgy is lőn. Költő. Gyors nemzetek üldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használtak a szózatok és a falánk, fene sáskák, zöld felhője? Mit ért? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohany, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya. Kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szétheverednek a holtak a város terein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mond, mi hozott most mégis a földre? Proféta. A düh. Hogy az ember újra s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében. S látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanúszolni a kései kornak. Költő. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj, a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a düh, ilyen égi konok lobogással. Proféta. Hajdan az én torszámat is érintette, akár csak bölcs Izajásét szénnel az Úr, lebegő parazsával. Úgy vallatta a szívem. A szén izzó eleven volt. Angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el, hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma, a szén az az angyali égeti ajkát. S mennyi az Úrnak, mond, ezer év? Csak pilleidő az. Költő. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz, akár vassadrú patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te robka idő is. Proféta. Csak hiszed. Ismerem újabb verseid. Éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s inni való. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország. Hogy mi célja az Úrnak? Kérdém. Lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már. Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös. Láger Heidenau, Cakabica fölött a hegyekben. 1944. augusztus 23. Radnóti Miklós.

Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit, mindenki, aki így vagy úgy bekapcsolódik most ebbe a tanításba, ezekbe a gondolatokba. Bizánci egyházunknak egy különleges ünnepét üljük ezekben a napokban, és ennek kapcsán szeretnék néhány talán filozófiainak tűnő gondolatot elmondani, de bízom benne, hogy azért lesz lelki tartalma is. Tehát, hogy aki meghallgatja, bekapcsolódik, az lelkileg is fog gazdagodni, vagy legalábbis kap késztetést arra, hogy elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Nos, húsvét után 25 nappal bizánci egyházunknak van egy furcsa ünnepe. Ez az úgynevezett ünnepfelezés ünnepe. És azért mondjuk ünnepfelezésnek, mert 25 nap múlva lesz pünköst. Tehát a pentekoszté 50-et jelent görögül, ebből van a pünköst szavunk. Húsvét utáni 50. nap. Ez a zsidóknál is így volt, tehát a Peszáh után az 50. napon ünnepeltek, és hát mi pedig azt ünnepeljük, hogy húsvét után 40 nappal Krisztus Urunk fölment a mennybe, és rá 10 napra pedig ígérete szerint elérkezett a Szentlélek, amely betöltötte az apostolokat, és egészen megváltoztatta őket, bátrakká lettek, bölcsekké lettek, mertek szólni, és tudtak is szólni, a Szentlélek betöltötte őket. Amikor keleti egyházunk megjelöli ezt a napot, az ünnepfelezést, húsvét után 25 nappal és pünkösd előtt 25 nappal, akkor egyfajta lelki irányváltást javasol, vagy kínál. Még mindig sok napon át föltámadt Krisztussal köszönünk, énekeljük a húsvéti föltámadási énekeket, de ezen a szerdán, az ünnepfelezés szerdáján Jézus fölkiált, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És majd utána Szamari asszony vasárnapján, amikor elbeszélget Jákob kútja mellett a Szamari asszonynál, akkor is ezt a szomjúságot említi Jézus, ha tudnád ki az, aki tőled inni kér, inkább te kérnél tőle, és ő az örök élet vizét adná neked. Tehát mostantól erre a szomjúságra irányítja figyelmünket az egyház, amely végeredményben a lélek utáni vágyakozás, a lélekre való szomjúzhozás. Tehát a figyelmünket most már nem csak a mögöttünk 25 nappal lévő ünnepre, hanem az előttünk 25 nap múlva lévő pünkösd ünnepre irányítja. Készüljünk az ünnepre, amikor betölt bennünket is a Szentlélek. Ha nem készülünk, akkor elérkezik az ünnep, de mint hogy készületlenül talál bennünket, nem tud velünk mit kezdeni, nem tudjuk befogadni az ünnepnek a tartalmát. Az embernek szüksége van készületre ahhoz, hogy ami történik, az be tudja fogadni, az az élete, a gondolkodása részévé legyen.

Most ebben a tanításban ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, hogy nekünk embereknek milyen nagy szükség van az időre. Most is az időt állítja elénk az egyház, ez 50 napot elfelezi, és jelzi, hogy most ezekben a napokban valami különleges dolognak kell történnie, ami voltaképpen nem más, mint egyfajta tekintetváltás. A szemünk irányának a megváltoztatása nem visszafelé, hanem előre tekintünk. A bizánci egyházban az időnek különös jelentősége van, mint ahogy minden teremtett dolognak is. Fontos a gyertyák, a mécsesek meggyújtása, azoknak a használata. Nem mindegy, hogy mikor gyújtjuk meg. Vannak olyan pontok, amikor az égő mécseseket meglendítjük, belóbáljuk. Nagy ünnepeken szokott ilyen lenni. Vagy a töményezőnek a hangját halljuk, a füstjét látjuk, az illatát érezzük. A teremtett anyagokat mind-mind az Isten dicsőítésének a szolgálatába állítja a bizánci egyház. Ugyanezt teszi az idővel is. Megszenteli az időt. Köztudomású, de a katolikus egyházban is így van, csak talán nálunk nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ünnepeknek van nyolcada. Ez nem egy nyolcadot jelent, hanem nyolc napot. A nagy ünnepeket nyolc napon át ünnepeljük. Sőt, vannak ünnepek, amelyeknek előünnepe is van, tehát még hosszabb ez az idő. Ráadásul a húsvét, a legnagyobb ünnepre 40 napon át készülünk, és utána 40 napon át dolgozzuk fel az ünnepet, és még 40 napig föltámadt Krisztussal köszönünk. Tehát az ünnep, hogyha az időben van beleágyazva, akkor az időben élő ember jobban föl tudja venni az ünnepnek a lendületét, a fordulatszámát, hogy úgy mondjam, hogy aztán fölpörgesse lelki értelemben, semmiképpen sem idegesítő módon, hanem meglendítse az embert, aki készül az ünnepre, és be is akarja ezt fogadni. Az ünneptár sohasem pusztán egy nap, vagy egy pont, hanem folyamat, amely ilyen módon tud az életünk folyamatának a részévé válni. Nagyon érdekes, hogy rombolni lehet egy pillanat alatt, de építeni nem. Az építkezéshez mindig idő kell. Ilyen a szeretet is, ahhoz is idő kell. A szeretetlenséghez nem kell idő, egy pofon nagyon könnyen el tud csattanni, és összetörik a bizalom és a harmónia légköre. De megnyerni a másikat, az hosszú időbe telik, ahogy a kis herceg mesében olvassuk, hogy a barátot, a kis sókát megszelídíteni, az hosszú időbe telik. Egy fa élete is, akár egy évszázad is lehet, lassan vastagszik meg, ereszti a gyökereit a földbe, egyre magasabb, szélesebb lombkoronát ereget, milliónyi levéllel hatalmas fává tud terepélyesedni. De ez hosszú idő, sok-sok év, akár egy évszázad is, vagy talán több is lehet egy fa élete. De egy szűk óra alatt ki lehet vágni. Egy pillanat is vége van. Van lassú halál is, de gyors születés nincsen. A születéshöz időre van szükség. És talán mondhatjuk, hogy minél értékesebb dolog születik, annál hosszabb időre van szükség. Még ha nem is vonhatunk egyenes arányosságot az idő hossz és az érték között, de mindenképpen szoros az összefüggés. Idő kell ahhoz, hogy tudjunk építkezni. És idő kell ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni azt, ami életének a része. Erről beszéltünk az imént. Előünnep, utóünnep, az ünnep folyamata, a szertartások hosszúsága. Nekünk embereknek, akik az időben élünk, az idő kerete adott, de hogy mivel töltjük meg,
az rajtunk múlik. Nagyon érdekes, hogy a magyar ezt használja, hogy telik az idő. Mivel töltöd az időt? Nem szabad, hogy üres maradjon az idő. Erre mindjárt visszatérünk még. A mai felgyorsult világban nagyon kevés érték teremtődik. Éppen azért, mert ahhoz idő kell, hogy létrejöjjön valami érték. És időtálló dolgok nem is nagyon születnek ma már, éppen a felpörgetett idő miatt. Régen sokkal természetesebb volt, hogy olyan tárgyakat, gépeket alkottak, amelyben arra törekedtek, hogy minél hosszabb életű legyen. Ma már úgy tűnik, ez nem fontos, és hitvány, könnyen eldobható dolgokat mértéktelen mennyiségben gyártunk. Persze, hogyha valami hosszú ideig tart, attól még nem biztos, hogy az értékes. Nagyon fontos azzal is számolni, hogy mire fordítom azt az időt. Az igaz, hogy ami érték, arra idő kell. De az nem biztos, hogy amivel sok időt töltök, az maga már értékes is lesz. Át kell tehát gondolni és megvizsgálni tudatosan, hogy mire használom az időmet.

Az idő, mint fogalom, mint filozófiai valóság, önmagában nem lineáris. Nem csak egy táblázat, amelybe beleilleszhetem, hogy mennyi időt fordítok egy-egy cselekvésre, vagy egy-egy tevékenységre. Mert úgy tűnik, hogy az idő hasznossága nagyban függ attól, hogy én mit teszek abban az időben. Hogy hogyan használom, és mire használom. Minél felszínesebben töltöm azt az időt, annál értéktelenebb. És az értékhöz nem csak több idő kell, hanem valami olyan többlet, amellyel megtöltöm az időt. És mivel is töltöm meg az időt? Tevékenységgel? Vagy valami elvont fogalmakkal? Érdekes ez a kifejezés, amikor agyonütjük az időt. Amikor valami hitvány dologgal töltjük, mert nem tudunk mit kezdeni vele, agyonütjük az időt. Az időt nem agyonütni kell, hanem arra használni, hogy közben az életünk értékkel gazdagodjék. Az értékteremtéshöz tehát idő kell, de ezt az időt tartalommal kell megtölteni. És én magam kell, hogy benne legyek abba az időbe. Benne legyek abba a tevékenységbe, amivel telik az a bizonyos idő. És érdekes módon minden nap 24 órából áll, ezt tudjuk, minden óra 60 percből, minden perc 60 másodpercből is. Hát ez egy eléggé jól leképezhető és leírható fizikai valóság. De mégis azt tapasztaljuk, hogy az idő nem mindig egyformán halad. És itt most nem a tér görbületére gondolok, ami befolyásolhatja az idő múlásának a sebességét, hanem azt a személyi megközelítést, hogy én mennyire vagyok jelen abban az időben. Minél felszínesebben, ugye annál jobban pörög, és minél mélyebben vagyok benne, az időnek a folyamatát. Szoktuk azt mondani, hogy egy szertartás tényleg igazán szép. Krétai Szent Andrási nagy kánonja, hogyha valaki unatkozva van ott jelen, hát annak egy borzasztó kín lehet 3-4 órán át folyamatosan ugyanazt hallgatni. Hogyha valaki azonban átimádkozva elmélyül az ott hallott dolgokban, főként, hogyha fizikailag is bekapcsolódik a metániákkal, akár a földleborulással, akkor elröpül ez a 3-4 óra, és észre se veszi az időt, de az imádságnak a gyümölcsét viszont annál inkább. Az értékteremtéshöz azonban nem csak több idő kell. A több idő az még önmagában nem termi meg az értéket. Hiszen, ahogy említettem, lehet hosszú időt tölteni mondjuk például a telefon pörgetésével, vagy haszontalan játékokkal, telefonjátékokkal, aminek nem sok értelme van. Eltöltöm vele az időt, és az is lehet, hogy elmerülök benne, és észre se veszem, hogy milyen sok haszontalan időt töltöttem. Viszont minél mélyebben vagyok jelen egy tevékenységben, az lehet mondani, hogy azért annál tartalmasabb. Nyilván, amikor egy valami értékes tevékenységről van szó. Az elmélyülés az hasznos időtöltés. Van olyan, érdekes ez a kifejezés, hogy amikor agyonütjük az időt. Amikor nem tudunk vele mit kezdeni. Amikor túl sok van belőle. Unatkozom, és akkor hát valamivel agyonütöm az időt. Hát az időt nem agyonütni kell, hanem meg kell tölteni. És itt van az embernek a felelőssége, hogy az idő ne csak múljon a percek, órák egymás után, hanem teljék meg értékkel, amit én beleteszek.
Nem mindegy, hogy miben merülök el. Hogyha posványba merülök el, értéktelen hitvány dolgokba, akkor előbb-utóbb elkezdek fulladozni benne. Ha azonban a tiszta tengerbe mélyülök el, akkor abban tudok lubickolni. És itt most a szellemi tiszta tengerre gondolok. Az időnek a felhasználása tehát feladat és felelősség. Mire és hogyan használom az időt? Mibe merülök el annyira mélyen? Éppen ezzel tudom az időt értékessé tenni, hogy beleteszem magamat. Hogy minél nagyobb odaadással vagyok jelen abban a tevékenységben. És ez lehet akár hétköznapi tevékenység, mondjuk főzés, vagy takarítás, vagy éppen egy könyvnek az olvasása. Hogyha elmélyülök benne, akkor ezáltal lehet, hogy önmagában nem egy magas kultúrájú szellemi tevékenységet végzek, de mégis értékké válik. Ahogyan a nagymama az unokái kedvéért nagyon finomra akarja csinálni a süteményt. Tehát az oda kell figyelni, hogy el ne rontsa az arányokat, meg mikor veszem ki a sütőből, vagy nem tudom, mi mindenre kell még odafigyelni egy-egy sütemény elkészítésekor. De hogyha nagyon finomat akar csinálni, akkor nagyon oda kell figyelni. Minden tevékenységünkben kell, hogy összeszeretten jelen legyünk. Hogyha van olyan tevékenység, amihez ez nem szükséges, akkor az olyan is ez a tevékenység. Volt egy kedves atya, akinek az volt a szava járása, hogy mindent imádsággal kell végezni. És valóban egy nagyon ügyes atya volt neki, hogy valahogy minden sikerült. Elmondok egy kis buta esetet. Együtt voltunk külföldön, és hát akkor találkoztunk valami, nem tudtuk a sajtot kibontani, és akkor odaadtuk neki, és ő szépen, ügyesen, már is kibontotta a sajtot. Hogy csinálod? Kérdezzük rá. Hát imádsággal, mondta a kedves válasz. És ez csak félig tréfa, mert amikor imádsággal cselekszünk, akkor van bennünk egyfajta nyugodtság. Akkor jobban körültekintőek tudunk lenni, akkor nem kapkodunk. Mert az imádsággal az Istent hozzuk jelen, hívjuk le a tevékenységünkbe, és vesszük észre az ő jelenlétét. Voltaképpen ide fut ki az egész gondolatmenet, hogy mindent imádsággal kell végezni, az Isten színe előtt, az Isten kezét fogva, együtt az Istennel. Ez azért is fontos, mert hogyha az Istennel dolgozom, hogyha az Istennel együtt játszom, ha az Istennel együtt sportolok, ha az Istennel együtt végzem a dolgaimat, a munkámat, akkor ez hozzásegít ahhoz is, hogy a bűnt elkerüljem. Hiszen hozzászokom az Isten jelenlétéhez, és leszokom a bűnről, mert az Isten jelenlétében nem vagyok annyira kitéve a kísértéseknek, vagy egyáltalán eszembe sem jut a kísértő gondolat. Persze meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal, és nem is azért beszélek erről, hogy ennek legyen erkölcsi vonzata. Alapvetően nem ez a cél. Azt mondhatom, ez egy melléktermék. Mert sokkal fontosabb maga a tény, hogy megtanuljak együtt élni, együtt gondolkodni, együtt lenni az Istennel.

Arról beszéltünk, hogy annál értékesebb egy tevékenység, minél mélyebben vagyunk jelen benne, hát akkor ez egészen különleges módon érvényes az imádságra. Imádkozni is minél mélyebben kell. A Jézus ima kapcsán szoktam elmondani ezt a kettősséget, hogy tudunk a Jézus imával más tevékenységeket is együtt végezni. Amikor nem kell koncentrálni, nem kell írni, olvasni, beszélni, hanem csak a kezünk jár, az előbb említett tevékenységek, a takarítás, futás például, valami automatikus vagy kerti munkát, amely közben az ember tudja ismételgetni a Jézus ima fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam, és miközben fut az ember, vagy végez tevékenységet, ha tudja, akkor közben egymás után mondja, ismételgeti ezt a fohász, Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtam. De a Jézus imának ez csak az egyik változata, van egy másik változata, amikor viszont mindent félreteszek, amikor minden más eszközt is leteszek a kezemből, még az imádságnak az eszközeit is, éppen egy gyertyát meggyújthatok, de csak az Istenre figyelek. Félreteszünk minden földi gondot, mind a liturgiában is énekeljük, és csak az Istenre figyelek. Na most ez két különböző megjelenési formája a Jézus imának, amely viszont egymást nagyon szépen kiegészíti és felerősíti. És egyik a másik nélkül nem is tud megállni igazából, mert hogyha csak a belső imára elkülönítetten, csak a csöndben mondom a Jézus imát, ez is nagyon jó, de nem biztos, hogy kihat, vagy legalábbis szervesen a hétköznapi életemre. Ha viszont csupán csak mindig más tevékenység közepette mondom, ismételgetem a Jézus imát, akkor óhatatlanul felszínessé válik, mert mindig valami másra is kell közben figyelnem. Tehát a Jézus ima napközbeni tevékenység közepette ismételgetett változata, ki kell, hogy egészüljön a csak elkülönítetten imádságra szánt időben bizonyos ideig ismételgetett mondott Jézus imával. De ez minden imádságunkra vonatkozik. Én most ezt csak példának hoztam föl. Tehát kell, hogy tudjak figyelni az Istenre a hétköznapi tevékenységeim közepette is, de kell, hogy legyenek olyan idők, amikor viszont csak az Istenre figyelek, és minden más tevékenységet félreteszek, hogy az Isten meg tudjon szólítani engem. Ehhez csönd kell, ehhez figyelem kell, vagy egyáltalán minden más imádságomban is, amikor éppen nincsen csönd, mert hangosan olvasom a zsoltárokat, vagy éneklem a liturgikus énekeket közösen vagy egyedül, de figyelek az Istenre. Nem mást közben végzek tevékenységet. Attól tartok, van olyan ma már elég gyakori, hogy mondjuk a élő közvetítés bekapcsolja az ember a számítógépen vagy telefonon, és akkor közben főzőskézik, vagy mosogat, vagy nem tudom micsoda. Hát ez is valamelyest jó, de azért nem pótolja a szertartáson részvételt, illetve azt az odaadó imádságot, amikor viszont csak az Istenre figyelek. Mert fontos, hogy magamat beletegyem az imádságba. Arról beszéltünk, hogy minél jobban elmélyülök, minél jobban jelen vagyok én magam, annál értékesebb az a tevékenységem. Tehát az imádságban is minél jobban jelen kell lennem. Ehhez megint idő kell. Amikor el tudok mélyülni az imádságban, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a gyermek önfeledten játszik. Megfeledkezik magáról, és akkor nem vesz észre semmit, hogy már besötétedett, vagy mi van körülötte, hanem hát annyira leköti az a játék. Ilyen önfeledt játék kell, hogy legyen az imádság, az Istennel való együttlét, amelyben nem az időt nézem, de mégis kell, hogy rászálljak időt, mert ha csak 5 percet adok ennek az önfelett játéknak, akkor hát 5 perc alatt nem lehet eljutni az önfelett állapotra. Idő kell hozzá, és odaadás, hogy magamat tegyem bele. És ez közben megtanít engem arra, hogy
egyéb tevékenységek közepette is jelen legyek. Tehát az imádságnak, az odaadó imádságnak ez is egy nagyon szép gyümölcse, hogy megtanít élni helyesen a dolgokkal. Olyan önfegyelemre vezet el, amelyet az imádságban tapasztaltam meg, és más tevékenységekben is tudok gyakorolni. A jelenlétet. Ott legyek, benne legyek, nem másra figyeljek. Szánnunk kell tehát időt az imádságra, és akkor ez a fajta tevékenységünk kiemel minket. Minél mélyebben belemerülök az imádságba, annál magasabbra emel engem. És értékké válik. És ezáltal értékessé válik az időm, a napom, az életem. Keleti Egyházunk ezért szereti az időt jól fölhasználni, segít, hogy az időben mit is tegyünk, tanít bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, és megtanít az atyák tanácsai nyomán, hogy minél inkább jelen legyünk ebben az együttlétben, az Isten teljesen beleadja magát, tökéletesen, a másik oldalról ez tökéletesen megvalósul, és én nekem is minél inkább bele kell adnom magamat az imádságba, ezen keresztül, mint ráhangolódom az Istenre, és akkor más tevékenységeim közepette is, az Istennel harmóniában élve, tudom megtalálni, hogy mi a dolgom, mit vár tőlem az Isten, milyen módon, hogyan teszi gyümölcsözővé az életem. Ünnefelezés arra is serkent bennünket, hogy előre tekintsünk a pünkösdre, készüljünk a lélek eljövetelére. Kérjük az Isten szent lelkét, tanítson minket imádkozni, tanítson minket odaadóvá lenni, tanítson minket elmélyedni, nem csak az imában, hanem egész életünkben, hogy az értéki váljék, és értékessé tudja tenni mások életét is. Amen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: Mária Rádió.
2: Május 5-e. A mai nap költője Radnódi Miklós. Minden évben május 5-én megemlékezünk Radnóti Miklósról, aki 1909. május 5-én született, és 35 évesen kivégezték. Egy önmagát pusztító nemzet, egy önmagát pusztító nép szívszorongató alakja Radnóti Miklós. Én személy szerint két dolog miatt szeretem őt. Az egyik az, hogy én egy zsidó fiúiskolába jártam. A másik az, hogy 20 éves voltam, amikor jártam Auschwitzban. És ezek nélkül, a dolgok nélkül nem értettem volna meg azt a tragikumot. Tragikumot? Ez nem is kifejezés, ami történt a vészkorszakban. A magyar zsidósággal. Radnóti Miklóst idézzük ma, nagy szeretettel. Kezdjük újra olvasni Radnóti Miklóst. Radnóti Miklóst idézem most. Radnóti Miklóst, akit kamaszkoromban ismertem meg. Szerelmes versek után kutattam, és találtam rá Radnóti Miklósra. Nem a középiskolában, nem a tanulmányokban, hanem mert éppen az életemben szükségem volt arra, amit ő írt. Ezek a kis megemlékezések, vagy felidézések nem irodalmi kritikák, vagy az adott kornak az elemzései a költő látásmódja alapján, nem. Ezek szubjektív benyomások, az én benyomásaim, és talán pici vallomások arról, hogy miért is szeretem őt, miért szeretem Radnóti Miklóst, mi az, ami megragadott benne. Radnóti Miklós, nem ezzel a névvel, 1909. május 5-én született, és 35 évesen, november 9-én 1944-ben gyilkolták meg. Asszimilált zsidó család tagja. Asszimilált az azt jelenti, hogy ő nem tartja a vallását, sőt, később egyébként katolizál. Ugyanakkor hordja ezt a bélyeget, azt az elmebetegséget, amit kialakított a 20. század eleje, ami annyi ember tönkretett. Ez önmagában megragadott, mert hogy én általános iskolába, egy zsidó fiúiskolába jártam, legalábbis annak az épületébe, és persze voltak tanárok is. És biztos ez is egy különös figyelmet keltett bennem az iránt, amit úgy mondunk, hogy zsidó kérdés. Elpusztítod a prófétáidat, Jeruzsálem, mondja valahogy Jézus. És mi is elpusztítjuk a prófétáinkat. Radnóti Miklósban a sorsnak valami szörnyűsége, és ugyanakkor egy makacs ragaszkodás az elvekhez, a hithez, az ideákhoz, ez a kettősség van jelen életében. Édesanyja meghal, amikor megszületik. 28 éves volt az édesanyja. Vele együtt, mármint az édesanyjával meghal a szüléskor Radnóti Miklós ikertestvére. Mindezt akkor nem tudja meg. Édesapja új feleséget hoz, aki gyermekeként bánik Radnótival, és ezek csak 12 éves kora körül derülnek ki számára, amikor édesapja is meghal. Ott marad Árván. Nagynénik, nagybácsik veszik kezelésbe, és akarják a sorsát irányítani. De Miklóst vonzza ez a költői világ, és középiskola után Szegeden tanulva francia-magyar szakos tanári diplomát szerez, bár éppen buta és embertelen törvények miatt tanárként nem tud működni. 17 éves, amikor megismeri élete talán örök szerelmét, Fannit, és aztán jó néhány év múlva el is veszi. És együtt élik le azt a szörnyű életet, ahol háromszor volt munkaszolgálatban. Egyszer kiszabadították azok, akik látták ezt a fantasztikus értéket, amit képvisel. Munkaszolgálatos sorsa alatt születnek meg legszebb versei. Mint hogyha az élet felfoghatatlan, gyalázatos nyomora, amiben él az ember, ugyanakkor lelkének a szabadsága, ez a kettő elhozza a magyar irodalom talán legszebb verseit. És ezen belül a házastársához fűződő költemények és a sors és az akkori történelem együtt egy emelkedettséget, ritka emelkedettséget mutat. Hogy a Radnóti elveit kellene néhány szóban ideidéznem, akkor azt mondanám, amit a nem bírta hát végén írt. Éld-e rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy jobb legyen. Mi magunknak felírhatnánk ezt jelmondatul. Éld a rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy jobb legyen. Egész életében élte az üldözött életet. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. De a világ újra épül. Radnóti, nekem a szépség, az ideák és a remény költője. Lehet, hogy régen nem olvastatok már, kedves testvérek, Radnótit. Érdemes elővenni, és érdemes meghallgatni jó néhány versét, amit a Mária Rádió most lead majd.

0: Rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja Piroskáért, gyermekáldásért és a Mária Rádió önkénteseiért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmágától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint ránk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilván.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kárnai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy ez a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 5-e. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Izajásnál olvassuk ezt a 11. fejezet 9-es versében. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Látta Isten, hogy jó az, amit teremtett, olvassuk Mózes első könyvében, az első fejezet 31. versében. Isten teremtéskor megmutatott eredeti gondolata Jézus Krisztus eljövetelekor lesz újból valósággá. Az új teremtésben ezt a jót adja vissza nekünk az Isten. Ennek az új teremtésnek gyönyörűséges leírása. Ez a fejezet, erre várunk. Ennek megvalósulása kezdődött el Jézus Krisztusban, és ez lesz teljessé az ő visszajövetelekor. Hogy mi a jellemzője az új teremtésnek? Igazságos. Istennek kedves valóság ez, ahol nem hallomás és látszat alapján ítélnek. Mi a jellemzője az új teremtésnek még? Nincs ártás és pusztítás még az állatvilágban sem. Ilyen leheletfinom pontossággal sehol sem olvasható Isten szeretetének lényege. Mi a jellemzője még az új teremtésnek? A népek mind egybegyűlnek, nem lesz többé széthúzás. Isten összegyűjti választott népének maradékát, ideértve a szétszórt Izraelt is, és Isten népe között megszűnik minden irigység és hűtlenség. Hol van ennek az újnak a forrása? Ez az új és igazán jó az Isten ismeretéből és a Jézus Krisztussal való közösségből fakad. Ekkor a hitünk is olyan teljes lesz, mint ahogyan a tengert a víz borítja. A medernek nincsen egyetlen száraz pontja sem. Az új, az igazán jó az Isten ismeretéből fakad. Egyedül csak innen. Ebből az újból valóságos öröm tör elő. Ez az öröm csak az Úrban van. Ő nélküle életünk csak gyarló örömkísérletek sorozata, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Hírpercek.
1: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Vincenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban. Tudósít az Esztergom Budapesti Főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Vincenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte. Együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikariátus Vallásközi és Ökumenikus Párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A békefelhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a nemzeti tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193.85.226, kötőjel 1, kötőjel 19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet, nekünk az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltár.

0: Újjongva kérjük Krisztus Urunkat, aki hatalmával újra felépítette testének lerontott templomát. Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit. Megváltó Krisztusunk, te meghoztad az egész világnak az üdvösséget, és feltámadásod hírével megörvendeztetted az asszonyokat és az apostolokat. Tégy minket tanúiddá.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te megígérted a feltámadást, amellyel új életre keltesz mindnyájunkat. Tégy minket evangéliumot hírnökeivé.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te ismételten megjelentél apostolaidnak, és szent lelkedet lehelted rájuk. Újítsd meg bennünk a teremtő lelket.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te megígérted tanítványaidnak, hogy velük maradsz a világ végéig. Maradj ma velünk, és állj mindig mellettünk.
1: Urunk, add meg nekünk

áldását, aminek beteljesülését megígérted, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeggelt kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust, a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások erőre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasztják a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare. Fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vedessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak, mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket, szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel, kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket, és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: E la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Cheli Leitare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Cheli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát, Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákolumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chápide el Arequipa, a Chápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezetten munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagliabíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film- és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-tól 10-ig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film- és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10:30-tól filmvetítés a Díszteremben. 2. János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film, 84 perces, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi film. 12:15-kor kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők: Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12:30-tól filmvetítés a Díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13:30-tól kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A Keresztény Művészetek Missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők: Magyar Krisztina képzőművész, Balogh Péter Pius, a gödöllői premontrei apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobrász. 14:45-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők: Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, Szloboda József, református lelkész, Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15:30-kor filmvetítés a Díszteremben. A Nevem Bernadett, 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16:15-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők: Bárány Béla katolikus pap, Rubovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18:00-kor filmvetítés a Díszteremben. Carlo Acutis, A Mennyország Nem Várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm, 78 perc. 18:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, Szentek az emberek egységéért. Moderátor Gőbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők: dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos, dr. Tordján Attila, az Emberiség Fáklyavivői Lexikon főszerkesztője. 20:00-tól filmvetítés a Díszteremben. Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma, magyarországi ősbemutató, feliratos francia dokumentumfilm, 95 perces, itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szentmisével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szentmisét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanya kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Néz az ajtó előtt állok és kopogok, aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele eszem, ő meg velem. Azért fontos nekem ez a szentírási hely, mert tulajdonképpen összefoglalja az én egész megtérésemet, hogy Isten annyit vár tőlünk csak, hogy egy picit legyünk nyitottak. És a többit, hogyha mi nyitottak vagyunk, és kinyitjuk az ajtót neki, akkor a többit ő elvégzi, az ő végtelen irgalma és szeretete elvégzi a többit, tehát meggyógyít minket, és velünk eszik. Együtt lehetünk a végtelen szeretettel. És azért is fontos ez nekem, mert én nem hívőként lettem hívő, és szívügyem, hogy evangelizáljak majd egyszer. Hogy akik nem hívők, arra indítani vagy biztatni őket, hogy az esélyét adják meg annak, hogy Isten belépessen az életükbe. Tehát nem kell más tenniük, csak kinyitni az ajtót, és az Úr belép azon. Sok olyan barátom van, aki nem hívő, a legjobb barátnőm is, és sokszor beszélgetünk Istenről. Szoktam neki mondani, hogy Isten téged is szeret, mert ez nekem egy nagyon fontos tanulsága az egész történetemnek, hogy Isten szeret minket, végtelenül szeret minket, és neki az a ellenvetése erre, hogy ő ezt nem érzi. Azért is fontos nekem ez az igehely, mert Isten maga mondja, hogy ha kinyitod az ajtót, akkor én belépek rajta, és akkor érezni fogod, hogy szeretlek, hiszen veled eszem, veled vacsorázom, te meg velem. Neki is megírtam ezt az üzenetet, remélem célba is fog érni.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. május 5-e kedd reggel van, a pontos idő 7 óra 3 perc, és ez a napindító itt a Mária Rádió műsorán. A ma reggeli műsort hárman készítjük, szerkesztjük, vezetjük Önöknek, és így bemutatkozunk.
1: Én Pap Dorottya vagyok.
2: Én pedig Viplak Vince.
0: És én Barát Benedek. A mai adásban a zene témaköre fogja majd a főszerepet játszani. Ennek kapcsán hallhatnak majd interjút, egészen pontosan 4 darabot, úgyhogy egészen biztos az, hogy érdemes lesz velünk tartani. És egyébként az országban érdemes viszont kimenni, hiszen nagyon jó idő lesz, és már néhol van is, hiszen mindenhol 10 fok fölött van nagyjából, már most is reggel 7 óra környékén a hőmérséklet. De nézzük meg, hogy pontosan milyen időre számíthatunk ma. Továbbra is leginkább fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek átmenetileg szűrhetik a napsütést, de viszont az jó hír, hogy csapadék nem várható. A déli szele sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon erős, sőt az Alpok alján és a Kisalföldön néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Jelen pillanatban Debrecen 13 fokos, 28 lesz, Rómában 15 fok van, 18 lesz, London 11 fokos, 17 lesz a maximum, New Yorkban 15 fok van, 25 lesz a csúcs, Dunaújváros 14 fokos, 27 lesz, Budapesten pedig 14 fok van, és itt is 27 lesz majd a maximum. A mai napon egyébként a Györgyik ünneplik a névnapjukat, úgyhogy őket Isten értesse sokáig. És még az is érdekesség, hogy május 5-e egy olyan nap, ránéztem a Mi történt a mai napon című oldalra, és nagyon sok érdekes születést, illetve a mai, tehát május 5-ei halálozást találtam egyébként. Úgyhogy egy picit ezek közül egy ilyen szubjektív szemezgetés következik. Például ma született május 5-én 1818-ban Karl Marx, német filozófus, közgazdász, a marxizmus ikletője. De 1909-ben ezen a napon született Radnóti Miklós költő, 1927-ben Havas Gertrúd, magyar bábszínésznő, színésznő, aki egyébként a Mazsolai stádiumban a Mazsolának volt a magyar hangja, és a Futrinka utcában pedig Buksinak. Ezért mondtam, hogy ez a szubjektív szemezgetés, mert például én őt nagyon is szerettem, például kisgyerekként.
2: Ezek nagyon jó mesék.
0: Nagyon, de én is nagyon-nagyon szerettem, és hát szeretem őket. De például a gyerekvonalon maradva 1936-ban ezen a napon született Lázár Ervin, aki ugye a Négy születű kerekerdő című mesekönyvet is írta, ugye magyar íróról van szó. 1942-ben Bújtor István született május 5-én, akit hát ugye szinte színészként ismerhetünk, vagy például Bud Spencer magyar, állandó magyar hangjaként. 1952-ben ezen a napon született Szerencsi Éva, magyar színésznő, aki ugye az Abigail című TV filmsorozatban ugye Vital Georginát játszotta. És 1988-ban ezen a napon született Adél, angol énekesnő, dalszerző, ugye Oscar, Golden Globe, és 10-szoros Grammy díjas énekesnő, hogy az ő számait én eléggé szeretem. Hát ma nem lesz Adél, de ebben sok más, viszont sok más nagyon jó szám lesz. És akkor még két olyan ember, aki ezen a napon halt meg. 1821-ben Bonaparte Napóleon Szent Ilona szigetén számüzetésben ezen a napon vesztette életét. 1904-ben pedig Jókai Mór távozott május 5-én. Na, ezek voltak az érdekesség, a mai nap évfordulói, most pedig a nap evangéliuma következik Viplak Vince tolmácsolásában.
2: Igen, köszönöm a szót, hallgassuk meg a mai nap evangéliumát János evangéliumának 14. fejezetéből, annak is a 27-től a 31. verséig. Az utolsó vacsorán mondott beszéden Jézus így szólt a tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem.
1: Most pedig hallgassuk meg Szalka Mihály atya Drégei Palánki plébános magyarázatát.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai részben Jézus búcsú szavait olvassuk. Azt mondja, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És nem csak most, hanem a feltámadása után. Emlékezzünk csak vissza, amikor zárt ajtókon keresztül megjelenik az apostolainak, akkor is így köszönti őket, békesség nektek. Majd amikor újra megjelenik, megint csak azt mondja, békesség nektek. Az én békémet adom nektek. Ez nem egy általános jókívánság, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk, az a békesség, amelyet az Úr Jézus kíván számunkra, valójában nem egy külső körülménytől függ, hanem abból ered, hogy az Úr bennünk van. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatásokon nyugszik, de mindig ingatak, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Az emberek változhatnak, idegesek lesznek, feszültek lesznek, és megszűnik a béke, és ott már mindjárt harag, gyűlölködés, szenvedés, és nagyon jól tudjuk, mi minden következik ebből. Krisztus béke azonban teljesen mást diktál. Krisztus békéje, egy a lelki béke azt diktálja bennünk, hogy bármilyen körülmények között, bármerre is legyünk, valahol tudjunk mosolyogni, valahol tudjunk egy belső békét teremteni, mert az Úr bennünk van. Tehát az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hanem az Úrral vagyunk, aki a mi Istenünk, a mi királyunk, és ez egy belső békét áraszt ér bennünk, és másképp tekintünk a világra. Ez a belső béke azonban bizonytalanná válik. Abban a pillanatban, amikor bűnt követünk el, amikor elfordulunk az Istentől, amikor elfelejtkezünk, hogy bennünk lakozik az Úr, abban a pillanatban már megszűnik a béke, idegesebbek leszünk, ingerültebbek leszünk, akkor már másképp szólunk másokhoz, másképp zajlik az életünk, másképp nézzük a világot. Helyre kell hozni a lelki békét. A Szent Jónás által újra érezni fogjuk, hogy az Úr Jézus ott van bennünk. Ő békét akar bennünk teremteni, velünk akar lenni. És amikor kilépünk a gyóntatószékből megtisztulva, érezzük, hogy ez a lelki béke eltölti a szívünket. És amikor elmegyünk embertársunk mellett, még ha az ellenségünk mellett is, rá tudunk mosolyogni, mert az Úr bennünk van, és békét áraszt szívünkbe. Nem hiába, minden egyes szentmisét kérjük, kívánjuk egymásnak, az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Mert ha ez a béke szétárad a lelkünkbe, akkor egy igazi belső mennyugvást, egy belső öröm tölti el a szívemet. Na ez legyen bennünk. Én ezt kívánom minden Mária Rádió hallgatónak, nektek is, hogy a mai napon érezzük, de nem csak ma természetesen, de a mai nap figyeljünk oda, hogy érezzük az Úr Jézus legnagyobb, egyik legnagyobb adományát, hogy a húsvét által, az ő feltámadása által, a megváltás által mindannyian egy lelki békét érhetünk el, mert az Úr Jézus, a feltámadott Úr Jézus velünk van. Alleluja, alleluja, ez az örömhírrel kívánok nektek a mai napra. Csodálatos, szép napot!
1: Nagyon szépen köszönjük, és viszont kívánjuk. És most pedig hallgassuk meg az Eucharist és a barátainak a Győzelemről című dalát, amelyik a 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus himnuszának a modern feldolgozása, és szerintem egy nagyon szép, tényleg feldolgozás egy régi dicsőítő dalnak.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ennek a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és ahogy azt már Benni említette, a mai napon így a zenei témákat járjuk körbe, és így ehhez illően hívtunk, vagy választottunk interjúalanyokat. És a következő percükben Fejér Mártonnal fogok beszélgetni, aki a Szegletkő Dicsőítő Zenekarnak az énekes gitárosa, illetve a Pázmány ITK-n tanul. És egyébként nagyon izgalmasan alakult ez az interjú, mert tegnap, hát szerintem 9 után kérdeztem meg, egy ilyen utcai misszió után, hogy amúgy nem vállalná el, és tényleg ilyen szentlélek adta ötlet volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. És azt kérdezném, hogy így hogyan jött az életedbe a zene, meg a dicsőítés? De addig, amíg Marcira várunk, addig a Benitől kérdezi meg, hogy...
1: Szerintem most már felveszi.
0: Egy kis technikai problémákat. De mondjuk, Beni, neked így van valami kapcsolatod a zenével?
1: Az, én nem zenélek sajnos, pedig egyébként úgy... Na, közben helyreállt a kapcsolat, te jössz.
0: Jó, szóval, hogy nem tudom, mennyit hallottál Marci egyébként.
2: Nem hallottam egyébként semmit. Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Jó, igazából, hogy hogyan jött

0: lépett az életedbe a zene, meg így a dicsőítés?
1: Fú, hát én már kiskorom óta zenének, elsőiskoromban kezdtem el hegedülni zeneiskolában, és aztán ilyen hetedikes korom környékén kezdtem el magamtól otthon megtanulni gitározni. Igazából a apukám tanított meg, és amikor végzős voltam, akkor kerültem be a Balner Géz zenekarba, a Margit körúti Ferenceseknél. Ott kezdtünk el zenélni együtt.
0: És aztán ez az út, ez így hogyan alakult tovább? Van-e valamilyen meghatározó élményed, ami talán személyesebbé tette számodra azt, hogy neked miért fontos az, hogy mondjuk te zenével dicsérd az Urat?
1: Volt egy ilyen, hát nagyon meghatározó élmény. Talán második alkalommal zenéltem a esti 7:30-as misén a Margit körúton, és egyszer csak azt éreztem, hogy nagyon betelt a Szentlélek, hogy egy óriási örömet éreztem, és hogy Isten ott van velem, szeret, és örül annak, amit éppen csinálok.
0: És aztán volt-e olyan az életedben, amikor valamilyen fájdalmon, vagy valamilyen nehézségen mondjuk így a zenén keresztül vezetett át Isten?
1: Voltak ilyen alkalmak, nem mindig a zenéhez tudtam ilyenkor kapcsolódni, de sokszor volt, hogy ebben tudtam kifejezni Istennek azt, ami bennem van. Akár ebbe így kicsit így belefolytani, vagy bele sírni a fájdalmaimat.
0: És aztán hogyan jött a közösségen belül az ötlete annak, hogy legyen egy saját dicsőítő zenekaratok?
1: Én nagyjából 2 éve kezdtem el az Új Jeruzsálem közösségbe járni, és ott dicsőíteni, és hát többen voltunk, akik így rendszeresebben zenéltünk együtt, és aztán elkezdtek más helyekre is hívni, zenélni, akár engem, akár mást, aki engem belevett a csapatba, és így alakult ki ennek az igénye, hogy legyen egy fixebb felállás, akikkel összeszokottak vagyunk, és tudunk ezekre a megkeresésekre együtt válaszolni.
0: És hogyan kell elképzelni, hogyha valaki egy ilyen zenekarban van? Milyen feladatok vannak? Milyen sűrűn jártok mondjuk próbálni? Milyen felkérések érkeznek?
1: Hát ugye az elsődleges feladat az, hogy a saját hangszerén az ember tudjon játszani, valamennyit azért gyakoroljon. Főleg, hogyha olyan dalokat játszunk, amiket nem annyira ismer még. Próbálni az az egyik legnehezebb része szerintem ennek a zenekar létnek, hogy ezt összehozzuk. Volt egy idő, amikor 2 hetente tudtunk próbálni, de most már elég régóta átálltunk arra, hogy ha jön valami felkérés, akkor azelőtt összehozunk 1 vagy 2 próbát, attól függően, hogy mennyire érezzük ennek az igényét. És egyébként meg azért hetente találkozunk a közösségi alkalmakon, és ott időnként zenélünk együtt. Ezekben szoktuk megoldani a próbát és a találkozásokat.
0: És egyébként ti már gondolkoztatok azon, vagy próbálkoztatok mondjuk saját dalok írásával?
1: Volt rá példa, olyan dalt, amit közösen írtunk volna, olyan még nem volt, viszont az egyik zenekari tagunk, Tóth Boglárka, ő már 2 saját dalt is írt, amit így közösen zenésítettünk meg, és ezeket játsszuk is a szolgálataink során, amikor oda illőnek tartjuk, és így a saját dalainként is tekintünk rá.
0: Egyébként tényleg most, hogy így említetted, eszembe jutott, hogy tényleg a Boginek a dalát, azt ismerem is, és a lelki gyakorlaton pont a misén az volt talán az áldozásének, és nagyon-nagyon-nagyon szép lett. ha visszagondolsz így a zenekari időszakra, akkor mi a legszebb közös élményetek, vagy ilyen szolgálatotok, ahova mondjuk hívtak titeket, és akár nem is számítottatok rá, hogy mondjuk ennyire jól fog sikerülni?
1: Hát ez jó kérdés, elég sok helyen voltunk azért. Talán most nem olyan rég, egy pár hete volt egy húsvéti ima estje a 777 csapatának, és egy ez, tehát, na, egymást érték ott így a szolgálataink, és kicsit már fáradtan érkeztünk oda, nem is nagyon próbáltunk előtte, és az volt a elképzelés, hogy egy nagyjából 40 percet, maximum egy órát fogunk ott zenélni. És aztán a mise végén, vagy hát nem is mise volt, hanem szóval, hogy a szentségimádás végén megérették azt, hogy mindenki kaphat szentségi áldást, és hát 500 ember kiállt a templom közepébe egy sorba, hogy akkor ők szeretnének egyenként szentségi áldást kérni, és akkor így átfutott bennem, hogy hát ennek most nem lesz vége 5 percen belül, de egy nagyon-nagyon szép élmény volt ez, hogy hát még ott egy bő másfél órát ráhúztunk, és zenéltünk. Sajnos nem is tudott a zenekarból mindenki a végéig ott maradni, de annyira csodálatos volt az, hogy ez most egy kihívás volt, de beleálltunk, és Isten ott volt végig velünk, és a végén mi is kaptunk áldást, és ez egy hát nekik nagyon-nagyon fellendítő élmény volt, vagy egy nehezebb időszakból segített kihozni így a zenéléssel kapcsolatban.
0: Hogyha már így említetted ezt a kicsit nehezebb időszakból kiemelést, van-e kedvenc dicsőítő zenéd, és mondjuk belőle tudnál-e idézni így valamit a hallgatóknak, hogy hát a másnak is ad?
1: Hát ez egy folyamatosan változó dolog. Szerintem mindenkinek vannak dalok, amik időnként megtetszenek, aztán egy kicsit feledésbe merülnek, de ami most pont tegnap este is így eszembe jutott így a fellángolás kapcsán, van egy dal, így hangzik az egyik sora, hogy gyújts tüzet a szívemben, égess a lényem teljesen, többre vágyom Jézus, többre vágyom Jézus.
0: Igen, egyébként ez tényleg nagyon szép. Én nagyon szépen köszönöm egyébként, Marci, hogy elvállaltad ilyen tényleg utolsó pillanatban, és nagyon sok áldás egyébként így a zenekarral is, és remélem, hogy minél több emberhez eljuttok, mert én amúgy nagyon szeretlem, nagyon szeretlek hallgatni titeket, és tényleg így élőben meg még jobb. Most pedig hallgassuk meg a Forráspont bent az Érzem nézel című dalt.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Ez a napindító a Mária Rádióban 2026. május 5-én, a pontos idő 7 óra 31 perc, és a folytatásban egy fesztiválról lesz szó, melyet május 8-a és 10-e között most hétvégén rendeznek majd Dabason. Egy keresztény ifjúsági fesztiválról van szó, és erről kérdezem a következő percekben Szabó András főszervezőt, akit köszöntök a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok, szia!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Ez hányadik mente lesz, és mit jelent az, hogy mente, és honnan jött az ötlet, hogy létrejöjjön ez a fesztivál?
1: Ilyen kiváló kérdés. A legizgalmasabb ebben a történetben, hogy ez az első mentefest. Tehát ilyen még nem volt soha. A maga az elnevezés pedig a Váci Egyház megyében folyó ifjúságpasztorációnak a folyománya, hogyha úgy tetszik. És a Váci Egyház megyében már 39 éve működnek olyan ifjúságpasztorációs tevékenységek, táborok, régiók, ha úgy tetszik, menték, amik az itteni fiatalságnak az összefogását és összekovácsolását, számukra való közösségadását tűzte ki magának célul. Hogy valóban ezt a szót el tudjuk helyezni, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Váci Egyház megyében 7 régió, 7 mente működik, és mind a 7 régió, mind a 7 mente az valamilyen folyónévhez kapcsolódó Nagy Boldogasszony közösségnek a mentéje. Tehát például a Kokáért Tápió menti Nagy Boldogasszony közösség, de még lehetne sorolni tovább a Észak-Duna, Dél-Duna, Ipoly, Galga, Zagyva és Tisza mente is. Összességében hát ebből az elnevezésből eredt a Mente Fest elnevezés.
0: Értem, és miért pont most? Tehát akkor miért pont ebben az évben jött össze úgy, hogy sikerül megrendezni? Eddig is volt ilyen terv?
1: Hasonló programjaink már voltak. Úgynevezett összrégiós találkozók, ez a 7 ifjúsági régió, ez a 7 ifjúsági mente találkozási lehetőséget kapott, de hát a Váci Egyház megyében említhetnénk akár a Nagymarosi ifjúsági találkozót is. Tehát voltak már hasonló programok, azonban a Mentefesttel az volt a célunk, hogy találkozási lehetőséget teremtsünk a keresztény fiatalok számára egy olyan közegben, ahol a hit, a közösség, a zene, a beszélgetések és a közös élmények természetes módon kapcsolódnak össze, úgy tetszik, lépnek fúzióba. Valójában 4 fő pillére volt ennek a víziónak, amikor Kovács Zsolt atyával, az ifjúsági lelkészség vezetőjével megálmodtuk ezt a programot. Az első ezek közül a hiánypótlás. A Váci Egyház megyének ugyanis nincs az egész területére kiterjedő saját ifjúsági bulia, dzsemburia, ha úgy tetszik, tehát ilyen jellegű megmozdulása. A második az a mondjuk így kapunyításnak az eszménye volt, hogy egy új, szélesebb körben elérhető belépési pontot nyissunk a fiatalok számára, egy elérési pontot, egy kaput a mentési fihálózathoz és ennek az értékeihez. A harmadik az volt, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy jó alternatíva lehet a fiatalok számára. Egy olyan hosszú, jelen esetben hosszú hétvégi program, és annak a megvalósítása, ami tényleg találkozási felületet nyit a fiatalok számára, nem csak a kortársaikkal, hanem Istennel is, és mindezt katolikus keretek között teszi.
0: Igen,
1: a negyedik pedig a misszió volt. Missziós cél még új fiataloknak a megszólítása és meghívása a Mente misszióba, illetve hogy velük hosszabb távú kapcsolatot építsünk ki.
0: Igen, jól látom a Facebook eseményt, akkor ott az volt, hogy fúzióba lép a hit, a fesztivál élmény, a közösség, beszélgetések és a feltöltődés. Ez könnyen megvalósítható szerinted? Vagy most hogyan valósítható meg?
1: Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy alapvetően a célcsoportunk az a 14-től 34 éves korosztály. Tehát azok a fiatalok, akik vagy útkeresésben vannak, vagy fiatal keresztényként vannak jelen a társadalomban, és a Váci Egyház megye területén, és az ő részükre, hogy mindez meg tudjon valósulni, amiket említettél, tartalmas, a korosztályokat érdeklő előadások, kerekasztal beszélgetések fognak folyni a fesztiválon, műhelyek folynak majd napközben, kikapcsolódási lehetőségként sportversenyek várják feltöltődni vágyókat, de lesz úgynevezett chill zone is, ahol csak társashozni, szörpözni, limonádézni lehet, az esték folyamán pedig felzúgnak majd az erősítők, a hangszórók, és hát ugye meg annyi zenekar lép színpadra. És én azt gondolom, hogy itt a fő kérdés az az, hogy mitől mondjuk így keresztény egy buli. És én azt gondolom, hogy keresztényként bulizni azt jelenti, hogy jól érezzük magunkat úgy, hogy másnap is tiszta szívvel tudunk felkelni. Egy olyan örömet élünk meg, ami nem elvesz belőlünk, hanem többé tesz. És valójában ez a szerkezeti felépítés, amit említettem, ezt szolgálja.
0: Mi ebben a te szereped, illetve te hogyan veszel részt ebben a munkában ebben? Mégis nem tudom, ezt hogyan fogod fel, ez egy szolgálat, ez egy ilyen...
1: Abszolút, igen.
0: Szóval te hogyan veszel ebben részt, és mit érzel?
1: Uh-huh. A következő a helyzet, egy picit így, ha személyesebbre váltam a hangnemet, én a tápjómenti nagybólagasszony közösségnek vagyok már nagyon-nagyon régóta a tagja, ott 5 éve táborvezető társammal már én vezetem az ifjúsági tábort is, ez egy ilyen 100-110 fős létszámú ifi tábor szokott lenni a tápjó patak menti településről érkező fiatalok számára javarészt, és ilyen módon vettem eddig részt a mentemisszió tevékenységében, ugye mint a régió egyik, mondjuk egy régió felelőse. És amikor feljött ez az ötlet, akkor nem sokkal később én Zsolt atya részére megküldtem egy 10-valahány oldalas PDF-et arról, hogy mit gondolok, milyen lehetne egy valóban nagyszerűen összerakott ilyen mentefeszt, egy keresztény ifjúsági fesztivál, és hát mondhatjuk úgy picit viccesen, hogy ez volt az első hiba, ugyanis ezzel a lendülettel fel is lettem kérve arra, hogy én a mentefesz főszervezőjeként fogjam össze ezt az egészet. Ugye tevékenységi körömbe tartozott az is, hogy bejárjuk a lehetséges helyszíneket, egyeztessünk azoknak bérléséről, felkutassak előadókat, zenekarokat, valamint a Váci Egyházmegyés ifi irodával, akik ezt az egész ifjúságpasztorációs munkát összefogják, velük mondjuk így munkakapcsolatba, szorosabb munkakapcsolatba lépve, megvalósítjuk ezeket a programokat, tehát onnantól kezdve, hogy megkeresünk egy előadót, odáig, hogy az utolsó toll, illetve a papír is, amire szükségünk lehet, ott legyen majd a fesztiválon. Ezeknek a koordinálása tartozik most az én feladatomba, az én szolgálatom alá.
0: Kik fognak egyébként fellépni?
1: Elég színes palettát sikerült összeraknunk, azt gondolom. Többek között fel fog lépni nálunk talán egy ismertebb név, Pál Feri atya is, aki fog előadást tartani a fiataloknak, de érkezik még Löw Gergely atya is hozzánk, érkeznek hozzánk a személyiskolákból pszichológusok, és hogy csak ilyen izgalmasabbakat is mondjak, még érkezik hozzánk 4 zenekar is, az Egykor zenekar, a Magidon zenekar, a Küszöb zenekar és a The Steiner zenekar fognak péntekén, a szombat esténként koncerteket adni a számunkra.
0: Mit gondolsz, miben más ez a fesztivál, mint egy másik fesztivál, és miért érdemes eljönnie ide a 14 és 34 év közötti korosztálynak?
1: A válasz szerintem inkább a kérdés második feléből közelíthető meg. Azért érdemes ide eljönni a 14-34 éves korosztálynak, mert lényegtelen az, hogy valaki még csak kacsingat a hit felé, vagy már hívő életet él, keresztény életet él, ez a program, ez a fesztivál, ez lehetőséget teremt számára ahhoz, hogy nem csak kortársaihoz kerüljön közelebb, hanem a mennyei atyánkhoz is közelebb kerüljön, valamint lehetőséget teremt a számára, hogy egy olyan, mondhatjuk, kötetlen együttlétben találjon magának közösséget, amire azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nagy szükség van. Mert a fiatalok azt gondolom, hogy nagyon nehezen találnak olyan közösséget, baráti kört a maguk számára, ami valóban értékes és építi őket, ami nem csak arról szól, hogy esténként esetleg egy most hasra ütök valamilyen szupermarket parkolóba az autónak támaszkodva energiát iszunk, vagy hasonló, hanem valóban a saját értékeinket mások megláthatják, mi pedig megélhetjük, és így egy szeretett közösségben tudunk együtt lenni. Szerintem ez a legnagyobb, hogy is mondjam, bevonzó jelenség ennek a programnak. Úgyhogy én ezt tudnám mondani. Valamint, amellett nem mehetünk el szó nélkül, hogy a Váci Egyház megyében biztosan, de talán országszerte is, ez az első valóban fesztivál jellegű keresztény fesztivál program, tehát egy igazi újdonság itt a hazai palettán.
0: Keresztény Ifjúsági Fesztivál Dabason, tehát Mente május 8-a és 10-e között most hétvégén a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium területén. Nagyon szépen köszönöm Szabó Andrásnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy beszélgethettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk.
0: Szép napot! Kedves hallgatóik, mi pedig folytatjuk a Mária Rádió napindító című műsorát, a The Sign és a Fejest ugrottam című dal következik, utána pedig egy újabb zenei téma jöv fókuszban a zene továbbra is itt a Mária Rádióban, úgyhogy nem sokára visszavárunk, visszavárjuk önöket.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben hallhattuk a The Sign zenekartól a Fejest ugrottam című dalukat. Ez a zenekar többek között a dal 2023-as és 2019-es válogatójába is bejutott, több koncertet adott, és hát a frontemberük és alapítójuk Cinke Máté van velünk itt a vonalban. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok nektek, és örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok!
0: Máté, nem titok, hogy te ugye zenekar alapító vagy, énekes, gitáros, dalszerző, producer, ez azért mindenféleképpen egy széles skála, széles spektrum. Hogyan kezdődött nálad ez? Hogyan kerültél bele a zenébe?
1: Valóban egy széles spektrum, de gyakorlatilag kimutatjuk, hogy a zenének több aspektusával foglalkozom. Nekem a zene már egy gyerekkori szerelemként indult, a családomból jön tulajdonképpen, apukám ő gitározik, anyukám pedig zongorázik, és ebben a közegben nőttem fel. Illetve volt egy helyi közösségünk, én miskolci származású vagyok, ahol dicsőítő zenében is szolgáltam a gyerekkoromtól fogva, és így a kettő így összerakva egy nagyon jó pályakezdés volt számomra. Aztán megalapítottuk a zenekarunkat itt a miskolci barátaimmal 2012-ben, a The Sign néven, ami magyarul annyit jelent, hogy a jel. És ahogy elkerültünk egy helyi zenei stúdióba, úgy figyeltem fel ennek a csodálatos világára, hogy minden ötletem, amit én kitalálok, az megvalósítható egy zenei stúdióban, és nincsen lehetetlen, és olyan effekteket, olyan tereket, olyan hangzást tudok elérni, amiért csak megálmodok a fejemben, hogy ez lehetséges, és erre egy annyira rácsodálkoztam, hogy utána a stúdió munkák szerelmese is lettem, és akkor onnantól kezdve pedig elkezdtem ebbe az irányba is mozogni, és most pedig valahol itt tartok.
0: Amikor megalapítottatok ezt a zenekart, volt neki valami hivatása vagy célja, amit szeretetek volna vele elérni, vagy egyszerűen csak belevágtatok?
1: Igen, azt tudni kell a zenekarunkról, hogy a tagok mindegyike keresztény, hitvalló keresztény, és nekünk volt mindig is egy olyan célunk, bár nyilván 13 évesen alapítottuk a zenekart, tehát hogy ott még azért dominált az az életérzés, hogy na szórakozzunk meg, nem tudom, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a Janik, nem tudom, ilyesmi, de aztán idővel ez lekristályosodott meg valahogy így a névválasztás, és így egyre egyértelműbb lett számunkra, hogy nem rólunk szól ez a történet, meg nem körülöttünk forog a világ, és mindenki okkal és céllal születik erre a földre, és én hiszem azt, hogy ez a zenekar is egy ilyen célt szolgál, és a teremtőre kell mutatnunk, mint jel.
0: Mondjuk, hogyha három szóban kellene összefoglalni a zenekar zenéjének a stílusát, bár most hallottunk belőle egy keveset, de akkor mi lenne ez a három, hogyha valaki olyannak mondanád, aki mondjuk még sosem hallotta?
1: Hát a stílusát úgy foglalnám össze, szerintem, hogy ilyen indie pop. És akkor ez egy szó. Indie pop, a dalszövegeinket tekintve pedig, ja rock, bocsánat, mert vannak rockosabb zenéink, tehát ilyen indie pop rock, gyakorlatilag ezt tudnám mondani a zenei műfajára. Ami a szöveget illeti, pedig mi nem nehezen vagyunk bekategorizálhatóak, ugyanis nem csak ilyen tipikus dicsőítő zenekar vagyunk, vagy dicsőítő zenét játszunk, ami ilyen liturgikus dolgokhoz működik, vagy ilyen dicsőítő koncerteken feltétlenül, hanem mi megadtuk magunknak azt a szabadságot, hogy lehetnek olyan dalok, amik konkrétan Jézus Krisztusról szólnak, mint majd egy most készülő dalunknak ez a címe az új lemezünkön, de van, ami a feleségemnek címzek, és talán csak egy apró utalás szinten van benne a teremtés és a teremtettség és ennek a szépsége, tehát hogy van, amíg dal mondjuk egy társadalmi problémát vesélsz ki, mondjuk a pénzhez való viszonyunkat, tehát ezek is mind bibliai dolgok, és egyébként magában a Bibliában is, ha csak a példabeszédeket, vagy mondjuk az énekeket, ha említeném, ott is számtalan olyan rész van, ami vagy mondjuk Eszter története, ahol konkrétan nincs is utalás ilyen értelemben név szerint Istenre, mégis egy koherens történet, és az egész egybefügg. Nagyjából így képzelem el a mi zenénket is.
0: Most az interjú előtt hallhattuk a Fejest ugrottam című számotokat. Ennek mi a története, vagy hogyan keletkezett ez?
1: 2023-ban írtam. Valami olyasmi volt bennem, hogy, hogy így szükségem van ilyen reményre, meg valami fajta vakmerőségre, és akkor ez a refrén így azt hiszem, hogy imádkoztam előtte, és így kiugrott belőlem. És ennek nekem az az értelme, hogy nagyon gyakran itt mi Európában ilyen fejnehezek vagyunk, hogy nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok mindenről megtanították nekünk, hogy ez miért nem működik, az miért nem működik, nem az miért, ez így nehéz, ez úgy nehéz, és a végén már annyi mindenre tele van a fejünk, hogy már a cselekvésig el se jut az ember. És valahogy ezt az állapotot szerettem volna ezzel a dallal, hát így, most ez így ambiciózusnak tűnik, de lebontani. És ezért lett a címe, hogy fejest ugrottam, és aztán a refrén úgy foglalkozik, hogy belém szállt valami jóra kész, pedig háromszor letagadtam, ődött mondanám a józan ész, egy fűszába kapaszkodtam, és nem engedtem el semmiért, tehát hogy egy ilyen nagyon pozitív reményteli, csak kezdjük el, ugoljunk fejest a dolgokba, és aztán Isten pedig alakítja a többit.
0: Egy kicsit ilyen kontraszt a materiális világ és az Isten kapcsolat között, ha jól értem.
1: Abszolút, abszolút, abszolút, igen. Azért van, hogy csődött mond velem a józan ész, ugye ezért van ez a szófordulat a refrénben, mert nagyon sokszor észből, meg racionálisan próbáljuk megoldani a dolgokat, de akkor tulajdonképpen kiszorítjuk Istent a lehetőségek közül, ami meg hát nem keresztényi.
0: Most nagyon jó, hogy mondtad ezt a folyamatot, hogy hogyan írtad ezt a dalt, és ez a többi dalotokra is igaz, tehát valahogy így születnek, hogy van valami, amit szeretnétek lebontani, vagy ilyen témák. Hogyan készülnek ezek?
1: Hát igen, hasonlóan. Amit mondtam, hogy egy viszonylag széles spektrumon alkotunk, tehát most készül egyébként a zenekarunknak a harmadik nagy lemeze. Gondoljuk, beszélgettünk is róla, hogy milyen dalt játszatok majd le a rádióban, ugye arról még azért nem tudtunk dalt megmutatni, mert még nem jelent meg, de ez idén ez változni fog ez a helyzet, és itt is van több olyan dal, ami konkrétan is erről szól, konkrétan a feleségemnek írtam, vagy lesz olyan rajta, ami mondjuk arról szól, hogy milyen ideológiák vagy identitások vannak most elérhetőek a világban, és hogy az egész világ úgy működik már, mint egy ilyen nagy identitás pláza, ahol mint a fogyasztási cikkeket így vesszük le a polcokról a különböző identitásokat, aztán ha nem tetszik, akkor összegyűjtjük, eldobjuk és veszünk egy másikat. Tehát, hogy ilyen sok-sok minden érdekel engem, és nagyjából ezekből állnak össze. Van, ami ima után születik, mint például a Jézus Krisztus című számunk, az szinte egy az egyben egy esti imámnak a leírása, egy kicsi javítással, meg egy pici rímeket nyilván hozzáraktam, de van ilyen is, van olyan is, amikor mondjuk éppen nem imából írtam meg, de éreztem az ikletettséget, tehát egy változó.
0: Mit írjunk be a naptárunkba, mikor fog ez megjelenni, mikor kell figyelni a kiadótokat?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis az van, hogy a mai környezetben, ugye itt a streaming szolgáltatók világában, általában, amikor egy társadalomra, vagy nem tudom, a hallgatókra rászabadítanak 13 dalt, az kicsit kevésbé működik mostában, kivéve van ilyen nagyon híres nemzetközi előadóknál, úgyhogy még azon is gondolkodunk, hogy így egyesével fogjuk őket kirakni, és akkor egy éven keresztül jelenik meg, hogy havonta egy dal. Mert lehet, hogy úgy hatásosabb lesz ebben a nagy közösségi médiás zajban elérni az embereket.
0: Hamarosan kifutunk az időből, de még egy kérdést mindenképpen szeretnék föltenni, hogyha valaki, aki mondjuk még csak egy kacsingat a hit felé, nem tudja pontosan hova tenni, neki mit üzennél, hogyha mondjuk pár mondatban kellene megfogalmazni, és ez az az összes üzenet, ami eljuthatna hozzá?
1: Hát én azt üzenném, hogy kétféleképpen élhetjük az életünk, az, hogy semmi sem egy csoda, vagy úgy, hogy minden egy csoda. Ez egyébként egy idézet Einsteintől, és gyakorlatilag egy fekete, jéghideg, vagy még annál is hidegebb csillagokkal beterített térben lebegünk a semmi közepén egy kb. Gömb alakú bolygón, ami, és valahogy mégsem esünk le, és közben még van légterünk is, és kialakultunk, tehát hogy és még lehetne ezt sorolni. Tehát gyakorlatilag a teremtettséget tudnám mondani, hogy tartózkodjunk sokat a természetben, figyeljük a környezetet, én most itt a tavasszal nagyon sokat vagyok a kertben, és nagyon szeretem, és nekem minden is erre utal.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Máté, hogy a rendelkezésünkre álltál egy ilyen korai órán is. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatták, és hallgatják, és az elmúlt percekben egy beszélgetést hallhattak Cinke Mátéval, a The Sign zenekar frontemberével, alapítójával, énekes, gitáros, dalszerző, producer, csodálatos személyiségű fiatalemberrel. A továbbiakban pedig a Mária Rádió műsorában a hírpercek és a napszentje fog következni, aztán visszatérünk még zenei témákkal. Maradjanak velünk!

0: Hírek. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a nemzeti tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226, kötőjel 1, kötőjel 19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Az életszentség útját járta dr. Tóth Tihamér, hitszónok, veszprémi püspök. Élete szorosan kapcsolódik Eger városához, ezért is illő, hogy megemlékezzünk a mai napon róla. Szolnokon született 1889. január 14-én. Szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, s mindannyian fiúk. Édesapja hamar meghalt. Tihamér ekkor csak 6 éves volt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett a mi városunkban. Utána Budapestre a központi papnevelő intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Primíciás szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomáshelyé voltak 1912-től kezdődően Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor. 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki, Rott Nándor megyéspüspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a papneveldében írógépet, rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem volt ez luxus az ő részéről, azért vásárolt autót, hogy lelkipásztori szolgálatát minél jobban tudja végezni az ország különböző helyein. 1939. januárjától megyéspüspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én, ugyanabban az évben, első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszáll teremtőjéhez. Kétszer is megoperálták, agyhártyagyulladásban halt meg. Híres volt a maga idejében Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket külföldön 15 nyelven adták ki. Rádióbeszédeivel sok-sok embert megnyugtatott és igazított el az istenkeresés útjain. Szent beszédeit ma is kitűnő forrásmunkának használjuk. Prohászkához hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfelettetni az emberekkel. Most idézünk szent beszédeiből. Ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erő tart életben, hanem a hit. Századok jönnek és mennek, emberek születnek és halnak, városok épülnek és pusztulnak, királyi dinasztiák emelkednek és zuhannak. Megy minden a mulandóság felé. Egyszer én is beléptem a világba, és felsírtam, és egyszer megint sírok, és kilépek a világból. Micsoda megrendítő lenne, ha csak eddig lenne az élet. Tudjuk, hogy nem így van, mégis megborzadunk a halál gondolatára, és ezen nem lehet farizeuskodva megbotránkozni. Maga Isten öntötte belénk az élet szeretetét. További idézetek prédikációiból. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezükben legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, az, hogy az élet a földön csak kezdett, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem köt össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kín lenne az élet. Tóth Tihamér püspök úr jelszava ez volt: a tűz soha nem mondja, hogy elég. Könyveit ma is érdemes olvasni. A művelt ifjú, jellemes ifjú, vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú, valamint a tiszta férfiúság az ifjúságnak nagy hasznára voltak annak idején. Ma is sokat tanulhatunk ezekből. Sorozatban beszélt a 10 parancsolatról, a mi atyánkról, a hitigasságokról, hogy csak a főbbeket említsem. A mai erkölcsi szabadosság világában is bizony nagyon kellene korszerű, de Krisztus tanításával egybehangzó eligazítás az ifjúságnak, a fiúknak és a lányoknak egyaránt. Imádkozzunk! Istenünk, áld meg a prédikáló papokat, hogy hitelesen tudják hirdetni az örömhírt. Áld meg az ige hallgatóit is, hogy lelkük legyen jó talaj, amely befogadja az isteni igét, és sokszoros termést hoz. Istenünk, áld meg az ifjúságot, legyen a mai ifjúság Krisztust követő ifjúság, tiszta ifjúság, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és folytatva ezt a zenei témát, most egy különleges interjúval fogjuk folytatni, hiszen a Mária Rádió e havi témáját így összekötjük a zenével, ugyanis a havi téma az ugye a női értékek, a női létnek a szépsége, nehézségei, kihívásai, és most pedig Fóris Ritával, háromgyermekes édesanyával fogok beszélgetni, aki a Családi Dicsőítő Zenekarukban is énekel, illetve például a műsorban elhangzott Győzelemről énekeljen című felvételben is tevékenykedett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a felkérésemet. És az érdekelne, hogy így a családon belül ez tudatos volt-e, hogy így a lányokat is bevonják a zenélésbe?
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is. Nagyon érdekes a kérdés, és fontos a kérdés, mert az első pillanattól, tehát ők már anya teljes szívtem maga gyakorlatilag a zenét, úgyhogy nem volt kérdés az, hogy ők becsatlakozzanak. Pontosabban nem is ez a mi pressziónkra történt, hanem organikusan ők zenében nőttek fel, és énekeltek már a legelső pillanatoktól fogva.
3: És ezt hogyan kell elképzelni, hogyha egy egész család alkot egy darab zenekart? Milyen lemondásokkal járhat ez például ugye mindennapokban?
4: Igen, elég komplikált megszervezni mondjuk egy próbát, mert elég szanaszél vagyunk, ötfelé vagyunk, sőt most már az egyik lányom, ő férhez is ment, sőt vidéken tanul, még a mesterdiplomáját szerzi meg éppen, szóval ez a része nem egyszerű, viszont tehát mindennek két oldala van, minden érmének két oldala van, ami nehézség, az könnyebbség is, tehát attól, hogy viszont család vagyunk, attól egyértelmű és predesztinálva van, hogy úgy is találkozunk, és egy kis szervezés is összehozható. Szóval a próbák és a koncertnek a naptárral való összeszerkesztése az feladat is, de mivel családtagok vagyunk, ezért mondhatom, hogy könnyű feladat, tehát megbirkózunk vele.
3: És még anno, milyen céllal alakult ki, vagy milyen missziót fogalmazna meg, amit így át szeretnének adni, vagy amit adni szeretnének az embereknek a zenéléssel?
4: Igen, ez is egy érdekes időszakba vezet minket vissza, ugyanis amikor, hát ha élhetek ez az, hogy berobbant a köztudatba az, hogy mi vagyunk, az a Covid idejéhez köthető, hiszen ugye el voltunk választva egymástól, mindenki a saját kis otthonában lehetett csak, aminek egyébként volt egy nagyon jó hozadéka, de akkor mi úgy döntöttünk, hogy most nem is emlékszem, hogy egy vagy két hetente, de egy estét odaszánunk arra, hogy az amúgy is dicsőítő családunk, akik sokszor csak úgy összeverődünk és énekelünk Istennek és együtt vagyunk, az ezt megosztjuk a többiekkel. Úgyhogy az elején egy egyszerű kis kamerát letettünk a nappaliba, és elkezdtünk énekelni, és olyan nézettség, olyan igény mutatkozott erre, hogy aztán végül ennek folytatása is lett. Szóval egy nagyon egyszerű ötlet vezérelt bennünket megosztani másokkal azt, ami nekünk adott. Tényleg ez egy isteni kegyelem, hogy nekünk adott az, hogy mindannyian értünk picit a zenéhez, vagy ki jobban, ki kevésbé, de van hangunk, tudunk énekelni, és akkor ezt ne tartjuk, főleg a Covid idején ne tartsuk így burakban egy nappalinak a falai közé, hanem terjesszük ezt ki, hogy más is hallhassa, sőt nem az, hogy hallhassa főként, hanem hogy be tudjon kapcsolódni.
3: És hogyha így visszagondol erre a több évre most már, mi volt a legszebb helyzet, amire mondjuk akár egy visszatekintve büszke is, hogy wow, ezt így családdal is megélni nagyon szép volt, és hogy így az Úr dicsőségére is vált?
4: Hú, nagyon nehéz kérdés, mert rengeteg ilyen volt. Nekem pont ezzel a covidos nappal is living roomos énekléssel kapcsolatban jut eszembe még egy dolog, ami egy elég speciálisra sikerült, mert pont az én agyamból pattant ki, hogy ott volt a karácsony, a szentest, és rám zuhant, hogy hányan töltik ugyanúgy egyedül négy fal között a szentestét a szeretteiktől már távol, mert vagy nincs nekik, vagy nem, tehát hogy bizonyos okok miatt, és az az ötletem támad, hogy mi lenne, ha szenteste, amikor már megvolt a kis vacsoránk, a kis közös ünneplésünk, akkor bekapcsolódnánk egy órára így, és arról érkeztek már visszajelzések, hogy mennyire sokat adott, és ez egy önzetlen felajánlás volt, ezért nem a saját vállamat veregettem, minden jó onnan földről jön, úgyhogy én hiszem azt, hogy ezt Isten szent lelke munkálta ki bennünk akkor is, és erre tényleg szívesen emlékezek nagyon.
3: Ugye 2022-ben a Dal című műsorban is elindult az Olyan Szép című keresztény könnyű zenével. És mi volt a célja, illetve miért fontos mondjuk így a világi médiában is megjelennie a keresztény könnyűzenének?
4: Igen, hát az utóbbi kérdés az azért nagyon fontos, mert meg vagyunk bízva ezzel az üzenettel, hogy van jó hírünk, az evangélium, amit a világ összes részére, a széles határáig el kell vinnünk. Ezt az el kell vinnünk, ezt én nem egy pressziónak élem meg, hanem egy lehetőségnek. És pont amikor én beadtam a tévébe ezt a dalomat, akkor úgy gondoltam, hogy én nem vagyok egy olyan típusú ember, aki így a téglát bedobom az ablakon, hanem úgy tiszteletben tartom az emberek személyes döntését, és úgy finoman szeretem a saját magamét is úgy eléjük tárni, és pont ez a dalom egy olyan, hogy szerintem olyan jó balanszban van benne az, hogy el van rejtve benne, hogy igen, ez a teremtett világ Istennek a dicsőségére van, és és ő általa gyönyörködhetünk benne, de nem egy ilyen nagyon ex-katedra módon állítja ezt az emberek elé, és arra gondoltam, hogy ez pont alkalmas arra, hogy elhangozzon a hatalmas, és nekem egyetlen egy célom volt az, hogy ez a tévében élő egyenesben ez a 3 perc ott megvalósulhat, az hiszem, és nagyon reméltem, hogy elérhet emberi szívekhez, és kinyithat egy-két lámpást a fejekben.
3: És ahogy említett,

0: hétköznapokban. És mivel a Biblia szava az élő és ható, az egyébként hitet tud képezni bennük. Tehát, hogy mondhatok én bármit, de hogyha az ige szól, az tényleg cselekszi. És idehoznám mellé, hogy a mondhatok én bármit mondat mellé csatolom, hogy nem is az a lényeg, hogy én mit mondok. A Biblia az nagyon jó, amit mesél, és nagyon jó, amit beszél, és tényleg élő és ható. De ennél még fontosabb az, hogy mintát mutatok. És sokkal fontosabb, hogy mit teszek, és milyen az életem, és ez a kettő, ez a két ilyen bástya, hogyha megáll az életünkben, akkor az az értékrend, amit én vallok, és a férjem vallunk keresztény emberekként, az át fog csorogni, én úgy gondolom, és hát eddig az bizonyítja az élet, hogy tényleg így is van, mert a három lányom, hál' Istennek, nagyon-nagyon rendben van értékrendileg is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, és tényleg sok áldást a továbbiakban is, és remélem, hogy minél több emberhez így eljut ezáltal is az Úr igéje, hogy így hallgatják az önök zenét. Most pedig hallgassuk meg így a 45-nak a Kegyelmed elég című feldolgozását.
0: Nagyon szépen köszönjük.

0: Kedves hallgatóink, a Four is Five-tól hallották a Kegyelmed Elég című számot, és itt a nap mai, ma reggeli napindító műsorunk vége felé közeledve beszélgetünk egy picit. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy hogy éreztétek ma magatokat?
1: Én amúgy nagyon jól. Mármint egy, szerintem ez egy nagyon jó ötlet is volt, hozzám nagyon közel áll a zene, meg az, hogy ezt a hittel együtt összekötve éljen meg. Úgyhogy Vince, ez egy nagyon jó ötlet volt.
2: Bár, ez egy ötletem volt?
1: Ezt még múltkor, a múltkori adás után, amikor sétáltunk a metró fel, mondtad, hogy a legközelebb amúgy lehetne zenés adás.
2: Erre nem emlékszem, de akkor köszönöm. Igen, egyébként csatlakozom én is Dorkához ezzel, mert hogyha belegondolunk, ez nekem megint csak egy olyan csoda, hogy vannak frekvenciák, amik bizonyos frekvenciákkal együtt szépen szólnak, és ezt mi szépnek éljük meg. Igazából fizikailag semmi nem támasztja alá. Evolúcióban semmi nem támasztja alá, hogy miért létezik maga a zene, hogy ez miért jó, és mégis van. És hogyha ez nem egy isteni csoda, akkor mi csoda?
1: Hát igen.
2: Egyszerűen nem létezhet máshogy, és ez azt bizonyítja, hogy ezt azért kaptuk, mint emberek, hogy Isten dicsőítsük vele.
1: Hát ennél szebben ezt azt tudtam volna megfogalmazni. Igen.
0: A zene filozófiája, hát ez nagyon,
1: igen. Ha csak ez hangzott volna az egész adásban, is megértem volna eljönni, de igen, ezzel nagyon egyetértek.
0: Igen.
1: Hát, meg egyébként nekem ehhez az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye így, hát eleve, hogy ez így, hogy áll össze, és ez egy isteni csoda, hogy ugye Beethovennek volt az, hogy ő megsüketült, és ennek ellenére is tudott olyan műveket komponálni, hogy csak így pislogok, hogy én hallóként nem tudnék ilyet, tehát, vagy nem tudok, szóval hogy tényleg csoda, hogy így emberek hallják belül ezt a szépet, és ezt így le tudják írni, és ezt így tényleg Isten dicsőségére. Úgyhogy én amúgy örülök, hogy így ennyi ember megszólalt ebben a témában, meg így kicsit meséltek a saját tapasztalataikról.
0: Igen, szerintem is jó volt ma is itt lenni. Úgyhogy két hét múlva is itt leszünk, ha minden igaz. Jól számolom, két hét múlva.
2: Kettő hét múlva.
1: Igen.
0: Mert most május első kedje. Igen, május harmadik kedje.
1: Május harmadik kedje, 19-én.
0: 19-én reggel 7 óra után itt a napindítóban.
2: És még bocsánat, még mielőtt lekonferálnak, szeretnék most szolidaritást vállalni minden érettségizővel. Most egy nagyon sötét órába léptünk, ugyanis 40 perc múlva elkezdődik a matematika érettségi, ezen mi már szerencsére túl vagyunk, de...
1: Az is egy isteni csoda volt nekem a matek is, de hogy az ötös lett.
0: Hát igen, meg a matek tanár, meg a külön matek tanár segítség is kellett azért hozzá is nekem. De igen.
2: Igen, tehát innen kívánunk nekik sok szerencsét, hát inkább imádkozunk értük, és sok sikert kívánunk nekik, meg ők tanultak, úgyhogy hogyha tanultak, ugye.
1: Reméljük. Én ezúton is köszönöm Vince neked a technikusi munkát.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: A Beninek ezt a lelkes készülést így a érdekességekkel, meg az időjárással így hétről hétre. Úgyhogy igazából mára szerintem nagyjából kivakszoltuk, amit lehet, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is a figyelmét, és
0: köszönjük.
1: A mai adást pedig szerkesztették.
0: Barát Benedek,
2: Viplak Vince
1: és Pap Daratya. És várjuk Önöket sok szeretettel két hét múlva.
2: Viszont hallásra.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Május 7-én Farkas István lupuszatja műsorai. Minden hónap első csütörtökén, így május 7-én is Farkas István lupuszatja, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 óraig kezdettel lupuszatja szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán lupuszatját a 10 órakor kezdődő Hitünk és Életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben lupuszatja örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Május 5. Izgalmas beszélgetés az Árpádház királyi hercegnőinek életéről. A Magyarság Kutató Intézet és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma közösen foglalkozik a külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életével és tevékenységével. Kiadtak közösen egy hiánypótló könyvet, amelynek címe Sponza mea regina nostra, azaz magyarul jegyesem királynőnk. Május 5-én, kedden 22 órától a kötet egyik szerkesztőjével, dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával hallhatják Murányi Nikolett beszélgetését, amiben az alábbi kérdéseket is érintik. A dinasztikus házasságok mennyiben voltak politikai eszközök, és hogyan járultak hozzá a magyar királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez? Mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek? Május 5. Kocsis Fülöp érsekatya homíliája az áprilisi almádialógus lelki gyakorlaton. A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán, az almádialóguson, az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita volt a meghívott előadó. 22 óra 35 perckor a Balaton-almádiban tartott elvonulás keretében tartott szentmise homíliáját hallhatják. Május 5-e, Isten patikája. Az Isten patikája 2026. május 5-i adása rendhagyó lesz. Nem gyógynövényekről, nem betegségekről beszélgetünk. Ma este 21 óra 5 perckor a lélek felé fordulunk. A gyógyulás egy másik útját keressük, a hangon, a dalokon, a belső kapcsolódáson keresztül. Vendégünk Szabadi Andrea, aki zenéjével és női köreivel segíti a visszatalálást önmagunkhoz, a női minőséghez és ahhoz az örökséghez, amit mindannyian hordozunk. Tartsanak velünk ebben a különleges, elcsendesedő utazásban.
2: Május 6-a, 20 óra 16-kor Dr. Preventor. A Dr. Preventor legújabb adásának Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ szakmai vezetője lesz a vendége, akivel generációs kihívásokról és a mesterséges intelligencia kérdéseiről beszélgetett a műsorvezető Dr. Molnár István Jenő. Ha tehát érdekel, hogy mit jelent a visszhangszakma jelenség, az empátia illúzió, vagy éppen a helpfulness, akkor ezt az adást mindenképp hallgasd meg. Május 8-a, 18 óra, életige. Május 8-án, 18 órától életige című. Életige című műsorral jelentkezünk a Mária Rádióban. A műsorban a májusi életigét, a magyarázást is hallhatják. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek titeket, én is. És miután ezt mondta, rájuk lehet, így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Takács Ilona, szerkesztő műsorvezető beszélget a vendéggel, Fábián Zsuzsanna logopédussal, aki Egerből érkezik. Megtudhatjuk, hogy milyen volt a Vajdaságban, a Cifrapalota táborban a logopédus munkája. Hogyan született a párbeszédből, a vajdasági kollégákkal a folytatás. Milyen nemzetközi háló alakult ki az életige segítségével. Tartsanak velünk! Jövője van. Május 7-én 18 órakor ismét jelentkezik Surányi Vadas Tíme, a Családtudományi Szövetség elnökének élő műsora, a Jövője van. Ki a jó anya? Régen vagy most könnyebb anyának lenni. Az anyasságot mindenki másképp éli meg. Vendégeink saját élménye világít rá arra, hogy az öröm és a nehézség kézenfogva jár élethelyzettől és gyermekszámtól függetlenül.
3: Mária Rádió.
4: Otthon a családban. Isten műve a család. házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tiszteltel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten Mivel a Család műsor, amely minden második héten, kedden reggel, 8:30-kor hangzik el. Ilyenkor mindig egy-egy házaspárral beszélgetek, akik megosztják a tapasztalataitokat, az életüket. Most éppen Péterrel és Gabóval, akik 1999-ben kötöttek házasságot, 4 gyermekük van, a legidősebb Eszter 26 éves, és a legkisebb Bence 10 éves. A többit majd ők elmondják. Isten hozott benneteket a Mária Rádió stúdiójába.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amme. Kezdjük az elején. Hogyan ismertétek meg egymást?
2: Eltérőek az emlékeink erről. Gabó korábban ismert meg engem, mint én őt, úgyhogy ő kezdi.
1: Jó. Hát ugye mi mind a ketten cserkészek voltunk, vagyunk, és egy cserkész rendezvényen ismertük meg egymást, egy, nem tudom, valami kerületi vetélkedő volt, vagyis én a Pétert ott láttam meg először.
0: És beleszerettél.
1: Hát egyébként majdnem, vagy így nagyjából így van. De hogy akkor még ez inkább csak egy ilyen, megláttam, és így megjegyeztem magamnak. Aztán, ami így mind a kettőnk számára így megvan, szerintem, az szintén mondjuk a cserkészethez kötődik, az egy kerületi vezetőképzőtábor, és aztán azt követően találtunk egymásra. Én így emlékszem.
2: Én a vezetőképzőtábortól emlékszem a dolgokra, igen, ahol közösen voltunk kiképzők.
1: Arra
2: a vezetőképzőtáborra gondolt Gabó.
0: Gabó, milyen értéket fedeztél akkor Péterben? Hát azt mondod, magas volt, csinos volt, szakálla van.
1: Jó, akkor még nem volt szakálla.
0: Akkor még nem volt szakálla, nem. Most van szakálla. Milyen értékeket fedeztél vele a beszélgetések folyamán, a közös programok folyamán? Hát nyilvánvaló, hogy mindenki megnyilatkozik.
1: Engem, ami nagyon megfogott benne, az a nyíltsága. Tehát, hogy én nagyon őszintének láttam őt. Mindennel kapcsolatban megmondta a véleményét, és ami ilyen nagyon emlékezetes kép nekem az, hogy ott a táborban este voltak beszélgetések, mindig a vezetők között megbeszéltük a napot, értékeltük, készültünk a következő napra, és hát mi akkor ilyen nagyon fiatalok voltunk, 20 vagy még annyi sem én talán, de voltak azért ott idősebb cserkészvezetők, és volt ott egy idősebb cserkészvezető, akitől azért mindenki tartott. A Péter meg úgy beszélgetett vele, hogy így a lába fönt volt az asztalon, és én azt ilyen tátott szájjal néztem, hogy hú, ő ennyire, hogy is mondjam, merész, meg bátor, lezser, igen.
2: Udvariatlan.
1: Hogy ilyesmit is megengedhet magának. Szóval ez is egy olyan tulajdonsága volt, ami akkor megfogott, és máig egyébként az van, hogy ő sokkal bátrabban megy bele dolgokba, meg vág bele dolgokba, mint én. Én félénkebb, meg visszafogottabb vagyok, meg jobban átgondolom a dolgokat, mint ő.
0: Te Péter, hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
2: Hát nekem Gabóba a csinossága tűnt fel elsősorban, és hát nyilván utána, amikor beszélget az ember valakivel, akkor azért látja, hogy értelmes, kedves, akivel jó beszélgetni, jó közös gondolataink vannak, tehát nekem így emlékszem erre a táborra. Ez az asztal a lábon, ez nem biztos, hogy a legjobb motívum. Alapvetően nagyon jó emlékeink vannak, ezek a cserkésztáborok, vagy a vezetőképző táborok a kiképzők számára azok nagyon megterhelőek, de ugyanakkor meg rengeteg élményt ad. Tehát egy jó közösség volt, és azon a közösségen belül is feltűnt nekem Gabó.
0: Szóval akkor a cserkész élmények közelebb hoztak benneteket egymáshoz, a cserkészeknek pedig értékrendjük van. Nektek mi volt akkor az értékrendetek? Mik voltak a hangsúlyok? Hol voltak a hangsúlyok az értékrend vonatkozásában?
2: Ugye most a rendszerváltás után vagyunk, tehát egy általában is szerintem máshogy viszonyultak az emberek sok mindenhez, mint ma, de nekünk mind a kettőnknek a családból jönnek ezek az értékrendek, nem is a cserkészetből, és hát nyilván a hit, a magyarság szeretet, az emberek segítő segítő, vagy emberek segítése, tehát a segítőkészség, ezek mind közösek voltak bennünk, meg azóta is.
0: Jó ezt hallani. Gabonnál hol voltak akkor az érték hangsúlyok?
1: Hát ugyanezek voltak, mint a Péternél. Az nagyon érdekes, hogy ugye Péter mondta, hogy a családból hozzuk ezeket az értékeket, de hogy nagyon különböző családból jöttünk. Tehát az én családom az inkább egy ilyen paraszti háttérrel rendelkező, a szüleim felmenői, azok mind falusi parasztemberek voltak, a Péteré pedig egy polgári család volt, és hogy tehát annak ellenére, hogy a háttér ennyire más, az alapértékek azok ugyanazok voltak mind a kettőnk számára. Tehát én is egy vallásos katolikus családból származom, nekem ez fontos volt, és ezt egy nagy áldásnak tartom, hogy az, akire rátaláltam, az egy hasonló értékrenddel bíró családból származik, és hogy mind a kettőnek ez fontos. Mikor
0: kezdett egy házasságot? Hány évvel az ismeretség után?
2: Bocsánat, hogyha csak ehhez még egy gondolat, hogy ha már ez szóba került. Ugye a 90-es években még nem voltak akkora nagy társadalmi különbségek, mint manapság, de azt gondolom, hogy a cserkészetben ez is egy szuper jó dolog, hogy most is a teljesen eltérő környezetből jövő gyerekek, azok összetalálkoznak, együtt vannak, az egyenruhának ez is az egyik jelentősége, hogy ezeket a társadalmi különbségeket kicsit csökkentse, tehát csak ezt meg akartam jelezni ebből a gondolatból. Na,
0: köszönöm, és akkor a kérdésemre a válasz. Mennyi ideig jártatok együtt, jegyben, és hány évvel az ismeretség után kötöttetek házasságot?
2: Ez a vezetőképző tábor, ahol már mind a ketten egymásnak feltűntünk, ez 93-94 lehetett.
1: 5.
2: 95. Csak 95. Uh-huh. Uh-huh. És 96-ban mondtunk egymásra, vagy fogtuk egymás kezét, és akkor onnantól mondhatjuk, hogy együtt vagyunk. Tehát a esküvőig még utána volt 3 év.
1: Igen, igen.
0: Fontos volt ez a 3 év, vagy pedig jobb lett volna mindjárt, mikor már úgy, együtt vagytok lélekben, érzelemben, sok vonatkozásban, akkor házasságot kötni, vagy pedig jó kivárni egy kicsit. Hogy látod ezt, Gabó?
1: Én azt gondolom, hogy jó kivárni. Tehát nekem ilyen nagyon határozott emlékeim vannak ebből az időszakból. Mondjad. Például, amikor a Péter mondta, hogy így megfogtuk egymás kezét, és így kimondtuk egymásnak, hogy mind a ketten vonzódunk a másikhoz. Utána én emlékszem, hogy amikor utaztam vissza Budapestre, mert ott tanultam, akkor egész úton egy ilyen nagy köszönet volt bennem a Jóisten felé, hogy ezt így elmondani másképpen nem is tudom, de hogy végig ez az érzés volt bennem, hogy egy ilyen óriási nagy köszönet, hogy én megkaptam a Pétert. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanakkor meg a Péter, az már így nagyon az elejétől fogva azt mondta, hogy ő akkor mondja ki egy lánynak, hogy szereti, hogyha ő ezt komolyan is gondolja, és hogy ő neki ezt teljesen, vagy majd ezt majd ő elmondja, de hogy én erre emlékszem, hogy ő neki ez egy végleges döntés, hogy ő akkor mond ki ilyet, hogyha arra készül, hogy az a lány, ő neki a párja lesz. És én az elején ezt még így nem éreztem, vagy nem éltem meg, szóval ez ilyen furcsa, vagy nem is tudom, tehát bennem volt ez a nagy köszönet, de hogy egy bizonytalanság, ami egyébként is jellemző rám így a hétköznapokban, hogy mindent így nagyon alaposan átrágok, tehát hogy én nekem kellett, igen, ez a több év előtte. És azt hiszem, hogy a jegyességünk az talán 1 év volt, tehát 2 évig jártunk együtt, és akkor utána volt az eljegyzés, és 1 évre rá meg az esküvő.
0: Pizdár, te hogy emlékszel erre az időszakra?
2: Hát én úgy vagyok, Gabó, hogy alapvetően én mindig a feleségemet kerestem, vagy a házastársamat kerestem, tehát a páromat, tehát nem volt bennem sose olyan középiskolásként, vagy amióta a lányok elkezdték érdekelni az agyamat, hogy hogy akkor úgy de jó lenne ezzel a lányjal megismerni, de amúgy annyira nem tetszik, tehát ilyen nem volt bennem sose, tehát mindig a leendő feleségem lebegett a szemem előtt, és Gabóban úgy éreztem, hogy őt találtam meg, tehát nekem nem, tehát már ismertük szerintem annyira egymást, tehát egy ilyen táborban együttélés azért az nagyon intenzív dolog, ott azért látja, hogy mennyire olyan a másik, amilyen. Tehát a munkában látszik meg szerintem igazán az ember, hogy mennyire segítőkész, mennyire szorgalmas, mennyire kedves, mennyire jó. Úgyhogy nekem végig az volt, hogy tehát én simán mentem volna a következő héten már a templomba, de...
0: Már szentségi házasságot.
2: Igen, de nyilván akkor ezt még mindenféle más körülményen nem tette lehetővé, tehát mind a ketten tanultunk még.
0: És ha jó számolom, akkor 27 éve most már, hogy ti szentségi házasságot kötöttetek, aztán jöttek sorba a gyerekek. Mutassátok be gyerekeiteket.
1: Hát az első Eszter, aki 2000-ben született, és hát ő most már dolgozó nő. Elvégezte az egyetemet, és azóta ő dolgozik, tehát ő nagyjából már kirepült a fészekből, vagy legalábbis már így nagyon szeretne kirepülni, önállósodni. Aztán utána volt 5 év, tehát 5 évvel később született meg Emőke, aztán 2 évre rá Ágnes, és akkor egy kisebb szünet után, 2016-ban pedig a negyedik gyerekünk, aki kisfiú lett, ő Bence, most 10 éves éppen.
0: És örültetek a Bencének.
1: Igen. Ugye előtte nem kérdeztük meg soha egyik gyerkőcnél sem de az Áginál, a harmadik lánynál ott már azért kíváncsiak voltunk, hogy fiú lesz-e vagy lány, de hogy egészen az első 2 gyereknél ez így...
2: Gabó kérdezte.
1: Igen, ez annyira nem volt fontos, és akkor a Bencénél meg megint nem, mert akkor meg már azt gondoltuk, hogy van 3 lányunk, már tudjuk, hogy a lányok milyenek, a negyedik lesz, az is jó lesz, a kisfiúnak meg úgyis annyira örülni fogunk, hogy mert ugye az meg más, és mégiscsak jó a családnak, hogy van egy kisfiú is benne, és nem csak lányok, úgyhogy ez egy nagy áldás volt nekünk szerintem ott a végén.
0: Ugye Eszter már érett személyiség. Már félig meddig ki is repült a családi otthonból, de a 2 lány még otthon van, akik már alig, hogy kikerültek a kamaszkorból, vagy annak a vége felé vannak jócskán.
2: Emőke már egyetemre jár Budapesten.
0: Akkor már nagyon kikerült a kamaszkorból.
2: Bár viszonylag sokat jön haza. Ági pedig most készül az érettségire, és hogyha minden jól megy, akkor ő is valamilyen másik városban fogja folytatni a tanulmányait.
0: Hogy őriztétek meg ezekkel a nagy lányaitokkal a kapcsolatot? Vagy sikerült megőrizni? Vagy pedig amikor kamaszok voltak, akkor ők duzzogva visszavonultak, és hagyjatok bennünket békébe. Hogy volt az ő kamaszkoruk? Beszéljetek egy kicsit erről.
1: Hát ez ilyen izgalmasan alakult. Emőke negyedik után egy másik osztályba került, ahol nagyon-nagyon nehezen találta meg a helyét, és akkor ezzel így küzdött hosszú ideig. Tehát voltak ilyen emlékei, hogy elment, mikor először elment a barátaival valami sütögetésre, és akkor már ott készen volt az étel, és ő nagyon éhes volt, akkor egyszer csak így megszólalt, hogy mikor imádkozunk már, mert ő már enni szeretne, és akkor mindenki nézett rá ilyen nagy elkerekedett szemekkel, hogy hát nem szoktak imádkozni evés előtt. Szóval, hogy így nagyon kilógott a körből, társaságból, ahova tartoznia kellett volna, így iskolai szinten, és ugye ez neki nehézséget okozott, amíg meg nem találta azt a társaságot, ahova így sikerült beilleszkedni. És ez pedig egy kicsit ilyen elvontabb társaság lett, ami miatt én azt gondolom, hogy ő egy kicsit így eltávolodott a jó Istentől. Tehát ez a nagyon filozófálgató, nem is tudom, Péter, talán segíts ki.
2: Megkérdőjelez dolgokat, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog. Tehát egy kamasz, az megkérdőjelezi a dolgokat úgy általában. Tehát én most lehet, hogy a lányok, hogyha hallgatják ezt a műsort, vagy a Bence is, akkor meg fognak lepődni, amit mondok, de én azt gondolom, hogy alapvetően szerencsések vagyunk mi az ő kamaszkorukkal. Tehát én saját magamra sokkal rosszabban emlékszem, és ha édesanyám hallgatja ezt a műsort, akkor valószínűleg igazat ad nekem. Tehát én azt gondolom, hogy ő bennük az egészséges ellenállás volt meg kamaszként, vagy talán a gigiben még mindig benne van, tehát ő lehet, hogy most megharagszik, de ő benne még mindig ezt látom sokszor, hogy ez a dafke kamasz magatartás van benne. De alapvetően nem volt rosszabb ez szerintem, mint ami a természetes. Tehát Eszter is, aki most ugye más már a cserkész csapatnak a parancsnoka, és talán a kora miatt ő van legközelebb ahhoz az értékrendhez, amit mi vallunk, meg próbálunk megélni. Ő is, amikor kamasz volt, akkor azért emlékszem rá, hogy voltak kiabálások, meg
1: órákat volt a diófán, oda mászott föl.
2: Duzzogni. Tehát és a két másik lányunk pedig...
0: Akit úgy hívnak, hogy?
2: Hogy Emőke és Ági. Ők pedig talán még nincsenek ennek az útnak a végén, de én nagyon bízom a Jóistenben, meg sokszor gondolok erre, vagy hát mi fogjuk ezt imádkozásnak is, hogy ők is valahogy visszataláljanak erre. Tehát ők jelenleg a Jóistennel való kapcsolatuk az nem mondható ideálisnak. Tehát
0: ezt itt traikusan fogjátok fel, vagy azt gondoljátok, úgy érzitek, hogy majd beérik ez a Jóistennel való kapcsolat, amikor kikerülnek ebből a viharzónából, érzelmi viharzónából?
2: Ez nagyon nehéz eldönteni, hogy mindennek oka van, szoktuk azt mondani, meg legyen meg a te akaratod, de nyilván az sem lehet csinálni, hogy az ember felteszi a kezét, és nem tesz semmit. Én alapvetően inkább ezt lelkismeret furdalásként élem meg, hogy hogy nem mondtam eleget.
0: De erőszakosnak nem szabad lenni. Tehát ő neki megvan a maguk szabad akarata, abban kell segíteni, hogy jól döntsenek, mondom én, de hát te vagy velük, te ismered, te Gabo, hogy látod ezt?
1: Én azt mondtam a Péternek, hogy szerintem nekünk egy dolgunk van, hogy szeressük őket, és hogy mindig ott legyünk mellettük, és hogyha kérdésük van, akkor föl tudják tenni a kérdéseket. És emellett pedig mutatni azt az életet, ami szerintünk jó és fontos.
0: Vagyis hiteles életet.
1: Igen. Tehát, hogy én azt tapasztalom, így a munkám során is egyébként, hogy az emberek többsége az hozza a mintákat otthonról, és ezek a minták, amiket otthon látott és otthonról hoz, azok előbb-utóbb megjelennek a hétköznapok szintjén is. Szóval, hogy én nagyon bízom abban, hogy ő náluk is, amikor majd az életük előre haladottabb lesz, és kicsit több mindent látnak a világból, akkor majd így eszükbe jutnak azok a dolgok, azok a gondolatok, azok a mondatok, amiket mi otthonról hozunk. Az nagyon fontos, hogy szerintem ők tiszteletben tartják azt, ahogyan mi gondolkodunk, és mi látjuk a világot, és ez nagyon sokszor megnyilvánul a hétköznapokban is beszélgetések során, hogy nem mindig értünk mindenben egyet, de hogy mindenki tiszteli a másiknak a véleményét. És azon kívül, hogy azt gondolom, hogy szeretettel kell lenni feléjük, a másik dolog, hogy teret és helyet kell adni annak, hogy beszélgetni tudjunk bármiről. Nem tudom, én itt ugye most nem sokkal vagyunk a választások után, de hogy például annak kapcsán is nagyon sokat beszélgettünk a gyerekekről, és hogy nem kell mindenben egyet értenünk, de az, hogy tudjunk úgy beszélgetni egymással, hogy a végén is tudjuk szeretni egymást, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és hogy én ezt szeretném, hogy képesek legyünk erre akkor is, hogyha vannak olyan dolgok, amikben nem feltétlenül értünk egyet, vagy gondolunk ugyanúgy. Igen, sokszor nehéz, de van, amikor meg nem, mert nagyon izgi látni azt, hogy saját véleményük van, és hogy gondolkodnak dolgokon. Szerintem ez nagyon jó.
0: És nem akarjátok őket mindenképpen meggyőzni, hogy már pedig apátoknak, anyátoknak igaza van, tessék ezt így csinálni.
2: Ja, jó Isten is valahogy azt gondolom, hogy tehette volna azt, hogy úgy teremti meg az embert, hogy mint egy robotot, hogy mindig jót tesz.
0: De hát szabad akaratot adott
2: nekünk. Igen, tehát ő is, ugye ez a szeretetnek szerintem a legnagyobb megnyilvánulása, hogy megbízik bennünk. És a cserkészetben is, amikor azt mondjuk, hogy jól érekkel és készségesen engedelmeskedik a cserkész a feje valójának, akkor nem az a... Ott van ez a jól érekkel, meg készségesen. Tehát nyilván megtehetnénk azt, és szerintem a lányaink szeretnek is minket annyira, hogy ezt tiszteletben tartanák, hogy akkor jó, hát akkor elmegyünk misére, és akkor ott vagyunk, és akkor ki van pipálva. De hogyha ez nem azért van, mert hogy ő várja, hogy elmenjen oda, és mert az ő meggyőződéséből fakad, és a hitéből fakad, akkor szerintem annak semmi értelme nincsen. Tehát én azt remélem, hogy jön majd valami olyan esemény, ami felnyitja a szemüket, és egyébként ezt azért én nem tudom, nem mondtad, tehát ne legyen félreértés, én nem gondolom azt, hogy ők teljesen elzárkóznak a Jóistentől. Csak valahogy máshogy érlik ezt
0: meg. Szoktatok-e imádkozni a gyerekeitekért?
1: Igen.
0: Rendszeres együtt, vagy külön, vagy hogy csináljátok ezt? Mert ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a szülőknek az ima háttere mindig ott legyen, pláne a kamasz gyerekeknek az életében.
1: Hát ezzel szerintem nehézségeink vannak, hogy így közösen imádkozzunk. Este mindig közösen imádkozunk, tehát az megvan. Én a szentmiséket szoktam mindig felajánlani
0: hát
1: értük.
0: Hát ez nagyon nagy imádság értük, hát értékesebbet nem tudtad letenni a Jóisten elé.
1: Szóval, hogy minden szentmisén ez van, de igen, azt gondolom, hogy ez így hiányzik egy kicsit nekünk, hogy a hétköznapokban így leüljünk mi ketten, és akkor imádkozunk a gyerekekért, ezt így nem szoktuk a hétköznapokban.
0: Jó, hát ha úgy jön, akkor tegyétek meg, mert azt gondolom, hogy az apának, anyának az imája a gyerekért, az mérhetetlenül fontos. És amikor ti eljöttök vasárnaponként a kisfiatokkal, meg talán Eszterrel is szentmisére, ő itthon van, ilyenkor a két lány otthon marad?
2: Valamikor eljönnek velünk szentmisére, de amikor éppen olyan kedvük van. De igen, sokszor van ilyen, hogy mi eljünk misére, és amikor... ha ők itthon vannak, akkor, mert nyilván van olyan is, amikor nincsenek itthon, de van olyan, hogy ők otthon maradnak.
0: És amikor ti elmentek szentmisére, ők otthon maradnak, vagy amikor ők elmennek szentmisére veletek együtt, ha olyanjuk van, van-e arról valami véleményük, mondatuk, gondolatuk, akár a misével kapcsolatban, akár a prédikációval kapcsolatban? Vagy pedig az jó, megtörtént, elhangzott, ennyi?
2: Nem szokott szerintem.
1: De, tehát, hogy én nekem többször volt olyan élményem, hogy az Ágival például elmentem, szentségimádásra volt, hogy a cserkészeknek szerveztek szentségimádást, és hogy utána kijövet, pozitív élménye volt erről neki. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsa, hogy mindig összehasonlítja ezeket a pozitív élményeket, például az iskolában meg hittanórán megélt dolgokkal. Tehát ilyenkor mindig onnan hoz be példát, hogy ott voltak neki negatív élményei. És hogy ezért gondolom én azt, hogy időnként őket érdemes elvinni olyan alkalmakra, amikor a Jóistennel ilyen más, talán szokatlan, számára szokatlan formában tud találkozni. Mert hogy ilyenkor mindig sokkal, én az utána beszélgetésekből arra következtetek, hogy sokkal közelebb tud hozzá a Jóistenhez kerülni. Tehát ilyen nagyon-nagyon izgi, érdekes egyébként erről beszélgetni is velük, hogy milyen megéléseik vannak. Tehát, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy az ő korosztályukkal valahogyan másképp kell a hitről beszélgetni. Tehát, hogy inkább azt kell engedni, hogy föltegyék a kérdéseket. Nekem ezzel az a nehézségem, hogy nem mindig tudok válaszolni a kérdéseikre, mert nincs meg hozzá az a tudásom, így a hittünkkel kapcsolatban, vagy ilyen teológiai háttérre kapcsolatban, hogy helyes válaszokat tudjak adni, amikor kérdéseket tesznek föl.
0: Miért mondtok be valami lelkipásztort, akihez ért, vagy világi embert, aki teológiailag járatos?
2: Ja, az azt kellene, hogy pont akkor ott van, és akkor de ezt csinálhatjuk, hogy megcsörgetjük atyát, hogy Giginek van egy kérdése.
0: Sajnos nagyon gyorsan elrepült az időnk. Én nagyon szívesen beszélgetnék erről még veletek, de azt gondolom, erre még talán keríthetünk sort. Mit ilyen tanácsot adtok a szülőknek? Ugye a legkisebbről, Bencéről nem is beszélgettünk, mert ő egy aranyos gyerek, de hát ugye az izgalmas még egyelőre nem ő, hanem a nagyok. Ő meg hát ott van a szülői közösségbe, családi közösségbe. Milyen tanácsot adtok azoknak a szülőknek, akik úgy több gyermeket nevelnek, kamaszkorúak lesznek, idősebbek lesznek, hogyan viszonyuljanak a gyerekeikhez? Röviden.
2: Én azt mondanám, hogy nyilván a saját káromból tanulva, hogy próbáljanak meg rendszerré tenni időt. Tehát én nagyon örülök, amikor mi tudunk együtt társasjátékozni, vagy kártyázni, vagy bármi ilyesmit csinálni, mert közben beszélgetünk. Tehát vannak olyan alkalmak is, amikor együtt vagyunk ugyan, de valahogy mindenki a saját maga dolgával foglalkozik. A gyerekek sokszor a telefonjukat nézik. Tehát ezek az együtt töltött minőségi idők, ezekre valahogy törekedjenek rendszeressé tenni a család életében.
0: Gabó?
1: Én meg azt javaslom, hogy ne féljenek a gyerekek kérdéseitől, és hogy ha nem tudnak válaszolni, vagy nem tudunk rá válaszolni, akkor próbáljunk utána járni, hogy mi a válasz, és akkor visszatérni rá, de hogy szerintem az nagyon jó, hogyha a gyerekek mernek kérdezni tőlünk bármilyen témában.
0: Kedves hallgatóim, lejárt a műsoridő, önök az Isten Műve Család műsort hallották. Péterrel és Gabóval beszélgettem, apa-anya, akiknek 4 gyermekük van, és hát főleg a nagyobb gyerekekkel fölmerülő problémákat beszélgettük meg. Remélem, sok kedves szülőnek adtak tanácsot, támogatást, ahogyan megosztották a saját tapasztalataikat. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának, Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedés Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Vincenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban, tudósít az Esztergom Budapesti Főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Vincenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte. Együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli, vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A békefelhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV ESZJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldeni a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESZJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a nemzeti tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226-1-19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Húsvét 5. hetének kedreggeli szentmisében érettségizőkért imádkozunk és esőért, csapadékért. Testvéreim, szentmisénk elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erősíttel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó pizidiai Antiochiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De amikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük az Isten országába. Az egyes egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfiliába jutottak. Miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Atáliába, innét azután visszahajóztak a szíriai Antiochiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogy tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten igéje. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak. Országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, királyságod fölséges dicsőségét. A te országod örökké való ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, szent nevét mindörökké áldja minden élő. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi.

0: Kereszténységnek nem az, hogy kapunk valami kis bódító tanítást, ami elvigasztal, megvigasztalgat bennünket, és akkor, nem tudom én, könnyű lesz az életünk, Isten meghálálja, hogy szenvedünk, és akkor valami ilyesmi tanítás, ami egy kicsit ilyen mint egyike azoknak az ezoterikus gondolatoknak, amik ma keresztül kasul megtalálhatók. Világosan beszél a Szentírás szinte minden pontja itt, amikor már a feltámadás után vagyunk, és a feltámadnak az örömhírét viszik szerte a tanítványok, és Jézus maga is az utolsó vacsorán a beszédben, hogy a szenvedés és a feltámadás összetartoznak. A szenvedés a világ része. A szenvedés annak a világnak a része, ami elfordult Istentől. A szenvedés annak annak a világnak a produktuma, a sötét világnak, ami nem akarja befogadni az Istent, és hogy addig, amíg tart az életünk, ennek a realitásnak ki vagyunk téve. És hogy oktalan az a keresztény, aki azt hiszi, hogy attól, hogy keresztény lett, vagy elkötelezi magát, vagy éppen elkötelezi magát egy egyházközségbe is, és tesz, dolgozik azért, hogy a hitélet az eleven legyen, hogy nem lesznek szenvedései. A szenvedés, ami masszívan jelen van, ami állandó, folytonos töprengésekre késztet bennünket, fájdalmat okoz, gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk úgy megoldani az életünket, hogy a szenvedés legalább kevesebb legyen, az itt van, és hogy ezzel együtt mondja Jézus, hogy a utolsó mondatában nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. A szenvedés, a világ fejedelme által okozott szenvedés Jézus számára valami, ami által demonstrálhatja az atya hatalmát itt a világban. A szenvedés tényként fogadja el, de nem foglalkozik vele. Reálisan számol vele, de nem sajnálja önmagát, hogy nekem szenvedni kell. Azt nézi, ami a valódi perspektíva, hogy az atya iránti szeretetből azért, hogy az atya hatalmát tanúságot tegyen, ezért ezt a szenvedést elvállalja és elfogadja. Szenvedés, ami az élet része. Szenvedés, ami nem oldódott meg attól, hogy Krisztust keresztre feszítették és meghalt értünk. A szenvedés, amiről Jézus azt mondja, és az evangélium azt mondja, hogy számolni kell vele, hogy bele kell kalkulálni, de nem kell abba elsüllyedni, hogy önmagunkat sajnáljuk, hogy drámázunk, hogy ilyen-olyan módon érzelmileg összezavarodunk. Aki az atyára tekint, és az atya szeretetével éli az életét, aki a szent lelket befogadva éli az életét, és építi a hétköznapi életét, és az egyház kicsi közösségét, nos, aki így él, az úgy tud túljutni ezeken a szenvedéseken, hogy bár a terhét viseli, de minden ilyen apró legyőzése a gondoknak és a szenvedéseknek tovább viszi őt az atyához, tovább viszi őt afelé, az örökség felé, amit Isten mindnyájunknak megígért. Ha feltámadott kegyelmében élünk, akkor egyszer majd az ő örök asztalánál is helyet foglalhatunk. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, kérünk téged, hallgass meg minket. hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hit.

0: tükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odafönt lakót keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg, Urunk, az érettségizőket, hallgass meg minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj, Urunk, esőt kiszáradt földekre, hallgass meg minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában, tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövedelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

szülőtő termése, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most dobrak rűrémet és védkeinket, tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, melynek most ilyen nagy örömet okoztál, add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lettértünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraélet, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelt megáldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérjük, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útján járó egyházadat, szolgárdat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól egy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesszelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus Isten.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőültest romolhatatlan feltámadására, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára Lubik.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: XXIII. János pápa Pacem in Terris kezdetű enciklikája. Súlyos kötelesség. Úgy véljük, hogy a nagylelkű férfiak legsúlyosabb kötelessége ez, azt kell leginkább hozzátenni, hogy az igazság, igazságosság, szeretet, szabadság alapján állva az államvezetőknek helyre kell állítaniok az emberi társadalomban a kapcsolatok új rendjét, azaz a polgárokét egymás között, azután a polgárok és az államaik között, majd az államokét egymás között. Végül az egyes emberek, családok, közbűlső társaságok, egyes államok és az egész emberi közösség között. Ezt mindenki dicsérete méltó munkának tartsa, mert belőle Istentől meghatározott rend szerint való igaz béke csak erősödhetik. Méltó, hogy ezekhez a férfiakhoz, akik bizony a szükséglethez viszonyítva igen csekély számban vannak, de az emberi közösségből kiválnak, nyilvános dicséreteket intézzünk, egyszer mint felhívást is az üdvös javaslatok kidolgozásához. De ugyanakkor reméljük, hogy ezekhez a férfiakhoz sok más, elsősorban a keresztények közül fog csatlakozni, akik tudatában vannak kötelezettségüknek, és szeretethatja őket. Akik ugyanis Krisztushoz csatlakoztak, azokhoz nagyon is illik, hogy az ember gyülekezetében fényszikrák, a szeretetnek táplálói és az egész közösség kovászai legyenek, ami annál jobban sikerül, minél szorosabban tapad lelkük Istenhez. Egyáltalán nem lesz béke az emberek összességében, ha csak előbb nincs meg az egyes emberek lelkében, ha csak tudni, ki nem őrzi meg magában azt a rendet, melyet Isten megőrizni parancsolt. Erről így szól az emberhez Szent Ágoston. Akarod, hogy értelmed alkalmas legyen legyőzni a szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak, és legyőzi alacsonyabbat. És benned béke lesz, valóságos, biztos, rendezett béke. Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek, az értelem a testnek, nagyobb rend nem lehet. Amit tehát eddig ezekről a kérdésekről tanítottunk, amire az emberi társadalmat a jelen körülmények között oly annyira buzdítottuk, és amitől a legnagyobb mértékben függ az emberi társadalom előrehaladása, az a mi lelkünkben is azt a gyötrő vágyat ültette, melyről biztos, hogy minden jó szándékú embert hevít, megszilárdítani ugyanis a békét ezekkel a földön. Mert azt, akinek helytartói hatalmával működünk, jól lehet, méltatlanul, isteni előrelátásból jövendőlve a hírnök a béke fejedelmének nevezte. Részünkről állítjuk, hogy gondolatainkat, gondoskodásunkat, erőinket ennek a mindenre kiterjedő gazdjónak az előmozdítására szenteltük. Mégis a béke üres szó, ha csak nincs meg benne a dolgok ama elrendezése, amelyet e körlevelünkkel minden reményünktől indítottva felvázoltunk, állítjuk, hogy a tervezet az igazságon alapszik, az igazságosság parancsa szerint fel van építve, szeretettel táplálva, telítve, végül a szabadság jelszava alatt megalkotva. Ezt a dolgot oly nagynak és fenségesnek kell értékelni, hogy azt az ember, ha jó és dicsérendő szándéka is van felruházva, ha csupán a saját erejével dolgozik, semmiképpen sem tudja végrehajtani. Tudni, hogy az emberi társadalom minél jobban hasonlítson Isten országára, szükséges ehhez nagyon is az Isten segítsége. Tehát maga a dolgok rendje követeli, hogy e szent napok alatt ahhoz intézzük imáinkat, akik fájdalmas szenvedésével és halálával eltörölve nem csak a bűnöket, minden meghasonlást, nyomor, egyenletlenség forrását és kútfejét, hanem kiontott vérével az emberi nemet atyának kegyelmébe visszavitte, a béke ajándékait osztogatta. Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyétette, s eljött, hogy békét hirdessen nekik, kik távol lévők voltak, a békét a közel lévőknek. De szent napok szent szertartásaiban visszacseng a szent hír. Feltámadván Jézus Urunk megállt tanítványai körében, és mondotta, béke nektek, alleluja! Örültek a tanítványok, mert látták az Urat. Tehát békét hozott nekünk Krisztus, békét hagyott nekünk. békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek, nem miként a világ adja, adom én nektek. Tehát ezt a békét, melyet az isteni megváltó hozott nekünk, hő imában kérjük tőle. Töröljön le az emberek lelkéről mindent, ami ezt a békét beszennyezhetné. Mindenkit alakítson át az igazság, az igazságosság és a testvéri szeretet tanúivá. Ezen kívül azok értelmét, akik a népek élén vannak, fényével világosítsa meg, hogy a polgároknak a béke szép ajándékát méltó eredmények kíséretében biztosan nyújthassák. Végül Krisztus minden emberi akaratát, minden ember akaratát gyújtsa fel, hogy zúzza be a kapukat, amelyek elválasztják az embereket egymástól, és kölcsönös szeretet kötelékeit erősítse meg, hogy másokat megértsünk, és megbocsássunk, és másoktól szenvedett jogtalanságot elviseljük. Mégpedig úgy, hogy kezdeményezéseivel és vezetésével minden nép testvéreként ölelje át egymást, köztük mindig virágozzék, és mindig uralkodjék a kívánatos béke. Végül azt kérjük, tisztelendő testvérek, hogy ez a béke szálljon rátok, a rátok bizott nyájra, leginkább váljék hasznára a nagyon is gyenge embereknek, akik különös segítségre és védelemre szorulnak. Ezért nektek, mindkét rendpapjainak, szerzetes férfiaknak és Istennek szentelt szűzeknek, és minden keresztény hívőnek, de név szerint azoknak, akik a buzdításainkat tágra nyílt lélekkel fogadják, apostoli áldásunkat az Úrban szeretettel adjuk. Minden jó akaratú embernek pedig, aki ezt szintén szól, körlevelünk, a fönséges Istentől üdvöt és szerencsét kívánunk. Kelt Rómában, Szent Péternél, Nagy Csütörtökön, 1963. április 11-én, pápaságunk 5. évében, 23. János pápa.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Az iráni háború elsőre geopolitikai konfliktusnak tűnhet, de egy ennél mélyebb problémára is rávilágított. Arra, hogy mennyire függ a világ még mindig a fosszilis energiahordozóktól. Amikor a harcok miatt akadozni kezdett az olaj- és gázellátás, az árak azonnal megugrottak. Ez ismét világosra tette, az energia nem csak klímavédelmi kérdés, hanem gazdasági és biztonsági kockázat is. A fosszilis energiafüggőség kiszolgáltatottá teszi az országokat a nemzetközi konfliktusoknak. Egy regionális háború is képes globális energiaválságot előidézni. Ezért egyre többen hangsúlyozzák, a megújuló energia nem csak tisztább, hanem stabilabb és nagyobb szuverenitást biztosító megoldás is. Ez a felismerés állt a kolumbiai Santa Martában nemrég lezárult nemzetközi konferencia középpontjában, ahol több mint 50 ország tárgyalt arról, hogyan lehet ténylegesen kivezetni a fosszilis energiahordozókat. A találkozó egy fontos üzenete az volt, hogy az általános célkitűzés ideje lejárt, most konkrét lépésekre van szükség. A kormányoknak egy lehetséges nemzetközi fosszilis kivezetési szerződésről egyeztettek, amely akár jogilag is kötelezővé teheti az átállást. Emellett új pénzügyi megoldásokat is napirendre vettek, például egy igazságos átmenetet támogató globális alap létrehozását, illetve olyan konstrukciókat, amelyek segíthetik a fejlődő országokat az energiaátmenet finanszírozásában. A vita egyik kulcskérdése a finanszírozás volt tehát. Bár a nap és szénenergia sok esetben már versenyképes, az átálláshoz szükséges infrastruktúra kiépítése továbbra is jelentős beruházásokat igényel, különösen azokban az országokban, ahol korlátozottak az erőforrások. Ezzel a részfők olyan intézkedéseket is sürgettek, mint a fosszilis támogatások fokozatos megszüntetése, a tiszta energiába irányú befektetések felgyorsítása és az energiarendszerek szélesebb körül villamosítása. Az iráni háború így egyértelmű üzenetet hagyott maga után, Az energiafüggetlenség és a gazdasági stabilitás szorosan összefügg a zöld átállással. A kérdés tehát már nem az, hogy szükség van-e rá, hanem az, hogy a világ képes-e elég gyorsan és igazságosan végrehajtani ezt a zöld átalakulást.
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
0: Hírpercek.
4: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szentmisével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szentmisét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanyag kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis következik.
1: Menettel-e. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis magyarázatot, meg egy katehézist adni arról, hogy mit jelent ez nekünk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus föltámadása után 40 napig megjelent különböző alkalmakkor apostoloknak, az asszonyoknak, az emmausi tanítványoknak, meg másoknak is, és a 40. napon kivezette őket az olajfák hegyére, és ott Pál apostol tanúsága szerint több mint 500-an voltak már, akik komolyan vették Jézus föltámadását, hittek benne, eljöttek, és ott Jézus elbúcsúzott tőlük, majd megáldotta őket, és fölemelkedett, és egy fényes felhő eltakarta. Mi ezt általában úgy mondjuk, hogy fölment a mennybe. Na most ennek a mi mondásunknak van több problémája, mint általában mindennek, ami érinti az örök valóságot a mi földi mulandó valóságunkból. Amikor föltámadást mondunk, nekünk ugyanaz a szavunk van, de mondjuk Lázárra is azt mondjuk, hogy föltámad, meg Jézusra is azt mondjuk, hogy feltámad, bár ez a kettő, ez egy napon szinte nem említhető, mert Lázárnak csak a földi élete folytatódott, óriási a csoda, hogy 4 napja vagy több napja halottat egy szavával, Jézus isteni erejével szavával föltámaszt, de teljesen más az, hogy Jézust a lélek, vagy az atya az örök valóságra támasztotta föl. Jézus az egyszerűen eltűnt a sírból, és a jelenésekbe jelent meg, de másmilyen volt, mint azelőtt. Na de erre már nem nagyon van fogalmunk. Na most föltámadás után a mennybe menettel is egy ilyen. Itt érintkezik a földi valóság az örök valósággal. A mi emberi látásunk, hallásunk, megtapasztalásunk az számunkra nem megtapasztalható isteni valósággal. Azt mondjuk, hogy Jézus fölment a mennybe. Igazából nem ment el sehova. Nem, ez a kifejezés csak azt jelenti, hogy eltűnt végleg a mi evilági, földi tér, idő és mulandóság valóságából. Ez jelenti a fényes felhő, ami eltakarta, mint egy függöny. De Jézus utolsó aranyos szavai voltak, amit mindegyikünk vegyen a szívére, lelkére, hogy ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát nem azt mondta, hogy Isten áldjon titeket, én most már elmentem. És ez fontos, hogy ezt így megírjuk, hogy mi, amikor imádkozunk, meg dicsőítünk, meg minden, nem valahova a világűrbe küldjük az üzeneteket, mert elment, ott van, nem ott van, itt van. Itt van az Atya is, ő is, Szentlélek is, mindenütt, mindig. A mennybe menettel tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus kiáradt erre a világra úgy, ahogy az Atya mindenütt van, meg a lélek, most Jézus is emberi dicsőült, megdicsőült valóságával is, mindig, mindenütt. Ha belegondolunk, ezért lehetséges az, hogy hogy az oltári szentségben egy időben az egész földkerekségen mindig, minden helyen, minden szentmisén, minden tabernákulumban, mindig szentségimádáskor, minden alkalommal ott van. Nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve. Amikor a mennybe menetelre gondolunk, nekünk keresztényeknek, igazán hívőknek, azt kell átélni, hogy Jézus velem van, bennem van. Ahogy mondta, aki hisz benne, aki megtartja tanítását, azt ő is az Atya szeretni fogja. Hozzátok jövünk, lakást veszünk nálatok, János apostol 14. fejezet 15-16. Fejezetében beszél ezekről, a visszajövök hozzátok, atyám házába sok lakjában, stb. Ezt is úgy kell érteni, hogy velem van, itt van, és minden. Ugye mi idősebbek, én már elég idősek vagyok, hogy tanultuk a hittan elején, hány Isten van, egy Isten van, hány személy van, és három személy, Atya, Fiú, Szentlélek, hol van Isten? A mennyben, földön és minden helyen. No, hát ez az igazság, amit megtanultunk, most legyen a szívünk, lelkünk igazsága, hogy velem van. És mindig velem van. Akkor is, amikor dicsőítem és imádkozom, akkor is, amikor ellustálkodom a feladatomat, akkor is, amikor az érzékiség meg minden, hogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz itt levélben, ugye a fejezet körül, hogy akarom a jót, de a testemben más törvényt érzek, és én szerencsétlen teszem azt, amit nem akarok, kiszabadít meg ettől a bűnös testtől, és akkor mondja ezt a nagy igazságot. Hála Istennek, Jézus Krisztus, aki az életét adta értem, föltámadt és él. Tehát ezt kell megélnünk csütörtökön, meg egyáltalán az életünkben, hogy Jézus itt van, mindig, és mindig velem van, és ez a mi reménységünk. Mi nem valahol menetelünk, mint a hegyre mászók, a hegyen sziklát mászva minden, és akkor Jézus valahol ott van a csúcson, és ha elérjük, akkor oda fogunk menni. Nem. Nem, Jézus itt van velünk. Jézus velünk megy az ösvényen. Jézus erőt ad nekünk, bátorítást, tanításával vezet. Most nem csak úgy a tanításával, hogy elmondta egyszer a tanítását 2000 évvel ezelőtt, és olvasd és kész, nem, hanem mindig itt van, most tanít, most sugal minket a Szentlélek által, pontosan azt, amire nekem ma van szükségem, ebben a helyzetben, ebben a szituációban, akár arra, hogy hálát adjak, dicsőítsek, akár arra, hogy vigyázzak, akár arra, hogy visszatérjek, mint az elveszett bárány. A vállán ez azt jelenti a kegyelemmel, most visz engem vissza, itt van, nem csak ad egy ilyen küldeményt, hogy használd föl ezt a kegyelmet, hanem ő fölkarol engem, és kell, hogy halljam a hangját, kell, hogy kivezessen engem, mint ahogy a jó pásztor vasárnapon értettük, kivezessen engem, és jó legelőt adjon, és az örök élet forrásához vezessen most itt engem. Úgyhogy én úgy értem, és talán meg tudom értetni ezt a nagy titkot. Jézus mennyben ment el, azt jelenti, hogy Jézus egyszerűen kiáradtott az egész világra. Valahogy olyan hasonlatot tudok mondani, bár minden hasonlat, meg minden példa az sántít néha mind a két lábára, mindegy, hogy olyan, mint egy rádió vagy tévé adás, vagy mondjuk az internet, amely szétárad most nem, talán nem az egész világ nincs ilyen óriás adó, de az interneten igen. És minden itt ott van teljesen. Nem egy szelet programot lehet fogni itt nálunk, egy szeletet Magyarországon, stb., hanem az egészet. Hogy valahol így, nincs időhöz, térhez kötve, és ez nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy így értsük Jézus mennybe menetelét, hogy ő ezzel sokkal közelebb került hozzánk, mint a 40 nap jelenéseiben. A jelenésekben itt vagy ott vagy amott, még tapasztalták, még adta, hogy még tapasztalják az ő jelenlétét, az ő sebeit, az ő föltámadt valóságát, a békét, ami árad belőle, reménységet, stb. De most ezt mindenütt megadja, lelki tapasztalással, megéléssel, és itt nagyon fontos, hogy mi is próbáljunk erre a valóságra ráhangolódni, rányílni. Itt látom azt, hogy nagyon fontos a kötött ima. Nagyon fontos az, amit megtanultunk gyermekkorunkban. Bár nagyon sokszor úgy elmondjuk a mi atyánkot, mint egy trallalát, meg az üdvözlégy Máriát, hogy nyugodtan mondhatnánk valami egyebet is, de azok nagyon fontosak, óriási gondolatok vannak, az egész ima életünket meghatározó gondolatok. De mi papok a sollosmát mondjuk, hívek közül sokan rózsafűzét, minden imádságot, mind fontos, nagyon jó. De nagyon fontos az, amit sokan manapság elhanyagolnak, rohanós életben vagyunk, hogy tudjunk elcsendesedni, mégpedig meghatározott ideig, mert akkor tudjuk lelki értelemben meghallani, megtapasztalni, hogy valóban Jézus nem messze van, hanem itt. Hogy az Atya itt van vele, és a lélek most kiárad, és lelkesít, és nagyon komoly lelki élményt, lelki erőt, lelki vigasztalást tudunk kapni. Tehát itt nagyon fontos, hogy mi próbáljunk csatlakozni lélekben ahhoz a túlvilági, ez sem messze van, de másképp létező valósághoz, amiben Jézus elment. Itt van az elcsendesedésünk, hogy csendben várok. Egy jezsuita szerzetes, egyszer egy papi lelki gyakorlaton kérdezte,

akkor nem jön a vonat a számomra. Hogy valahol így van Isten, Jézus is közelségét akkor adja, amikor ő jónak látja. Egy sugallatot is akkor ad, amikor ő fontosnak látja, és olyan formában, olyan lelki hangulatomban szól hozzám, nem én határozom meg, én csak nyitott vagyok. Én csak kinyitottam az ajtótaknak, aki kopogtat, és ha kitartok, akkor ő szól. Szól és megérezteti azt, hogy jelen van. Itt, ha ezt kihagyjuk, ha hiányzik belőlünk az, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéit, és hogy mindig és tényleg és itt van, akkor tulajdonképpen ilyen elméleti keresztények leszünk, akik megtanultunk egy sor igazságot, megtanultunk viselkedni a templomba, megértettünk bizonyos szertartások menetét, és kész. De akkor ebből igazából nekünk nagyon kevés konkrét hasznunk van. Itt fontos, hogy úgy éljük ezt át, hogy igazi kapaszkodónk legyen, igazi lelki erőnk, igazi élményünk, hogy ki tudjuk mondani azt néha Tamással, hogy én Uram, én Istenem. Ne csak egy ilyen tudati hitvallással, hanem átérezve. Ehhez el kell csendesülni. Ehhez nekünk találkozni kell azzal az élménnyel, hogy a fényes felhő eltakarda, de veletek vagyok minden nap a világ végéig. És csak így ebben a lelkületben, hangulatban tudjuk a Szent Lelket is befogadni. Akinek ez a tapasztalat nem működik, ahogy Mária Magdolna rabbi, te vagy, ó, nem a kertész, vagy Szent Tamás, ugye, vagy a két apostol, a kenyér, tanítvány, Emmausban, kenyértörösben, fölismerték, már nem is kellett, hogy lássák, fölismerték, bennük volt, és futottak vissza Jeruzsálembe mondani valójuk volt. Ezért nagyon-nagyon fontos ebben a mai zűros világban, rohanós világban, semmire se érünk rá, stb., hogy tudjunk tudatosan időt szakítani annak, hogy az olajfák egyén való élményét az apostoloknak mi is megírjuk. Veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez nagyon kemény valóságot jelent, és ne higgyük, hogy ez egy döntés, elhatározva, hogy na, most már én így nézek. 10 nap kellett az apostoloknak, hogy annyira befogadják ezt, annyira átéljék ezt a valóságot, hogy képesek legyenek a Szent Lelket befogadni. Ez nem egy olyan, hogy most rájuk sütött a naphoz, kész, most már süt a nap, meg barnul a bőröm, meg melegen van. Ez nem így működik. Mikor kimentek, elkezdtek, ugye, pünköstkor Jézusról beszélni minden, megjegyzi a Szentírás, hogy egyesek azt mondták, hogy ezek kora reggel beitt a kérdés, borból gyerünk tovább. Nyilván nem egy-két ember volt, mert ők meg se jegyezték volna, egy bizonyos részletemnek elment. Ők nem voltak készek befogadni a konkrét valóságot. Egy hatalmas tömeg, 3000-et írott, aznak befogadta, lelkesedett, megkeresztelkedett, rátették az apostolok kezüket, és a lélek sugallatát megütik, lelkesedtek, minden, alig tudtak valamit, egy keveset, ha hallgatták Jézus tanítását, vagy valamit, de a lélek éltette őket. Testvérek, én azt hiszem, hogy nekünk ne a tudás a baj, mi mindig oktatunk, elmondjuk, tudjuk, bérmálkozás előtt hittan vizsga van, első áldozás előtt is kikérdezzük a kis nevulókat, minden, de nagyon kellene törekednünk arra, hogy átéljük, hogy Jézus itt van, hogy Jézus kiáradt, hogy Jézus most eltölt minket, hogy Jézus most reménységet jelent, és hogy

0: benne a reménységben várjuk az ő második eljövetelét. Ebben a tudatban, ebben a mi lelki élményben próbáljuk megélni a kereszténységünket. Úgy gondolom, hogy ez a mennybe menettel eseménye, annak jó átélése az egész vallásos életünket nagyon mélyen és nagyon-nagyon átéléssel tudja befolyásolni. Úgy gondolom, hogy erre nagyon kell törekednünk napjainkban, mert még a mások felé közvetített hitünk, meg tanúságtételünk, minden szinte semmit nem jelent. A vitánk, a bizonygatásunk, a minden tele van a világ. Igaz, hamis, meg féligaz, meg milyen tanításokkal. Már lassan a teológiai tanult ember se nagyon tudja elbírálni mindig, hogy ebben mi a hazug, meg mi az igaz, mennyire igaz, lexikonba kellene utána nézni. Nem hat már. De ha van egy béke bennünk, egy öröm, egy reménység, ami nem törünk ki akkor, amikor valami történik velünk, mert Jézus velünk van. Ha nem védjük az igazunkat, már nem engedik, már megbántottak, már minden, nem, hanem azt mondjuk, hát Jézust is megbántották, velünk van, megbocsájtok, stb. Nyugodt maradok, akkor nagy tanúságot teszünk arról, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Akkor nagy tanúságot tudunk tenni arról, hogy mi hordunk magunkban egy igazi értéket, kincset, olyat, ami másnak nincs. Mindegy, manapság azt kell mondani, hogy mindegy, megvan a körülbelül minden, de akinek nincs ez a mély hite, ez a jelenlétben való hite, az tulajdonképpen nem viszi ezt a keresztény értéket. Nem, nincs benne az a lelkesedés, amivel az egyház pünköstkor elindult, amivel az apostolok az olajfák kegyéről lementek. Nagyon kellene ezt magunkban munkálni, foglalkozni ezzel, nem engedni. Ebbe növekedni, érlelődni lehet. Nem elég tulajdonképpen nagy élmény sem. Azt hiszem, hogy napjainkban nagyon sok, az utóbbi másfél század vagy több már, nagyon sok például Mária zarándokhely, nyílt jelenések, stb., ahol nem az igazából az alapkérdés, hogy most az, aki ott látott valamit, az igaz látomás volt, igaz jelenés, vagy nem igaz, nem igaz jelenés, nem ez a kérdés. Az igazsága minden ilyen zarándokhelynek, az, hogy milyen sokan megélik ezt a jelenlétet, élményt, vallásos élményt kapnak, lelkesedést és sugallatot, minden ilyen búcsújáró hely, ez az ajándéka, ez az éltető hit, amely nekünk sokat tud adni mindenkinek, amit nem csak ott lehet megélni, hanem amit magunkkal tudunk vinni. Onnan Mária által Jézushoz jutunk. Mária kegyhelyen, Mária közvetítésével megélhetünk egy ilyen nagyon mély élményt. Mindegy, búcsújáró helyek sok van belőle, kisebbek, nagyobbak, minden, de ezzel kell onnan hazatérni. Nem csak a kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit vettünk, hogy mindenkinek kell egy valamit, amit eltesz a vitrínbe. Nem, nem. hanem hogy mi azzal mentünk haza onnan, hogy megéltem, hogy Jézus itt van, hogy ez igaz, hogy én ezt viszem haza, és ebből élek. Ez tulajdonképpen azt hiszem Máriának egy nagy ajándéka ennek a mi modern világunknak, hogy ez nem csak egy ilyen játék a vallásosságban, hanem egy nagyon alapvető szükséglet. Tényleg a világ szinte minden részén valahol megvan. És azt hiszem, még azt merem mondani, minden egyes szentmisénknek ez az értéke, ez az élete. Nem programra megyünk, nem egy vallási programon kell részt venni. És eszembe jut, hogy az én gyerekkoromban kötelező volt május 1-én fölvonulni, azt már rossz szemmel nézték, aki nem vonult föl, hogy a majál is föl, a kirándulás volt, a fölvonulás, minden, de azt hiszem, hogy sok mindent lehetne a világban emlégetni, bahocenünk, stb. Nem egy programon kell részt vennünk. Katolikus egyház nem azért adta az egyházi parancsot, hogy minden vasárnap kötelező menni, hanem azért, mert ott van ez a mennyben meneteli valóság, húsvét mennyben menetel pünkösd egybe, ott van jelen, és ez vasárnap történt. A föltámadás is pünkösd is, csütörtök a mennybe menetel, no, de ott van ez. Nekünk meg kell élni azt, hogy nekem személy szerint üzen valamit Jézus most az ő erejével, az ő lelkével, a bibliai tanításból, a hozzáfűzött magyarházatból, hogy ott én nekem most élőben üzen. Most nem olyan túl sok időnk van, de én merem állítani, hogy ez az én nagy tapasztalatom. Oda kerültem az egyik plébániára, 43 évig voltam, azt kérték, hogy minden nap mondjak egy-két szót a bibliai részekről, amit felolvastunk. Én azzal a naív fiatal papi gondolattam, mert nagyon jó, 2 évenként ismétlődik az egész evangélium minden évben, szóval egy évben elmondom, aztán csak ismételem. Állítom, hogy 23-22-3-szor felolvastam ezeket, és minden nap mást üzent. Minden nap megírtam, hogy most a mostani életem, a mostani gondomhoz, a mostani feladatomhoz szól. Tehát ez az egyik. Vasárnap szól és szól. És még azt is hozzáadom, nem biztos, hogy mindig tudatosodik, hogy nem mond mise után, meg tudom mondani, hogy most nekem ezt mondta, de ott van benned. És egy adott életszituációban a tudatalattiból kipattan, hogy így kell viselkedni, mert ott mondták, mert ott olvastam, mert Jézus ezt mondta. A másik, a misének az áldozati része. Mi most éljük meg azt, mintha a Kálvárián lettünk volna. Most teszem oda Jézus keresztjéhez felajánláskor az hálámat, a gondomat, a küzdelmeimet, a mindent, és a szeretteimet, minden. Ugye azt mondjuk, hogy a föld termése, és az emberi munka gyümölcs, ez nem a pék, hanem mi, akik oda tesszük a mi emberi munkánkat, küzdelmünket, minden. És a bornál szintén szőlőtő termés, az emberi munka gyümölcse, ahogy a borász préselte a szőlőt, az élet présel engem, és én oda teszem ezt, és oda ajándékozom Istennek, ettől lesz értékes, élő áldozat, ahogy mondjuk a mise további szövegen, élő áldozattá. És ez szentelődik meg. Jézus teste és vére lesz ott jelen a kenyér és bor színében, de ugyanakkor fölemel engem Isten az örök valóságban. Mindazt, amit tettem, minden, ott van Jézus, az élő, veletek vagyok minden nap, és ez lesz az, hogy én a mennyei atyában, az örök életben, mennyben gazdagodom, ott kigyűjtsetek kincset, és meg kell élni a szent áldozásban, az itt lévő élő Jézussal egyesülünk. Ő ölel meg minket, mi lábaihoz borulunk, és én Uram, én Istenem, mondjuk Tamással. Ha így élünk a mennybe menetelt, hogy nagyon nem csak ésszel, hanem szívvel, lélekkel megéljük, hogy nem ment el Jézus. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszöntöm a Négy Mária Rádió hallgatóit, és ha valakinek kifogása, kérdése, ellenvetése van ezzel, amit elmondtam, kérdéseket tehet föl. Köszönöm.
1: Mondom is a lehetőségeket, most így a minden négy magyar nyelvű Mária Rádióhoz szól. Viber üzenetként lehet írni a plusz 381-63-59-84-58-as számra, tehát ez egy Viber vagy Viber, kinek hogy jobban tetszik. De megmondom a saját számainkat is, a hívószámunk az, ugye itt a plusz 381-et elé kell tenni, 24-69-22-59-es, ez a telefonszámunk, az élőtelefon, és SMS üzenetet is lehet a plusz 381-63-59-84-58-as számra. Ez ugyanaz, mint a Viber üzenet száma. Várjuk tehát a kérdéseket és a hozzászólásokat.

A kedves hallgatókhoz szólok, elmondom még egyszer az elérhetőségeket, hogyha valaki szeretne kérdezni Józsi atyától az elhangzott témával kapcsolatban, megteheti az élő vonalunk, ugye ez külföldieknek mondom, plusz 381, az mi elé kell írni, 2469-2259, ez a telefonszámunk, Viber és SMS üzenet írásra is van lehetőség, plusz 381-6359-8458-as, ez ugyanaz a szám SMS-re is, és Viber üzenetre is. Úgyhogy Józsi atya várja a kérdéseket, esetleg a hozzászólásokat, amíg valaki szeretné ezt a témát egy kicsit jobban megközelíteni, jobban befogadni. Addig hallgassunk egy kis zenét.

0: nem érkezett SMS és hívás sem, így hát akkor megkérném Józsi atyát, hogy még ebbe a megmaradt két percbe csak egy nagyon röviden lezárja a mai hittanóránkat.
1: Hát, ami lényege volt, amikor mondtam, hogy nekünk kell időt szakítani arra az elcsendesedésre, hogy mi is megéljük azokat a valóságokat lélekben, ekkor lesz nekünk jelen lévő, ha megéljük azt az élményt, azt a lelki közelségét Jézusnak, és egy örömet, egy békét, egy reménységet kapunk belőle. Tehát nem még tanulni kell ezt, mint egy leckét, hanem törekedni arra, hogy ezt átéljük. És ne bántson minket az, ha ez nem egy egyből, ha néha elveszítjük ezt az élményt, sokat kell küszködni. Gondoljunk arra, hogy Tamás mennyire küzdött, mire még tapasztalta, stb. Tehát kitartás, Jézus itt van, vezet minket. Köszönöm.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226, kötőjel 1, kötőjel 19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre, adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: A rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Maxed Bonum. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a már ismert Szent Ferenci jelszóval, béke és jó. Ez a két szó Szent Ferencben a Jóisten hívja elő, hiszen ő a jó, számtalan írásában olvassuk, hogy ő a jó, a minden jó, a legfőbb jó, egészen jó, az egyedül jó, és ő a béke. Említettem, ezt is biztos tudom, hogy többször is, hogy a Bírák könyve 6. fejezet 24. verse írja le, hogy Gedeon oltárt épít a Jóistennek, és az oltárkőre rávési szívének gondolatát, és ez pedig az, hogy Jahve Shalom, Isten béke. És a Szent Pál apostolnak a jó kívánságaiban ezt a formulát olvassuk, hogy a béke Istene legyen mindnyájatokkal. Köszönti a rómaiakat, 15. fejezet 33. vers. Vagy a 2. korintusi levél 13-11-ben. Végül, testvéreim, örüljetek, jussatok egyetértésre, éljetek békében, akkor a szeretet és béke Istene veletek lesz. De a fordítottját is megtaláljuk Szent Pál leveleiben, így a Filippiekhez írt levél 4. fejezet 7. versében, az Isten békéje. Isten békéje, mely minden értelmet meghalad. A jónak ez a békét teremtő világa, ezt megtaláljuk a hegyi beszédben. A hegyi beszéd, amely mint egy nyitánya a jézusi tanításnak, Szent Máté evangéliumában az 5., 6., 7. fejezet, amely úgy is tekinthető, hogy tanítás a jóról. Hogyan lehetek jó? Persze, igen. Egyedül Isten jó. És az ő ajándéka az, hogy én jó lehetek. Ha alázattal kérem, akkor erre segít a jó Isten. Ez az alázattal, ez nagyon hangsúlyos. Ha végignéznénk, amit persze nem tudunk megtenni, mert véges az emberi élet hozzá, az Anya Szent Egyház több mint 2000 éve szentek történetét, szentek életét, mindegyikben külön-külön a kulcs, ez az alázat, amelyből könyörgés fakad. Most csak egy szent példájára hivatkozok, Néri Szent Fülöp, 16. században vagyunk, reggeli imája, Néri Szent Fülöp reggeli imája. Vigyázz, Uram, Fülöpre, mert meglásd, estére még elárul téged. Ebben az óhajtó mondatban ott van, hogy nélküled az árulásra képes ez a Fülöp. És aztán ismerjük Néri Szent Fülöpről azt, hogy amikor dicsérik az ő nagy szentségéről, erényeiről beszélnek, el nem tudja viselni, és minden megtesz, hogy az ellenkezőjét bizonyítsa. Szinte bolondnak akarja, hogy az emberek tekintsék. Borotválkozik, de olyan szakállas. Úgy, hogy a arcának egyik felét meghagyja, a másikat leborotválja. Hogy ne a szentségét dicsérjék, hanem mindenki kacagjon becsületesen rajta, mert hogy ő, ha szent, az egyedül az Úr Istennek a dicsősége és érdeme. Ezt is imádkozza minden egyes dicséretkor magában. Uram, ne bízz Fülöpben, ha megfosztanál kegyelmeitől, még ma elvesznék és elkövetném a világ összes bűneit. Nincs fohász alázat nélkül, és nincs fohász nélkül a megistenülés, nincs fohász nélkül a jó élet és a jó tett sem. Isten fiaként, fiául fogad, és mint az ő fia gyermeke vagyunk képesek a jóra, amiből a békesség is fakad, békesség is árad. A múlt olvasás során említettem, hogy évtizedeken át voltam tanító, nevelő, 10 évesek, 20 évesek között, és ebben a minőségemben, ebben a munkámban rászorultam segítségre. Persze a Jóisten segítségére, de a Jóisten igen gyakran az ő szolgái által segít, az emberek által segít. Ebben a minőségemben rászorultam a keresztény pszichológusok és pszichiáterek barátságára és segítségére. Úgyis, hogy én szorultam segítségre, de sokszor, tán legtöbbször a növendékeim számára láttam, hogy ők segítségre, pszichológusra vagy pszichiáterre szorulnak. Néhány nevet felsorolok, akik nagy segítségemre voltak, és akikről szeretnék megemlékezni, többségük kiváló értekező író is volt. Ilyen a Tringer László, aztán Polc Alen, Lux Elvira, Varga Katalin. Ők mind amúgy a legkülönbözőbb szakmai iskolákat követték, de volt bennük egy közös. Mindannyian a hegyi tanítványok közül kerültek ki, mindannyian a hegyi tanító Jézusnak a lábainál hallgatták őt tanítványként, a mestert, és magukévá tették az ő tanítását, magukévá tették a hegyi beszédet. Ez volt a közös bennük, a hegyi beszéd. Már a múlt alkalommal említettem egy pszichológust, aki igen precízen fogalmazta meg, hogy a pszichológia számára mit jelent, és így az ember számára mit jelent a hegyi beszéd, a benne található jézusi tanítás. Most csak egy parányi részletet a már múlt alkalommal felolvasott írásból, a Jamina Fischer klinikai pszichológusnak az írásából. Ez a rövid részlet így hangzik: a hegyi beszédről a kereszténység csak nem két évezrede a kezében tartja a teljes választ a világ nyugtalan és meddő vágyakozásaira. Ez az optimista, normális és megelégedett sikeres emberi életnek a receptje, a hegyi beszédről írt. Kedves hallgató, ugyancsak a múlt olvasás órán említettem egy történetet, amely jó 50 éve esett meg velem. Egyetemistákkal foglalkoztam, egyetemista hittankört tartottam, és egy közülük éjszaka hívott fel, hogy nagy bajban segítsek. Szerencsétlenül járt a kollégista társa, azonnal jöjjek ki a kollégiumukba, ez mondom az éjszakában. Taxiba ültem, és azonnal hamarosan már ott voltam. A kollégiumban látszott, hogy orvosi segítségre van szükség, mégpedig pszichiátriai segítségre. Így a kollégiumból azonnal taxival pszichiátriára mentünk, a Balassa klinikára, ahol aztán Tringer László fogadott, ő volt az, aki kezelőorvosa lett a szerencsétlenül járt nagylánynak, aki úgy ismerte meg Tringer László professzor urat, hogy a legmagasabb szinten gyakorolja a hivatását, de ennek a hivatásnak azért mégiscsak az alapja a hegyi beszéd volt, legfőképpen pedig a hegyi beszédben Jézus tanítása az elfogadásról, hogy a bűnöst fogad el, a bűnöst igen, a bűnt nem. Ez a rövid mondat az eligazító e tekintetben: ne ítélj, hogy ne ítéltess. Az elfogadásnak egyik magas foka, hogy képes vagy tanulni azoktól, akik a segítségedet kérik, akik a te segítségedre szorulnak, akiket éppen te tanítod a helyes életvitelre, a helyes életmódra. Egy riport készült Tringer Lászlóval, és benne Tringer László nyilatkozza a következőt, mondja: számos betegemnek én is sokat köszönhetek. A velük való hosszabb együttműködés nem egyszer jelentős felismerésekhez vezetett. Ez a tanulékonyság és az elfogadás, ezek kéz a kézben járnak. Tringer Lászlóról szólok, de becsületesen be kell vallanom, hogy az ő vaskos-vaskos tankönyveit bizony nem olvastam el. Egyiket, másikat kinyitottam, és riadva csuktam vissza, hogy én ehhez bizony nem értek. Azonban az egyéb nyilatkozatai, és már persze a velem való többszöri beszélgetése a klinikán igen-igen sokat adott. Például, amikor arról beszél professzor úr, hogy az elfogadás iskolájában milyen nagy szerepe volt számára még gyerekkorában egy csüket néma fiatalembernek. Remélem megtalálom ezt a mondatot a vele készült nagy interjúban. Igen, megtaláltam, olvasom. Azt nyilatkozza itt, hogy a dédmamája nevelte. Legalábbis egy ideig, olvasom a nyilatkozatot, legalábbis egy ideig, amíg nem kellett iskolába mennem. Szerettem ott lenni, anyám szerint azért, mert nem kellett ott mosakodni. Talán ennél többről lehetett szó. Minden esetre nagyon szerettem a dédmamánál lenni. Sok izgalom volt nála. Velünk lakott például egy süket néma szolgalegény. Dédanyám férje korán meghalt az első világháborúban szerzett betegségében, így egyedül rámaradt a ház körüli gazdagság. Hogy bírja a feladatokat, magához vette ezt a fiatal fiút a Lelencházból. Nekem külön izgalmas dolog volt a vele való kommunikáció. Az elfogadásban, az alapvető hozzáállásról ezt mondja professzor úr, hogy amikor a segítő fél a kétségbe esett vagy bajban lévő személyen segíteni próbál, akkor az alapvető hozzáállása a feltétel nélküli elfogadás. Ennek a feltétlen elfogadásnak a része, hogy az egész embert fogadom el. Nem kezelem esetként egy-egy test részének a megbetegedését pusztán és csak azt vizsgálva, mint egy munkadarabként, mint egy javítandó, meghibásodott alkatrészként, csak és pusztán egy-egy szervét azt szerelgetve vagy javítva. Erről ezt olvasom. A kérdező ezt kérdezte a professzor úrtól, hogy ön alapította a Magatartástudományi Intézetet. Erre volt a válasz, hogy igen, akkor már az egyetem egyik vezetője voltam, és azt kaptam többet magammal feladatul, hogy találjuk ki, mi legyen a rendszerváltás után, mi történjen a Társadalomtudományi Intézettel, amely korábban marxizmus-leninizmus intézet volt. Kultja ellenére én azon az állásponton voltam, hogy nem szabad felszámolni, mert az emberi orvoslás humán tudomány éppen elég baj, hogy 1949-ben elválasztották a bölcsészkartól, de ha már ez megtörtént, kötelességünk humán tudományokat is oktatni. Nehogy már állatorvosokat neveljünk, akik történetesen emberformájú élőlényeket gyógyítanak. Ezt képviselve dolgoztam ki azt a tervet, amiből 1993-ban a Magatartástudományi Intézet lett, az élére Kopp Máriát javasoltam, akit a dékáni dékán és a kar is elfogadott. Mária világhírűvé fejlesztette az intézményt. Azóta ő már meghalt, a jóisten legyen az ő üdvösséges öröme. Folytatom a professzorolnak a válaszát. Sokan ellenezték ezt az intézetet, mondván, hogy az orvos operál, gyógyszereket ad, nem kell ehhez itt lelkizni. Mi mégis szerettük volna elfogadtatni a sokszor fafejű orvos professzorokkal, hogy az embernek lelke is van. Ez pedig következményekkel jár. Miért nehéz a szakmában, volt tovább a kérdés, ezt az elvet érvényesíteni? Válasz, én ezt az orvosi szakma dekonstrukciójával, leépülésével magyarázom, szétesésével. A dekonstrukció jelentése, hogy a nagy átfogó egészeket feldaraboljuk részekre, és a részek között nem állapítunk meg érték vagy rangsorbeli különbséget. A folyamat a jelenkorunkra általánosan jellemző, ennek következtében pedig az orvostudomány is darabokra hullott. Gondoljunk bele, például belgyógyászat hány részszakmára esett szét, gasztroenterológia, kardiológia, endokrinológia, pont-pont-pont, a részegységek között megszűnt a hiteles kommunikáció. Arra ugyanis akkor van lehetőség, ha megvan az élő kapcsolat az egésszel, az azonban mára elveszett. Ez abban nyilvánul meg például, hogy mikor olvasok egy belgyógyászati záró jelentést, a felét nem értem, mint ahogy a belgyógyász sem érti a pszichiáterét. Két olyan orvosi szakma van, amelyik még őrzi az egészet. Az egyik a házi orvos, amely az egész embert tartja kézben, a másik meg a pszichiáter, amely, ha elsősorban nem is tol testi oldalról, de teljességében figyeli a beteget, vagyis a beteget teljességében is fogadja el.

A beszélgetés további részében azt a bizonyos keresztény alapot, a hegyi beszéd tanítását fejti ki a professzor úr. Ezt írja, hogy nem vagyok dogmatikusan keresztény, nagyobb hangsúlyt tulajdonítok a lelkiismeretnek, mint a törvénynek vagy a szabályoknak. Kifejti kicsit, mit jelent ez a nézőpont, kérdi a riporter a válasz. Leegyszerűsítve a szeretet érvényesítése a segítő kapcsolatban. Ezen azt értjük, hogy amikor a segítő fél a kétségbe esett vagy bajban lévő személyen segíteni próbál, akkor az alapvető hozzáállása a feltétel nélküli elfogadás. Vagyis én elfogadok öntől mindent, még a legsötétebb, leggonoszabb dolgokat is, mert nem a tetteit, hanem a személyét fogadom el. A példa, ami ezt a legjobban leírja, a házasságtörő asszony története a Szent János evangéliumából. Mit mond Jézus a zsidóknak, mikor meg akarják kövezni az asszonyt? Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Így van. És erre a vádlók eloldalognak. Jézus pedig így szól, én sem ítéllek el. Menj, és többet ne vétkezzél. Tehát nem fogadja el az asszony bűnét, de őt magát, az asszonyt, igen, mert a személyt feltétel nélkül értéknek tartja. A Rogersi szemléletben ez az alapmagatartás. A hite és a szakmája mindig ilyen mélyen egybe simult, szól a kérdés a riportban. A hitemmel összesimult. Igen, a katolikus egyházzal kapcsolatban már több kérdőjelem volt, de mindennel együtt mellette tettem le a voksom. Ez az én nyelvem, amellyel a természet fölötti világgal kommunikálok. Mint ahogy a magyar az anyanyelvem, magyarul értetem meg magam a legkönnyebben, úgy a transzcendens világgal való kapcsolatomat a katolikus nyelven tudom megélni. A következő kérdés ez volt, hogy a tanításnak milyen szerep jut a számtalan tevékenysége között, és akkor itt a válaszában, nem részletezem, szó szerint nem fogom idézni, visszautal arra, hogy pannonhalmi diák volt, ahol a bencés tanár atyáktól tanulta a tanítást, a hogyan tanítani ezt a mesterséget. Felismertem, azért mégis lám idézek, felismertem, hogy az oktató jelleme milyen szinten tükröződik vissza a diákokban. Ezáltal ebben is megéreztem a segítő szerepet. Azóta tanárként vagyok igazán önmagam. A beszélgetés zárásaképpen pedig a következők hangzottak el. A Gyógyító beszélgetés című könyvemnek van egy mondata, amely tulajdonképpen az egész mű kulcsa. Így hangzik. A pszichoterápia az elveszett remény újjáépítésének a gyakorlata. A remény egyértelműen a jövőre vetül. A terápia tehát akkor lehet sikeres, ha a jövőjét vesztett embernek rekonstruálni tudja a jövőképét, hiszen az ember szabadsága a jövőben rejlik. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Az ember szabadsága a jövőben rejlik. A jelen és a múlt determinált dolgok. De a jövőnket szabadon alakíthatjuk. És akkor vagyunk szabadok, amikor ezzel élni is tudunk. A mai fiatalság legnagyobb tévedése, hogy azt hiszi, addig szabad, amíg nyitva hagy minden alternatívát, amíg nem választ a lehetőségek közül. Én meg azt állítom, hogy pont addig nem vagyunk szabadok, amíg nem élünk a szabadságunkkal. A szabadság pedig az, ha igent vagy nemet tudunk mondani. Szerintem csak így érdemes élni. Gondolom, nem véletlen, hogy amikor Várnai Jakab atya rektor lett a Szapiencia szerzetesi főiskolán, akkor Tringer László professzorrat 2014-ben meghívta, hogy legyen tanára a főiskolának. Most rá szeretnék térni egy másik ismerettségemre. Megismertem Polc Alent. Bevallom,
sokan-sokat törtem a fejemet, hogy én mikor találkoztam vele először, milyen alkalommal találkoztam vele, és hogy az első találkozásokban mikről is esett szó, de az én emlékezetem az sok-sok kívánnivalót hagy maga után. Így ezekre a kérdésekre sajnos nem tudom a precíz és a pontos, de még megközelítő válasz sem, és nem szeretném félrevezetni a Mária Rádió általam igen tisztelt és kedves hallgatóit. Ami biztos a biztos, hogy Poltz Alennel először könyvei által találkoztam. A könyvei által ismertem őt meg. Az első könyve volt, amely igen lenyűgözött, de mondhatom azt is, hogy letaglózott, az Asszonya fronton című könyve volt. Néhány szót Poltz Alennről. 1922-ben született Kolozsvárot, és 2007. szeptember 20-án halt meg Budapesten. Az utolsó könyve, nem is tudom, hogy jó szó el a kifejezés, hogy könyve, hiszen azt már nem ő írta, hanem egy beszélgetésnek a lejegyzése, ez is a címe ennek a könyvnek, Singer Magdolnától való partitúra, utolsó beszélgetés Poltz Alennel. Poltz Alenn a haldoklás, a halál tudományával foglalkozott, és ebben ezt a mesterségét, amikor ő betegedett meg súlyosan, amikor ő haldoklott, sem tagadta meg, és ezért az ágya mellett az éjjeli szekrényen egy nyitott magnetofon volt, amely mindent, de mindent fölvett, látogatásokat is, az ő jajgatásait is kivételtelenül, és ennek nyomán készült ez az utolsó beszélgetés, Poltz Alennel című könyv. A nagyon-nagyon kedves beszélgető társa, Singer Magdolna kérdezi az egyik ilyen beszélgetésében Poltz Alennt. Elégedett vagy, ha visszatekintesz az életedre? Válasz ez, rémes volt, de örül.

szolgálatát. A háborúban először önkéntesen a megsebesült katonákat szolgálta a katonai kórházban. Aztán 19 évesen férjhez ment, amely házassága egy szörnyű válással zárult, vagy éppen nem zárult. Szörnyű házassága, nem szeretnék sokat beszélni róla, mert hogy a nevét sem említem első férjének, de annyit mégis csak el kell mondani, hogy igen-igen csúnyán megcsalta, és aztán a megcsalások után még mindig ez rejtetten történt, és meg is sértette, meg is betegítette a kedves fiatal feleségét. Így olvasom az utolsó beszélgetés vallomásában. Kaptam egy gonorheát, amit nem lehetett kikezelni, hiszen nem volt gyógyszer. És aztán sorolja tovább a háború következtében kapott betegségeit, aztán hashártyagyulladást, medencegyulladást, tüdőfertőzést, ezekre sem volt gyógyszer, nem volt semmi, teljesen tönkrement a szervezetem, rettenetes állapotban voltam. Erről a háborús időkről szól a már említett könyve, félelmetes és nagyszerű könyve, az Asszony a fronton. Katonákat ápolt katonakórházban, önkéntesen említettem. Erről olvasok ebben az Asszony a fronton vallomás regényében a következőt. Még most is könnyes lesz a szemem, ha eszembe jutnak ezek a szomorú, kiszolgáltatott beteg testek katonáké. Milyen agasztó humoruk volt. Hogy tudtak csöndben, szótlan meghalni? Milyen hálásak voltak mindenért. Soha senki egy mozdulattal, egy szóval nem bántott meg. 100, majd 150 férfi között akkor már egyedül voltam nő, és mindig csak szeretetet és tiszteletet kaptam. Hogyha új beteg érkezett, és káromkodott vagy durva szavakat használt, katonákról van szó, amikor közöttük voltam, azonnal rászóltak a többiek, pedig soha nem kívántam, hogy miattam fegyelmezzék magukat, hiszen szenvedtek eleget. Sokat mesélhetnék erről a kórházról és a betegekről. Szíthatjátok nekem a magyarokat, ahogy tetszik, sohasem fogok annak hitelt adni. Ezek a szerencsétlen katonák olyan nagyok tudtak lenni ott, a nyomorúságban, a halál közelében, ami bennük volt és kívülről fenyegetett. Olvasom tovább ezt a fantasztikus és félelmetes könyvet. Az első házasságáról vallja Polc Alen az Asszony a fronton című könyvében a következőt. Nagyon szerettem Jánost. Megkönnyebbültem, örventem, hogy él. De amit most megtudtam, az olyan keserű volt, ami már elviselhetetlenül nehézé tette az életet, vagyis a megcsalást, a megcsalásokat. Nehézé, nevetséges. Nincs rá kifejezés, hogy mi volt ez számomra. Azt hittem, hogy a háborúnak vége, azt hittem, hogy most könnyebb idő jön. Tévedtem. Ebben a, mondom, félelmetes és gyönyörű regényben szó van a néma párbeszédről, ezt olvasom. A néma párbeszéd, azt hiszem, a ki nem mondott könyörgésem hatott. Azt a későbbiekben is tapasztaltam, hogy a könyörgés, a sírás nem jelent segítséget. Ebből jutott elég a háborúban mindenkinek. A menekülésről is szól a háború alatt, és így találkozik egy pappal is. Amit találkozásban leír, igen tanulságos nekem, mint papnak. Az elrettentő példa is ugyanis példa. Ezt olvasom. Aránylag békésen megvoltunk, kivéve a papokat. Hát ezek visszataszítóan viselkedtek. Emlékszem, hogy a jugoszláv pap a káplán szobájában feküdt egy ágyon. Beteg volt, öreg és süket. Egyszer valamit kivettem a káplán szekrényéből, poharat vagy mit, hogy inni adjak neki, és nem tettem vissza. Ezért kemény, éles

0: szemrehányást tett a káplán, el akartam volna lopni a poharat. Nem tudom, mi történt még, de az igen, hogy igen, kedvem lett volna a káplán urat megpofozni. Addig életemben nem ütöttem meg sem állatot, sem embert. Azt mondtam a káplánnak, tisztelendő úr, ide figyeljen. Én még életemben senkit nem pofoztam meg, de most, ha nem nézném, hogy pap, akkor bizony pofon vágnám. Az esperes a perzsa szőnyegét poroltatta velünk, dugdosta, mentegette a holmiát, de egy szem krumplit nem adott nekünk, pedig a pince egyik felében jó nagy, négyszögletes, boltíves építmény, 3-4 méter magasan állt a krumpli. Mondja, esperes úr, nem fél az Istentől? Kérdeztem tőle. Rám nézett, és azt mondta, látszik, hogy református vagyok. Reformátusnak keresztelték Polcalent. Látszik, hogy református vagyok. Pimaszul beszélgetek egy pappal. Aztán elmondja ebben a könyvében az egyik rettenetes élményét a légi riadó alatt a pincében. Rettenetes, de mégis rejtélyes. Azt olvasom. Vérszagú volt körülöttünk minden. Mellettünk robbant egy bomba, az egész pince megrendült. Aztán csönd. 80 ember halálos csöndjében egy kisgyermek fölsírt. Majd egy női hang furcsán, fölcsapva, magasba, egyenlő, monoton ritmussal kezdte. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óráján, amen. Csönd. Csönd. 40 év után itt zúg a fejemben most is az a hang, ki kell nyitni az ablakot. Miért hatott olyan szörnyűnek ez az ima? Korábban nem ismertem. Bizonyára a félelem volt szörnyű, amit kiéreztem a hangból. Ez a haldoklók imája is. Azóta már megszerettem. Később majd erre visszatérünk. Az éhség nagy úr és többször visszatérő gondolat, motivum ebben a regényben. Már nagyon éheztünk, amikor tőlem balra a negyedik fekhelyre friss kenyeret hoztak annak az asszonynak, aki az Üdvözlégy Máriát imádkozta. Megszegték a kenyeret, és ették. Olyan izgalomba jöttem, olyan rettenetesen kívántam, hogy kivert a veríték, és azon tűnődtem, hogy oda megyek, vagy oda küldök egy gyereket, hogy egyetlen kincsemet, a vetol olajat ajánlja fel egy darabka kenyérért. De valóban ezen kis olajos fiolán kívül mi is volt még nálam? Nem volt egyebem, csak még egy biztosító tű és egy darabka összeszáradt, megpenészedett kolbász, amit felajánlhatok cserébe. Én magam nem mertem oda menni cserét ajánlani az asszonynak. Hogy mi történt? Nem tudom, olyan volt számomra, mint egy csoda, ami történt azután, mint egy csoda, mint a jóság megtestesülése, mintha megnyílt volna az ég. Oda küldött nekem ez az Üdvözlégy Máriás asszony egy darab friss, igazi, puha, jószagú kenyeret a gyermekével. Nagyon lassan ettem, sokáig, hogy sokáig élvezzem. A kenyér boldogsága, ami akkor már hetek óta hiányzott, az evés boldogsága, a jóság boldogsága, ez volt az a darab kenyér. Kedves testvérek, aztán ezután újra ír erről az Üdvözlégy Máriás asszonyról nagy-nagy szeretettel és nagy elfogadással. Ez a könyv is az asszony a fronton, amely sok borzalomról ír, és mégis-mégis a megbocsátás és az elfogadás könyve is, majd folytatjuk a következő olvasás órán. Érdemes, elköszönök, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le, eltévedt ember hitre tér,

tűnik. Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk.

0: most és örökre tisztelet. Amen.
1: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Alleluja. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kapzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli. Leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat. A szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek, alleluja. Uram, Te számon tartasz minden kint és könnyet, alleluja. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, Te ezt látod, Te minden kint és könnyet számon tartasz. Ezeket a Te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott. Az árvának Te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké. A pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket. Figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, Te számon tartasz minden kint és könnyet, alleluja. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst, alleluja. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak. A hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak. Hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némíts el az Úr az összes hazugajkat és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk. Vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, Te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg. Alleluja. A halál nem lesz többé úrrá rajta. Alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, látomásomban láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és 1000 évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az 1000 esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik. Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És láttam a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és 1000 évig uralkodtak Krisztussal. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai, és 1000 évig uralkodnak vele. Amikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből és útra kell, hogy a föld 4 sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye. Felvonultak szerte az egész földön, bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. De Isten tüzet bocsátott le az égből, és elhamvasztotta őket. A sátánt, aki félrevezette őket, kénköves, tüzes tóba vetették. Itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis prófétával, éjjel-nappal, örökkön-örökké. Akkor hatalmas ragyogó trónt láttam. A rajta ülő tekintete elől menekült a föld s az ég, de nem maradt számukra hely. Láttam, hogy trónja előtt állnak a halottak, kicsinyek és nagyok. Könyveket nyitottak ki. Kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint. A tenger visszaadta a beleveszett halottakat. A halál és az alvilág is visszaadta halottjait, és mindenki fölött ítéletet tartottak a tettei alapján. A halált és az alvilágot a tüzes tóba vetették. A tüzes tó a második halál. Aki nem volt beírva az életkönyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. Alleluja. A halál és az alvilág is visszaadta halottjait. A halált és az alvilágot a tüzes tóba vetették. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. Alleluja.
3: Olvasmány alexandriai Szent Cirill püspöknek Szent János evangéliumáról szóló magyarázatából. Az Úr szőlőtőnek mondta magát, mert meg akarta mutatni azt, hogy mennyire szükséges ragaszkodnunk az iránta való szeretethez, és hogy mennyi hasznunk származik abból, ha vele kapcsolatban maradunk. Azokat pedig a szőlővesszőkhöz hasonlította, akik bele vannak oltva, vele egyesültek, és rajta függnek, és már isteni természetének részesei, hiszen megkapták a Szent Lelket, mert Krisztus Szent Lelke kapcsol össze minket is vele. Akik hozzátartoznak a szőlőtőhöz, azoknak hozzávaló ragaszkodása akarat és elhatározás dolga, viszont az ő hozzánk való kapcsolódása a szeretet és az állapot dolga. Mi a hitünk sugallatára jó szándékkal járultunk Krisztushoz, de az ő nemzetsége azáltal lettünk, hogy ő megadta nekünk a gyermekké fogadás méltóságát. Így mondja Szent Pál is, aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Amint tehát a Szentírás más helyén a próféta őt alapnak, fundamentumnak nevezi, hiszen reá épülünk, és élő lelki köveknek vagyunk kiválasztva, hogy szent papsággá és szent lélek közreműködésével az Isten hajlékává legyünk, de nem épülhetünk ilyen hajlékká, ha csak számunkra nem Krisztus az alap. Itt ugyanolyan értelemben mondja az Úr önmagáról, hogy ő szőlőtő, és így a belőle kisarjadó szőlővesszőknek, mint egy anyja és táplálója. Újjászülettünk ugyanis belőle, és ő benne. A Szentlélekben, hogy megteremjük az élet gyümölcsét, nem annak a régi és elévült életnek a gyümölcsét, hanem ennek az új életnek és az iránta való szeretetnek a gyümölcsét. Megmaradunk azonban a létben, ha szőlővesszőnkét vagyunk rajta, ha a kapott szent parancsokhoz szívós álhatatossággal ragaszkodunk, a nemesség javát igyekszünk szolgálni, és komolyan vigyázunk arra, hogy a bennünk lakó szent lelket még egy kicsit se szomorítsuk meg, hiszen jól tudjuk, hogy általa az Isten lakik bennünk. Miképpen vagyunk mi Krisztusban, és miképpen van ő bennünk? Szent János bölcsen világít rá erre, amikor így ír. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mert amiként a szőlőtő a maga természetes tulajdonságát átadja a vesszőknek, úgy oltja be Isten egyszülött igéje az Atya Isten és a saját természetének bizonyos sokonságát a szentekbe azáltal, hogy megadja a szent lelket főleg azoknak, akik egyesülnek vele a hit által, és megadja nekik az ösztönzést minden szentségre, neveli őket, hogy jámborok legyenek, és megismertet velük minden erényt és jó cselekedetet. Maradjatok bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Alleluja! Arra rendeltelek titeket, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

minket szívbéli halak őt. Védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordítod tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, legyőztem. Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom. Ha dörvengyen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek, aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mint kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelki ismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Május 5-e. A mai nap költője Radnódi Miklós. Minden évben május 5-én megemlékezünk Radnódi Miklósról, aki 1909. május 5-én született, és 35 évesen kivégezték. Egy önmagát pusztító nemzet, egy önmagát pusztító nép, szívszorongató alakja Radnódi Miklós. Én személy szerint két dolog miatt szeretem őt. Az egyik az, hogy én egy zsidó fiú iskolába jártam. A másik az, hogy 20 éves voltam, amikor jártam Auschwitzban. És ezek nélkül, a dolgok nélkül nem értettem volna meg azt a tragikumot. Tragikumot? Ez nem is kifejezés, ami történt a vészkorszakban a magyar zsidósággal. Radnódi Miklóst idézzük ma nagy szeretettel. Kezdjük újra olvasni Radnódi Miklóst. Radnódi Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyöng ágas, remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó föröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejt a térkép, gyára, csvad laktanyát. De nekem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, és a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, és a gyárak udvarában gomondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én itt a kő. De föntről a kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csegyszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan, friss szóval ők felel. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éj felleg. Radnódi Miklós. Radnódi Miklós, egy ügyű dal a feleségről. Az ajtó koccan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefol csipogva szól, mint egy riadverép.
A vén villanyzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni se bírom. Most érkezett. Egész nap messze járt. Kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halált. Radnóti Miklós, töredék. Újkorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befutták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netán csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott és rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetet vigyorgott vértől és mocsoktól részeken. Olykorban éltem én a földön, mikor a gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő iridlé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Újkorban éltem én a földön, mikor a költői csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsiás. Radnóti Miklós.

0: Hírpercek.
1: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedés Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Vincenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban, tudósít az Esztergom budapesti főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Vincenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A béke felhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV ESJ-a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ-a adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226-1-19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép sűs, halleluja, mert itt mélyebben hordozni méltó voltál, halleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, halleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, halleluja. Örülj és örvendek, szűz Mária, halleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, halleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Azt kérünk, hogy az ő szent anyjának közeljárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat május 5-én kedden, a mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige. Részletek a Szentírásból. 13 órakor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora. 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből. 13 óra 15 perckor. Fehér barátok, a pálos rend történetének és lelkiségének ismertetése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útra való jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, dr. Csókai András műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, függőségről mindenkinek, kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései, Dr. Reinertné Gyuris Erzsébet műsora, 20 óra 16 perckor, Isten patikája, gyógyfüvekről és természetes gyógymódokról, Rabbi Edit műsora, 21 óra 5 perckor, aktuális, Murányi Nikolett beszélgetése, Dr. Bíró Csilla, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád ház királyi hercegnőinek életéről, 22 órakor, aktuális, Kocsis Fülöp érsek atya homéliája az áprilisi almádialógus lelki gyakorlaton, 22 óra 35 perckor, nézőpont, gondolatok az egészségről, dr. Narda Ilona műsora, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor Szentírás Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor Zsolozsma befejező imaóra 23 óra 40 perckor óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió.
4: A béke nem üres szó, hanem elkötelezettség és életmód. A békét nem szabad üres szónak vagy illuzórikus elvárásnak tekinteni. A béke elkötelezettség és olyan életmód, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék minden ember jogos elvárásait. Ilyenek a táplálékhoz, a vízhez, az energiához, a gyógyszerhez, a technológiához való hozzájutás, de ide tartozik a klímaváltozás felügyelete is. Csak így lehet építeni az emberiség jövőjét, elősegíteni teljes értékű fejlődését, ma és holnap. Különösen találó 6. Pál pápának évtizedekkel ezelőtti megfogalmazása, hogy a béke új neve a fejlődés. A béke biztosítása érdekében ezért támogatni kell számos fejlődő országnak 2007-ben meghatározott makroökonomiai céljait a gazdag országok hatékony szociálpolitikai intézkedéseivel és a vállalt segélykötelezettségek teljesítésével. Amen.
3: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
6: 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-tól 10-ig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10 óra 30 perctől filmvetítés a díszteremben. 2. János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film 84 perces, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi film. 12 óra 15 perckor kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők: Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12 óra 30 perctől filmvetítés a díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13 óra 30 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A Keresztény Művészetek Missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők: Magyar Krisztina képzőművész, Balogh Péter Pius, a gödöllői premontrei apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobrász. 14 óra 45 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők: Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, Szloboda József, református lelkész, Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15 óra 30 perckor filmvetítés a díszteremben. A Nevem Bernadett, 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16 óra 15 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők: Bárány Béla katolikus pap, Rupovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18 órakor filmvetítés a díszteremben. Carlo Acutis, A mennyország nem várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm 78 perc. 18 óra 30 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban, Szentek az emberek egységéért. Moderátor Gőbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők: dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos, dr. Tordján Attila, az Emberiség Fáklya Vivői Lexikon főszerkesztője. 20 órától filmvetítés a díszteremben. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, magyarországi ősbemutató, feliratos francia dokumentumfilm 95 perces, itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
3: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígéken kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. Izaiás proféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó, az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megbetésre méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítélkezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítélkezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítélkezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítélkezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire se megy, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézus egykor majd a dicsőség koronájában érkezik az utolsó ítéletkor. Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az emberfiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki sarlódat és aras, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki értünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a sireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga is érkezik a választott dombra, és a vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg, már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzőr 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre érkeztek, amelynek Koponya hely a neve, keresztre feszítették, ugyanígy gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. A 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanya kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, oda sereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa. Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosogatták. Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte, hogy lökje el kissé a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a sokaságot. Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki fogásra a hálót. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivettem a hálót. Meg is tették. És akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek, s úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát, s e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A sikeres halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele levőt, köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Azok szárazra vontatták a bárkákat, és elhagyva mindenüket, nyomába szegődtek. Mikor később egy városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt meglátta Jézust, arcra borult előtte és kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ő feléje nyújtotta kezét, megérintette és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. Menj inkább, mondta, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért az áldozatot, amint Mózesre rendelte bizonyságul nekik. Híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult hozzá, hogy hallgassa és betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább magányos helyekre vonult vissza, hogy imádkozzék. Amikor egyik nap tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította, hogy gyógyítson. Néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni, hogy eléje tegyék. Mivel a tömeg miatt nem találtak helyet, ahol bevihették volna, fölmentek a tetőre, és a cserepeken át lebocsátották ágyastul a középre Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: ember, bocsánatot nyertek bűneid. Erre az írástudók és farizeusok azt gondolták magukban: ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten? De Jézus gondolataikba látva megszólalt: miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyertek bűneid, vagy ha azt, kelj föl és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult: mondom neked, kelj föl, fogd meg az ágyadat és menj haza. Az szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amin feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre valamennyien szinte magukon kívül dicsőíteni kezdték Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: csoda dolgokat láttunk ma. Ezután kiment. Odakint látott egy Lévi nevű vámost a vámnál. Kövess engem, szólította meg. Az fölkelt, és mindenét elhagyva csatlakozott hozzá. Lévi otthon nagy lakomát adott tiszteletére. Sok vámos és más ember telepedett asztalhoz vele. A farizeusok és írástudók zúgolódtak emiatt. Miért esztek isztok vámosokkal és bűnösökkel? Kérdezték tanítványaitól. Jézus felelt meg nekik. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Akkor szemére vetették. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, a farizeusok tanítványai is, de a tieid csak esznek isznak. Jézus így felelt. Csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele a vőlegény. Eljön majd a nap, amikor elviszik a vőlegényt. Attól a naptól fogva majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem illik az új folt. Senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe, különben az újbor kiszakítja a tömlőket, kifolyik, és a tömlők is tönkre mennek. Az újbor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, azt mondja, jobb az ó.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 5-e. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Izajásnál olvassuk ezt a 11. fejezet 9-es versében. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Látta Isten, hogy jó az, amit teremtett, olvassuk Mózes első könyvében, az első fejezet 31. versében. Isten teremtéskor megmutatott eredeti gondolata Jézus Krisztus eljövetelekor lesz újból valósággá. Az új teremtésben ezt a jót adja vissza nekünk az Isten. Ennek az új teremtésnek gyönyörűséges leírása. Ez a fejezet, erre várunk. Ennek megvalósulása kezdődött el Jézus Krisztusban, és ez lesz teljessé az ő visszajövetelekor. Hogy mi a jellemzője az új teremtésnek? Igazságos. Istennek kedves valóság ez, ahol nem hallomás és látszat alapján ítélnek. Mi a jellemzője az új teremtésnek még? Nincs ártás és pusztítás még az állatvilágban sem. Ilyen leheletfinom pontossággal sehol sem olvasható Isten szeretetének lényege. Mi a jellemzője még az új teremtésnek? A népek mind egybe gyűlnek, nem lesz többé széthúzás. Isten összegyűjti választott népének maradékát, ideértve a szétszórt Izraelt is, és Isten népe között megszűnik minden irigység és hűtlenség. Hol van ennek az újnak a forrása? Ez az új és igazán jó az Isten ismeretéből és a Jézus Krisztussal való közösségből fakad. Ekkor a hitünk is olyan teljes lesz, mint ahogyan a tengert a víz borítja. A medernek nincsen egyetlen száraz pontja sem. Az új, az igazán jó az Isten ismeretéből fakad. Egyedül csak innen. Ebből az újból valóságos öröm tör elő. Ez az öröm csak az Úrban van. Ő nélküle életünk csak gyarló örömkísérletek sorozata, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Megáldva. Az előző részben arról beszéltem, hogy a fogyatékos társaim közül egy áldást kért, majd többen kértek. Ezen az estén a közösség majd felét meg kellett áldjam. De a legmeghatóbb pillanat az volt, amikor az egyik segítőnk, egy 24 éves diák felemelte a kezét, és azt kérdezte, én is kaphatok áldást? Hát persze, feleltem, gyere! Odajött, ott álltunk egymással szemben, megöleltem, és így szóltam. John,

0: Mikor elhallgattam, könnyes szemmel nézett rám, majd azt mondta, köszönöm, nagyon köszönöm. Aznap este felismertem az áldás és az áldottság fontosságát, s azt, hogy ezek a szeretett létezés valódi ismérvei. Egymás megáldása annak az áldásnak a kifejezése, amely öröktől fogva rajtunk nyugszik. Ez valódi énünk legteljesebb megerősítése. Választottnak lenni nem elég. Folyamatosan áldásra van szükségünk, hogy mindig megújuló formában halassuk. A szerető Istenhez tartozunk, aki sohasem fog magunkra hagyni bennünket, hanem mindig emlékeztet minket arra, hogy életünk minden lépését a szeretet óvja. Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Lea és Ráhel mind meghallották ezt az áldást. És ezzel hitünk szülő atyáivá és szülő anyjáivá váltak. Hosszú és sokszor fájdalmas útjuk során egy pillanatra sem feledkeztek meg arról, hogy áldottak. Jézus is hallotta ezt az áldást, miután Szent János megkeresztelte a Jordán folyóban. Egy hang szólt hozzá a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ez egy áldás volt. És ezt tartotta Jézusban a lelket a ráváró felmagasztalás és megvádolás, csodálat és elítélés során. Ábrahámhoz és Sárához hasonlóan Jézus sohasem feledkezett meg arról a tapasztalatról, hogy megáldották. Azért beszélek erről, mert tudom, mennyire változékony lehet a hangulatunk. Egyik nap nagyszerűen érezzük magunkat, másnap pedig nyomorúságosan. Egyszer tele vagyunk új ötletekkel, máskor minden sivának és élettelennek tűnik. Egyszer úgy érezzük, ki tudnánk forgatni a világot a sarkaiból, másszor viszont a legkisebb kérés is túl nagynak látszik számunkra. Ezek a hangulati ingadozások azt mutatják, hogy már nem halljuk az áldást, azt az áldást, amit Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Lea és Ráhel, valamint a názáreti Jézus meghallott. És nekünk is hallanunk kell. Amikor létezésünk felszínének kicsiny hullámain hánykolódunk, könnyen áldozatává válhatunk a manipulatív világnak. Ha azonban szakadatlanul halljuk a minket megáldó mély, gyengét hangot, akkor kielégítően, és a valódi összetartozás kiegyensúlyozott érzésével élhetjük életünket. Úgy tűnik, általában nem az áldottság érzése hat át minket. Sok nehéz pillanatot éltél már meg te is az életedben, amelyekben inkább átkozottnak érezted magad, mint áldottnak. És ugyanezt mondhatom el én is magamról. Az a gyanúm, hogy sok ember szenved az elátkozottság érzésétől. Ha csupán azt figyelem, miről beszélgetnek az emberek a vacsora közben vagy ebédidőben, rengeteg olyan vádaskodást és panaszkodást hallok, amit a tehetetlen beletörődés szül. Sokan úgy érzik, és ez alól mi sem vagyunk mindig kivételek, hogy egy megváltoztathatatlan világ áldozatai. És a napilapok bizonyosan nem segítenek nekünk megbirkózni ezzel az érzéssel. Az átkozottság érzésére számos esetben fogékonyabbak vagyunk, mint az áldottságéra. És mindig találunk elég érvet a táplálására.
1: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette. Az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Kéri János gyászbeszéde Zrínyi Miklós temetésén. Részletek. Fordította Borián Elfréd. 1664. Folytatás. Idézze fel Zrínyi megszerzett halhatatlan babérját az ottomán ellenséghez, melynek íját mindig megtörte, és eltulajdonított fényét homályba borította. A két legközelebb fekvő megye, a Somogyi és Zalai legfőbb hatalma, melyet ünnepi taps és ünnepélyes díszlövések közepette adtak át neki. Foglalja össze beszédem, hogy Magyarország és Horvátország egész katonaságának legkiemeltebb parancsnokságát Zrínyre bízták, s hirdesse, hogy népek csodálták benne Hannibál tehetségét, Hektor bátorságát, Szkípió és Achilles harcias jellemét, s hogy Mars bátor szabjájával mérsékelte a villámokat, amelyeket a félhold alakú ég hajlított le, s azt is, hogy a hajladozó nádak mérgétől, a tűzvész lángjaitól sértetlenül megmaradt az a hajó, melyet Zrínyi irányított. Azt is hangoztassuk, hogy Miklóst még a legtitkosabb tanácskozások részeseinek sorába is iktatták, s ott hazafias tűztől hevülve mindig nagy és fenséges dolgokon gondolkodott, és soha igazságtalan mérleggel nem hajlott senkinek a pártjára. Ékes szóló beszéde serkentenek Miklósnak, ezek és egyéb vég nélküli dicsőítései, melyek évkönyvek köteteit töltik majd meg. Mindez mi más dicsőít, mint Miklós nagyságát, Miklós dicsőségét, Miklós győzelmeit, Miklós diadalait, Miklós magasztalását, Miklós által megvédett hit példáit, a török kegyetlenség tanújeleinek megtámadását, a haza megmentése miatt elviselt szenvedéseit, a kereszténység határainak megvédése miatti számtalan zaklatását, Magyarország, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia, Morávia, Bohémia, Ausztria, a birodalom, az egyház nyugalmáért vállalt és viselt háborúkat. Hallgassunk a többiről. Elég legyen rólad ennyi, Miklósom. Te voltál, aki azt az egykor gyönyörű aranyalmát, az annyi szent fiának apostoli palástba öltözött szépséges, ráheli Magyarországot, ezt az egykor marsi villámokkal pajsként felfegyverzett nagy erős asszonyt, kit a felkelő és lenyugvó nap úgy látott egykor, mint aki az ellenségeit legyőzi, és az ellenfeleinek véres vereségei révén a csillagok kapitóliumáig emelkedik. Te újra megerősítetted, és örvendezett. Te voltál, aki lassan megszilárdítottad a most rettenetes gyásztól sújtott, megállni nem tudó és ingadozó országot. Te voltál, aki ezt a kiváló hősi asszonyt, akit annyi égi vitéz kísért, annyi hősi erény erősített, aki az ellenség hátát egykor vitézi karddal jelölte meg, most e sebektől szaggatottat, ki oly erősen sóhajtozik, mint a strucc a sivatagban. Te voltál, aki reménnyel tápláltad. Vajon megemlítsem-e Miklós álhatatosságának és legyőzhetetlen lelkének halhatatlan dicsőségére, arcának mély derűjével és az isteni akaratba való belenyugvással viselte el nemrég például egyik szigetének kegyetlen s iszonyatos feldúlását, régebben pedig kisfiának halálát, akinek szeme, arcszíne, szája, arca, egész testének arányossága egy nagy lélek méltóságára vallott. Elhagy a lélegzetem, mondom. Miklós mély derűvel viselte el ezeket. Miklós nem tört meg, tehát fiának, sőt feleségének temetésekor sem, hanem állt, mint a marpesszai szikla, az oly keserű, sorsot panaszkodó siratás nélkül, oly kiváló fiát, oly kiváló feleségét könnyek nélkül búcsúztatta el, és mindig, minden bajában csodálatos nyugalmának font babérjait viselte. Mondják el mások Miklós hősiességének sokféle kötelességét. Mondják el mások, hogy gyermekkorától lenézte a csábító gyönyörüket.
ezt a Herkulest semmilyen élvezet, ezt a Sámsont semmilyen Delila nem gyengítette el. Mondják el mások, hogy a Római Birodalom gyűlésének szavazatával a Szent Római Birodalom hercegi rangját is felajánlották neki, de Miklós visszautasította. Mondják el mások fenséges nevű és sorsú, nagy méltóságra jutott lelkének mértéktartását. Hirdessék, hogy nem volt gőgös, sem követelődző, dicsőséges volt, de nem fennhéjázó, szerencsés és önmegtartóztató, bátor és józan. Mondják el mások, hogy minden nap teljesítette az égieknek azon zsoltárokat, melyeket a bűnbánatról neveztek el. Mondják el mások az ételben való vallásos bőjtölését, és a Szeráfi Isteni Ferenc családja itteni kolostorának felépítésében megnyilvánuló vallásosságát, illetve erre a házra szánt sok segítségét, mellyel minket gyakran és egészen a legutolsó időkig támogatott. Miklós bőkezűségét, Miklós emberségét, Miklós erényeit mondja el, beszélje el, jutalmazza meg az ég, én ugyanis, ezekre már gyakorlatlan szónokként a te hamvaidhoz, Zrínyi Miklós, a kiváló férfi, tehetségek főnixe, tudósok napja, a te hamvaidhoz, Miklós, győzelmek szerzője, a bölcsek között a legbátrabb, a legbátrabbak között a legbölcsebb, a te hamvaidhoz, Miklós, aki igen dicsőséges vagy fejedelmek, vezérek, királyok, császárok, a Vatikán tanúságai szerint. A te hamvaidhoz, Miklós, törökök ostora, trákok gyásza, ellenség pusztulása, a hit védelmezője, a te halhatatlan és égi dicsőítést nagyon is megérdemlő hamvaidhoz beszéltem, Zrínyi Miklós, Zrínyi Miklós. Csúzi Zsigmond, Szamáron, nem lovon, részlet, 1723. Pompásan bémenvén Jeruzsálem városába, Szamáron ment bé, nem lovagolva. Kívánjátok-e tudni, mi oka lehetett ennek? Nem más okát vélném én ennek, hanem azt, melyről Jób imígyen emlékezik. A ló, ahol hallja a kürtöt, mindjárt távol megérzi a hadat, kapálja körmeivel a földet, merészen ugrál, ki nem áll a kard elől, és a fegyvereknek elejükbe megyen. Egy szóval, csúfolván a félelmet, bátorságos, tusakodó és a harcokban gyönyörködő, ezért is árnyékos jele a háborúságnak és a harcolásnak. Ellenben félelmes és a puskaropogásoktól irtózó szeléd állat a szamár, nem akara ezért lovon, mint háborúság jelén bémenni az üdvözítőnk Jeruzsálemben, hanem Szamáron, szeléd állaton, régtől fogva, óhajtott békességet jelentvén, ahová célozott aranyszájú Szent János is, mondván, nem ül serény és nyeréttő lóra, távozik a háborúságnak szeretőjétől, aki tudnélik, még távol megérzi a hadat, és örvend a trombita harsogására, hanem Szamárra ül, szeléd állatra szerződik, mine csendes békesség kedvelőjére, mert ugyanis nagyon utálja urunk még képét is a háborúságnak, valamint a békesség szeretőkkel örömest cimborál, örömest szövetkezik, társolkodik. Csúzi Zsigmond, hirdettetik az igaz békesség, részlet, 1723. A jó akaratú híveknek hirdettetik az igaz békesség, mert a békesség szabadságban gyökerezik, a szabadság pedig az akaratban, tehát nem a bűnösöket illeti, kik a bűnök köteleiben mint egy rabul tartatnak, hanem a jó lelkű igazakat, a jót kiváló, jót akaró tekérleteseket, együgyű híveket. Ezek pedig leginkább azok, kik szívesen s érdemesen fogadják született messiásokat. Nem mint amaz irégy, kevély és dühös Heródes, aki mind a két emberben háborogván tulajdon gyermekét is megölette. Nem mint Pilátus, pogány, hamis bíró, aki emberi tekintettől viseltetvén, az igazat tudva halálra kárhoztatta.
nem mint a gonoszba megfeneklett és cégéres farizeusok vagy képmutató és szentségtelen papi fejedelmek, természetekben igaz antikrisztusok, kik tudván a Szentírást se szóval, se példával nem üdvözlötték, nem imádták született jó urokat, sőt, megátalkodott kegyetlenséggel, egy húron pendültek gyilkos Heródessel, maguk után vonván botránkoztatva az egész városi népet, mint amaz dühös sárkány harmad részét a csillagoknak, azaz az angyaloknak. Ki tudja, ha nem ezért akarta Jézus a városon kívül születtetni, mert ugyanis jól tudta vala, hogy a városokban sokkal több a gonoszság, több a békétlenség, és nagyobb mértékben uralkodik az erőszakos igazságtalanság. Fényes palotákban lakik inkább, hogy sem kalitkában a száraz perszuásziósz kevéség. A bíboros nyoszolyákban szabadosb, mint sem a szalmacsutakos ágyban a bujafajtalanság. Az urak s nemesek asztalit trágyázza inkább a majd mindennapi dúskásság, tobzódás, hogy sem sovány profonttal a szegények alacsony székét. Kin akara ezért születtetni a városon kívül, majd a mezőben, mint mezők virágja, hogy akárki is szabadosban járulhasson hozzája, mint jó pásztorok pajtársaságában, mint ártatlan bárány az istállóban és szalmás jászolban a barmok között, hogy az eredendő vétek által baromformában öltözött emberi nemzetet megigazítsa, helyrehozza, és hasonlatosságával nagyobb szeretetére gerjessze és kötelezze. Boldogtalan tehát sorsok a zűrzavar béketleneknek, boldogtalan a hiúságokban telhetetlenkedő dúsgazdagoknak, a szabadságos városiaknak és a vakmerő bűnösöknek. Mert valamint, hogy nékik az angyal által ma békesség nem hirdettetett, úgy méltatlanoknak és érdemteleneknek találtatván, az igaz messiás is nékik nem született, se drága gyümölcsében nem részesülhetnek, sőt a bűnnek halálában hevervén új életre sem születtetnek.

Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
4: Mária Rádió.
5: Május 5-e. A mai nap költője Radnóti Miklós. Minden évben május 5-én megemlékezünk Radnóti Miklósról, aki 1909. május 5-én született, és 35 évesen kivégezték. Egy önmagát pusztító nemzet, egy önmagát pusztító nép, szívszorongató alakja Radnóti Miklós. Én személy szerint két dolog miatt szeretem őt. Az egyik az, hogy én egy zsidó fiú iskolába jártam. A másik az, hogy 20 éves voltam, amikor jártam Auschwitzban. És ezek nélkül, a dolgok nélkül nem értettem volna meg azt a tragikumot. Tragikumot? Ez nem is kifejezés, ami történt a vészkorszakban. A magyar zsidósággal. Radnóti Miklóst idézzük ma nagy szeretettel. Kezdjük újra olvasni Radnóti Miklóst. Radnóti Miklóst idézem most. Radnóti Miklóst, akit kamaszkoromban ismertem meg. Szerelmes versek után kutattam, és találtam rá Radnóti Miklósra. Nem a középiskolában, nem a tanulmányokban, hanem mert éppen az életemben szükségem volt arra, amit ő írt. Ezek a kis megemlékezések, vagy felidézések, nem irodalmi kritikák, vagy az adott kornak az elemzései a költő látásmódja alapján, nem. Ezek szubjektív benyomások, az én benyomásaim, és talán pici vallomások arról, hogy miért is szeretem őt, miért szeretem Radnóti Miklóst, mi az, ami megragadott benne. Radnóti Miklós nem ezzel a névvel. 1909. május 5-én született, és 35 évesen, november 9-én, 1944-ben gyilkolták meg. Asszimilált zsidó család tagja. Asszimilált az azt jelenti, hogy ő nem tartja a vallását, sőt, később egyébként katolizál. Ugyanakkor hordja ezt a bélyeget, azt az elmebetegséget, amit kialakított a 20. század eleje, ami annyi ember tönkretett. Ez önmagában megragadott, mert hogy én általános iskolába, egy zsidó fiúiskolába jártam, legalábbis annak az épületébe, és persze voltak tanárok is. És biztos ez is egy különös figyelmet keltett bennem az iránt, amit úgy mondunk, hogy zsidó kérdés. Elpusztítod a prófétáidat, Jeruzsálem, mondja valahogy Jézus. És mi is elpusztítjuk a prófétáinkat. Radnóti Miklósban a sorsnak valami szörnyűsége, és ugyanakkor egy makacs ragaszkodás az elvekhez, a hithez, az ideákhoz, ez a kettőség van jelen életében. Édesanyja meghal, amikor megszületik. 28 éves volt az édesanyja. Vele együtt, mármint az édesanyjával meghal a szüléskor Radnóti Miklós ikertestvére. Mindezt akkor nem tudja meg. Édesapja új feleséget hoz, aki gyermekeként bánik Radnótival, és ezek csak 12 éves kora körül derülnek ki számára, amikor édesapja is meghal. Ott marad Árván. Nagynénik, nagybácsik veszik kezelésbe, és akarják a sorsát irányítani. De Miklóst vonzza ez a költői világ, és középiskola után Szegeden tanulva francia-magyar szakos tanári diplomát szerez, bár éppen buta és embertelen törvények miatt tanárként nem tud működni. 17 éves, amikor megismeri élete talán örök szerelmét, Fannit, és aztán jó néhány év múlva el is veszi. És együtt élik le azt a szörnyű életet, ahol háromszor volt munkaszolgálatban. Egyszer kiszabadították azok, akik látták ezt a fantasztikus értéket, amit képvisel. Munkaszolgálatos sorsa alatt születnek meg legszebb versei. Mint hogyha az élet felfoghatatlan, gyalázatos nyomora, amiben él az ember, ugyanakkor lelkének a szabadsága, ez a kettő elhozza a magyar irodalom talán legszebb verseit. És ezen belül a házastársához fűződő költemények és a sors és az akkori történelem együtt egy emelkedettséget, ritka emelkedettséget mutat. Hogy a Radnóti elveit kellene néhány szóban ideidéznem, akkor azt mondanám, amit a Nem bírta hát végén írt. Éld a rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy jobb legyen. Mi magunknak felírhatnánk ezt jelmondatul. Éld a rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy jobb legyen. egész életében élte az üldözött életet. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. De a világ újra épül. Radnóti, nekem a szépség, az ideák és a remény költője. Lehet, hogy régen nem olvastatok már, kedves testvérek, Radnótit. Érdemes elővenni, és érdemes meghallgatni jó néhány versét, amit a Mária Rádió most lead majd.

0: Hírek.
1: Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szentmisével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szentmisét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226-1-19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: hallgassuk meg a mai nap evangéliumát János evangéliumának 14. fejezetéből, annak is a 27-től a 31. verséig. Az utolsó vacsorán mondott beszéden Jézus így szólt a tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem.
1: Most pedig hallgassuk meg Szalka Mihály atya Drégei Palánki plébános magyarázatát.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai részben Jézus búcsú szavait olvassuk. Azt mondja, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És nem csak most, hanem a feltámadása után. Emlékezzünk csak vissza, amikor zárt ajtókon keresztül megjelenik az apostolainak, akkor is így köszönti őket, békesség nektek. Majd amikor újra megjelenik, megint csak azt mondja, békesség nektek. Az én békémet adom nektek. Ez nem egy általános jókívánság, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk, az a békesség, amelyet az Úr Jézus kíván számunkra, valójában nem egy külső körülménytől függ, hanem abból ered, hogy az Úr bennünk van. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatásokon nyugszik, de mindig ingatak. Mert a jó szándék elfogyhat az emberekből, az emberek változhatnak, idegesek lesznek, feszültek lesznek, és megszűnik a béke, és ott már mindjárt harag, gyűlölködés, szenvedés, és nagyon jól tudjuk, mi minden következik ebből. Krisztus béke azonban teljesen mást diktál. Krisztus békéje, egy a lelki béke azt diktálja bennünk, hogy bármilyen körülmények között, bármerre is legyünk, valahol tudjunk mosolyogni, valahol tudjunk egy belső békét teremteni, mert az Úr bennünk van. Tehát az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hanem az Úrral vagyunk, aki a mi Istenünk, a mi királyunk, és ez egy belső békét árasztít bennünk, és másképp tekintünk a világra. Ez a belső béke azonban bizonytalanná válik abban a pillanatban, amikor bűnt követünk el, amikor elfordulunk az Istentől, amikor elfelejtkezünk, hogy bennünk lakozik az Úr. Abban a pillanatban már megszűnik a béke, idegesebbek leszünk, ingerültebbek leszünk, akkor már másképp szólunk másokhoz, másképp zajlik az életünk, másképp nézzük a világot. Helyre kell hozni a lelki békét. A Szent Jónás által újra érezni fogjuk, hogy az Úr Jézus ott van bennünk. Ő békét akar bennünk teremteni, velünk akar lenni. És amikor kilépünk a gyóntatószékből megtisztulva, érezzük, hogy ez a lelki béke eltölti a szívünket. És amikor elmegyünk embertársunk mellett, még ha az ellenségünk mellett is, rá tudunk mosolyogni, mert az Úr bennünk van, és békét áll a szívünkbe. Nem hiába minden egyes szentmisét kérjük, kívánjuk egymásnak, az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Mert ha ez a béke szétárad a lelkünkbe, akkor egy igazi belső mennyugvás, egy belső öröm tölti el a szívemet. Na ez legyen bennünk. Én ezt kívánom minden Mária Rádió hallgatónak, nektek is, hogy a mai napon érezzük, de nem csak ma természetesen, de a mai nap figyeljünk oda, hogy érezzük az Úr Jézus legnagyobb, egyik legnagyobb adományát, hogy a húsvét által, az ő feltámadása által, a megváltás által mindannyian egy

lelki békét érhetünk el, mert az Úr Jézus, a feltámadott Úr Jézus velünk van. Alleluja, alleluja, ez az örömhírrel kívánok nektek a mai napra. Csodálatos, szép napot!

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő stabatjában álljak, az ő stabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. május 5-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Egy kicsit áthallásos Várnai Péter atya kérdés feltevése. Ki a világ fejedelme? Időről időre felmerül a kérdés. Ki a világ fejedelme? Idénként nevek is

0: felejtsük el, Sztálin szeminaristaként papnak készült. A következőkben a budai ciszterci Szent Imre templom elkövetkező hangversenyeit szeretném kedves hallgatóm szíves figyelmét ajánlani. Ennek kapcsán beszélgetünk Csányi Tamással, a templom karnagyával, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
1: Én is szeretettel köszöntöm kedves László és a kedves hallgatókat is.
0: Kedves karnagy úr, kérem meséljen a hangversenyek történetéről, szerepéről, helyéről Szent Imre városban.
1: Köszönöm. Körülbelül 28 éve vagy 29 éve kezdődött el ez a sorozat, amely tavasszal, illetve ősszel azokban az időszakokban, amikor a templomban, ebben a nagy térben, itt a Villányi úton már a temperatúra, a hőmérséklet is olyan, hogy érdemes a közönséget, illetve a fellépőket is vendégül látni. És az előbb említett nagy tér talán arra is jogosítványt ad nekünk, hogy olyan együtteseket, vagy olyan lehetőségeket fogadjunk, akik ebben bőségesen el tudnak helyezkedni. Tehát talán a templom, hiszen egy neobarok épületről, műemlékről van szó, amelyik a múlt század elején épült fel, kevésbé az orgona, inkább az énekülő hangok, illetve a hangszerek lehetőség adódik is, hogy olyan vokális, illetve vokális és zenekari műveket előadjunk, passiókat, kantátákat, amelyek a liturgiának megfelelnek, és ebben a térben nagyon szépen, vízhangosan, elegendően vízhangosan szólnak. A mostani időszak hangversenyei, különösen hát a gondviselés tenyerét hordozzák, hiszen általában 3 vagy 4 tavaszi hangverseny szokott lenni. Ennek a feltételei azért nem mindig csak a szándékon, nem mindig csak az előadó készségén, hanem természetesen azért anyagiakon is múlik. Úgyhogy most 4+2 hangverseny a tavaszi sorozat, amiből áll, ebből lement már 3, mindig vasárnap délután 3 órakor szoktuk ezeket tartani. Lement 3, és most még 3 hátra. A következő vasárnapon egy protestáns szerzőpáros bemutatója következik, Gárdonyi Zsolt és Gárdonyi Zoltán, édesapa és fia, akik a protestáns zenében nagyon erőteljes névjegyet tettek le, és a kedves előadóink, a Trio Concertante Budapest, Farkas Katalin, Solc Anna és Kéri Tamás, akihez Jakab Hedvig csatlakozik orgonán, egy keresztmetszetet, egy portrét szeretnének adni a Gárdonyi családból, akik a nagy generációhoz tartoznak talán mind a ketten, hiszen azok tanították őket még a Zeneakadémián, Kodály, Bárdos és társaik, akik valóban lelkiekben, szellemiekben és szakmailag is olyan alapot adtak, ami mindenképpen feljogosította őket ennek a műfajnak a képviseletére. Sajnos Németországba kellett távozniuk, hiszen azokban az időkben legalábbis Gárdonyi Zoltánnak, akinek 120 éves születési évfordulójára emlékezünk, és fiának Zsoltnak pedig 80. születési évfordulójára. Ő egyébként még él Németországban, és nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz. Úgyhogy ez lesz a mostani vasárnap műsora, és még 2, mondjuk így, ajándék hangversenyt is kaptunk azonos előadóktól, egy Bach portré és egy Purcell portré következik majd május 31-én vasárnap 15 órakor 2 Bach kantáta, az egyik egy pünkösdi kantáta, illetve egy motetta, Ritzl Zsófia Csizmár Dávid előadásában, valamint a William Bird énekegyüttes közreműködés.

0: ebben a Presto Kamara Együttessel együtt, akiknek művészeti vezetője, illetve vezénylője Winnington Ingram Johanna. Ugyanígy egy héttel rá majd, június 7-én, vasárnap, örvendezzünk az Úrban. Ez Henry Purcell kis válogatása, portréja, és itt az Ars Nova Sacra ének együttes, és szintén a Presto Kamara Együttes közreműködik majd, szintén Johanna vezényletével. Úgyhogy ez vár ránk ebben a maradék három hangversenyben. Ősszel pedig mindig szoktunk egy hangverseny, most már ez nagyon régi hagyomány, a történelmi Magyarország elszakított, elcsatolt területeinek kulturális, vagy művészeti, vagy edukációs célú adománygyűjtő támogatásra egy hangverseny szeptember második felében, illetve mindig megemlékezünk október 23-a kapcsán, a nemzeti ünnep kapcsán a Móri Zsigmond körtéren elhunyt embertársakról, akik itt a forradalmi napokban sajnos életüket vesztették. Ez október 23-ához kapcsolódó hangverseny, amikor általában rékviemmel emlékezünk rájuk.
1: Karnagy úr, mi a zene szerepe a paraliturgiában? Egyáltalán mit értünk paraliturgián?
0: Paraliturgiá leginkább azt, ami a szentmisén kívüli rész, illetve talán a hangversenyeket is paraliturgiának lehet felfogni, hiszen a liturgikus térben, főleg egy rendi templomban igyekszünk csak olyasmit előadni, amelynek mindenképpen egyházi liturgikus vonatkozása van. Tehát nem szentmisében, hanem a szentmisén kívül. Egyébként ez az érzés, vagy ez a lehetőség a századok során alakult ki, hiszen tudjuk, a történelmi Magyarországról beszélve, de nyilván ez a keresztény civilizáció minden országára jellemző volt, hogy az anyanyelvi megszólalás lehetősége a latinon kívül általában inkább szentmisén, vagyis a liturgián, a szigorúan vett liturgián kívül történt. Magyarországon a történelmi Magyarország hagyománya szerint több ezer olyan ének maradt ránk, amelynek nincs általában konkrét szerzője. Régen amúgy sem volt igazán divat, akár a vers szöveget, akár a dallamot szignálni. A 14., 15., 16., 17. században, tehát amik ránk maradtak, itt gondolok a Cantus Catholici gyűjteményre, amely Erdélyben származik, de még inkább Kájoni János féle Cancionale Catholicumra, amely 800, körülbelül 820 énekszöveget tartalmaz, igaz dallamok nélkül, de ezeknek nagyon jó részét fel lehetett fejteni, és természetesen ide tartozik a Kodály, Lajta, László, Erdélyi Zsuzsanna, és számos Kallós Zoltán és más olyan gyűjtőknek az életműve és hagyatéka, amely a népének kincseinket jelenti. És régen a magyar nyelvű éneket általában az asszonyok tartották fent a karjuk között, és a liturgián kívül énekelték, amely aztán beépült később a liturgiába. Ebben a reformációnak valljuk be nagy szerepe volt, hogy az anyanyelvi éneklést is, és az anyanyelvi szentmise szöveg elmondását, illetve beépítését megengedte és szorgalmazta.
1: Karnagy úr, a beszélgetésünknek a végére értünk, azt azért még említsük meg, hogy a belépés legjobb tudomásom szerint ingyenes, és minden értelemben, fizikai és szellemi értelemben is akadálymentes.
0: Így is van, külön köszönöm ezt az utolsó megjegyzést, mert a zene mindenkié, nem csak azért, mert ezt így hagyományozta ránk Kodály Zoltán, hanem azért is, mert a zene az gyógyítja a lelket. Úgyhogy várjuk szeretettel vasárnap 15 órakor.
1: Megköszönöm Csányi Tamásnak a meghívást. A budai ciszterci Szent Imre templomban, és egyben a szíves tájékoztatást.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Szabó Lőrinc a Bagoly című költeményét Kuruc Ádám Konrád előadásában.
3: Szabó Lőrinc, a Bagoly. Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta, ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a Bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a Bagoly művelet. A Bagoly vitte reggel engem, és estére ő vitt haza. A Bagyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. S Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp, csak azért, hogy bebizonyítsa a külön istene erejét. Nekem nem tetszett a Bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, Bagoly igazán van? Van hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod. Jött tűzbe erre Lóci, s mérgesen otthagyott. És most a fejét 10 hosszú percig, gondolom, azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiúk fenekéről egy régi rossz szemüveget, s jelentve, hogy a Bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál. Benéz. Épp rád néz. Szemüvege is van. Itt a Bagoly. Elhallgatott, és én láttam, hogy csak ugyanott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, ahogy benézett, komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, és szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a Bagoly. És Lóci, mire visszatértünk, már bent volt, ugrált, kacagott, s szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott.
4: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan. Húsvét 5.

Fölemel az Úr mindenkit, aki elesik, és minden elnyomottat fölsegít. Mindeneknek szemei Te benned bíznak, Úristen, mert Te adsz nekik eledelt. Alkalmas időben megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Igazságos az Úr minden útjában, és szent minden művében. Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják őt igazságban.

Segítségül hívlak téged, Uram, áldásodat kérem a mai napomra. Most, ahogy imádkozni kezdek, rád emelem a tekintetem. Köszönöm, hogy közel vagy hozzám, ahogy a Zsoltáros a 144. Zsoltárban énekli.

Evangélium Szent János könyvéből. Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem, keljetek föl, menjünk innen.

Jézus azt mondta tanítványainak, hogy békét hagy rájuk. Bátorította őket, hogy ne nyugtalankodjanak és ne féljenek. Ezek az intelmek és bátorítások ma nekem szólnak. Milyen érzéseket váltanak ki bennem ezek a szavak? Érzem-e, hogy az igazán fontos dolgok Isten szerető kezében vannak? Hogy a világ fejedelmeinek nincs hatalma a végső dolgok vonatkozásában? Vagy azt érzem, hogy elárasztanak a napi problémák, és inkább bosszús vagyok ezen szavak hallatán?

0: meghallgatom újra az evangéliumot, és Jézus szavaira figyelek, amint megígéri, hogy visszajön majd hozzánk.
1: Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek. Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem, keljetek föl, menjünk innen.

Jézus nem úgy adja nekem a békét, ahogy a világ adja. Lehet, hogy ma is sok problémát kell megoldanom, vagy nehézségeket kell átélnem. Most eltölthetek néhány percet, és elgondolkozhatok azon, mit jelent számomra Jézus békéje. Beszélgethetek vele. Kérhetek tőle bátorítást, hogy a végső dolgok felőli bizonyosság átsegítsen engem a mai nehézségeimen.

Ad, Uram, hogy be tudjam fogadni most a te békédet, és erőt merítsek belőle. Ad, hogy ezt a békét mások felé is tovább tudjam adni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedés Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Vincenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban, tudósít az Esztergom Budapesti Főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Vincenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli, vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A békefelhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226-1-19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Most 14 óra 47 perc van, a délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szidler Lujzi köszönti minnyájukat. Telefonszámunk 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásokat élőadásunkban. Ha nincs, akkor felolvassuk, illetve bejátsszuk az üzenetrögzítőre érkezett kéréseket is. A recepcióra érkezett kérés: köszönöm a szűzanyának az eddigi segítséget, imád kérek családom helyzetének javulásáért, egészségünkért, fiamért, lányomért, családi békért, jó kapcsolatokért és a világ békért. Köszönöm szépen. Mária Rádió, tessék!
2: Békért tessék a Jézus Krisztust! Kérném szépen a közös imát, a Jóisten és a boldogságos szűzanya gyógyító erejét, férjem eredményeinek javulásáért, gyógyulásáért, családunk hitének megerősödéséért, élő és elhunyt szeretteink üdvösségéért, családi békéért és szeretetért. Jézusom, bízunk benned, köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Mária Rádió, tessék!
3: Igen, dicsőség Jézus Krisztusnak, Piroska vagyok. A férjem egészségéért kérném, hogy betársulhassak az imába, és a másik pedig mindent köszönve, két kézzel kapjuk a kegyelmet. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség.
3: Köszönöm szépen.
1: Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretnék én az ima szándékot kérni saját magam egészségéért, derekamnak a gyógyulásáért, ugye jó Isten elvegye teljesen ezt az egész nyomorúságot, amiben szenvedek, emésztésem rendeződéséért, családunkért, rokonaink egészségéért, a békéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes atyákért, püspökatyákért, betegek gyógyulásáért, a két gyerekes édesanyának a sikeres kezelésért, mert nagyon rossz lett a szövettani vizsgálata, és a felépülésért, gyógyulásáért, és minden beteg gyógyulásáért, és a Mária Rádió dolgozóért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, és önnek is jobbulást kívánunk! Imádkozzunk a szegedi család tagjaiért, papokért, szerzetesekért, a betegekért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Mária Rádió, tessék!
5: Dicséretessék az Úr Jézus Krisztus! Én ima szándékot szeretnék kérni, amihez én is csatlakozni szeretnék az imádságban.
1: Hallgatom, tessék.
5: Felajánlom elsősorban édesanyámért, az ő gyógyulásáért, hálából az egészségünkért, a meghalt híveink örök nyugalmáért, és a Mária Rádió zarándok csoportjáért, akik a Mártonáron zarándok csoport éppen Csíksomlyóra tart. Nekik sok erőérés, hogy szerencsés célba érkezésük legyen a hosszú út során a Csíksomlyós Szűzanyához.
1: Köszönjük szépen, hogy értük is, imádkozik.
5: Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
6: Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
3: Adásban vagyok?
1: Igen, tessék mondani.
3: Ja, dicsőtessék a Jézus Krisztus. Én egy kisfiúért, egy Vilmos nevű kisfiúért, és újszülöttért kérnék imát, aki a ilyen szívelégtelenséggel született, és szívműtét vár rá, hogy gyógyuljon meg, a Jóisten gyógyítsa meg, hogy a műtétet elkerülje, és meggyógyuljon, és hogy a szüleinek is erőt kérek meg, sok türelmet, hogy a kicsi gyógyulásáért, és minden olyan kisgyerekért, akinek bármilyen problémája van, és a szülőkért, családokért kérnék imát.
1: Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és A szűzanya oltalmába ajánljuk a családot és a kicsiket is. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Élőadásban vagyok?
1: Igen, tessék mondani csak.
7: Jó, dicsértessék a Jézus Krisztus, mert közben én a mobilról hívom, de közben megy a rádió. Nem lehakítottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a lányomért, mi hamarabbi gyógyulásáért, hogy időben találják fel az orvost a balesetből kifolyólag, hogy találják fel a betegségét. Imád szeretnék kérni férjemért, amit itt utáni gyógyulásáért, mi hamarabbi jó magamért, hogy a jobb eredményem legyen. Imád szeretnék kérni Esztikémért, kegytárgyból bedolgozó eltörött a bokája jobbulásáért. Imád szeretnék kérni a kis Bencémért, Keresztiamért, akinek a keze törött el. Imád szeretnék kérni a kis Esztimért, aki napi szinten megy anyukája a templomba, annak is a kezét vágta el. Imád szeretnék kérni apukája, még tegnap előtt beszéltem, 97 éves a agyilag teljesen tiszta, hogy bevitték a kórházba, hogy legyen az eredménye jó, hogy tudjon hazatérni. Imád szeretnék kérni unokáimért, a vizsgázókért, hogy sikeres legyen a vizsgájuk. Imád szeretnék kérni a összes segítőimért, a Mária Rádiói összes dolgozóért, egészségükért. Imád szeretnék kérni mindenkiért, akikért nem imádkozik senki. Imád szeretnék kérni, ugye mondtam, remélem mondtam, hogy a rádió összes dolgozóért, egészségükért, a szervezőikért, a papokért, a püspökökért, mindenkiért, aki a papi hivatásban, irodában dolgozok, és szervezőkért, mindenkiért.
1: Köszönjük szépen, imádkozunk mindnyájukért, és önért is. Köszönjük, hogy elmondta. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én egy nagymama vagyok, és nagyon szeretnék imád kérni a menyemért, hogy a várandóságot egészségesen tudja végigvinni, és a kis megfogant élet egészségesen szülessen meg, és a kis testvérkéi várják nagyon az új testvért, mert már ketten vannak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és még egy, hogy a Mária Rádió dolgozóiért kérek imád az áldozatos munkáikra. Isten áldja meg önöket.
1: Köszönjük szépen, önnek is ezt kívánjuk, és a családnak is. Imádkozzunk elhunyt András Henriet, Sándor és Péter lelkeügyvért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Ha nincs telefon, akkor játsszuk be az üzenetrögzítőt.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéren gyógyulásáért, leányomoknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérnék szépen közös imát a meghalt szeretteimért. Különösen most édesapám, aki 35 éve nincs már velünk, és a föld napján halt meg, ő, aki egész életében a földet művelte, április 22-én, és csak most jutottam telefonhoz, de ő érte különösen, meg a többi meghalt szeretteimért, az élő családomért, két lányomért, és a kis unokámért, aki olyan sokszor betegeskedik, hogy a szűzanya oltalmára bízom őket, a Mária Rádió dolgozóiért, és a béke megszületéséért. Dicsértessék a Jézus.
1: Köszönjük szépen, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló.
11: Halló.
1: Hallgatom, tessék mondani.
11: Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni mindnyájunkért, az egész családomért, és magamért, mert nagyon beteg vagyok, a gyógyulásomért kicsit jobban legyek, a gyermekeimért, unokáimért, hogy jól tanuljanak, és legyen meg az eredménye, és a drága jó Istenhez kérek imád a halottaikért, és mindjájunkért, hogy ne legyen háború. Köszönöm szépen!
1: Nyugodjon meg, és a Jóisten irgalmába és szeretetébe ajánljuk Önt is.
12: Halló?
1: Tessék mondani, Mária Rádió.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az eddigi éma meghallgatásokat és segítségeket megköszönve imád szeretnék kérni súlyos állapotban lévő testvérem agyvérzés utáni megmaradásáért, minél jobb felgyógyulásáért és megtéréséért. Kérek imád a fiam testi-lelki gyógyulásáért, megtéréséért és a kettőnk kapcsolatának szeretetben történő megújulásáért, javulásáért. Kérek a lányomért hálaimát, mert nagyon szépen fejlődik, és köszönöm szépen a jó Istennek, és az anyák napi hozzám állását is. Kérek imát a Zoltán és az én kapcsolatomnak Isten szerint való alakulásáért. Kérek imád a családi összetartásért, összefogásért és a háború megszűnéséért, megállásáért, Magyarország új kormányának hasznos tevékenységéért mindenki számára és a békénk megmaradásáért.
1: Köszönjük szépen, imádkozunk az Ön szándékaira is. Még egy utolsó hívás. Mária Rádió, tessék!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a Zoltán atya a holnapi szívműtétjéért, papi és szerzetesi hivatásokért, családi békéért, és a gyerekeim, unokáimnál a hit kiáramlásáért, és a Mária Rádió megmaradásáért, és önökért, minden önkéntes dolgozóért, és akik támogatják azokért, és dicsértessék a Jézus.
1: Amen. Köszönjük szépen a kedves hallgatók telefonját, hívásait. Minden szándékot felajánlunk az irgalmasság rózsafüzérébe. Hamarosan kapcsoljuk Esztergomot, és az imádkozókkal együtt csatlakozunk a kérésekért.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Elgesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ó Jézusom, tudom, tökéletességem nem azon alapszik, hogy végrehajtsam ezt a hatalmas művet. Ó nem, nem ebben áll a lélek nagysága, hanem az irántad érzett nagy szeretetben. Ó Jézusom, lelkem legmélyén érzem, hogy a legnagyobb mű sem hasonlítható az irántad érzett tiszta szeretet egyetlen tettéhez. Hű akarok lenni hozzád, s akaratodat akarom teljesíteni. Felhasználom az erőmet és értelmemet, hogy minden teljesítsek, amit ajánlasz, ó Uram, hogy tegyek, de nem akarok árnyalatnyit sem kötődni ezekhez a dolgokhoz. Mindent megteszek, mert ez az akaratod. Szeretetem nem a művedben merült el, hanem te benned magadban, ó Teremtőm és Uram. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a Ferenc és szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké,
1: ámen. Ezt a rózsafűzért a Néri Szentfülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk ezt a rózsafűzért május legszebb hónapjának a napján, a kegyelmekért, hálából a szűzanyának, a pápa szándékára, a békéért, a fiataloknak, minden magyar fiatalnak az érettségi sikeres lezajlásáért, a fiatalok megtéréséért, munkahelyéért, a családokért, szeretett Katona István atyánk lelki üdvéért, azokért, akikért senki nem imádkozik. És kérem, hogy önök is tegyék hozzá a szándékaikat, és esetleg valakinek van kedve vagy ideje csatlakozni a mi imacsoportunkhoz, szeretettel várjuk két hetente, keddenként a rózsafűzér imádkozásra. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélek.

0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állítják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a tanításoknak, és nincs értelme a mi hitünknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem minden napjaim reménye lehet, napi örömöm forrása és a nehézségeim gyógyszere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Így mutattam nektek, és így értsétek. Fölmentem, elmentem közületek oda, ahova még nem jöhettek velem. Indultam a fellegek felé, fehér fényükbe betakaroztam, még utánam bámultatok, és két fehér ruhás küldtem nektek. Megüzentem velük, hogy majd ugyanígy jövök le a fellegek közül. Azért, hogy most örvendezve menjetek haza, és ezentúl már tanítsátok, amit hallottatok, amint én tanítottam nektek, mert mindent elhoztam nektek az Atyától, akit láttok bennem, s akiben ember lelke most is bennem van. A mindenséggel tágul, mert testtel legyőztem a halált. Anyagba születtem, és születésemmel az anyag urává lettem. Higgyetek bennem! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Ne okozzatok szomorúságot Isten szent lelkének. Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsájt nektek Krisztusban. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Sugallataiddal, indításaiddal hívsz, vezetsz, ó Uram, a te országod valódi öröme felé, amely megbocsátásból, irgalmas szeretetből áll. Adj bátor szívet, hogy a Szentlélek mátkájához, a szűzanyához hasonlóan akadályok, fájdalmak közepette is merjük követni hívásodat, szavaidat, sugallataidat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Azonnal föltámadottá tettem a testét, azonnal átemeltem az én megdicsőült testemhez hasonlóvá a másik valóság országába. A zárt sírból vittem át, az üres sírjából lilium illat maradt. Nem adtam át őt az anyag törvényének, az anyatestet, melynek véréből szivárgott magzat testembe az ember élet, és az élet titkos törvénye szerint táplált engem 9 hónapon át, és szállította ereimbe a megváltásra szánt véremet. Ezzel a közösséggel megszentelt anyagtest nem követhette az élet utáni bomlás sötét játékát, mely a bűn zsoldja. Ennek a tüzitestnek azonnal át kellett lépnie a föltámadottak örök országába, az örökké valóságomba, az emberfia karjai közt nyitotta fel a szemeit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr azt mondta, aki kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te bőrödnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltóbb lássunk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, hogy parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza kárhozat helyére. Amen. Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában élőben. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szentmisével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szentmisét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanyag kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Timi vagyok. Gondolkoztam a tanúságtétel előtt, hogy tulajdonképpen mi a mondani valóm, azzal, hogy megosztom a történetemet, és arra jutottam, hogy a bűn következményeiről és Istennek a méretetlen irgalmáról és szeretetéről szeretnék tanúságot tenni, ugye hát, ha segít valakinek, aki éppen bajban vagy krízisben van, mint én voltam. Vallását nem gyakorló katolikus családba születtem. Anyai nagymamám volt mélyen vallásos, és a faluban, ahol élt, ott ő volt a sekrestyés, úgyhogy gyermekkorunkban a nővéremmel, mikor ott nyaraltunk, akkor így rendszeresen jártunk vele misére, tehát ő mindennapos templomba járó volt, és elvitt minket misére. Minisztráltunk is, és emlékszem rá, hogy rengeteget játszottunk a plébániának a kertjébe, ismertük a plébánost. Szóval ez a gyerekkoromból tulajdonképpen az egyetlen vallásos kötődésem. Szüleim nem voltak vallásosak, nem is neveltek vallásosan, de mivel anyai nagymamám nagyon elhivatott katolikus volt, ezért anyukám megkeresztelt minket, tehát megkeresztelve meg vagyunk a nővéremmel, és első áldozók is voltunk. Gyermekkoromban, ahogy így visszatudok emlékezni, eléggé kielégíthetetlen szeretetigényem volt, és hát úgy éltem meg, hogy a szüleim nem tudnak úgy szeretni, ahogy én azt vártam volna, vagy amire igényem volt. Nagyon magányos gyerek voltam, a nővérem is olyan 10 éves korától már eléggé távolságtartó volt velem szembe, inkább magába forduló gyerek volt. Ahogy így visszatok emlékezni a gyerekkoromra, az a magány, amit így föl tudok idézni, hogy rettenetesen egyedül voltam. Apukámnak problémái voltak az alkohollal, ezt anyukám nehezen viselte, úgyhogy rengeteg vitájuk volt egymással. Nagyon szerették egymást, úgyhogy leginkább egymással voltak elfoglalva, nem annyira velünk, úgyhogy tényleg ilyen magányosan teltek a gyermekéveim, és sokat gondolkoztam utólag rajta, hogy ez milyen hatással volt rám, és arra jutottam, hogy ha egy gyereknek nincs kielégítve a szeretetigénye, kicsit el van hanyagolva, vagy sokat van egyedül érzelmileg, akkor ő nem fogja azt gondolni gyerekként, hogy a szülei a hibásak, vagy hogy ők valamit rosszul csinálnak, hanem azt fogja gondolni, hogy ő vele van a baj. Ezért bennem egy ilyen alapvető bűntudat, vagy bűnösségérzés volt gyermekkoromtól kezdve, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy szeressenek. És ez olyan volt, mint az orgona zenében a basszó kontinuó, tehát egy ilyen állandó dallam, vagy egy állandó folyamatos zönge a mindennapi életem alján, vagy mélyén ez a bűnösség, vagy bűntudatérzés, illetőleg a szeretetre való igény. Ez aztán, ahogy kiderült, a későbbiekben rengeteg problémát okozott nekem. A rendszerváltáskor lehetővé vált, hogy az iskolákban ugye lehetett már hittanra járni, és akkor anyukám beiratott minket hittanra, úgyhogy 7. és 8. koromban már jártam hittanra, illetve gimnázium első évében még. És akkor 15 éves voltam, amikor Lajos atyának hívták a papot, akihez jártunk ifjúsági hittanra, és akkor én úgy éreztem, hogy én nem hiszek ebbe az egészbe, úgyhogy nem éreztem azt, hogy fair lenne nekem oda a továbbiakban járni, és akkor elköszöntünk egymástól. Ennek majd lesz jelentősége, mert a történetem végén Lajos atya föl fog bukkanni. És akkor hát elkezdődött a kamasz életem, hát a szeretet vágyamból fakadóan elkezdődött a kapcsolatok utáni keresgélés, a bulizások, és akkor hát ugye innentől kezdve elindult a bűn is az életembe. És arra jutottam, hogy a bűn tulajdonképpen, mikor bűnt követek el, vagy bárki bűnt követ el, akkor egy nemet mond saját magára, saját legjobb énjére, és nemet mond Istenre is. És mivel nemet mondtam magamra, meg nemet mondtam Istenre, ettől az önbecsülésem még nagyobb kárt szenvedett, vagy még kevesebb volt az önbecsülésem, és ez egy ilyen spirál, amibe belekerül az ember, egyre lejjebb és lejjebb kerül ebbe a spirálba. Hogy nincs önbecsülésem, bűnt követek el, még kevesebb lesz, és akkor így megy egyre mélyebbre az ember. Amikor a katolikus közösséget otthagytam, akkor egy ilyen ateista korszakomba kerültem, és az egyetemen elkezdtem keresni, mert óriási volt az üresség érzésem, tehát egy hatalmas űr volt bennem, egy ilyen kielégíthetetlen űr. És elkezdtem keresni, és akkor a keleti vallások felé fordultam, keleti filozófiák felé. Mikor Budapestre költöztem, akkor találkoztam a zen buddhizmussal, és tulajdonképpen 15 évig ki is tartottam mellette. Főleg az utolsó 5 évben már napi meditáló voltam, ilyen 1,5 órákat meditáltam, mert akkora üresség volt bennem, és annyira kerestem, hogy úgy éreztem, hogy hát csak rajta múlik, ha én meditálok, amennyit csak tudok, egyszer csak meg fogok világosodni. Ma már tudom, hogy ez nem így van, és azoknak, akik esetleg olyanok hallgatnak, akik keleti vallások felé, vagy keleti filozófiák felé érdeklődnek, akkor nekik üzenem, hogy a saját tapasztalatom az, hogy az önmegváltás az nem lehetséges. Tehát hiába meditálok én, amennyit akarok, az Úristen fogja eldönteni, hogy mikor szembesít valamennyire az igazsággal, amennyire ő akarja, nem az én döntésem, és nem az én erőfeszítésemnek az eredménye. Aztán közben a párommal, aki most már a férjem, Budapesten családot alapítottunk, született egy kisfiam, aki most már 18 éves lesz, és utána született 3 éve rá egy lányom is. A terhességek alatt nagyon boldog voltam, mert hogy ugye óriási üresség volt bennem, egy kielégíthetetlen szeretetigény, és én azt gondoltam, hogy majd végre nem leszek egyedül, hát gyerekeim születnek, akkor majd végre ezt az ürességet, ez az anyaság, ez ki fogja tölteni, és azért óriás, tehát nagyon nagy volt bennem az öröm. Az a szomorú az egészben, így visszagondolva, hát ez akkor nyilván nem tudatosult benne, hogy a gyermekeimet tulajdonképpen arra használtam, hogy a saját érzelmi hiányaimat betöltsék, tehát eszközként használtam őket, pedig hát nem is tudtam róla, vagy hát nem akartam. Utólag látok rá ellen, hogy ahogy változott a működésem. Közben az erkölcsi életem az egyáltalán nem javult, sőt, mivel tényleg napi meditáló voltam, a meditációnak az a hatása, hogy egy ilyen lelki békétnek az illúzióját tudja az emberben kelteni. Mivel ekkor már ugye a gyermekkori sérüléseim saját elkövetett bűneimt az évtizedes életmódomnak a hozadékaként, elég masszív bűntudatérzésem volt már, de a meditáció az abban segített, hogy ezt akkor nem tudtam, csak utólag, tehát abban segített, hogy elnyomjam a bűntudatérzésemet. És létrehozott egy ilyen felszínes lelki békét a meditáció, tehát egy stresszoldásnak használtam tulajdonképpen, és ezért azt az illúziót keltette bennem, hogy minden jó. Tehát ahogy én élek, az teljesen rendben van. Mivel hogy elfojtottam a meditáció révén mindenféle bűntudatérzést, ezért azt gondoltam, hogy tulajdonképpen teljesen rendben való az én életmódom. És azt az illúziót keltette bennem, hogy én tudom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Utólag már, hogy tanulok teológiát, tudom, hogy tulajdonképpen az az ősbűn. Tehát, hogy az ember azt hiszi, hogy ő teremtette saját magát, és ő el tudja dönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és saját magának az erkölcsi bírája. Megtérésem előtt 5 évvel kaptam egy álmot az Úrtól, amiben figyelmeztetett engem, hogy ha azt megteszem, amit akkor terveztem, akkor el fognak kapni a démonok. És mikor ezt az álmot kaptam, fölkeltem, nagyon jól tudtam, hogy ez figyelmeztetés, de nem hallgattam rá, mondván, hogy én majd tudom, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és majd én eldöntöm, hogy mi fér bele, és mi nem. És pár hónap múlva kaptam egy újabb álmot, amiben találkoztam a gonosszal, úgy féltem, mint soha azelőtt, és álmomban elkezdtem mondani a mi atyánkot, és elmúlt a félelem, és fölébredtem. És teljesen ledöbbentem, mikor felkeltem, mert én a kereszténységgel egyáltalán nem foglalkoztam. Nem tudtam hova tenni az álmot, mert nem volt benne a gondolataimban a kereszténység, egy bocsánat a kifejezésre, de bárgyú mesének tartottam, tehát megdöbbentem rajta, jó, hát így eltettem a fiókba ezt az álmot. De tudtam, hogy valami nagyon fontos, tehát ezt úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Eltelt 5 év, és megfogant a 3. gyermekünk, és nem éreztem magam boldognak a terhesség alatt. Ugye az első 2 terhességemnél föld fölött lebegtem, nagyon boldog voltam, és itt nem, és nem értettem, hogy mi a probléma. Tehát annyira erős volt az elfolytásom, hogy egyszerűen nem láttam magamban, nem tudtam magammal szembenézni, és nem tudtam, hogy mi a probléma. És mikor megszületett a kislányom, akkor egyre erősebb szorongás hatalmasodott el rajtam. Egyáltalán nem tudtam örülni, nem tudtam szoptatni. Akkor a stressz volt már bennem, hogy ez a szoptatást is megakadályozta, nem tudtam ellazulni. És 6 hetes volt, amikor egy este már majdnem elaludtam, amikor egy ütést éreztem, olyan volt, mintha valaki egy ilyen vasmarokkal így megfogta volna a szívemet, és így teljes erőből összenyomta volna. És olyan megdöbbentő volt, hogy fölültem, és így néztem, hogy mi történt. És azt nem tudom leírni, hogy mit értem meg utána, de egy órákon keresztül tartó leírhatatlan szorongattatásba volt részem. Én nem tudtam, hogy ilyet létezik, ilyet át lehet élni. Tehát nagyon rossz volt, nem tudtam, hogy mi történik, és életemben először tulajdonképpen így fohászkodtam Istenhez, hogy Úristen, hát most mi történik, tehát nem tudtam. És annyira feldolgozhatatlan volt az az éjszaka, tudtam, hogy valami nagyon fontos dolog történt, tehát hogy nem tudom honnan, de valamiért tudtam, hogy az az élet, amit eddig éltem, annak örökre vége, tehát hogy így az nincs tovább kész. Elmentem pszichológushoz, aki elküldött pszichiáterhez, mert annyira súlyosnak érezte a gondot, tehát ő is érezte, hogy itt valami nagyon fura dolog, vagy nagyon súlyos dolog történt, hogy elküldött pszichiáterhez, mert úgy gondolta, hogy muszáj lesz gyógyszert szednem, mert hát ott van egy csecsemő, akit el kell látni, és így nem fogom tudni ellátni. És akkor én ezt nagyon meg voltam ijedve, úgyhogy elfogadtam, és elmentem pszichiáterhez, akitől kaptam gyógyszereket. Viszont 2 hónapig szedtem, de úgy éreztem, hogy én ezt nem tudom elfogadni. Tehát az én önképemben ez nem fért bele, hát én nekem lelki békém volt, hát én teljesen rendben voltam. Én nem szedhetek gyógyszert, tehát hogy én ezt így nem tudtam elfogadni, úgyhogy végül orvosi felügyelet mellett, de 2 hónap után elkezdtem letenni a gyógyszert, és már 1 hónapos időintervallum alatt le is tettem. És akkor ugye, ahogy ürült ki a gyógyszer, jött vissza a problémám. És nagyon nehéz ugyanannak, aki ilyet nem élt át, elmagyarázni, hogy ez milyen, hogy a lelki állapotom milyen volt, de én tulajdonképpen úgy éltem meg, és egy ponton meg is fogalmaztam magamnak, hogy meghaltam. Tehát, hogy nem vagyok. Az egóm, ugye, amit úgy tudok leírni, hogy én enyém nekem. Tehát, ahogy addig működtem, én enyém nekem. Tehát ez a működésmód, amit én egónak hívok, az szervezte az egész életemet, a személyiségemet, az érdeklődési körömet, mindent. És ugye az ego az a világhoz tapad. A világban lévő tárgyakhoz, személyekhez, dolgokhoz. És azon az éjszakán, amikor erre az ütésre így magamhoz tértem, akkor ez megszűnt. Nem volt semmi, amihez kötődni tudtam volna, tehát sem a családomhoz, sem a körülöttem lévő tárgyakhoz, a vagyonom nem jelentett semmit, a munkám, semmi sem jelentett semmit. Egy ponton azt éreztem, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha én meghaltam volna. A testem itt van, de Timi, aki addig volt, az nincs. Így éltem meg. És egyre súlyosbodott a helyzet, ugye magával vitt mindent, tehát magával vitte az addigi istenképemet, magával vitte a hobbiaimat, mindent, tehát hogy így lenullázottam teljesen. És 8 hónapos lehetett körülbelül a kislányom, akkor már majdnem 1 éve, 3-4 éve ebbe voltam benne. Lementünk anyósomhoz nyáron, és ott egy éjszaka újra ugyanazt az erős szorongást éreztem, mint az első alkalommal. És én letettem a gyógyszert, de egyetlen doboz nyugtatót megtartottam arra az esetre, ha újra rosszul lennék, mert hogy azt ugye nem lehet kibírni, tehát hogy akkor muszáj is. Mentem éjszaka a bőröndhöz, hogy kivegyem a gyógyszert, és így nyúltam a gyógyszerhez, és egyszer egy hang megszólalt, de ilyen nagyon egyértelműen és nagyon határozottan, csak ennyit, hogy ne. És én azonnal tudtam, hogy ez nem én voltam, és valamiért, nem tudom, hogy honnan, de tudtam, hogy ez az Isten volt. Megint csak megdöbbentem. Tehát az Istennel, amikor az ember találkozik, akkor mindig megdöbben, mert annyira váratlan. Tehát, hogy nem lehet kiszámítani, nem az, amire számít az ember. És akkor bementem a fürdőszobába, magamra zártam az ajtót, és mondtam az Istennek, hogy tudom, hogy te voltál, és hogy én nem tudom ezt egyedül megoldani. Én nem veszem be a gyógyszert, rendben van, de hogy kérlek szépen, hogy segíts rajtam, mert hogy én ezt egyedül nem fogom tudni megoldani. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, eszembe jutott az a két álom. Az első, hogy Isten előre figyelmeztetett, hogy baj lesz. És második álomban pedig a segítséget is megadta. És akkor azonnal elkezdtem imádkozni a mi atyánkot. És ugye nem gyógyultam meg, tehát ez még nem a gyógyulás, de ahhoz hozzásegített, hogy soha többé nem kell egy gyógyszert szednem. Tehát amikor rosszul voltam, elkezdtem mondani a mi atyánkot, ez volt, hogy naponta több óra volt. Tehát órákat kell itt elképzelni, éjszaka is, nappal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és daráltam, és így tudtam azt kivédeni, hogy gyógyszert kelljen szednem, és ez nagyon fontos volt, mert a gyógyszer az leszedálja az embert, és elveszi a lehetőségét annak, legalábbis nálam így volt, nem mondom, hogy másnál, ez az én tapasztalatom. Nálam úgy volt, hogy a stresszt elmulasztott, és ettől azt a sürgető kényszert, hogy megoldjam a problémát, ezt is lenyugtatta. És azzal, hogy nem szedtem a gyógyszert, lehetőségem volt arra, hogy szembenézzek azzal, hogy mitől is félek, hogy mi is a problémám. Még amikor egyáltalán nem jutott eszembe ez az álom se, tehát hogy még így nem volt segítség, tehát még benne voltam ebbe a legsűrűbb rossz élménybe, egyszer valahogy szembe jött velem a Facebookon egy magyar kurír cikk, amiben Fazekas György atyával volt ő a katolikus alkoholista mentőszolgálatnak a vezetője, egy alkoholista pap volt, és ő vele volt egy interjú arról, hogy ő hogy gyógyult ki az alkoholizmusából. És elolvastam azt a cikket, ezt az interjút, és így arra gondoltam, hogy de jó lenne egy ilyen papnál gyónni. De csak én nem tudom, hogy miért jutott eszembe, mert a kereszténységhez semmi közöm nem volt, és nem is volt szándékomban megtérni, jól voltam a buddhizmusommal. De így valahogy ez így fölötlött bennem, akkor nem értettem, de aztán ennyibe is maradt, és akkor eltelt több hónap, és akkor ugye történt, ami történt, és eszembe jutott, hogy Fazekas Gyuri, hogyha nézzük meg, hogy hol pap. És akkor utána néztem, rákerestem az interneten, mert mondtam magamba, hogy ha Budapesten dolgozik, akkor oda még be tudok menni, mert hogy közel lakom Budapesthez. És megnéztem, és abban a városban lakik, ahol én. Leesen le voltam döbbenve rajta. Hát mondom, ez nem igaz. És mikor ugye anyósomnál rosszul lettem, akkor eszembe jutott, és fölhívtam. És már 2 nap múlva ott ültem nála, és meggyóntam. Fogalmam nem volt, hogy nem gyónhatok, mert ugye nem élek szentségi házasságban, ő meg nem feltételezte, ezért meggyóntam. Utólag már, amikor megtudtam, hogy nem gyónhattam volna, akkor elvégeztem nála az életgyónásomat, de akkor ezt nem tudtam, hogy én nem gyónhatok, de az egy életmentő gyónás volt. Valamennyit enyhített a szorongásomon és a bűntudatomon, és akkor tovább tudtam menni. És akkor így telt el, szerintem nagyjából 2-3 hónap, napi több óra imádkozással, és egy este meg én rosszul lettem, és elkezdtem imádkozni, és nem segített. És hát eléggé kétségbe estem, akkor már sejtettem, hogy van Isten, sőt nem csak, hogy van, hanem valószínűleg a keresztény Isten lesz az, nem egy kozmikus leves, amiben én hittem addig, mert hogy álmodtam, és a mi atyánkot adtam meg, szóval, hogy nekem akkor már ugye egyértelmű volt, hogy valami más van, mint amit én hittem. És jelöntöttek a stresszhormonok, és nehéz így elmondani, de hogy egy tudás áramlott belém, nem magamtól, tehát hogy kívülről jött egy tudás így egyben. Nem egy logikus gondolatfolyam volt, hanem így egyben egy tudás, hogy még az sem áll hatalmamban, hogy legyek vagy ne. Tehát, hogy ezt így megértettem hirtelen, hogy semmi hatalmam nincs magam fölött, az elmém épsége fölött sem, még a fölött se, hogy legyek vagy ne legyek, és azért nem, mert nem én teremtettem magam, hanem ő teremtette engem, és hogy ő csak jót tud teremteni, és hogy nem tehetem magam rosszá, mert ő csak jót tud teremteni. Hiába hiszem azt, hogy rosszá tehetem magamat, én nem tehetem magam rosszá. Most már így, hogy egyetemre járok, tudom, hogy az Isten képűségünk, és sose veszíthetjük el. És tulajdonképp ezt a tudást kaptam meg akkor, hogy bármit is gondolok magamról, az Isten képűségem az sértetlen, és az jó, mert Isten csak jót tud teremteni. De hogy ez így kívülről jött, tehát hogy tudtam, hogy ez nem én gondolom, hanem valahonnan kaptam ezt a tudást, és akkor így el is vette a stresszt belőlem, és így teljes lelki békében aludtam el. És éjszaka volt egy csodálatos álmom, nagyon spirituális volt, és tudtam, hogy ez is Istentől van. De amikor az ember így megijed ilyenkor, tehát ez a Bibliában is benne van, azóta már így tanulmányozom a Bibliát, és tudom, tehát amikor az Istentől jön valami, és tudja az ember, hogy onnan, akkor megijedünk. Azért, mert az valami végtelenül hatalmas, és végtelenül nagyobb nálunk, és ezen függ a sorsunk, és nem tudjuk, hogy ez most jót jelente, vagy rosszat, és hogy bár gyönyörű volt az álom, nagyszerű, csodálatos, de nem tudtam, hogy ez most akkor mit jelent, jót vagy rosszat. És tudtam, hogy ezen függ a sorsom, és nagyon megijedtem, és akkor fölültem éjszaka, kiültem a fotelba, akkor már több mint egy éve voltam ebbe benne, és így elfáradtam, és mondtam, hogy elég volt, és mondtam az ördögnek, mert ugye én attól féltem, hogy engem az ördög el fog vinni, olyan bűntudatom volt, hogy én attól féltem, hogy mindenféle szeretettől el voltam vágva. Tehát egyáltalán nem tudtam szeretetet érezni, és a pókol az tulajdonképpen ez, Istentől elválasztva lenni. És ezért az ördögtől féltem, mert hogy tulajdonképpen a pókolba voltam, mindenféle szeretettől.

0: vigyél el, ha akarsz. Akkor most gyere értem, és vigyél. És akkor így ültem, és vártam. És akkor rádöbbentem arra, hogy ha van is ördög, és van, de akkor így gondoltam. Tehát ha van is ördög, és el is akarna jönni értem, akkor sincs itt senki, akit magával tudna vinni. Akkor döbbentem rá arra, hogy én nem vagyok már, hogy felrobbantam. Utólag döbbentem erre rá, ott, akkor. Végtelen üresség volt bennem, semmihez se ragaszkodtam. Minden eltűnt az életemből, semmihez se ragaszkodtam. Ott ültem, és ahogy ültem csendben, az csak egy űr volt, egy semmi. Hát azt nem tudja az ördög elvinni. És 10 percig nevettem ezen. Egy éves szorongásnak a megkönnyebbülése volt, hogy nem is tud elvinni, nincs is, nem is vagyok itt, hogy elvigyen. És akkor az úr megvárta, hogy kinevessem magam, nem tudom, mennyi időt telt el, és azt hozzá kell tenni, hogy amióta elkezdődött ez az egész, nem tudtam meditálni egyáltalán. Tehát le is tiltott róla, mind a pszichológus, mind a pszichiáter, ez volt az első, amikor elmentem, hogy befejezni, de nem is tudtam, mert ahogy elkezdtem magamban nézni, a végtelen bűnösségérzés miatt azonnal kiváltotta a stressz rohamot, az, hogy befelé nézek, tehát nem tudtam. És ültem ott, és akkor nevettem, és abbahagytam a nevetést, és akkor megint megszólalt az a hang, amelyik azt mondta, hogy ne, amikor a gyógyszerhez nyúltam, és azt mondta, hogy most már oda nézhetsz, ennyit. És akkor így nagyon félve, így elkezdtem befelé irányítani a tekintetemet, ahogy ugye megszoktam, és ezt nem tudom jól elmondani, meg ezt így nehéz megfogalmazni, de hogy láttam a lelki szemeimmel a lelkemet, olyan, mint egy tűz, az élet maga, és hogy össze van kapcsolódva Istennel.
1: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226-1-19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karra leközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentsük a jobb tért irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes tért irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallottál.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk. Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Csókai Andrással.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Vendégünk Budaházi Edda.
3: Áldás, békesség.
1: Református, vallású, ezt megbeszéltük több
2: és
1: alkalommal.
2: És a műsorvezető
1: már én mondtam, hogy Petrányi Szőr Anna vagyok. És a mai témánk az Attila kiállítással kapcsolatban felmerült, Attila legendák, hiszen a történelem tudomány egy nagyon komoly adósságát rendezte az elmúlt hónapokban a Nemzeti Múzeum kiállításával, amelynek a fotói megtekinthetők a Millenárison is a Szélkapuban, Attila Isten kardja címmel. Edda, te szkíta kutatónak vallod magad, és néprajzosnak. Szakdolgozatodról mit mondanál nekünk?
3: Hát most az Attila kiállításra egy pillanatra visszatérhetek, ha már azzal kezdted, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy lehet vitázni, hogy most azok a tárgyak, a szemlélet, hogy minden ott volt-e, vagy lehetett volna másképp is, mert ugye hagyományőrző körökben azért sok kritika is érte, de számomra a legfontosabb az volt az egész kiállításban, még kétszer is láttam, amit Hankó Balázs, a miniszter úr, de szeretném most itt őt idézni, és szeretném valamilyen szinten meg is védeni, amit ott mondott. Mert ugye én megéltem azt, hogy hát ez a lenézése az ősi magyar kultúrának, hogy az nem bizonyított, nem tudjuk, bőgatyások. Hát mi régóta, én 30 éve dolgozom ezzel a... Nem csak a hunok, és nem is vagyok szkítakutató. Egyébként inkább mondjuk úgy, hogy a lovas nomád kultúrkörnek a tárgyi emlékeit, és annak az újraéledésével
1: foglalkozom. Azt mondhatjuk, hogy őstörténetkutató vagy. De szerint,
3: így van, igen, így jobban hangzik. De számomra az egész kiállítás legfontosabb része volt, amit Hankó Balázs mondott, ezért ezt szeretném felolvasni. Az egész világ úgy tartja, hogy mi magyarok a hunok leszármazottjai és örökösei vagyunk. A valaha volt egyik leghatalmasabb birodalomé és annak alapító uralkodójáé, Attiláé. Mindenki így tartja, és pont mi magyarok feledjük. Pontosabban velünk magyarokkal akarták mindazok felettetni, akik idegen érdekeket képviseltek országunk vezetőinek álcázva magukat. Nem maradhatott így, és nem lehet így soha többé. Ahogy Magyarország a magyar nemzet, így Attila is híd kelet és nyugat között, mi pedig mindannyian Attila unokái vagyunk. Attila az országépítő és a kultúra közvetítő, a hódító és a béketeremtő. Három kultúra szorításában hozta létre birodalmát. Germánok, szlávok és türkök között. Ő nem volt egyik sem, és nem is vált egyikké sem. Sem szolgája, sem vére nem lett egyiknek sem. Utódainak a világ pedig, meg mintha semmit nem... A világ pedig azóta, mintha semmit nem változott volna. Köszönjük ezt az 1600 éves receptet Attilának. Tehát a legfontosabb, hogy a magyar kormány legmagasabb szinten kimondja, hogy mi Attila unokái vagyunk. Ez számomra egy elégtétel és egy hatalmas mérföldkő, és ezzel tényleg így vagyunk, hogy adósok voltunk ezzel.
2: Még én annyit, amiért jó, és örülünk ennek az egész témának, amit hoztál, hogy ugye hogy kerülünk ide a Mária Rádióba, hogy a Attilának volt kapcsolata a kereszténységgel, nem volt keresztény, de mély tiszteletet mutatott a vallási vezetők iránt, és a híres találkozója Leó pápával 452-ben a Róma falai alatt azt sugallja, hogy Attila fogékony volt a keresztény transzcendens érvekre, és ott az a nagyon híres jelenés, ami egy döntő lépést hozott, ugye visszafordultak Róma alól, azért az egy nagyon fontos eseménye a világtörténelemnek. De menjünk az eredeti vonalon. Csak ezt,
3: azt gondolom, hogy azért lényeges ez, mert a magyarságban van egy kettőség, ez a pogánynak mondott, ilyen ős magyar vonal, és ugye a kereszténység. És ezt nagyon sok esetben mi szembeállítjuk egymással, pedig szerintem ezt úgy kellene felfogni, hogy ez a mi történelmünknek a része, az a rész is, és utána pedig a kereszténység Istvántól, és ezzel ki kellene békülnünk, és a két dolgot nem egymással szembeállítanunk, tehát szerintem talán ez is egy jó indok arra, hogy miért vagyunk most itt.
1: Picit menjünk vissza a kezdetekhez. Tudjuk-e pontosan, hogy mikor született Attila?
3: 410 körüli években, de azt azért lehet
1: években,
3: tudni, hogy azért akkor elég, tehát nagyon pontos nyomok azért nincsenek, de amit tudunk Attiláról, hogy 4 nyelven írt és olvasott. És a hunok abba az időben selyemre festettek, míg a germán törzsek azok még, de most mit mondjak, patkányt tettek. Tehát ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, hogy mi egy olyan évezredes kultúrának és népnek vagyunk a leszármazottai, hogy igazán büszkék lehetnénk. Tehát Attila egy rendkívül művelt, az abba a korba és az abba a világban is elismerten művelt volt. Ugye tudjuk, hogy Rómában nevelkedett. Hát tehát az életéről azért van pár nyom, de egészen biztosan azt tudjuk, hogy 453-ban halt meg.
1: Nagyon érdekes, mert több irodalmi műalkotással találkoztam Attilával kapcsolatban. Talán a kedves hallgatók sem ismerik, mert hogy számomra is új volt Bánfi Miklósnak a Nagy Úr című drámája. Utána az interneten kerestem, és nem nagyon találtam erre vonatkozó utalásokat. Bánfi Miklós erdélyi gróf írónak gyönyörű visszaemlékezéseit olvashatjuk, illetve az Erdélyről szóló trilógiáját, de ezt a Nagy Úr című drámáját, mintha bagatelizálnák. A másik Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regénye, ami rendkívül olvasmányos, de szerinted mennyire hiteles?
3: Én is szoktam a Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regényből nem csak idézni, hanem a magam életére is sokszor eszembe jut az a csata részlet, az nagyon... Nagyon úgy írja le azt ugye a katalóniai csatát, hogy valami rettenetes vérzivatar, ugye ez a főhős megsebesül, és ráesik egy ló, és majd, hogy nem agyon nyomja, elájul. És mikor felébred, akkor egy ilyen vértengerben fekszik, ugye a csata utáni jajgatnak a halottak, és nem tudom, és nem emlékszem pontosan, de egy-két napig ott szenved, és akkor megiszik valami megmurcisodott bort a kulacsából. A lényeg az, hogy teljesen, tehát ahogy olvasod, biztos emlékszel rá, hogy ez már úgy vagy, hogy lehet ezt kibírni, tehát valami rettenetes, közben a combjába bele van állva a dárda, meg nem is tudom, és többször elájul, elviszi a víz, nem tudom, valaki kihalásszák, és megmentik, és akkor írja Gárdonyi, hogy bolond, aki elkeseredik, és ez annyiszor eszembe jut, hogy a legszörnyűbb szituációkban sem tudhatod, hogy a Jóisten egyszerűen valahogy kiment téged, ami már teljesen reménytelennek tűnik. Már kétszer meghaltál.
2: Hát igen, a legnagyobb kimentése ugye az a Jézussal történt. Hát az volt a legnagyobb kimentés a föltámadással. Tehát az mindent visz, és valóban megtapasztaljuk az életünkbe is, még akár, hogyha az is egy kimentés, hogyha mondjuk egy nagyon súlyos, akár halálos betegséged van, és el tudod például ezt fogadni, és annak ellenére te adsz hitet a körülötted álló siránkozó családnak. Ez is nagyon, nagyon gyakori megtapasztalás.
1: Gyakran idézzük, Isten szeretőknek minden a javukra válik, Pál apostoltól idézzük rendszeresen. Isten igen. Szeretőknek, vagy Isten szeretőknek, tehát többször beszéltünk már itt már erről a Mária Rádió keretein belül is.
2: Igen, hadd térjek vissza, csak kíváncsi vagyok ugye a vélemény. Ugye az Attilának ez a jelenés, ami amikor meg akarta támadni Rómát, és biztos sikerült volna, de Leó pápaval találkozott, és érdekes, hogy a mostani pápa is Leó pápa, hogy megjelent Leó pápa fölött Pál apostol és Péter, később Szent Péter vagy Szent Pál, és hát figyelmeztette Attilát, hogy forduljon vissza, mert bajok lesznek ilyen finoman szólva, és az Attila annyira megrendült, hogy megfogadta tulajdonképpen ezt, és megállt. Történetileg, történelmileg is ez igaz volt különben?
3: Hát vitatkoznak erről is, tehát.
2: Mert azt is mondják, hogy eléggé lerongyolódott már a serege, de hát azért az ilyen erős akaratú emberek, akik ilyen óriási hatalmat tudnak kiépíteni, általában nem szoktak ilyentől megtorpanni. Tehát szerintem azért van ebben ez egy valós jelenés. Bár nem tudom, hogy ti hogy voltatok az életetekbe, de ezek a misztikus találkozásoknak a nagy része képzeletnek a szüleménye. Akkor is, ugye, hogyha lecsendesítjük az elmét, tiszta nincsen az egónak gondolata, akkor azért nagyon közel tudunk járni a teremtett valóságunkhoz. Istennek a gondolatai is megnyilvánulhatnak bennünk, de vannak olyan misztikus tapasztalatok, ami egyértelmű, hogy onnan jön, föntről jön. Hát nem tudom, én azt hiszem, hogy ez egy azért ilyen volt, hogy egy ekkora nagy döntést meghozott. Szóval
3: én
2: ez
3: el
2: nem,
3: tudom képzelni, ez... igen. De Attila birodalmáról az viszont le van írva, hogy általában hagyta az embereket a saját hitükben, és tehát, hogy eleve ezek a lovasnomád hódítók, ezek általában nem olyanok voltak, hogy legyilkolunk mindent, és mi rákényszerítünk mindenkire az akaratunkat, hanem, hogy meghódítottak egy területet, és adófizetést vártak el tőle, és általában hagyták azokat a népeket gyarapodni, sőt Attilának a vezére is úgyis sok volt, aki nem is hun volt, hanem germán vagy valamilyen más. És visszacsatolva oda, amit mondtál, Panni, az előbb, hogy hát azért is lehetett ez a nagy úr dráma egy kicsit elfelejtve, mert ugye az a kereszténységnek a nagy évszázadai alatt ezt a kicsit mindig így adakta tolták, ezt az ős ugye, pogány múltunkat, vagy gyökereinket, volt mindig, újra és újra fellobban, de nem volt annyira jellemző. Vagy nem szerették annyira az előtérbe torni, mert ugye akkor nagyon erős volt a kereszténység, és ugye én is azzal foglalkoztam, hogy viszont amikor megszűnt a kommunizmus, ami egyaránt a múltat el akarta törölni, tehát mind a katolikus, tehát a keresztény gyöket, mind a minden.
1: Erről szól a múltat végképp eltörölni.
3: Így van. Tehát akkor, a 90-ben nem csak a vallás és az egyház, tehát a magyar egyházak keltek új életre, ugye, és megint újra lehetett megvallani a hitünket, és megalakultak újra, vagy visszaalakultak az egyháziskák, stb., hanem ez az ősi gyökér iránti érdeklődés is nagyon megnőtt. Tehát elkezdtek az emberek íjászni, tarsolyokat készíteni, tarsolyokat hordani, ős magyar neveket adtak, ugye, és nem csak azok, akik ilyen nagyon nagy magyarok, hanem átlag emberek is megjelentek, a kincsők, meg a koppányok, meg a mindenféle.
1: Az én fiam 1991-ben koppány nevet kapta, 95-ben pedig Zombor fiunk született.
3: Na, gratulálok. Tehát én azt mondom, hogy ez egy olyan mérő jövő, elnyomott, igazából lefolytott, de mégis egy annyira erős kötődés volt, amit mi én is ugye, én pont ebben voltam, akkor voltam 18 éves a rendszerváltáskor, és én is ugyanezt éreztem, amikor Kassai Lajoshoz lekerültem, és fölültünk a lóra, és elkezdtünk ilyen lőni, hát az valami olyan euforikus érzés volt, mert tényleg egy időutazáson vettünk volna részt. Tehát én valójában azt kutatom, hogy miért van az, hogy elkezdtük újra a turulmadárhoz, a csodaszarvashoz, és ezekre az a régi szimbólumainkhoz kötődni, és ugye most már kereskedelme is szerencsére lehet ilyen tárgyakat kapni, mondjuk egy honfogáské övet, amit ma is ugyanúgy lehet hordani, mint régen, hogy ez valahogy ugyanúgy megtámaszt minket, mint a kereszténység.
1: Hogy mondod a neveket, hogy az Attila divatnév volt, én 1967-ben születtem, már abban az időben is nagyon sok Attilával találkozhattunk. Az az érdekes, hogy talán nem is nagyon tudták igazán, hogy ki volt Attila.
3: De hát tudjuk, keveset, hogy József Attilát rólam, viszont úgy elnevezték Attilának, és senki se tudta. Tehát akkor nem volt divat név. Ugye a 900-as évek elején, amikor József Attila született,
1: 1900-ben,
3: és hogy leírja, igen, hogy ő Attila volt, és hogy inkább adtak neki valami másik nevet, mert hogy ilyen név nincs is. Tehát, hogy...
1: És amikor nevelőszülőkhöz adták, akkor Pista lett, mert nem nagyon ismerték a nevelőszülők ezt az Attila nevet, illetve lehet, hogy ismerték, de nem akarták elfogadni. Vagy amikor Szingapurban rendeztük a körbőlelt himnusz kiállításunkat, akkor mondta az egyik magyar, hogy szándékosan Attila lett a fiam, mert hogy Nyugat-Európában mindig azt hallotta, hogy micsoda horror szereplője és elkövetője, egy vérengző, és hogy ő ezzel nem tiltakozott az Attila névadása.
3: Igen, azért ne felejtsük el, hogy mindig Szent Istvántól eredeztetjük ugye a magyar államot, de hát Szent István nyilvánvalóan nem tudott volna egyszer csak csettintésre egy ekkora közép-európai államot kialakítani, hogyha nem lettek volna előtte egy teljesen Gézáék és minden is, egy teljesen jól szervezett fejedelemségek, és generációról generációra egy szervezett közösség. Tehát én azt mondom, hogy igazából nem Szent Istvánnál kezdődik a magyar történelem.
1: Hanem Attilánál?
3: Hát igazából az skitákig vissza lehetne nyúlni, mert ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hun nép, és az avar nép, és a skita, hanem ezek, ez igazából egy ilyen kultúra, tehát a hasonló harcmodor, a hasonló hitvilág, a hasonló öltözékek, a fegyvernemek, azok egy ilyen hasonló népesség, hasonló életstílus, ugye ez a lovon terel, és itt telepedik, ott telepedik, a házaik hasonlók, a jurták, tehát a tárgyaik, tehát nagyon jó, sok a hasonlóság a, mondjuk az avarkori leletek között, és csak ha a Kárpát-medencét nézzük. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint most, ahogy elképzeljük a nemzeteket. Tehát ezért van egy ilyen átkötés, tehát tulajdonképpen ezért mondom én, hogy ez nekünk őseink, a szkíták, hunok, avarok és magyarok, ez egy ilyen láncolat, és hát ez a türk típusú nyelv is, ugye azért már a nyelvészetben is sokkal többet tudunk, de a legfontosabb, amit legújabban tudunk a tudomány miatt, hogy ezek az archeogenetikai kutatások már tehát azokat a markereket, tehát a géneken belüli markerekben is olyan szépen le tudják vezetni ezt a folyamatot, amit mi eddig csak úgy gondoltunk, hogy igaz, de mindig el akarták hitetni velünk, hogy nem igaz, de hogy mi igenis ennek a családnak a részei vagyunk.
2: És a pogány vallásoknak a pozitívumai, azért ha belegondolunk, azok mind bele vannak építve a kereszténységbe, bele vannak építve a magába, az evangéliumba, és belegondolunk, Jézus soha se igazán a pogányokra haragszik, hanem a farizeusokra.
1: Folytatjuk a beszélgetést Budaházi Eddával, néprajzkutatóval és őstörténetkutatóval, de Edda, készültél zenével nekünk. Milyen zenével készültél?
3: Hát azt gondoltam, az igaztalanul elfeledett Attila Isten ostora rock operából egy részletet hallgassunk meg.

0: Folytatjuk a beszélgetést Budaházi Edna néprajzkutatóval, őstörténetkutatóval és dr. Csókai Andrással. Amikor részt vettem a Nemzeti Múzeum tárlatvezetésén, akkor az, aki, nem mondom, hogy idegenvezető, mert Hás Klári óta tudjuk, hogy nem idegenvezetés, hanem honismeret. Tehát aki vezette ezt a beszélgetést, azt mondta, hogy eddig történelem, innentől kezdve legenda. Mennyire választható le Attila a legendákról, mennyi, amit bizonyosan tudunk róla, és mi az, ami beleivódott az emberiség mitoszai közé?
1: Maradjunk annál, hogy a tárgyi kultúra az, ami biztos, tehát azok azért van, gyönyörűen díszített kövekkel kirakott ékszerek, karthüvelyek, lószerszámok, tehát ezt mindenkit bíztatnék, hogy saját szemével is nézze meg a Nemzeti Múzeumban.
0: Lakomákra is helyezhetünk némi hangsúlyt, mert hogy ott vagyunk az Attila lakomáján is.
1: Igen, igen, hát ezt is leírják, hogy Attila mindig fatányérból evett és fakupából ivott, bár minden hadvezére tényleg drága kövek és arany is ma volt öltözve. Valamint az még sokan nem tudják, pedig nagyon fontos tény, hogy a kengyelt is a hunok találták fel, és az egy azért nagyon nagy fegyvertény, mert a kengyel segítségével tud a harcos, a lovas íjászni, tehát megtámasztani magát a nyeregben, hogy biztos kézzel tudjon az íjával lőni.
2: És a nyerget is ők?
1: Nem, nyereg azért volt már. Uh-huh. De ugye a nyerget, mint egy ilyen patrac, ha földobunk a lóra, vagy, és akkor fölülünk, azért az ott nem annyira biztonságos, mert ha van egy kengyel, akkor sokkal jobban meg tudjuk magunkat támasztani. És hát a huníról is, nekem magam is huníjam van, tehát a huníjak alapján készített.
0: Mert te lovas íjász is voltál, Edda.
1: Igen, régen én még versenyeken is indultam annak idején, és a huni is egy aszimmetrikus íj például, nem olyan, mint a honfogláskori magyar, mert a felső ikarok és a felső szarv az hosszabb, tehát van egy ilyen fölfelé égbetörő jellege az egésznek, egy nagyon-nagyon jó íj, és hát azt is sose felejtsük el, mi magyarok, hogy a visszacsapó íj, ami ugyancsak a hunoknál, mert a szkitáknál még nem volt ennyire jellegzetes, tehát ott is rájosodott ki ez a hosszú szarrész, ami ugye mint egy ilyen erőkar gyorsítja a nyilvesszőt, tehát ez egy olyan tudományos, hogy mondjam, csúcs technológiája volt a kornak, hogy annak a segítség, azért vagyunk ma itt, mert ezek a visszacsapóiak olyan átütő erővel és olyan nagy hatékonysággal működtek, hogy tulajdonképpen nem tudtak nekünk ellenállni. A másik kérdésed, amit mondtál, a legenda, hát az sajnos az abból táplálkozik, hogy hiába kegyelmeztünk meg Rómának, azért az állandó mocskolása és az állandó gyűlöletkeltés Attila és a hunok iránt az ugye talán még mai napig is Nyugat-Európában, én állítom, hogy ami most történik velünk, az is ez az ős zsigeri ellenállás.
0: Sokat erről Hollywood is, ugye a filmek is ellenünk beszélnek. Na de hát néhány gondolatot azért mondjunk a legendákról. Isten ostora. Isten kardja. Megihlette a képzőművészeket, például Iványi Grünwaldot is, ott látható most a korábban Nemzeti Galériában, most áthozták a Nemzeti Múzeumban az Isten kardja című Iványi Grünwald festményt, vagy Tan Mórnak a festményét, de akár Raffaellóról is beszélhetünk, nyilván egy reprodukciót láthatunk a Nemzeti Múzeumban, tehát a legendák elgondolkodtatták a képzőművészeket, és ahogy korábban említettem, a szép írókat.
1: És hát Attila kardja is sajnos Bécsben van, úgy tudjuk, és nem itt, amit ugye nem az Attila kardja nyilván, de mégis Attila kardjaként tartunk nyilván.
0: És miért tartjuk azt Attila kardjaként nyilván? Mert hogy másolatot itt is láttunk, hogy miért mondjuk, hogy az az Attila kardja, egy hiteles másolatról beszélünk?
1: Nem, ez aljában egy fikció, tehát ez is egy ilyen fikció.
2: Igen, és de Attila végül is azért elhitte, hogy ő van arra hivatva, hogy
1: mint
2: a világ ura legyen.
1: Mint ahogy minden nagy birodalomépítő, ezt képzelte.
0: Nagy és karizmatikus birodalomépítő, mert úgy érzem, hogy egy karizmatikus vezér volt. A műalkotások is erre utalnak, a vele kapcsolatos képzőművészeti és irodalmi alkotások.
1: Hát és halála után nem is talált magára a népe, tehát igen, ebből is arra következtethető.
0: De maga a halála is egy mitosz.
1: Igen.
0: Nemrég olvastam, hogy körülbelül 80 helyről jelentkeztek, hogy megtalálták Attila sírját.
1: Igen, igen.
0: Szentes, Szeged és környéken.
2: Hogyan halt meg?
0: Hogyan halt meg? Na, ez még egy nagyon érdekes kérdés, hogy
1: állítólag megmérgezte a legifjabb felesége.
0: Ildikóra, gondolom. Na most ugye ez is egy nagyon érdekes, mert ahogy most újra megnéztem a Millenárisban a képanyagát a kiállításnak, és Kós Károly metszetei egyértelműen Rékára utalnak, és nem Ildikóra. És ha már a nevekről beszélünk, hogy az Ildikó is divat névvé vált, és amikor a székesfehérvári barátainkkal beszélgettem erről a témáról, Bor Ferencékkel, Sajó Marival, akkor majdhogy nem könnyes szemmel mondták, hogy hát Ildikó fel sem merülheten. Agyvérzést kapott, vagy infarktust Attila a nász éjszakáján,
2: ja, igen,
0: és hogy Ildikó nem mérgezhette meg, hiszen ártatlan volt, mint a ma született bárány, a gót hercegnő. Tehát azért nagyon érdekes, mert én ahány mondát olvasok, vagy ahány értelmezés, mindenki más mond. Más Lengyel Dénes például a Budával való kapcsolatáról, Attila testvérével való kapcsolatáról, azért nézek rád ennyire, Edda, hiszen az egyik gyermekedet Budának hívják.
1: Hát igen, az én nagyobbik fiam Buda, de én magam is budaházi vagyok, aki, és ez a budaházi név is egy Buda nevű várkapitánytól ered, aki a 11. században Ungvárban volt várkapitány, tehát nálunk a Buda az én, és éppen ezért én nem is, hát ugye ezt se tudjuk biztosan, de az én szívem azt súgja, én nem hiszem, hogy Attila meggyilkolt a Budát, tehát ez is egy olyan rossz indulatú elképzelés.
0: Lengyel Dénes egyértelműen arra utal, hogy meggyilkolta a saját testvérét, de amikor megnéztem, azt hiszem, hogy színháznevet mondhatok, egy budapesti színházban, az Új Színházban, a Bencsik András drámáját, Attila Ravennában, ő egyértelműen úgy adja elő, hogy azért ölte meg, mert annyira szenvedett már a testvére, tehát egyfajta kegyeletdöfést gyakorolt az irányába. Tehát nem azt mondja, hogy nem ölte meg, hanem azt, hogy meg kellett ölnie, hiszen ő volt abban a rangban, hogy ezt megtehette, hogy ne szenvedjen a testvérem.
1: Lehet, hogy ezt már sose tudjuk meg.
2: Igen. Volt alkalma neki az akkor megismerni Krisztus tanítását azért? Nem?
1: Hát, vagy talán te erről jobban tudsz, nem tudom. Biztos alkalma volt, csak nem biztos, hogy...
2: Nem tudott ráhatni.
1: Igen, tehát azért az egy teljesen más életforma volt. Tehát eleve ez a térdeplő, könyörgő, ez egy kicsit azért olyan idegen a magyar, hogy mondjam, az ífeszítőktől. Tehát egy harc és karizmatik, egy harcos nemzet vagyunk, és ez... Ha kapcsolatba is került vele, biztos, hogy nem ebbe a formába, amiben ma ismerjük, hanem inkább a harcos keresztényi vonal.
0: Az említett drámában, az Attila Ravennában, ott nagyon nagy hatással volt rá Leó pápam. Tehát Bencsik András kimondottan ezt a találkozást domborítja ki.
2: Szóval aki egyszer Szent Pállal, Szent Péterrel találkozik.
0: Mint egy megtérési folyamatot ábrázolja.
2: Az egy megtérési folyamatnak a kezdete lehet.
0: Igen, de visszakanyarodva egy picit a Nemzeti Múzeum kiállítására, amikor én voltam, akkor Székely himnusz kiállítás is volt, ugye Székely himnusz Csaba királyfi idézi, és átmentünk a csillagösvényen.
1: Igen,
0: ki
1: igen.
0: Volt Csaba királyfi?
1: Hát a legkisebbik fia.
0: Legkisebb és talán legkedvesebb?
1: Hát állítólag, igen.
0: Állítólag a legkedvesebb gyermekem.
1: Hát és a székelyek szívébe írta be magát. És a székelység onnan származtatja.
0: Onnan származtatják magukat, tehát egyenesen a hunok leszármazottjának származtatják magukat. És még visszatérve a nevekre, mert hogy amikor az Attila legendákkal foglalkozni kezdtem, akkor köszöntek vissza a nevek. Bendegúz például.
1: Bizony.
0: Attila édesapja. Akkor ugye Magor. Akkor rögtön a csodaszarvas legyen a Hunor Magor két dalia. Tehát annyi minden név és helységnevek is kapcsolódnak ehhez a mitosz vagy legenda körhöz, hogy kimondottan azt hiszem, hogy a mai gyerekek számára is érdekes lehet. Egyébként, mikor jöttem Debrecenből, villamosan ültem, mentem a nagy állomás felé, azt láttam, hogy egy kisfiú beleolvas a könyvbe. Ahogy én olvastam, megállt mögöttem egy második osztályos kisfiú. Egyébként a Svetics katolikus iskolának a tanulója. És kérdezte, hogy ez micsoda. Hát olyan boldog voltam, mondom, megszólítjuk az ifjúságot, még úgy is, hogy nem akartam megszólítani szándékosan, és hogy ott nagyon érdekelné ez a lovon, a Láthatatlan ember címlapján, lovon ez az erős ember, hogy ki ez. És akkor beszédbe elegyedtünk, és még az iskoláig ért addig, és mondtam neki, az édesanyjának, hogy úgy tudom, hogy ti felolvastátok a gyerekeknek a Láthatatlan embert, mint esti mesét.
1: Igen, igen, tehát meséltétek. A szülőnek szabadsága ez.
0: Igen, egy kántor asszony volt, aki Kárpátaljáról jött az édesanyja, és azt mondta, hogy jaj, de jó ötlet, mondtam, hogy Budaházi Edda ötlete, hogy felolvasni a gyermeknek esténként, hiszen egy 8 éves még nem biztos, hogy magától ezt úgy tudja olvasni, ahogy egy szülő esetleg
1: a gyerekek természetesen kapcsolódnak ehhez, az íjászat, lovaglás, ez szeretik, és csak kellene hagynunk, hogy ebbe az irányban tájékozódjanak. Tehát a gyerek, amikor még olyan tiszta, akkor ösztönösen vonzódik az erős harcos archetípushoz.
0: Hát mondjuk ki, hogy az egészséges életszemlélethez, a harcos élet ösztön, tehát az, hogy és semmiképpen nem akarom ilyen militarista irányba vinni, csak az, hogy küzdeni. És ez bármilyen értelemben kimondhatjuk, hogy az élet célja talán Madács után szabadon a küzdés maga. És itt a küzdelmet láthatja, és a küzdelemnek az elismerését. Honnan tudunk egyáltalán Attiláról? Kinek a tollából?
1: Mert hogy Diszkosz Rétorra
0: gondolom.
1: Hát ugye a kortárs római utazó, aki Attila udvarába sok időt töltött, és ugye ő írt Attiláról, és azok úgymond hitelesnek mondható forrásanyagok, amiket ő írt.
0: Mert a Láthatatlan ember Zétája már egy fikció, a kis rabszolga, görög rabszolga fiú, tehát ő már egy kitalált személy, egy nagyon kedves, szerethető személy, aki hűséges Attilához mindvégig, de Priscos Rétor valóban élt.
2: A korai Szent István királyra volt ilyen utóhatással? Vajon Attilán, amikor a megtérés előtti Szent Istvánra gondolok.
1: Szerintem minden magyar, tehát tudjuk azt, hogy nem csak Szent István, hanem Szent László mindenképpen kapcsolódott vissza Attilához. Igen. Akkor tudjuk, hogy Rákóczi, mindig Kossuth is mindig emlegetett, tehát ez megfigyelhető időről időre, hogy azért ez úgy felbuzog, ez az Attila unokái vagyunk, ez a hős korszak, és úgy megjelenik egy-egy pillanatra, úgy hogy persze, hát akkor még tudták is a leszármazói vonalat jobban.
0: Hogyan temették el Attilát?
1: Hát a monda szerint ugye berakták az arany, az ezüst és a bronz koporsóba.
0: Hármas koporsóba.
1: És valamelyik folyónknak a medrébe temették.
0: Talán a Tiszán.
1: Talán a Tiszának, de ahogy te is mondtad, ez sokféle elképzelés van, mert vannak olyan folyók, most nem feltétlenül a Tisza, de amik már nem is ott folynak, ahol régen folytak, tehát ezért azért nem ilyen egyértelmű ez. Sokan mondják, hogy a dobogókő, tehát a Pilisbe van, Attila vára, tehát ez lehet, hogy még az elkövetkezendő pár száz évre is muníciót fog biztosítani a kutatóknak, mert egyelőre nem találtuk
0: és
1: meg.
0: És ha meglátunk egy kurgánszerű képződményt, akkor rögtön arra gyanakszunk, hogy akár lehet Attila sírja is.
1: Hát, hogyha nem úgy temették, ahogy most mondtuk, hanem egy kurgán, az sok van egyébként a Kárpát-medencében ilyen földhalom.
0: Mátrán, például Nemtiben találtunk egy kurgán, de hogyha jobban körülnézünk, akkor ha Magyarország területén, a történelmi Magyarországra gondolok ilyenkor természetesen, akkor elég sokszor megállunk és nézzük, hogy jé, ez olyan kurgánszerű képződmény, amiről nem mindig tudjuk, hogy mesterséges vagy természetes.
1: Ugye a kurgán az egy temetkezési hely volt, ami, tehát az volt a lényege, hogy fölhordtak egy nagy földhalmot a sír fölé. De sajnos nagyon sok esetben ezeket a sírokat, ugye mivel látványos, hogy ott van, már kirabolták. Tehát kevés olyan van, amiben még lehet valami újdonság.
0: Miért tarthatta ennyire fontosnak például Móra Ferenc, a Szegedi Múzeum igazgatójaként, hogy megtaláljuk? Most ez nyilván nem egy olyan kérdés, amire inkább ilyen latolgatás, hogy miért tarthatták ennyire fontosnak, hogy megtalálják Attila sírját? A szegedi ásatásokat Móra Ferenc vezette, és nagyon gyakran foglalkozott ezzel a kérdéssel, és egy idő után bizony azt mondta, hogy most már elég volt. Tehát keressük, nem találjuk, adjuk fel, pedig nem szívesen mondta ki. Miért olyan fontos, hogy megtaláljunk egy temetkezési helyet? Gondolok itt például az egyiptomiakra is, hogy mennyire fontos nekik a temetkezés.
1: Hát az hatalmas fegyvertény lenne egyébként, ha Attila sírját megtalálnánk. Az egy olyan szakrális kapcsolat lenne, az egy olyan nagy, a magyarság szempontjából egy olyan mérföldkő lenne, egy olyan biztos gyökérhez való viszonyulás, kicsit olyan, hogy ugye érezzük ezt a Petőfinél is, hogy az olyan rossz nekünk, hogy mi nem tudjuk, hogy hol van Petőfi.
0: Hát, hogy eltűnt.
1: Igen. Tehát, hogy én szerintem egy ország és egy nép életében nem csak ezek nagyon el vagyunk ebbe a infláció, meg GDP, meg mint hogyha ezek lennének a legfontosabb dolgok, holott a lelki dolgok.
0: A lelki összetartó
1: sokkal
0: erő.
1: Fontosabbak, sokkal és fontosan. Ez egy olyan nagyon nagy összetartó erő lenne, vagy olyan hatalmas dolog lenne, mint mikor Rákóczit hazahozták és újra temették. Ugye arról már filmfelvételek is vannak, hogy megmozdult az egész nemzet, vagy Kossuthnak a temetésén.
0: Kétségtelen, hogy az újra temetők országa vagyunk.
1: Igen.
0: Rákóczi, Kossuth, Horthy, stb.
2: Ugye a Jézus a nemzet, a nemzetnek a fogalmát azt szentségi szintre emelte. Avval, hogy ő megvallotta a Jézus a hova tartozását, a zsidókhoz való tartozását, ő is megvallotta tulajdonképpen. És ezzel ugye a nemzetet, az szentség, tehát a nemzethez való tartozás, a nemzeti identitás, az borzasztó fontos dolog, és hát mondjuk Attila egy alkalom arra, hogy a nemzeti identitásunk az erősödjön. Mondjuk a legfontosabb a Krisztus identitás. Abból eredeztethető minden. Tehát onnan jön az igazság, az út és az élet. Tehát ez rém fontos, igen.
0: Kérnénk szépen újra egy részletet a rockoperából.

Folytatjuk a beszélgetést Budaházi Edda őstörténetkutatóval és néprajzkutatóval, illetve dr. Csókai András műsorvezetőtársammal. Edda, mi 2024-ben együtt szerveztük meg a Krisztus a Nemzet Megváltója című

0: sem beszélünk róla, mert hogy erről senki sem, erre még gondolni sem el senki, mert valljuk be, hogy ez tarthatatlan.
1: Mai napon is 28 gyerek
0: így van, elment. Így van. Tehát még azt lehet mondani, hogy még a 20. század elején, amikor ugye a Szovjetunióban ezt úgy legalizálták, és akkor még lehetne azt mondani, hogy hát akkor még nem tudták, hogy az egy élő ember, mert azért tudjuk, hogy a 10 hetes magzatnak már új lenyomata van, agyhulláma van, keze, lába, minden ez ver a szíve. De ma már ez tarthatatlan. Tehát az, hogy mind morálisan tarthatatlan, hogy ezeket az emberi lényeket meggyilkoljuk, mind gazdaságilag tarthatatlan, mert ugye szükségünk lenne ezekre, és mind biológiailag, mert most már tudjuk, hogy ezek emberi lények, és nem, mégse jutunk ebbe a dologba előre, szóval igazából elkeserítő.
1: Igen, hogyha Isten szemével tudnánk nézni, vagy akkor nyilvánvaló, hogy ez a fő problémát a világnak ez jelenti. Mindig el szoktam mondani, hogy napi 120 ezer a világban, napi 120 ezer, szóval ez egy borzalmas nagy számot jelent, és én mindig azt látom, hogy oktatási, nincs az az édesanya, aki egy párkapcsolati vagy gazdasági probléma miatt a 4 éves gyerekét kidobná az erkélyről. És nem azért, mert fél a börtöntől, hanem azt mondja, hogy hát ne hülyéskedj, hát ez az én gyerekem, ez egy ember, ez egy ember.
0: Ez egy boldogság.
1: Pedig a megtermékenyített petesejt ugyanolyan értékű ember azért, mert a tudomány is bebizonyította, a 60-as évek elején fedezték fel a DNS-t, ugye az az első pillanatban a megtermékenyített petesejbe összeállnak a kromoszómák, amik aztán az egész életünketnek a testi, és mondhatni így bizonyos szempontból a pszichés fejlődését is irányítják, az ugyanúgy ott van, ugyanaz ott van abban a megtermékenyített petesejtbe, mint ahogy itt nekünk is megvan, és itt tudunk beszélgetni. Amíg ez zsigeri szinten nem tudjuk megtanítani a gyerekeknek, mint ahogy azt is meg tudjuk tanítani, hogy ne nyúljon a tűzbe. Azt tudja egy gyerek, nem azért nem nyúl a tűzbe, mert már egyszer belenyúlt, hanem azért, mert tudja, hogy oda nem szabad nyúlni.
2: De nem lehet, hogy az a probléma, hogy semmiképpen nem a magzat oldaláról közelítjük meg a kérdést, hanem mindig feminista oldalról. Mondom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Szervezzük a Regélő Bérház sorozatunkat. Bécsi utca 1, Palotai Boris írónő ott élt, valamint ott halt meg, hát kilépett véletlenül, tehát nem öngyilkos lett állítólag, hanem egy önbaleset történt, Sarkadi Imre író. Sarkadi Imre elveszett paradicsom, orvos, aki tiltott műtétet végzett, akkor, amikor ugye az abortusz tilos volt. Palotai Boris pedig ábrázolja azoknak a nőknek a küzdelmét, akik ott ülnek a folyosón és abortuszra várnak. Tehát mind a kettő valami emberi, női oldalról történő megközelítés, és semmiképpen nem a magzatra koncentrál, az életre koncentrál, az élet, ami akármilyen közhelyesen hangzik, de élni akar.
0: De mi van, hogyha minden mögött, emögött is a pénz van? Hát azt tudjuk, hogy a magzati szerveket és a magzati sejteket felhasználja mind a gyógyszeripar, mind a szépségipar.
2: A fötöproteint. A fötöproteint, így van.
0: Mi van, minden mögött ez van. És ezek pereket nyertek ma Amerikában, mert ez bebizonyosodott, hogy igaz. Uh-huh. És mégis folyik. Érdekes. Tehát üzlet van, sajnos. Mint ahogy üzlet van a háborúba, tudjuk, tehát ebbe a orosz-ukrán háborúba is biztos hatalmasakat kaszálnak a fegyvergyártók. Egészen rossz oldalról közelítjük ezt az egészet. Én is azt szoktam mondani, hogy az ártatlanok vére, amíg folyik, addig nem lesz. Nem lesz megváltás. Tehát,
1: persze, hát igen. Igen.
0: Sajnos miért, ez miért, így van. És igen.
1: Miért segítsen a jó Isten, hogyha ennyire ezt az alapdolgot
2: hát, az emberiség... Maga az ember önpusztító, igen. A saját gyermekét pusztítja el, igen. Egy abortus.
0: Na most ez valószínűleg ezt úgy lehetne ezt a problémát megoldani, hogy én onnan közelíteném, tehát ha hiába tiltanám mondjuk Magyarország, hogyha elmegy 200 kilométerre és elvégezteti Bécsben vagy bárhol. Tehát itt én már arra várok régóta, hogy legyen egy európai

0: európai kultúra, civilizáció is vész el. Ez matek, tehát ahogy elfogyunk. És arra várok, hogy itt végre egy olyan közösen leülünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet csinálni sehol. Tehát Portugáliától, nem tudom, az Oroszországig nem lehet megölni az ember gyerekeket, és akkor teljes szemléletváltás.
1: És hogy ne adjunk önpusztító ötleteket egy önpusztító társadalomban azáltal, hogy semmi probléma, drága lányom, mehetsz Bécsbe, és akkor megúszod egy tablettával. Tehát ne legyen ez a legyintés. A másik, amit még tapasztalok, hogy mennyire bagatelizálják az abortusz kérdést a Lombik programmal, hogy ugyan már miért beszélünk abortuszról, amikor látjuk, hogy a környezetünk küzd 40 felett a gyermekért, és nem, hogy abortuszról egyáltalán szó esne, hanem, hogy jaj, hogy tudnak esetleg gyermekáldás elé nézni nagyon nehezen.
2: Különben ugye van valami rálátásom az afrikai kereszténységre a nigériai missziók kapcsán, és hát ott nincs abortusz. Tehát, hogyha az embernek egy mély szívéből jövő hite van, amit kapott vagy nevelték bele, és ezt mélyen a szívében áttéli, akkor egyértelművé válik, hogy nem lehet. Nem lehet. Ez érdekes, hogy a iszlám ott sincs, ugye az iszlámban. Az iszlám vallás az sem. Egyszerűen nem tolerálja.
0: De elképzelhető, nem teszik ki az utcára a várandós nőt. Tehát az a baj, hogy azt kell mondjam, hogy miféle ország az, ahol mondjuk egy 19 éves lány állapotos lesz, mondjuk ott hagyja egyből a barátja, nincs munkája, lehet, hogy még diák, mégis mit csináljon? Tehát, hogy én ezt se értem, hogy ezt se tudtuk elérni mi életvédők, hogy legyen egy olyan hálózat Magyarországon, amit az állam működtet, és nem a civil szervezetek kínlódnak, hogy itt egy bölcső, ott egy pelenka, nem tudom, mindenki próbál összeszedegetni dolgokat ezeknek a úgymond válságterhes nőknek, hanem legyen egy olyan hálózat, hogy igen, most te elvetetnéd, mert nem tud, akkor gyere, akkor van egy anya otthon, akkor mi segítünk neked, hogy megtartsd a babádat, segítünk. Nyilván lennek ennek buttatói, én is tudom, ezt ki kellene dolgozni jól, hogy ne éljenek vissza vele. De most tényleg mit csináljon?
1: És nem
0: tehát biztos
1: kell.
0: Vagyok benne, hogy Afrikában nem lökik ki az utcára, nem. Hanem ott a családban fölnő
2: hát,
0: a gyerek.
2: Az öregeket
1: és
2: se teszik otthonban, mert nincs.
1: Működik egy családi hálózat, akik elmondják, hogy lányom, miért nem jó ez neked a későbbiek során. Tehát majd, hogy nem rábeszélik.
0: Hát kitagadják. Hát hány olyat tudtunk, akit egyszerűen
2: vallásos család is.
0: Teljesen egyedül maradt, és kitagadták.
2: Igen.
0: Igen, szóval ez a baj, hogy még amit meg lehetne tenni, se tesszük meg, ott van a megfogant élet, amire szüksége lenne a társadalomnak, és nem nyúlunk alá, hanem hagyjuk, hogy ezek a lányok. Még az sincs, hogy legalább a 6 körömgomba és a nem tudom hány bankreklám között lenne egy olyan mindig, hogy ha ez a baj, ezt a számot hívd, így segítünk, én nem tudom micsoda. Szóval, hogy a legelemibb dolgokat se tudjuk intézményesíteni.
1: És nem technikai oldalról felfogva a kérdést, hogy nem baj, lányom, van abortuszod, hát most már olyan módszerrel csinálják, hogy akár lehet majd még gyermeket. Tehát majd, hogy nem, mint ha azt mondaná az anya a lányának, hogy darab-darab, most ezen túl leszel, befejezed az egyetemet szépen, férhez mész máshoz leginkább, mert mondjuk nem szereti a vőjelöltet, és még lehet másik gyermeked. Tehát én nagyon gyakran ezzel találkozom, hogy így beszélik le a gyermekvállalásról a fiatal lányokat.
0: És hát kérdezem, hogy András, igen, meg is mi van a férfiakkal?
2: Tehát, hát persze.
0: Hát azok teljes, meg aztán hát, bele se szólhatnak.
2: Nem, hát igen, és nem csak az, hogy a ő felelősségük hol van, hát ezt nem lehet, nyilvánvalóan nem lehet a szegény hölgyekre hárítani.
0: Hát egyfelől másfelől vannak férfiak, akik szeretnék a gyereket, hát, de senki sem kérdezi meg őket, és az ő gyerekeket is elvetítik. Szóval én ismerek olyat, aki emiatt szenved, és ezt számolgatja, hogy most hány éves lenne a, a gyereke.
1: Igen, magadnak szülsz lányom, mondják az anyák a lányaiknak, úgyse számíthatsz rá, tehát teljesen mindegy a véleménye. Most nyilván ezt karikírozva mondom, mert ez nem az én álláspontom, pláne fiús anyaként, mert mi lenne akkor, hogyha a gyermekeimet kihagynák egy ilyen döntésből. Tehát nem, én se örülnék neki semmiképpen.
2: Jó, hogy beszélünk róla, mert újra kell érezteni magunkba ezt a arcot.
0: Különben. Nem, talán ez a szívhangtörvény, ez valamit jó, számít, az, ennek az, örülünk, az, igen.
1: A szívhangtörvényt még a konzervatívak is kritizálták, mert az volt egy bizonyos újságírónő álláspontja, nem mondom ilyen értelemben a nevét, mert nem szeretném a nevét ilyen kontextusba helyezni, hogy senki nem jó dolgában megy az abortuszra, és micsoda posztabortusz szindróma elszenvedője lesz, hogyha meghallja a gyermeke szívhangját.
0: De így is az. Tehát azok az orvosok, akik, te orvos vagy, akik holisztikusan szemlélik,
2: igen.
0: Azt mondják, hogy az egyik legsúlyosabb betegség kiválta ok például egy ilyen élethosszígtartó lelkiismeret furdalás. Amit ezek a nők úgy visznek magukba, hogy valójában ki se tudják beszélni. Ez ki az, aki az abortuszáról
1: hát,
0: beszél?
1: Hát abszolút tabu téma.
2: Persze. Igen, vannak ezek a nagyon jó lelki gyakorlatok azért az Olajanetnak, meg
0: igen,
2: a Kovács Nitrer Marikáéknak, akik szervezik, ott azért sok gyógyulás van, mert hogyha valahol itt kell a megbocsájtó szeretetét elfogadni, és hogy ez egy létező entitás, a megbocsájtó szeretete Krisztusnak, és azt hiszem a legnagyobb szükségük van azoknak a édesanyáknak, vagy férfiaknak erre, akik benne voltak egy ilyen borzadályba. Szóval ezek működnek, de valóban nem keresik azért a többségük a hölgyeknek, nem keresi, csak egyszerűen tényleg nem érti azt, hogy 50 éves korában miért lesz egy iszonyú rossz pszichoszomatikus betegsége, vagy a bármilyen betegségének a rosszabbodása, és hogyha mélyre leásunk, ott abban a 20 éves korban elkövetett abortusza, ott keresendő a pszichológia része a dolognak.
1: Részben pedig, amikor 40 felett mindent elkövetnek a gyermekért, szemérmesen elhallgatják, hogy hány abortuszuk volt azelőtt. Igen, az életkorra hivatkoznak a hormonális változásra, és nyilván tapintatosan nem is kérdezzük meg, hogy vajon volt-e valami előzménye annak, hogy ilyen nagyon nehezen esnek teherben, amikor igen. Már küzdenek a gyermekért.
2: Szóval nagyon fontos, hogy megpróbálni, szóval sokat kell beszélni róla, de ítélet és mennydörgő hang nélkül, mert az biztos, hogy elriasztja az embereket, hogy már megint gyilkost emlegetnek. Én ezt is megtapasztaltam, hogy úgy nincs hatással. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy gyilkos az anya, gyilkos az apa, gyilkos a nőgyógyász, meg a műtősnő is.
1: Tisztáztuk, ugye, Bojcek László valaki.
2: Nem.
1: Soha nem végzett abortuszt keresztény nőgyógyászként,
2: igen.
1: Hogy ugye a kollégáit ő hóhérnak neveztem.
2: De ez nem, de így.
0: És akkor hangozzon itt el, hogy szerintem azok az anyák, akik megszülik és örökbe adják a gyereküket, én például nagyon tisztelem őket
2: hát, ezért. Igen.
0: Tehát, hogy ez is sokszor inkább egy bélyeg szokott lenni, holott én nagyon tisztelem. Tehát azt nem, aki beadja az árvaházba, és akkor nem engedi, hogy örökbe adják. Mert ugye, ja. De azt, aki lemond róla, inkább megszüli, nem veteti el, és lemond róla, hogy annak a gyereknek legyen egy értékes élete valamilyen olyan családba, akit várt rá, és szerette
1: nyilván
0: volna.
1: Nevet nem mondunk, de tudunk olyat, aki elhatározta, hogy örökbe adja a gyermekét, majd mégsem adta. És azt mondta, hogy élete legjobb döntése hát volt,
2: biztos.
1: Hogy meggondolta magát, egy Downos babáról van szó, egy olyan családról, ahol a férj rábeszélte, hogy jó, ne legyen abortusz, szüld meg a gyermeket, de rögtön örökbe adni, és ahogy a kis gyermeke felsírt, ő már nem tudta örökbe adni.
0: Igen, egy ilyen történetet én is tudok, hogy egész végig úgy hordta ki, hogy örökbe adja, és el is volt intézve, és meg sem akarta nézni, de aztán mégis megnézte, és oda nyújtotta az ujját, és a kisbaba megfogta, az az automatikus, mikor megfogja.
2: Fogó reflex, igen.
0: De örökbe adta utána, és egész életében nem tudta elfelejteni azt a kis kezet, ami megfogta az ujját. Én ezt egy olyantól hallottam, aki nem azt mondom, hogy megbánta, de hogy ennek a terhét vitte egész életében.
2: Hát akkor megbánta azért.
1: Ez biztos, hogy kegyetlen döntés.
0: Igen, igen, de még egyszer mondom, hogy ezeket a nőket nem elítélni, hanem tisztelni kell olyan szempontból, hogy hát nem abortálták el a babát.
1: Hát nagyon nehéz megoldást találni, mert az se szerencsés, hogyha a tiltott műtétek számát növeljük, mert az is közhely, hogy egy nő mindent megtesz, hogy legyen gyermeke, vagy hogy ne legyen gyermeke. És talán ebből a rossz tapasztalatból indulnak ki a jogalkotók, akik...
2: Hát, talán most újra elő lehet venni ezt közbeszéd tárgyaként, ezt a témát jobban.
0: Miért?
2: Hát mert hogy lezajlott ez a őrületes választási. Meg politikai. Te nem zajlott le, de talán kicsit hátrébb lép, mert ezek teljesen elnyomják ezt a sarkalatos és talán legfontosabb témát az egész ország szempontjából. Tehát, hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi jelenleg Magyarország legnagyobb problémája.
0: Az a népességfogyás.
2: Hát ez kész. És akkor ennek fényében itt politikai csatákat folytatni, nevetséges szinte, amikor ki van, szem ki van mutatva, hogy 200 év múlva hal meg az utolsó magyar.
0: Hogyha, most gondoljunk bele, hogy amikor én születtem, 180 ezer gyerek született, és most 80 ezer alatt van, ugye?
2: Igen.
0: Amikor én jártam gimnáziumban, 6 osztály volt. Még F-esek is voltak. És most mi van? 1-2 osztály van egy gimnáziumban, aki ballag.
2: Igen.
0: Tehát ebben a népességfogyáson nem lehet gazdaságot építeni. Tehát hiába beszélünk oktatás, egészségügyi, nem, ez egy hanyatlás.
2: Igen.
0: Ez csak szemfényvesztés, hogy ideig, óráig, akkor most...
1: És akkor az előregedésről is, tehát hogyan lesz nyugdíj, amikor nincs, aki kitermelje, mert hiába mondjuk, hogy befizetjük magunk után a járulékokat, nem igazán ez a nyugdíj alapja.
0: És hát hadd mondjam el, hogy ma a korszellem nem kedvez valahogy a gyermekvállásnak, mert inkább ugye élj a mának, 40 éves korodig bulizunk,
1: individualista társadalom,
0: nem tudom, micsoda.
1: Individualisták vagyunk, igen.
0: De aztán mi van? Tehát én, akit ismerek gyermektelent, azok a legszerencsétlenebbek. Tehát, hogy lehet, hogy egy ideig ez úgy tűnik, mintha tényleg több pénze van, mert valóban nyilván magára tudja költeni a pénzét, és nem a gyerekekre. De valahogy azt tapasztaltam, hogy azok nem jutnak egyről a kettőre. Tehát nehezebben, nincs az a motiváló erő, hogy neked egy családot fenn kell tartani, a gyereknek vannak szükségletei. És hát az a fajta magány, akit én ismerek gyermektelent, ilyen 50-60 évesen.
1: És amikor rádöbbennek arra, hogy nem lett komolyabb a karrier útjuk, a pályaívők nem lett sokkal fényesebb, mint azoknak, akiknek több gyermekük van, és boldog nagymamák ugyanabban az időszakban, vagy nagypapák. Ez egy óriási szembesülés, nagyon sok ilyennel találkoztam, és ez még egy magánéleti vagy egy szakmai válsághelyzettel párosul, akkor depresszió, ez biztos jó, ha nem öngyilkosság.
0: A fura az, hogy lehet az, hogy a nőkben, és sok olyan lány van, aki nem akar gyereket, tehát még én is, amikor a 20-es éveimben voltam, akkor már annyira ez, tehát hogy ez kellene, hogy kattogjon már akkor az agyban, és hogy mi történt velünk, hogy például van, aki ezt mondja így néprajz szemlélettel, hogy régen ugye a faluhelyen úgy nőttek föl, hogy szaladgált mindenhol a gyerek. Tehát, hogy belebotlott a saját nővérének a csecsemőjébe, a szomszédnak, mindenhol ott voltak a gyerekek, és ma egy olyan életet élünk, teljesen le vannak választva rólunk a gyerekek, tehát akinek nincs gyereke, az nem is, most a villamoson néha, de szinte nem is találkozik És hogy ez a vágy, hogy lehet, hogy eltűnt? Vagyis hát sokakba eltűnt, mert nyilván nem mindenkiben.
1: Vagy talán túl sok a lehetőség.
2: Hát meg hát más bálványok jöttek be, szóval ez ugye a szórakoztatóipar az tálcán kínálja az ostobábbnál ostobább bálványokat, és azért igen, aztán az ébredés az keserű.
1: És amikor az anyák elmondják a lányaiknak, hogy kislányom, te ne kövesd az én példámat, sok gyermekkel, mert hát látod nekem, milyen nehéz volt, a légy önmagad, utazz jó sokat, tanulj minél többet, építs karriert.
2: Talán ezt hogy... egy sok gyerekes anya
1: van,
2: mondja.
1: Konkrétan tudok hát, olyanokat is, akik felhívják a figyelmet a nehézségekre, és nyilván, amikor egy társadalomban annyi lehetőség van utazásra, tanulásra, szórakozásra, stb., nem biztos, hogy a legvonzóbb az a modell, amit ő átélt gyermekkorában. Egy darabig. Utána persze tudjuk, hogy visszatérünk az eredeti mintákhoz, csak telik az idő. És van a gyermekvállalásnak egy optimális ideje.
0: Igazából azért sok helyen a nagymamák, nagypapák eltűntek. Tehát sokan úgy vállalnak gyereket, hogy semmilyen segítségük nincs, pedig ez klasszikusan úgy alakul ki, hogy azért a család az szegről végről valahogy együtt van. Hát az egyik Ausztráliában van, a másik nem tudom én hol, unokáját sose látja. Szóval ez az egész szétesett, atomizált világ, sajnos ez nem kedvez. Nem tudom, hogy ezt meg kell várni, amíg minden összeomlik, és akkor újra rendeződik, mert ezek a klasszikus konzervatív értékek, amik ugye a hit, a család, a gyermek, nem tudom, ezek nem véletlenül alakultak ki, mert ezek tartják meg a közösséget.
1: És ebben érezzük jól magunkat, valljuk be. Hogy ekkor vagyunk kiegyensúlyozottak, ha családban élünk, és nem akkor, amikor valami divatirányzatot követünk.
2: Ha vissza kell térni Szűzanyához és az Úr Jézushoz, nincs mese, és az ő tanításaikhoz, és akkor rendbe jönne minden egy csapásra, de hát ezért ez a dolgunk, ezért kell küzdenünk nekünk. Hát ez a műsor is ezért van tulajdonképpen.
1: Ennél jobb végszót nem is adhattál volna, hogy térjünk vissza a hitünkhöz. Azt mondom, hogy az eredetünkhöz, a hagyományainkhoz nagyon fontos, mert ne legyünk homokaszélben emberek, hanem legyenek gyökereink, és akkor lehetnek igazán csak szárnyaink is.
0: És legyünk büszkék rá. Nekünk tényleg nem kell a szomszédba menni.
1: A magyar hagyományainkért, a keresztény hagyományainkért, keresztény vagy keresztjén, hogyha már azzal kezdtük, hogy András katolikus, és mi reformátusok vagyunk. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük Budaházi Eddának, hogy velünk volt, hogy velünk voltál. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, köszönjük.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák, valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak, a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MOM-kultba.
4: Hírpercek.
5: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedés Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Mindszenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban. Tudósít az Esztergom budapesti főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Mindszenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Mindszenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária Katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A béke felhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESZIA adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193.85.226 /1/19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Itt is vagyok, és sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. A hétvégén a genfi magyaroknak miséztem, talán említettem már a kedves hallgatóknak, hogy Genfben is élnek magyarok, és 1957 óta rendszeresen van ott magyar nyelvű szentmise. Ez időtájt két hetenként, szeptembertől júniusig, tehát ez évi 20 alkalom, és én körülbelül évente kétszer szoktam hozzájuk kimenni. A genfi magyar katolikus misszió elnöke, a én kedves volt diákom, és nekik hát két helyen, Lozannban és Genfben miséztem szombat este, illetve vasárnap. Hát ez mindig egy kedves kirándulás, meg találkozás velük, akik azért viszonylag komoly áldozatot hoznak azért, hogy magyar misén vehessenek részt, meg hál' Istennek most 10 gyerek készül első áldozásra, majd június végén vagy közepén lesz az első áldozásuk, úgyhogy hittanórát is tartottam nekik. Na hát nyilván azzal mentem ki, hogy én politikai kérdéseket nem fogok szóba hozni, és úgy nagyon érdekelt azonban az, hogy mennyire foglalkoztatja őket a magyarországi helyzet, vagy az, hogy választások voltak, és vagy pedig hát messze vannak, élik kint az életüket, és hát ehhez képest azt tapasztaltam, hogy nagyon élénken foglalkoztatja őket, és már mi talán itt Magyarországon kicsit napirendre tértünk az választások fölött, persze nyilván meghatározza azért a közbeszédet, de hogy őket valahogy nagyon-nagyon élénken foglalkoztatták a kérdések, és hát mindenkinek megvolt a kérdése, vagy mindenki szeretett volna erről beszélgetni. Szóval ez nagyon érdekes volt, hogy azzal együtt, hogy nem itt élnek, vagy hát egész máshogy érintik őket az események, azért nagyon élénken reagáltak. Ezzel összefüggésben, hát ugye a múltkori műsor az már a választások után volt, és hát kaptam hallgatói üzeneteket. Az egyik az a múltkori gondolatmenetemet propagandának minősítette, és hát valami olyasmit írt, hogy már nem tudja jó szívvel hallgatni ezt a műsort. Na hát ez önmagában persze rendben van, nem kötelező mindenkinek ezt a műsort hallgatnia. Hogy propaganda lenne, hát ezen így elcsodálkoztam újfent, már korábban is volt erről szó. Egyik olyan új szempont, ami miatt ezt szóba hozom, hogy hát valahogy nekem az a benyomásom, hogy ahhoz, hogy propagandáról lehessen beszélni, ahhoz azért az lenne szükséges, hogy mondjuk a múltkori műsor, ami ilyen 12-14 gondolati egységből állt, hogyha az illető így rá tudna arra mutatni, hogy ezeknek a legnagyobb részét mondjuk már legalább 3 különböző média felületen ő olvasta vagy hallotta volna. Hát nem tudom például, hogy ami a múltkori műsornak egy ilyen fontos pontja volt, és végül is azért is hozom ezt szóba, mert akkor ilyen módon megismétlem, hogy mi volt múltkor a házi feladat, és nagyon remélem, hogy mindenki elvégezte, vagy aki nem, az akkor most visszaemlékszik rá. Tehát azt mondtam például a múlt alkalommal 2 héttel ezelőtt, hogy aki örül, az írjon föl magának 3 dolgot, amit ő vár, ami most így lesz, és olyasmit lehetőleg, ami érinti az ő életét, nagyon konkrét dolog, kézzelfogható és könnyen eldönthető, hogy valóra vált-e vagy nem. Aki pedig szomorkodik, az is írjon föl 3 dolgot, hogy ő mitől tart, mi az, ami szerintem most be fog következni, és hát utána beláthatja azt, vagy eldöntheti azt, megint legyenek ezek nagyon konkrét dolgok, egyértelműen eldönthető, hogy valóra vált-e vagy nem, és hát lehetőleg olyan, ami az ő életét is érinti. És hogyha ezek megtörténtek, akkor mondhatja azt, hogy na ugye, én megmondtam előre, vagy hogyha nem történnek meg, akkor meg annak örülhet, hogy hát nem a legrosszabb forgatókönyv vált valóra. Na most, szóval ebben mi a propaganda? Bocsánat. Vagy ezt ő olvasta-e másutt? Hát nem hiszem. Vagy hogy ez valakinek a malmára hajtaná a vizet, főleg mondjuk a választások után egyáltalán mi értelme van ennek a kategóriának, ezt nem tudom. De hát ez volt az egyik nagyon fontos gondolat, legalábbis az én számomra. A másik, hogy hát viszonylag hosszan fejtegettem azt, hogy meg kell tanulnunk egy újfajta kritikai érzéket. A szocialista újságírással kapcsolatban ez akkor kialakult bennünk, viszont most a kis videókkal, az internetes tartalmakkal kapcsolatban egy valószínűleg részletesebb vagy árnyaltabb kritikai érzékre lesz szükség. Hiszen például érzelmeket kell elbírálnunk, hogy azokat mi elfogadjuk-e, vagy nem, akarjuk-e, vagy nem. És hát ez most már azért ott is kezdődik, hogy el kell döntenünk azt valahogy, hogy amit látunk a saját szemünkkel egy kis videóban, az vajon egy mesterséges intelligencia által előállított tartalom, vagy pedig hát valóságos dolgokat látunk ott. Ez nem is biztos, hogy olyan könnyű. És lehet, hogy valamit a mesterséges intelligencia segítségével állítanak el, de attól még van valóság alapja, és nyilván lehetséges az, hogy nincs semmi. Tehát hogy most ebben mi egyébként a pártpropaganda, ezt nem tudom, de minden esetre azt gondolom, hogy címkéket akasztani olyasmire, hogy azért én 12-14 dolgot, gondolatot itt szóba hoztam, hát akasztgathat rá címkét valaki, csak semmi szellemi erőfeszítésben nem telik ez. Én jobbnak tartanám azt, hogyha mondjuk akkor ezzel a 12-14 dologgal, ha valaki nem ért egyet, hát akkor vitatkozzon vele, és a gondolatok szintjén vegye föl a kesztyűt, minősítgetni szerintem mindenki tud mindenkit, és valószínűleg ebből itten sokat is hallottunk az előző hónapokban, vagy egy-két évben, amik közül mondjuk a szelídebb az, hogy agyhalott, vagy agymosott, ennél valószínűleg még gorombább jelzőket is aggathatunk egymásra. Hát ha valaki ebben örömét leli, hát nyilván az én gondolataimat, vagy mondandómat is hát nyugodtan minősítse úgy, ahogy akarja. Igazából, ami miatt ezt még szóba hozom, az, hogyha egyébként nem nézünk szembe kényelmetlen kérdésekkel, gondolatokkal, akkor előbb-utóbb a csalódás fog következni. Mint ahogy azért valamiképpen szóba került az előző műsorokban az is, hogy az előző kormányzatnak is talán szembe kellett volna azzal nézni, hogy nem elég az, hogy próbál kedvezni különböző társadalmi csoportoknak, hanem választ kéne találni arra, hogy mi az, amit nem kevés ember masszívan utál egy adott politikai elitben vagy kurzusban. Na minden esetre, ha az új garnitúra nem néz ezzel szembe, vagy akár a szavazói, követőik, akkor előbb-utóbb biztos, hogy valahol csalódni fog mindenki, úgyhogy szerintem minősítgetés helyett hát vegyük fel a kesztyűt, és vállaljuk a szellemi erőfeszítést legalább azon a szinten, ahogy én itten bemutatok gondolatokat, hát úgy vitatkozzanak, vagy... Na nem ez volt az egyetlen hallgató észrevétel, volt, aki gratulált, hogy kiegyensúlyozottan, meg előremutatóan ezeket nem szoktam idézni, de hát itten ez az előző minősítgetős megjegyzéssel szemben úgy jól esett ez is, illetve Még egy kedves hallgatónk írt levelet, amiben hát azt hiányolta, hogy én nem vettem számba az előző kormányzat érdemeit. Hát ezt azt gondolom, hogy nem feltétlenül az én tisztségem, hogy ezt megtegyem, de köszönöm szépen az észrevételét, és hát ha marad idő, akkor illetve valószínűleg fog maradni idő, úgyhogy akkor majd valamire fogok reflektálni, ami így az egyházat is érinti, és amihez az ötletet, hát ennek a kedves hallgatónknak a levele adta. Hát menjünk tovább. Nyilván a híreket, ha olvassuk, akkor nyilván a kormányalakítás, a kormányváltás folyamata az, ami uralja a híreket, és ezzel kapcsolatban aztán hát különféle bejelentésekkel találkozunk, akár személyekkel, akár hát várható intézkedésekkel. Én ezekkel nem szeretnék most foglalkozni. Először is azért nem, mert azt gondolom, hogy bejelenteni bármit be lehet, de hát igazából a tettek az érdekesek. Az új kormányt a tettei minősítenek majd. Ehhez kell egy kis idő, és a másik pedig, hogy bejelentésekkel kapcsolatban, hát szeretnénk valahogy így kiolvasni a jövőt ezekből a bejelentésekből, de valószínűleg ezzel nem érdemesen nagyon-nagyon sokat foglalkozni. Azért nem, mert a bejelentések két irányúak lehetnek. Az egyik lehet az, hogy azt mondjuk arra a bejelentése, hogy jó, hát ezt mondták, de hát majd csak nem eszik olyan forrónak ását. Ez is lehet, tehát, hogy aztán utána mégsem valósul meg, nem biztos, hogy úgy érvényre tud juttatni valaki valamit, mint ahogy azt elképzelte, akkor, amikor még nem állt ott a kormányrúdnál, ezt nem tudjuk. A másik pedig, hogy hát az is lehetséges, hogy egy bejelentés csak a jéghegy csúcsa, és hogy bejelentenek valamit, kvázi, ezt is olvastam, ezt a kifejezést, hogy megelőző kommunikáció. Tehát igen, ez is lehetséges, hogy bejelentenek valamit, lehet ottan barátkozni valami gondolattal, ami lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, és aztán utána hát kiderül, hogy a valóság az hát még ezen túl is tesz. Ezeket nem tudjuk, éppen ezért nem érdemes nagyon jósolgatni a különböző bejelentésekből. A tettei minősítik majd az új kormányzatot, úgyhogy ehhez valószínűleg pár hetet, hónapot várni kell, és akkor majd látjuk, hogy hogyan fognak munkához, mit tesznek, majd meglátjuk. Mi az, ami még foglalkoztatja így a közvéleményt itten ezekben a hetekben, milyen híreket olvashatunk? Hát azt nézem itten a vázlatomat, hogy hát mindenképpen az, hogy vajon ezekben az utolsó hetekben, napokban a távozó kormány hát tulajdonképpen mire ad pénzt, milyen intézkedéseket hoz, és hát ezzel kapcsolatban megfigyelhetjük azt, hogy valószínűleg ami pénzeszközökön még van lehetőségük dönteni, hát azok fölött dönteni is fognak, és feltehetőleg a kasszakulcsot hát úgy fogják átadni, hogy abban nem lesz túl sok a páncélszekrényben. Jó, hát nyilván tudjuk, hogy nem bankjegyben tárolja senki a pénzt, nagyobb összegeket, hanem bankszámlákon, de a lényeg az, hogy hát ezzel kapcsolatban természetesen mindenféle indulatos és egyéb cikkeket lehet olvasni. Lehet, hogy ez nem túl elegáns, de hát az is biztos, hogyha ezt is történelmi kontextusban nézzük, akkor ugye Budapesten az előző főpolgármester átadta 200 milliárddal a kasszát a következőnek, hát aztán abból nem sok mindent láttunk. Tehát fejlesztést vagy egyebet nem, azért 200 milliárd forint nem sok pénz, vagy bocsánat, nagyon sok pénz, tehát mondjuk a Lánchíd felújítása ilyen 5-6 milliárdba került, tehát akkor ennek körülbelül azért a 30-40 szereséről beszélünk, tehát abból azért sok mindent lehetett volna építeni, felújítani, fejleszteni, és hát ebből aki fel tud csorolni sok mindent, hát akkor az segítsen nekem. Illetve hát visszaemlékszünk arra, hogy 2002-ben is ugye ott az Orbán kormány és a Medgyesi kormány váltotta, hát az utóbbi az előbbit, és akkor utána ottan 100 napos program meg ilyesmiről olvashatunk, tehát mindenféle népjóléti intézkedéseket hozott az új kormány, ami aztán arra bőven elég volt, hogy az őszi önkormányzati választásokat hát toronymagasan megnyerjék, és hát aztán utána akkor hát szépen lassan jött a fekete leves. Hát gondolom, hogy ezt most ez a kormányzat nem fogja megtenni, hogy ilyen értelemben tele adja át az államkasszát. Ahogy átvették 2010-ben, az viszont nem üres államkassa volt, hanem mínusz. Ugye adósság, úgyhogy közben előtte még a Nemzeti Bank aranytartalékát, stb. Is eladták. Tehát ilyen értelemben most azért ennél jobb a helyzet, nem beszélve az Európai Uniónál lévő 35 milliárd euróról, aminek hát persze tudjuk, hogy a ideadását azt politikai feltételekhez kötik, de hát ez már nyilván az új garnitúrának a gondja. Úgyhogy hát erről olvashatunk itten a napi sajtóban, mondom sokat, és lehetséges az, hogy kvázi kiüríteni a kasszát, az nem feltétlenül elegáns, de hát ezeknek az előzményeknek a tükrében értelmezném mindenképpen, még akkor is, hogyha ezt esetleg valaki propagandának minősíti. Nem arról nyilatkozom, hogy mi helyes vagy mi nem, hanem egyszerűen csak néhány összefüggésre hívom fel a figyelmet. Na menjünk tovább, és tulajdonképpen a előző műsorokban egyszer-kétszer szóba hoztam azt, hogy kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát a leggazdagabb magyar emberekről. Én azt mondtam, hogy 30-ról, 50-ről, 100-ról, mert egy kedves hallgatóm az 20 emberre ezt így megtette, ezt a kigyűjtést, ezt már említettem, és azt is mondtam, hogy hát kérdezzük meg akkor már a mesterséges intelligenciát, hogy akkor ezek az emberek inkább a most távozó kormányhoz húznak, vagy balosok, vagy hova tartoznak. Következő érdekes számokat kaptuk, vagy hát írta meg nekem ez a kedves hallgatóm, azt írta, hogy ebből a 20 leggazdagabb emberből 8 Fidesz közeli, 9 semleges és 3 balos. No, van egy ilyen mondás, hogy a számok magukért beszélnek, ami egyébként butaság, a számok nem beszélnek, sem magukért, sem amúgy sem, az ember értelmezi a számokat, és biztos, hogy ezt a nagyon egyszerű adatsort is, ami 3 számból állt, 8, 9 és 3, ezt is nagyon sokféleképpen, vagy többféleképpen lehet értelmezni. Most ezekbe az értelmezési lehetőségekbe már nem kezdek bele, mindenki nyugodtan értelmezze a szája, saját szája íze szerint, és akkor nyilván nem ér engem sem az a vád, hogy egyik vagy másik politikai oldal mellett mondanék itten érveket. Nyilván látjuk azt is, hogy most akár nagyvállalkozók, akár közszereplők

intelligenciától, hogy ezeknek az embereknek úgy körülbelül mekkora a vagyona, és esetleg hasonlítsuk össze más olyan országokkal, amelyek valamiképpen hasonló cipőben járnak, mint mi. Tehát én mondjuk Csehországot és Romániát mondtam, amelyek ugye szocialista országok voltak, itt vannak a közelünkben, és hát Csehország lakossága az nagyjából megegyezik Magyarországéval, gazdaságilag talán egy kicsit jobban állnak. Románia lakossága valamivel nagyobb, legalább 1,8-szer akkora, mint Magyarországé, tehát azért mondjuk nagyobb, de nem 5-szörös, 6-szoros, és hát gazdaságilag talán összességében nem állnak nagyon jól, de hát a méretük miatt azért nyilván érdekes lenne velük összehasonlítani a magyar gazdag embereket. Következő adatokat gyűjtötte ki előbb említett kedves hallgatóm. Ezt sem én végeztem el, hogy ebből a 20 leggazdagabb magyar ember közül a legnagyobb vagyon az 3,5 milliárd dollár, és összesen ennek a 20 embernek a vagyona 17-20 milliárd dollárra tehető. Ha valakinek úgy jobban tetszik, akkor a 1,5 milliárd dollár az 1400 milliárd forint. Nyilván nagyon nagy összeg. Biztos, hogy ez nem készpénzben lapul az asztalfiókjában, hanem gyárakban, gépekben, befektetésekben, nyersanyagban ebben van ez. Ha valaki, nem tudom, hogy ki, hogy viszonyul hozzá, mindenki, mondom, számok nem beszélnek magukért, az ember értelmezi a számokat. Ha valaki 60 ezer embernek munkát ad, akkor az nyilván nem kis felelősség, és nyilván ahhoz munkaeszközök, termékek, nyersanyagok, minden kell. Hát ennek fényében érdemes ezeket az adatokat összehasonlítgatni. Az mindenképp érdekes, hogy ez a kedves hallgatónk Lengyelországra gyűjtötte ki a 20 leggazdagabb embert, amit én ugye nem mondtam, tehát én Csehországot és Romániát említettem, de Lengyelország is érdekes. Ott a első legnagyobb vagyon az 13,5 milliárd dollár, összehasonlításképpen a magyar 3,5 milliárd, és összesen az első 20 leggazdagabb ember az 40-60 milliárd dollárnyi vagyon birtokol, ugye a magyar adat az ezzel szemben 17 és 20 milliárd az első 20 leggazdagabb embernek a vagyona. Na most, hogy ezek a számok nem beszélnek magukért. Nem is olyan nagyon könnyen összehasonlíthatók. Nyilván rengeteg tényezőt figyelembe kellene venni. Eleve azt, hogy Lengyelország nagyobb gazdaság, tehát hogy ott lehet, hogy több állami megrendelés van, az is elképzelhető, hogy a lengyel vállalkozók nagyobb arányban dolgoznak nemzetközi piacon, mint a magyarok. Biztos, hogy ezt sok minden befolyásolja, de nem is azért mondom, mint hogyha most én ezekből az adatokból messze menő következtetéseket szeretnék levonni, de azért említem, hogy ha valaki veszi hozzá a fáradtságot, akkor nyugodtan hasonlítsa össze például a cseh, vagy akár a román 20 leggazdagabb ember vagyonát. Én nem tettem meg, tehát nem tudom, milyen eredményekre vezet ez, de egyébként azt gondolom, hogy nem tanulság nélküli, vagy inspirálhat, indíthat bennünk gondolatokat. No, a következő, amiről szeretnék beszélni, az egy kicsit így az egyházunknak a házatája, úgyhogy erre még bőven lesz, úgy látom, időm, de azért, hogy egy kicsit legyen egy kis átvezetés, hallgassunk zenét, méghozzá nagyon szépet, Bellini, Messa di Gloria, tehát egy dicsőítő szentmise zenéjéből hallgassunk meg egy 2 perces részletet.

0: Folytatjuk Barátkozó című műsorunkat, én Lukovics Milán vagyok, és ez a műsor egyébként elérhető, méghozzá Viberen a 0630582-4664-es számom, mert mindjárt elmondom lassítva is, az SMS-ben pedig 0630 558-2996-os számon. Ezeket a számokat egyébként a kedves hallgatók már jól ismerik, illetve az infókukat mariradio.hu e-mail címre is lehet írni üzenetet. A számok még egyszer, tehát csak próbálom itten közben én is nézni itt a szükséges felületeket, hogy lássam, hogyha a kedves hallgatók valamit írnak. A Viber számunk 0630 582 4664. 582 4664, és az SMS pedig mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630 558 2996. Ami itt az előző években az egyházzal kapcsolatban kicsit ilyen közéleti, vagy ha tetszik, politikai értelemben kritikaként elhangzott, az nagyon leegyszerűsítve az, hogy a most távozó kormányzat az anyagilag támogatta az egyházat, és emiatt az egyház lemondott arról, hogy kritikát gyakoroljon a politikai vezetés irányában. Hát ezt szeretném azért egy kicsit megvizsgálni, mert azért ehhez kellene egy pár megjegyzést fűzni. Na, először is azt, hogy ha az egyháznak és egy adott kormányzatnak a egyébként gondolom messze nem napi kapcsolatát vizsgáljuk, akkor ennek a meghatározó elemei azok, hogy a katolikus egyház tanításából mik azok a lényegi pontok, amikkel egy adott kormányzat szembe megy, vagy éppenséggel azt erősíti. És nyilván miután ez is elhangzott az utóbbi időkben, hogy a magyar társadalom többsége nem templomba jár, ez igaz. Egy kormányzattól, sem az előzőtől, sem a következőtől nem várjuk el azt, hogy valamiképpen az egyháznak a szája íze szerint kormányozzon minden szempontból, hanem az egyik nagyon fontos kérdés az élet. Az életnek a védelme, akár a magzati létnek, akár pedig hát annak az életnek, ami már az utolsó szakaszba jutott, és az élet vége felé közeledik. Tehát abban az esetben, hogyha ebben egy kormányzat az védi az életet, akár a meg nem született életet, akár pedig az ellobbanó életet, akkor azt az egyház támogatja. A következő az, hogy az egyes ember élete itt ebben az országban. Tehát, hogy valamiképpen az embernek az ember voltához, a méltóságához, hát hozzátartozik az, hogy joga van a családjához, joga van ahhoz, hogy ő, ha férfinak született, férfiként élhessen, ha nőként született, nőként élhessen. És joga van arra, hogy megmaradjon magyar embernek. Na most tulajdonképpen ezek értékek az egyháznak a számára. Nagyon érdekes ebből a szempontból az Ószövetség, ahol még a zsidó nép törzseit is nagyon gondosan elválasztotta egymástól Mózes, illetve hát az Úr, és az első időkben csak törzsön belül lehetett házasodni, azért, hogy a földbirtok az megmaradjon a családnak a kezén. Tehát nyilván nem dönt ez el minden kérdést év ezredekre vonatkozólag, de azért az, hogy valaki ott azon a földön, ahol született, ott békességben, önazonos módon élhessen, hát ez hozzátartozik az embernek a méltóságához, és amennyiben ezt egy politikai rendszer erősíti, vagy megerősíti, azt elismeréssel fogadjuk, ha pedig alássa, akkor azt nem. A következő pedig, hát szintén fontos, a vallásnak, és ezen belül az egyháznak a szabadsága, ami persze hát összefügg azzal, hogy hogyan tud az egyház működni, és akkor itt visszakanyarodnék arra, amit már mondtam, hogy valamiképpen nézzünk szembe azzal a kritikával, ami sok helyről elhangzott, akár egyházi körökön belül is, hívő emberektől, hogy az egyház egy kormányzattól elfogad-e pénzt, nem fogad el pénzt, támogatást, és akkor cserébe, hát vajon lojalitást gyakorol-e egy kormányzat felé, vagy nem. Na most lemond-e a kritikának a lehetőségéről, vagy a jogáról? Azon egy helyzet, hogy éltünk a Kádár korszakban is, és az egyház nem kritizálta akkor sem a politikai rendszert. Ezt lehet megalkuvásnak tartani, de egyébként a rendszerváltozás óta eltelt időszakban sem egyik kormányzatot sem kritizálta, vagy ajnározta az egyház jellemzően. Méghozzá több okból nem. Először is egy nagyon egyszerű szociológiai vagy társadalmi oka van ennek, hogy ki az, aki nyilatkozik az egyház nevében, hát mondjuk elsősorban az egyházunknak a vezetői, tehát mondjuk a püspökök. Egyáltalán nem biztos az, hogy a hívő ember az például ezt követné a maga állásfoglalásával, vagy ezt helyeselni, vagy értékelni. Nagyon sokszor inkább azt kapjuk meg a híveinktől, hogy örülnek, hogyha nem politizálunk a szószéken, vagy hogyha véletlenül valami olyan megjegyzést tesz egy pap, aminek ilyen vetülete is lehetne, akkor még azért kapja meg a magáét, hogy ne politizáljon. Azzal együtt persze, hogy Jézus sem volt apolitikus, nem tört hatalomra, de megvolt a véleménye, és azt alkalomattán ki is mondta, de mondjuk ez erről is már többször volt szó, ami fontos dolog, hogy pont a mostani választás megmutatta azt, hogy a katolikus hívők nem kis százaléka szavazott az egyik irányba, és nem kis százaléka szavazott a másik irányba. Tehát, hogy ilyen értelemben a püspök nem politikai képviselője az Anyaszentegyháznak. Ez az egyik, ami miatt nem foglal állást az egyház napi politikai kérdésekben, rendkívüli súlyos eseteket eltekintve. A másik, hogy voltaképpen az egyház az nem egy társadalmi szervezet, nem egy olyan társadalmi érdekképviselet, mint egy politikai párt vagy civil szervezet, hanem az egyháznak a legfőbb célja az a híveknek az üdvössége. Mindennek a lelkek javát kell szolgálni az egyházban. Ez egyházi törvénykönyv záró mondata. Tehát lehet, hogy van egy jó kormány, meg van egy rossz kormány, és lehet, hogy egy rossz kormány az jobban előmozdítja, vagy azok a körülmények jobban előmozdítják a hitet, az üdvösségre törekvést, mint mondjuk egy jó kormány alatti esetleges elkényelmesedés. Tehát, hogy ezért sem kritizál az egyház napi politikai lépéseket, amikor felszólal, az általában az emberi életnek, vagy hát éppenséggel az emberi méltóságnak a súlyos sérelme. Ebben az esetben is az egyház nagyon-nagyon megfontolt, főleg akkor, hogyha az emberi élet van veszélyben, mert mérlegeli azt, hogy a szavainak mi a hatása. Tehát akárhogy is vesszük, lehet ezt utólag második világháború után sokan megalkuvásnak nevezték, az egyház Hitlert sem kritizálta nagyon sokáig nyíltan, aztán 12. Pius pápa megírta, amit Brennender Zorge kezdetű levelét, vagy nyilatkozatát, és ezt is megelőzte egy gondos mérlegelés, hogy vajon a legkiszolgáltatottabbaknak a helyzetét ez vajon javítani, vagy rontani fogja-e. Úgyhogy az, hogy az egyház a jövőben sem fogja napi szinten sem dicsérni, sem kritizálni a aktuális kormányzatnak a lépései, tevékenységét, rendkívül súlyos életet érintő, vagy társadalmi békét érintő kérdésekben hallatja időnként a hangját. Tehát, hogy például a püspököknek jellemzően az a hozzáállása, hogy nem a sajtó szólongatására nyilatkoznak társadalmi, ha tetszik, politikai kérdésekben, hanem akkor, amikor az egyháznak a saját logikája, a saját értékrendje szerint szükségesnek ítélik a megnyilatkozást, akkor, tehát magyarán szólva szuverén módon nyilatkoznak, és nem azért, mert a sajtó egyik vagy másik oldala akár igyekezne az egyházat bevonni napi politikai csörtékbe. A pénz. Menjünk tovább. Mik az előzmények? És ez talán nem árt azt tudni, hogy a második világháború előtt létezett az az intézmény, hogy kegyúr, mondjuk egy templomra vetítve. Nagyon sok templom újult meg az elmúlt 16 évben. Kétség kívül, ha tetszik, állami pénzből. Ez így van. Az egyház ezt tudomásul vette, elfogadta, megköszönte elsősorban a társadalomnak. Na most mi volt az, hogy kegyúr? Kicsit első hallásra ilyen feudálisnak tűnő kifejezés ez, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki kegyességből, vagyis jámborságból vállalja azt, hogy egy templomnak a fenntartását, szükséges karbantartását, renoválását fedezi, és nyilván azért úr, mert ezért a felelősségvállalásért cserében, hát ő választhatja ki azt a vállalkozót, azt a szakembert, akivel a munkát elvégezteti, nyilván a templomnak a konkrét plébánosa, vagy a püspöknek az engedélyével, jóváhagyásával, de hát alapvetően ez volt a kegyúr. Például, amikor Budapest lakossága nagyban bővült, és új templomok épültek, Szent Imre város, Dácsorolj, Pasarét, stb., akkor nem egy esetben maga a főváros vállalta a kegyúri felelősséget, tehát hogy ő lesz az, aki ezt a templomot karbantartja. Tehát az egyház nem épít szíre-szóra templomot, hanem akkor, amikor biztosítva van annak, hogy annak a templomnak az állagát fönn lehessen tartani. Természetesen ezt a kegyúri rendszert a szocializmus eltörölte, illetve hát akiknek vagyona volt, azokat kifosztotta, Rákosi korszakra gondolok, tehát attól kezdve a templomok állaga az romlott, nyilván az egyház próbált társadalmi munkával így úgy valamit tenni azért, hogy azt a templomot karbantartsák. Egyes kiemelt műemlékekre, Mátyás templomra fordított valamit az állam, ez abszolút kivételszámba ment, és hát egy meglehetősen lerongyolódott épületi infrastruktúrával, épített infrastruktúrával érkezett el a rendszerváltozás, ahol hát szintén nem volt semmi pénze se az államnak, se az egyháznak, csak az vált világossá, hogy egyébként ami tulajdona volt az egyháznak, és amit elkoboztak 1950-ben, azt nem fogja az állam visszaszolgáltatni. És ezért aztán a Horn kormány idején egyébként, ezt is jó tudni, már említettem korábban, köttetett meg az úgynevezett alapszerződés a Vatikánnal, amiben az egyház, nem is a magyar egyház, hanem hát a világegyház, a pápa elismerte azt, hogy hát az állam nem képes visszaszolgáltatni az egyházi tulajdont, amiből például intézményeket fenn lehetne tartani, nem a templomokat, hanem mondjuk egy iskolát, kórházat, És az állam pedig azt vállalta ennek fejében, hogy az egyháznak a működéséhez ő pénzt biztosít. Ez volt a megállapodás. Ezt azóta azért fontos újra tudatosítani, elmondani, mert akkor lehet ezt itt azóta ragozni, hogy most az állam az miért támogatja a hitéletet, vagy miért a vallásos ember az miért előrébb valóbb állampolgár, mint a nem hívő, mert a nem hívő nem kap ilyet. Hát ez ebben a történelmi kontextusban értendő, hogy ha valakitől a tulajdonát elrabolják, az visszajár. Ha ezt nem tudja az állam visszaadni, akkor megköszönheti a megértést a másik félnek, és hát elfogadhatta azt, hogy a beszűkült keretek közötti működéshez viszont anyagi támogatást nyújt. Na most lehet azt mondani, hogy valószínűleg azt, ami a kötelező volt, annál az előző kormányzat többet adott templom felújítása, de hát előtte meg évtizedekig az állam nem adott semmit. És hát azért nem csak a templom felújítás vagy egyházi intézmény felújítás kapott plusz pénzt, hanem kaptak plusz pénzt a családok is, vagy a nyugdíjasok, vagy hát sok mindenki kapott pluszt. Úgyhogy ebből a szempontból talán érdemes úgy tekinteni az egyházi intézmények felújítását, hogy ha az egyháznak nincsen erre vagyona, ha az állami kötelezés vagy felelősségvállalás kiesik, akkor mi van? Hát akkor Mari néni van abban a kis faluban, ismerek olyan papot, akinek van 20 vagy 5 faluja, és egy vasárnap összesen nem lát 100 embert a templomaiban. Na most az a Mari néni meg 19 társa egy faluban, az nem fogja tudni fenntartani a templomot. Tehát eldöntheti a társadalom, hogy akkor felújítja a templomot, vagy összedől a templom, vagy az egyház előbb-utóbb, amikor már csak 10 járnak oda, akkor azt mondja, hogy hát akkor átadjuk, és akkor lesz belőle söröző, még hogyha fizetnek is érte valamit, akkor legalább a szomszédfalú templomát majd felújítjuk. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy a templom az egyházé, de lehet, hogy telekkönyvileg, vagy tulajdonjogilag igen, de hát egyébként az a falunak esetleg az egyetlen dísze, vagy középülete, vagy azon egy-kettőnek egyike, ami van. Tehát, hogy az valahol az egész közösség faluját fogja minősíteni, vagy a turizmust elősegíteni, vagy visszavetni, hogy hát, hogy ott az a templom, az milyen állapotban van. Úgyhogy valamiképpen ebben a kontextusban legyen kedves mindenki értelmezni azt, hogy sok-sok évtized kihagyása után egy igen-igen romos egyházi épületstruktúrát az előző év, vagy másfél évtizedben, hát nagy mértékben sikerült felújítani. Egyébként be lehet csukni iskolákat is, templomok elnéptelenednek, és akkor utána csodálkozunk, hogy hát már az egyház az kiveszik a társadalomból. No, lejárt az időm, majd folytatjuk. Köszönöm szépen kedves hallgatóim figyelmét. Lukovics Milánt hallották.
1: Barátkozó Lukovics
0: Mária Rádió. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
1: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

Néz az ajtó előtt állok és kopogok, aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele eszem, ő meg velem. Azért fontos nekem ez a szentírási hely, mert tulajdonképpen összefoglalja az én egész megtérésemet, hogy Isten annyit vár tőlünk csak, hogy egy picit legyünk nyitottak. És a többit, hogyha mi nyitottak vagyunk, és kinyitjuk az ajtót neki, akkor a többit ő elvégzi, az ő végtelen irgalma és szeretete elvégzi a többit, tehát meggyógyít minket, és velünk eszik. Együtt lehetünk a végtelen szeretettel. És azért is fontos ez nekem, mert én nem hívőként lettem hívő, és szívügyem, hogy evangelizáljak majd egyszer. Hogy akik nem hívők, arra indítani vagy biztatni őket, hogy az esélyét adják meg annak, hogy Isten beléphessen az életükbe. Tehát nem kell más tenniük, csak kinyitni az ajtót, és az Úr belép azon. Sok olyan barátom van, aki nem hívő, a legjobb barátnőm is, és sokszor beszélgetünk Istenről. Szoktam neki mondani, hogy Isten téged is szeret, mert ez nekem egy nagyon fontos tanulsága az egész történetemnek, hogy Isten szeret minket, végtelenül szeret minket, és neki az a ellenvetése erre, hogy ő ezt nem érzi. Azért is fontos nekem ez az igehely, mert Isten maga mondja, hogy ha kinyitod az ajtót, akkor én belépek rajta, és akkor érezni fogod, hogy szeretlek, hiszen veled eszem, veled vacsorázom, te meg velem. Neki is megírtam ezt az üzenetet, remélem célba is fog érni.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanyag kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Húsvét 5. hetében az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Menjetek az Úrhoz, az élő kőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élő kövek épüljetek fölé lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által.

0: Krisztus a föld mélyében nyugodva, a dicsőség új fényébe öltözött. Szólítsuk őt hangos örömmel.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Urunk, hogy a püspökök, papok, szerpapok buzgón végezzék szolgálatukat, és minden jóra kész népet vezessenek hozzád.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Esedezünk, Urunk, azokért, akik egyházadban a tanítás szolgálatát végzik, hogy tiszta szívvel keressék igazságodat.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Urunk, hogy egyházad hívei a hitükért jó harcot harcoljanak, és életük végén elnyerjék országod jutalmát.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Te a keresztfára szegezted adós levelünket, és haláloddal eltörölted azt. Old fel bilincseinket, és szabadíts meg a sötétségtől.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Te leszálltál a holtak országába, és megnyitottad annak kapuit. Elhunyt testvéreinket, bocsásd be országodba.
1: Dicsőség királya, hallgass meg minket!

0: testét megígérted, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Testvéreim, kezdettől volt fogva voltak az

0: egyházban is vannak, akik megzavarják a hitünket, mint ahogyan az apostolok cselekedeteiből most olvastuk. Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözültök. Vagyis a pogányokból megtért keresztényekre rá akarták kötelezni Izraelnek is teljes tartozása jelét a körülmetélést. Testvérek, amit most mondok, az kicsit elméletinek tűnik, de nagyon súlyos. Az elkövetkezendő időben az egyházban nagyon nehéz időket fogunk megélni. Éppen a tanítás területén. Ezért most az Isten igéjéhez fordulunk, és világos látást szeretnénk kapni, kérve a szent lelket. Mikor ez a zavaros tanítás eljutott az apostolokhoz is, ők összehívták az apostoli testületet, presbitereket, és ezt nevezzük első jeruzsálemi egyetemes zsinatnak. Utoljára ilyen 1960-as évek első felébe volt. A püspöki szinodusok az más dolog. Összejönnek tárgyalni egy-egy témáról. Csak az egyetemes zsinatról tanítja az egyház azt, hogy tévedhetetlen. Mert Krisztus teste az egyház, ezért mondják az apostolok, a Szentlélek, és mi magunk úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet, tudnék a pogányságból megtérteknek, a szükségesnél. Most itt egyetlen égető kérdés mered elénk, mit jelent az, hogy a Szentlélek Isten? Hát honnét tudták, hogy a Szentlélek Isten mit akar? Mit jelent ez? Gondolatnánk arra, hogy úgy ráéreztek, vagy belső sugallatot kaptak a Szentlélektől. Hát kedves testvérek, ez azért nem lehet, mert a belső sugallatokat mindig le kell mérni Krisztus tanításával, amely az írásokban van, és az egyház hitével. Ez a szubjektivizmus, ami nagyon terjed ma az egyházban, hogy én így gondolom, nekem ez a benyomásom, hát ez rendben van, de ez nem biztos, hogy a Szentlélektől van, akkor van ez a Szentlélektől, ha megegyezik Krisztus tanításával és az egyháznak a tanításával. A másik, vagy szavaztak, és a szavazat eldöntését nevezték a Szentlélek sugallatának, vagyis demokráciát gyakoroltak? Nem. Vagy nem akartak szembeszállni az elterjesztett véleménnyel, pontosabban szembe akartak szállni. Tehát vigyáztak arra, hogy politikailag, illetve etnikailag nehogy a korrekt beszéd hatása alá kerüljenek. Testvérek, mindezekre adandó válasz a lényeget érinti. Az egyház abszolút tévedhetetlenségét a nagy dolgokban és a mélyben, hit és erkölcs dolgában. Egészen bizonyos, hogy a Szentlélek működése egyikkel sem azonos a zsinatokon, a nagy zsinatokon. Nem egyszerűen egy belső sugallat, mert ismétlen, bármilyen egyéni jó sugallaton van, vagy valakinek látomása van, azt mindig lemérjük a Szentírással és az egyház hitvallásaival. Tehát alávetjük neki. Biztosan nem szavazás jelentett ennek az eldöntése, bár az ismerték a szavazást, de szavazni csak akkor szoktak az ősegyházba, és most is, ha két egyenlő jó dologról van szó. Például Júdás helyébe be kellett választani valakit apostolnak. Jelölték Mátyást, és jelölték Justus, Józsefet más néven. Na most, itt szavazhatunk, mert mindegyik kiváló férfi volt. Akire esik a szavazás, az lép be az apostolok testületébe. Mint a második vatikáni zsinaton, föl sem merült, hogy szavazzanak a között, hogy lehet-e hazudni bizonyos dolgokba, vagy nem. Szabad-e a házasságot megtörni, vagy nem. Ezek nem szavazási kérdések, hanem arról szavaztak, hogy megfogalmazták, hogy mi az egyház, egy ilyen fogalmazás, meg egy amolyan fogalmazás. Mindegyik jó, de az egyiket a többség jobbnak tartotta. Tehát nem a demokráciát gyakorolták. Aztán egészen biztos, hogy a harmadik lehetőségről sem volt szó. A zsidókból megtért keresztények nyomására, külső nyomásra sem engedtek, vagyis mai szóval a politikai korrekt beszéd nyomásának sem engedtek. Nagyon vigyázzunk, mert van egy, már azt mondja 16. Benedek, hogy már a vatikáni zsinatnál is volt egy média zsinat, hogy a média mit tárgyal, és hogy mit vár a világ, és hogy mit várnak el a püspököktől. Ez az a politikai korrekt beszéd. Ezt egyszerűen félre kell tolni. Itt nem erről van szó. Itt csak arról lehetett szó, maga az Úr Jézus mit mond erről. Itt van egyrészt ez a kijelentése. Nem felbontani jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni. Tehát az Ószövetséget nem felbontani, hanem beteljesíteni jött. Valószínűleg erre hivatkoztak a zsidókból megtért keresztények csoportja. Igen, de most az a kérdés, hogyha nem fölbontani jött a törvényt, hanem beteljesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy minden apró előírást meg kell tartani? Mi az Ószövetség lényege, és mi az Új Szövetségnek a lényege? Kedves testvérek, és itt még egy nagyon életbe vágó kérdés. Kicsoda a názáreti Jézus? Ha Isten fia, akkor ilyent is mondod, hogy az ember fia, én, ura vagyok a szombatnak is. Tehát szombaton ő gyógyított. És sok egyszerű kis törvényt, amit előírtak a farizeusok, azt nem tartotta a lényegnek. A lényeget viszont ő is látta. Tehát majdnem az egyetlen kérdés, hogy kicsoda a názáreti. Pünkösd után az apostolok tudják, az élő Isten fia. És hogy ő kereszthalálával lerombolta a válaszfalat az Isten és az ember, és a zsidó és a pogány között. És akkor visszamennek az Ószövetséghez. Mi volt az Ószövetség lényege? Szent Pál apostol fejti majd ki, ő nem volt ott ezen a zsinaton, de pontosan ezt fejti ki. Nézzünk a lényeget, mert a beteljesítés az mindig a lényegre vonatkozik. Nem az akcidenciákra, nem a felületes apró kiság. Mi az Ószövetség lényeg? Azt mondja Szent Pál. Isten szólt Ábrahámnak, és Ábrahám engedelmeskedett. Jöjj ki rokonságot körében, és ő kijött. Áldozz fel a fiadat, képes lett volna rá. És azt mondja Szentírás, az Ábrahámnak megigazulásul szolgált. Vagyis, mivel került igaz helyzetbe az Isten elé? Azzal, hogy engedelmeskedett az Isten szavának. És csak ezután jött az a szokás, hogyha valaki Ábrahám leszármazottja, Isten választott népe, akkor a férfiakat körülmetélik. De nem a körülmetélés tesz igazzá. Ez nagyon fontos. Rendkívüli fontos. És az Úr Jézus életében azt mondja, hogy egyszer egy farizeus és vámos bement a templomba imádkozni. Mind a kettő zsidó, mind a kettő körülmetélt. A farizeus így imádkozott. Én tizedet adok mindenből, betartom a törvényt, a kis dolgokat is betartom. Nem úgy, mint ez a vámos itt. Én nem követtem azokat a bűnöket, mint ő. A vámos pedig így imádkozott. Irgalmazd nekem szegény bűnösnek, és nem merte szemét az égre emelni. És azt mondja az Úr Jézus, ez megigazultan távozott. Az pedig nem. Tehát mind a kettő körülmentél, de az egyik kerül csak igaz állapotba az Istenhez. Jézus pedig azért jött, hogy véglegesen igaz állapotba tegyen bennünket az Istene, Isten elé. És keresztáldozatával eltörölte a bűnöket, hiszem az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Tehát a megkeresztelkedés és a Krisztusba vetett hisz engem valóban véglegesen egy igaz állapotba helyez az Isten előtt. Ehhez nem szükséges a körülmetélés. Majd később ugyanígy elhagyják az ima szíjaknak a viselését. Érdekes, azt meg se követelték a pogánytól. Majd amikor a jeruzsálemi templomot lerombolják, akkor már nem mennek fel imádkozni a zsidó keresztények többet, nem építik újra a templomot, rájönnek, hogy ennek vége. Hogy Jézus maga a templom, a gyülekezet, ez az ő teste, nem a falak. És mindenütt, ahol összejönnek az én nevemben, ott vagyok én is, mondja Jézus. Tehát az új és örök szövetség a régi szövetségnek a lényegét tovább viszi, és még nem csak helyes állapotba helyez minket, hanem az üdvösséget is megadja. Mert más az, hogy én Isten előtt helyes állapotban vagyok, tehát meggyóntam a bűneimet, bocsánatot kértem, Isten megbocsátott, de még nem üdvözültem. Jézus már az üdvösséget is megadja, most hallottuk a Szent az evangéliumban, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Tehát elkezdődött az a végső állapot, hogy a Szent Háromság Isten bennünk van. Ez nem megigazult állapot, ez már az üdvösségnek az áloga. Ugyanígy a két lator, mind a kettő zsidó volt, zelóták voltak, akik lázadtak a római elnyomás ellen, elkapták őket és keresztre feszítették. Mind a kettő körülmetél férfi. Az egyik káromolta Istent, a másik odafordult Jézushoz, Jézus, Uram, emlékezzél meg rólam, minden eljössz a te országodba, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát nem szükséges Isten országának bemeneteléhez az, hogy valaki körülmetélt legyen, vagy aprólékosan betöltse a régi szövetség törvényeit, elég, ha a lényeget betölti, a 10 parancsolatot, és mindazt, amit a próféták mondtak. Igen, és még az is felmerül az apostoloknál, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus azt is mondta az utolsó vacsorán, ti még nagyobb dolgokat fogtok tenni. Jézus nem lépte át a zsidó állam határait. Csak Izrael elveszett fiaihoz jöttem. Miért? Mert őnekik kell megérteni azt, hogy kicsoda Krisztus, és pünkösd után nekik kell vinni az örömhírt a pogányoknak. És íme a pogányok felé nyitnak. Levonják a következtetés Jézus keresztáldozatából, halálából és föltámadásából, hogy már a pogányok is üdvözülhetnek, ha hisznek Jézus Krisztusban, és megbánják a bűneiket. Igen, testvéreim, tehát itt valami egészen biztos eligazítást kapunk. Tehát a Szentlélek hol működött? Miért tévedhetetlen az egyetemen zsinat? A Szentlélek ott működik, ahol mélységes gondolkodás folyik, mely lehatol Jézus szavainak a gyökereig, és annak a tudatába, hogy kicsoda Jézus. Gyönyörű volt a II. Vatikáni zsinat kezdete, 3000 püspök vonult, a keletiek koronával, nyugatiak infulával, 3 kilométer. Mint Győri Bencés diák láttam a megnyitást, és ahogy hangzott, Veni Creator Spiritus, teremtő lélek jöjj közénk. És azok a misék, második vatikáni zsinat miséje az a régi mise volt. És az a sok imádság, azok a felszólalások, amikor mi az egyház, és akkor mondták azt a püspökök, amit megtanultak, de azok olyan sápat meghatározása voltak. És Visinszky bíboros feláll, és azt mondja, hát a megkereszteltek testvéri gyülekezetet, és erre hatalmas tapsot kapott. Teljesen abban voltak, hogy a názáreti az Isten fia. Tehát amit mondott, arról még csak tárgyalni sem lehet, de a jelen világ problémáit meg lehet világítani. A múlt század közepén fölvetett súlyos kérdésekre megadják a választ, és biztosabb, hogy ez a Szentlélektől van. Mert mit hallottunk majd az evangéliumban? Majd elküldi az Atya a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre, és elvezet a teljes igazságra. Ez a minden, erre is oda kell figyelni. Jézus még egyszer mondja az utolsó vacsorában ezt a mindent. Amikor azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát, hogy szent háromság az Isten. Nem egy valaki. Akkor mondja, hogy most mindent tudtulattam nektek. A kettő minden összefügg. Ha názáreti Jézus valóban megtestesült Istennek tartom, teremtő, örökkévaló Istennek az Atyával és a Szentlélekkel, és ennek a fényében gondolkodok a mai gender ideológiáról, a mai szabadságfogalomról, akkor biztosan tudom, hogy mit mond a lélek az egyháznak. Akkor mondhatom, hogy az egyház és mi, a Szentlélek és mi elhatároztuk. És így álltak ellen a szubjektivizmusnak, hiszen az apostolok zsidók voltak, a saját érzésük ellen kellett dönteni. Nem az számít, hogy én mit érzek, miben nevelkedtem. Kicsoda a názáreti, a világ megváltója, a pogányok megváltója is, aki már új és örök szövetséget adott. Tehát elég belépni az új szövetségbe és az örök szövetségbe, akkor már benn vagyok az új szövetségbe is, mert az beteljesítette. Aztán ellenálltak a demokratikus szavazásnak. Mert itt két ellentétes dologról volt szó, nem pedig két ugyanolyan értékes dologról, hogy válasszunk valamelyik között. A demokratikus szavazásnak megvan a maga értelme, ott, ahol. De a között nincs demokratikus szavazás, hogy ne törj házasságot, ne lopj, ne hazudj, vagy hogy Krisztus Istene, vagy hogy beteljesítette-e a Tórát, ezek nem szavazhatók meg. Testvérek, jól vésétek ezeket a szívetekbe. Nehéz idők jönnek. És nem csak a püspököknek, papoknak, nektek is kötelességetek az igaz hitet védeni. A IV. Században az ariánus eretnekség elterjedt, amely nem tartotta Jézus Istennek. Püspökök tömege hódolt be. És a hívek ellenálltak. És az egyház megújult. És az arianizmust elsöpörték. Szent Jeromos, amikor hallotta, hogy sorozatban és lavíroztak a püspökök, mert politikailag korrekt nyelvet akartak használni, tudnék az az elmélet, hogy Krisztus csak hasonló az Atyához, de nem Isten, az nagyon jó jött a császári palota politikai ideológiájának. Most ezt nem érek rá kifejteni. És lavíroztak, szemi-arianizmus, félig-ariánus szavakat nyomtak be, hogy hát hasonló lényegű. Nem, azonos lényegű. Azóta mondja az egyház, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Kedves testvérek, ne próbáljunk a politikailag korrekt beszédhez igazítani a hitünket, hanem a politikai és a közbeszédet kell igazítani Krisztushoz és az evangéliumhoz. Mert már nagyon korán elkezdődött. Van egy új szó. Érzékenyítés. Ez a beétetés. Ez legalább 50-100 évvel ezelőtt elkezdődött. Lassan kell beétetni az embereket, hogy az eutanázia elfogadható legyen. Filmeket gyártani, előadásokat, megsajnáltatni haldoklókat, stb. Megvan a maga módszere. Ezek a beétetések. Úgyhogy a végén a beétetők, amit akarnak belenyomni a polgároknak a tudatába, az már kötelező lesz. Most hallottam, hogy egy német professzor eljött előadásra Magyarországra, szinte titokba, mert igenis gyógyítható a homoszexualitás. És erről tartott előadást. Amikor hazament Németországba, Brüsszelből már figyelmeztetést kapott, hogy az állását is elveszheti. Így tartunk. És felelős vagy, ugyanúgy, mint a papok és a püspökök. Le kell mérni Isten igéjével, Krisztus istenségével, emberségével, a Szentmisének a csodájával, mindazt, ami ma probléma. És Isten és a Szentlélek elvezet minket a teljes igazságra. És az egyház meg fog tisztulni. Egy megdöbbent, olyan, mint egy biológiai szervezet, nem hiába mondja Szent Pál, Krisztus teste, a fő Krisztus, tehát ott nincs tévedés a mélyben, és ott nincs betegség, de közben ott vannak a krisztusi testben a mérgek. Méregtelenítés fog elkövetkezni. Sokan rámennek, sokan elhagyják az egyházat, de az egyház megdicsőül. Krisztus dicsősége fölragyog benne. És még egy. Felolvastunk egy részletet a Jelenések könyvéből is. Templomot nem láttam. Azért készülünk egy még nagyobb változásra. Egyszer a keresztség sem lesz már. Nem fognak bérmálni. Nem lesz többet feloldozás. Nem lesz átváltoztatás. Vége lesz a miséknek. Házasságot nem kötnek, és papot többet nem szentelnek. És nem lesz betegek kenete, amikor elérkezik az újjáteremtés pillanata. Nem lesz templom, mert oda Isten lesz minden a mindenben. De addig ragaszkodjunk az írásokhoz, ragaszkodjunk a hitvallás szövegéhez, a szentségekhez, amelyiket keresztül már beszüremkedik az a világ, amelyben már nincs romlás, nincs tévely, nincs hazugság, de szenvedés és halál sincs, mert ahogyan a Patmoszi látnok mondja Isten, letöröl a szemünkről minden könnyet. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint Szent Misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a Szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a Szent Misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226, kötőjel 1, kötőjel 19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nemzet természetes egysége. Istenünk, amikor hozzád kiáltunk, a magunk figyelmét is fel akarjuk rázni. Nemzetünk minden tagját hívjuk, hogy álljunk egységesen az Úr elé, és álljunk egységesen az élet problémái, kihívásai elé. Nem lehet közöttünk hasadás. Sokfélék vagyunk, mégis egységesnek kell lennünk. Szépen fogalmazza ezt meg Babits Mihály 1941-ben. Magyarság csak egyetlen egy van az egész világon. El se lehetne képzelni, hogy több legyen belőle, olyan lenne ez, mintha teszem azt, több példány volna egy emberből. A nemzet épp annyira egyéniség, mint az egyes ember. Lehetséges-e, hogy ez a nemzeti egyéniség lelkében széthasadozzon, ahogy előfordul kóros esetekben egyes embernél is a lelki széthasadás? Igen, nyilvánvalóan lehetséges ez a nemzeteknél is, sőt, mivel tökéletes egészség nincsen a világon, minden nemzet lelki életében állandóan vannak kisebb, nagyobb hasadások. A társadalmi osztályok nem értik meg egymást. A tömegek vágya független a közérdektől. A népi ösztön és a nemzeti tudat elidegenednek. És ez únos, untalan újra kezdődik. Az ősöktől öröklött kultúra, amely a nemzeti közösség magasabb lelki élete, távolról sem fogja át a nemzet egészét. Nem fogja át egységgé, ahogy kellene. Mindezek hasadás tünetek, és mindezek többé-kevésbé megvannak nálunk is. De hogy vidékek szerint hasadozzon szét a magyarság, hogy kisebb egységek váljanak ki belőle, amelyek pusztán a maguk külön hagyományaiból akarnának továbbfejlődni, ilyesmire nem tud példát a történelem az őskor óta, amikor népünk egy részét Ázsiában hagytuk. Magyarságunkat úgy hordozzuk lelkünkben, mint a mesebeli testvérek hordozták újukon a gyűrűt, amelyben titkos erejük rejlett, s amelyről akárhol is megismerték egymást. A mi magyar gyűrünk égkövének lapja és éle más-más színben csillog, de mégis csak egyetlen, szétdarabolhatatlan kincs ez, s valamennyien az egész magyarságot hordozzuk magunkban, mert nem is lehetne, hogy az égkőnek csak egy lapját vagy az élét hordozzuk. Én magamban hordozom Erdélyt, és az erdélyi író Budapestet, de mindannyian magunkban hordozzuk Petőfi alföldjét és Mikszáth hegyi rétjeit is. Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és oszthatatlan, és lényegéhez tartozik az egység. De ennek a magyar lelkiségnek a lényegéhez és egyéniségéhez tartozik a sokszínűség is. Megkülönböztető sajátossága ez a sokszínűség az egységben a magyar nemzetnek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: és a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium ígéje.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Krisztusban, drága jó testvéreim! Jézus az utolsó vacsorán egy nagy búcsú beszédet tartott apostolainak. Meg akarja nyugtatni apostolait. Nyugtalanságuk azért is érthető, mert megmondotta nekik, hogy tovább nem lehetnek vele, hogy nem sokára mindnyájan megbotránkoznak benne, hogy Péter háromszor is meg fogja tagadni. Azzal bíztatja őket, hogy a lehangoló közeli jövő helyett tekintsenek a távolabbi jövőbe, visszajön majd, miután helyet készített számukra, és magához veszi őket. A tanítványok 3 évet töltöttek Jézussal, látták csodáit, hallották tanítását, és mégis félnek. Miért? Mert Jézus arról beszél, hogy elmegy, elárulják őt, és szenvedni fog. Ez a jézusi beszéd nagyon megrázta őket. Testvéreim, ez nem csak az apostolok története, a mi életünkben is ott van a bizonytalanság, ott van a betegség, ott van a halálfélelem, ott van a jövőtől való szorongás, vajon mit fog hozni a holnap után, vajon milyen lesz a jövő? Röviden kifejezve, a mai ember szíve is nyugtalan. És Jézus válasza erre az élethelyzetre nem más, mint a hit. Jézus nem azt mondja, hogy ne féljetek, mert minden könnyű lesz, hanem azt mondja, hogy higgyetek. A hit kapaszkodót, irányt és értelmet ad az ember életének. Így, drága jó testvéreim, magunkra kell alkalmazni ezt a jézusi intelmet, és beleélni kell magunkat, hogy nekünk is van egy helyünk a mennyországba elkészítve, és úgy kell éljünk, hogy amikor visszajön, értünk, azt a helyet elfoglalhassuk. Jézus az atyához, az Istenhez megy, az oda vezető útat apostolai is ismerhetik, hiszen eleget tanította őket. Ismerik élete példáját, tudhatják csodáiból, hogy benne isteni erő van jelen, hiszen másként e csodákat nem tehette volna. Jézus az út és cél. Általa lehet találkozni az atyával is benne. Ha Fülöp olyasmit kívánna, amiben Mózesnek volt része a pusztában, Fülöpnek meg kell értenie, hogy a Jézussal való mindennapi érintkezésben sokkal közelebb kerül Istenhez. Hiszen szavai és tettei az atya szavai és az atya tettei. Drága jó testvérek, a mai vasárnapon ezen evangélium alapján az ima szándékunk mi más lehetne, mint hogy a helyes úton megmaradjunk, igazságban éljünk, hogy örök életünk legyen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Rádió. Kötelékeink, a kábítószer használat, családi összefüggései, Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádió Kötelékeink című műsorunkban. Ma ismét egy nehezebb, érzelmileg megterhelőbb témával jövünk önökhöz, és bízunk benne, hogy együtt tudunk ezen gondolkodni. Meghívott vendégünk Márta Bettina, a Aszódváros Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetője. Köszöntünk téged, Betti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm.
0: Betti emellett szociológus, szociális munkás és családterapeuta végzettséggel rendelkezik, úgyhogy úgy gondolom, hogy szakmailag minden felkészültséget elhozott nekünk. Az időskor és a demencia lesz az a témakör, amit most választottunk, és reméljük, hogy a hallgatóság kedvére is teszünk ezzel. Egy igével készültem kedves hallgatóinknak, hogy igazából nagyon sokszor érezzük azt, és érzik azt idős testvéreink, barátaink, szüleink, hogy egy nagyon fájdalmas, elfeledett helyzetben találják magukat, és van ez a különleges fájdalom, amikor valaki lassan elveszíti a saját történetét. És ma erről beszélünk, hogy mi az a felejtés, mi az a veszteség, és hogy tudjuk hordozni, hogy tudunk segíteni, részt vállalni mindebben. Mi, akik ma még kívülállók vagyunk, de egykor saját magunk is megéljük ezeket az élményeket, amiről fogunk részletesebben beszélni. És amivel készültem, a Zsoltárok 139.1.2 része, ami így szól: Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Tudod, ha leülök, te tudod, ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Tehát ennek az üzenetnek a fényében kezdjük a mai beszélgetést, hogy van valaki, az örökkévaló Úr, aki akkor is emlékezik ránk, ha mi saját magunkra már nem. És most átadom a szót Bettinek, aki,
1: köszönöm szépen,
0: akitől első körben azt kérdezném meg, hogy hogyan jelentkezik egy család életében a demencia.
1: Először is szeretném köszönteni a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást, különösen az idős hallgatóinkat, akik most kíváncsian ülnek a rádió mellett, illetve azokat a hallgatóinkat, akik az idős hallgatóink útját kísérik az úgynevezett szemvizsgát.

0: gyakorlás, kellenek terek, hogy ne csak rohanjunk át az életen, hanem akár kimenjünk egyet sétálni a természetbe, a Dunapartra, kicsit, ahogy így ugye a víznek is van egy olyan minősége, ami kicsit tud segíteni az érzelmeket előhozni. Tehát, hogy én erre gondolnék a másik meg, hogy lehet olyan közösségeket keresni, ahol hasonló az érdeklődés, és vannak ilyen önismereti munkák is, amiben ezeket fel lehet azért fejteni, és rá lehet ismerni ezekre a mintákra.
1: A te életedben mikor jött el ez a pillanat, vagy idő, amikor ezzel kezdtél el foglalkozni, vagy eleve így éled az életedet? Ez felismerés volt a részedről?
0: Nem eleve így élem az életemet, hanem igazából nekem egy belső szenvedésből jött ez az egész, tehát hogy nem éreztem jól magam az életemben, a bőrömben, egy csomó mindennel kapcsolatban így szenvedtem, és ez indított el az úton, és egyébként aztán a zenei úton is ez az önkeresés indított el.
1: Köszönöm a röményi, hogy a zenei útról beszéljünk majd, amikor már Edith feltette a következő kérdést, ha oda jutunk majd.
0: Jó.
2: A következő dal az Áldottak vagyunk címet viseli. Az áldottságról szól, és nem arról az útról, amelyen együtt, vagyis, hogy, hanem arról, nem csak arról az útról, hanem együtt haladunk. Találkozhatunk egymással, kapcsolódhatunk, és emlékeztethetjük egymást arra, ami talán a hétköznapokban néha elhalványul. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk, hogy itt lehetünk és megélhetjük mindezt.

0: Meghallgatva a dalt, sok minden jutott eszembe. Többek között az, hogy sokan megtapasztaljuk a női létben és az anyaságban az önfeladásnak az érzését. És egy nagy kérdés, hogy hogyan tud visszatérni egy nő ahhoz az élményhez, hogy áldott vagyok.
1: Hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél, és az első lépés talán az, hogy kimondjuk, hogy az önfeladás érzése valós, és hogy ezt nagyon sok nő és nőtársunk megtapasztalja. Mert attól, hogy az anyasság, az a mi választásunk, attól még lehet benne nehézség és kimerülés. Tehát ez teljesen rendben van.
0: Itt azért végig kell gondolnunk azt, hogy talán egy szóval lehet mondani ezt az önfeladás érzését, hogy mártírként éljük az életünket tovább. Ebbe is bele lehet csúszni.
1: Bele lehet, igen. Tehát szerintem ez a mártír dolog, ez kifejezetten jön egyébként így a szüleink generációjából. Én úgy érzem, hogy ez kifejezetten egy ilyen minta, ami jön onnan. Tehát, hogy ez úgymond transzgenerációsan is megvan támogatva, hogy tovább vigyük, és ezt felismerni azért nem egyszerű. De amikor a nő a konyhában és a mindennapjaikban úgy végzi el ezeket a dolgokat, hogy na már megint én, és csak így gyakorlatilag olyan nehezére esik, tehát olyan sok rossz érzés van, ha ezt veszi észre az ember, akkor ott valami van, tehát akkor érdemes megnézni, hogy miért van rossz érzés, és akkor ebben így lehet mélyebbre menni, és akkor rá lehet jönni, hogy hú, igen, én itt most mártírnak érzem magam, és vajon miért érzem magam mártírnak, és akkor ugye lehet menni a minták irányába, vagy a családi örökség irányába, illetve lehet menni egy olyan irányba, hogy mit tudok én tenni azért, hogy ne így érezzem magam, és az pedig az, hogy megpróbálok újra kapcsolatba kerülni önmagammal, és leginkább a nagyon alapvető igényeimmel. Hogy meghallani azt a belső hangot, ami folyamatosan egyébként jelzi számunkra, hogy mire van szükségünk. Ez nem biztos, hogy megadatik az adott pillanatban, de az már, hogy ezt így tudatosítjuk, az már segítség lehet. És ezek például olyan alapvető szükségletek, hogy lezuhanyozni, vagy pihenni egy picit, segítséget kérni, közösséghez, más anyákhoz kapcsolódni. Nekem például kifejezetten a hanggal való munka mindig is nagyon sokat segített, és át tudott lendíteni nehéz érzéseken. Aztán szerintem nagyon fontos, hogy megengedjük ezt, hogy töltekezzünk. Mert hogyha a belső tengelyhez vissza tudunk kapcsolódni pici hétköznapi rituálékkal, akár hogy minden reggel megiszom egy teát, de az egy ilyen szent tea, tehát hogy akkor az ott van, hogy ott van a figyelmem, amennyire csak lehet. Vagy tényleg más nőtársakkal meg tudom esetleg osztani az érzéseimet, vagy kiéreztem a hangomat a zuhany alatt, vagy közösen énekelünk egy női körben, akkor már van lehetőség, nagyobb a lehetősége annak, hogy megszülessen ez az érzés, hogy áldott vagyok, hogy teremtő lény vagyok, és hogy rendben vagyok, és ez így jó.
0: A közösségnek az ereje elég nagy, és nagyon sok jó dolgot tud az ember tanulni, átvenni a nőtársaktól.
1: Ez így van. Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem nagyon-nagyon fontos a közösség.
0: Andrea, hogyha valaki bekerül egy ilyen közösségbe, mondjuk érted, női körnek nevezted azt, ahol összejöttök. Na, érdekes ez az egész kifejezés is, hogy női kör, de nem is ezen van a lényeg, hanem az, hogyha valaki oda bekerül, bármilyen oknál fogva, azért, mert lelki problémája van, vagy nincsen, de mégis valami önismeretre akar szert tenni, és valahogy tanulni akarja ezeket a dolgokat. Hogyan fogadják ezt a fajta módszert, idézőjelbe teszem, amiket te most itt elmondtál már körülbelül fél órán keresztül, több oldalról megvilágítva a női szerepeket.
1: Köszönöm.
0: Ezt megértik, tudják, hogy miről beszélsz, tehát, hogy, mert ez egy folyamat.
1: Igazából én ezekről a dolgokról nem beszélek őszintén a női körben, mert hogy a dalok helyettem beszélnek, tehát hogy ahogy az előző dalban is hallani lehetett, hogy maga a szöveg úgy mindent elmond, és ezen kívül nincs is mit mondani, mert ezeket a dalokat tényleg vannak például ilyen nagyon pozitív, önmegerősítő dalok, és hogy ezt szoktam is viccesen mondani, hogy ezt most addig énekeljük, amíg el nem hiszed, hogy ez tényleg így van. Hogy mondjuk te jó vagy, vagy szép vagy, vagy bármi, tehát hogy mindegyik dalnak van egy ilyen mondani valója, és én ezt kifejezetten így válogatom össze. Tehát én nem tartom magam így tanítónak, vagy ilyesmi, hanem...
0: Nem, csak azért mégiscsak szóba kerülnek dolgok, hogyha valaki, a nyilván a dalon keresztül mutatod, illetve közlöd azokat a dolgokat, amik tényleg nagyon fontosak a női szerephez. De azért szóba kerülnek dolgok, ha valakinek lelki problémája van, vagy nem találja magát, és nem találja a megoldást. Erre gondoltam, és hát nyilván nem előadásokra gondoltam, hogy most előadást tartasz valakinek, mert ez egy műsor, amit mi most kibeszélünk, a te közreműködéseddel ez azért más kategória. De mondjuk én nem tudom, hogyha én bekerülnék egy ilyen körbe, akkor nem biztos, hogy meg tudnék nyílni. Neked mi a, mert ez lelki a beállítottság kérdése, mi a véleményed arról, hogyha valaki nem tud megnyílni egy ilyen körbe, inkább csak négy szem közt, vagy bármilyen más szituációban, mit gondolsz erről?
1: Az a tapasztalatom, hogy az esetek körülbelül 95%-ában az energia elviszi az embereket. Úgy értem, hogy az a, tehát hogy olyan felszabadulás történik, de ez nem egyből történik meg, hanem először van egy pici elcsendesedés, egy kis légzés, figyelés, meditáció, és onnan kezdünk el ilyen nagyon-nagyon lassan az éneklésbe belemenni, először csak felfedezni a hangunkat, és már maga ez a felfedező út az, ami egész egyszerűen így valahogy így felszabadítja az embereket, és én ezt látom most már lassan 4 éve minden hónapban, hogy ez így az éneklés megcsinálja ezt az egészet. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon erős dolog, és ráadásul mindenkinek a saját hangja a leggyógyítóbb a világon. Persze. Egyébként nagyon sokan jönnek úgy oda, hogy jaj, nekem nem jó a hangom,
0: nem tudom
1: énekelni, és aztán lehet, hogy az első alkalommal, hanem a második, vagy a harmadik, de egyre inkább oldódik fel, és hogy a többiek is körülötte felszabadulnak, így ő is fel tud szabadulni, és ez úgymond ilyen ragályos lesz. A másik meg, hogy mindig van egy téma, és a téma egyébként az évkörhöz kapcsolódik. Tehát hogy a természet változik. Uh-huh. Csak ki kell nézni az ablakon, vagy kimenni, hogy éppen a természet amilyen állapotban van, igazából azt olvasom le, és mindig azt hozom be témának.
0: A zene juttatott el, az nagyon szép hangod, a lelki beállítottságod és az zenéhez való viszonyod juttatott erre a
2: erre a vonalra téged, hogy ilyen mélyen gondolkodsz ezekről, és ki is tudod fejezni érthetően, vagy fordítva. Hát az minden hozzá. Én nagyon, nagyon sok zenét hallgatok, és nagyon szeretek zenét hallgatni, és teljesen átlendít engem nagyon sok mindenen. Erről beszéltél te is már, hogy nagyon sok mindenre megoldás a zene. Nem csak a hallgatása, hanem egyszerűen átmossa az ember lelkét, és egészen más lelkiállapotba tud kerülni. Na de ha valaki azt mondod, hogy mindenki megpróbál egy kicsit énekelni, hát igen, erre vannak tapasztalatok, meg hallja az ember, hogy főleg, hogyha megkér, hogy na most akkor próbáld ezt elénekelni, hát az tudjuk, hogy mi az annak az eredménye, hogyha a közönség előtt kell, vagy mások előtt kell. De mégis, hogyha te elkezded, és ők csatlakoznak, azt gondolom, hogy az működik. A szöveg is, és a zene is. Ugye, hogy azt elmondtad. Tehát ott nem bemutatót kell énekelni, hogy most akkor nekem milyen a hangom, hanem egyszerűen átélni. Nem lehet a zenét megmagyarázni, mert ez egy olyan csoda, hogy az ember csak keresgéli a szavakat, hogy fejezze ki. És hogy a kérdés lényege az, hogy te hogy jutottál erre, vagy hogy kerültél erre a vonalra, hogy a zenén keresztül mondod el, és úgy próbálsz segíteni, gyógyítani, támogatni.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először igazából ez pont fordítva történt, hogy elindult igazából olyan 18-20 éves korom körül egy mély önismereti utam, és hogy ez így egyre mélyült, de hogy egy ponton azt éreztem, hogy nagyon nagy a szakadék, mert belül egy nagy mélységet élek meg mindenféle megtapasztalásaim vannak, De közben ezt nem tudom kifejezni, és nagyon nagy a szakadék a kint és a bent között, és teljesen véletlenül kerültem így zene közelébe, tehát, hogy én nem vagyok zenész, vagy nem voltam így korábban zenész, nem tanultam gyerekkoromban zenét, és nem is volt ezzel kapcsolatom, hanem úgymond véletlenül egy ilyen dalolós közösségbe sodródtam, de jó messze innen, Ausztráliában. És aztán annyira megérintett, hogy elkezdtem gyakorolni, meg van egy hangszer, amit úgy hívnak, hogy handpan, ez akkor még alig volt ismert, és elkezdtem ezen gyakorolni, és valahogy így jött egymás után, hogy akkor ez így annyira beszippantott, és végre meg volt egy olyan élményem, hogy az a mélység, amit bent megélek, azt végre ki tudom valamivel fejezni, mert eddig úgy szavakkal nem annyira sikerült, de a zenével meg sikerül. És igazából ez az, ami folytatódik továbbra is, csak ugye nyilván aztán elkezdtem zenét tanulni, elkezdtem gitározni, meg énekelni tanulni, és akkor igazából éppen most itt tartok, amit hallotok.
2: Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Edittel, mert biztos van még kérdése.
0: Van még egy dalunk, van egy albumod, Andi, ami az Új Élet nevet viseli, és ez a dal, vagy ez az album, ez az anyává válás belső útját kíséri végig. Minden egyes dal szól valamiről, és ezt most meghallgatva majd utána jön a kérdésem.

0: Ja, azt tudjuk, hogy az anyává válás az egy mély átalakulással is jár. Hogy látod, Andi, hogy a változás az hogy érinti ilyenkor a nőt? Tehát miben változik legnagyobbat, ha lehet ezt így mérni?
1: Hát igazából már a szülés utáni percekben rádöbbentem, hogy egy olyan mély gyógyuláson megyek keresztül, amit sok év terápia sem tudott feltétlenül megadni, mert hogy az anyává válással újra találkozunk a gyermekkori, akár sebzett részeinkkel. És hát ez nehéz is, mert hát nem tudunk elszaladni tőle, ott van teljesen csupaszon. Viszont pont ebben rejlik egy hatalmas lehetőség, hogy valódi kapcsolatba kerülhessünk ezekkel a részeinkkel. Mert hogy miközben a gyerekünknek megpróbáljuk megadni azt, amire valójában magunknak lett volna szükségünk, hát így ebben mi is gyógyulunk. Tehát mondhatnám, hogy az anyaságot én egyrészt a családi minták gyógyító terének tartom, és azok a dalok is, amiket a kisfiamnak írtam, sokszor valójában a belső gyermekemből születtek, abból a részből, amit én szerettem volna megkapni mondjuk gyermekkoromban. Másrészt pedig az identitás átalakul a nőknél, tehát hogy ugye az anyává válással teljesen átalakul az identitás. Aki korábban voltál, ahhoz már nem tudsz teljesen visszatérni. Nyilván ez a szerep egy olyan önátadást kér, amire nem lehet előre felkészülni. És ami nem stabil bennünk, az ilyenkor leomlik. Ami viszont valójában a mi útunk és ami hozzánk tartozik, az megerősödik. Ezért én úgy látom az anyaságot, mint egyfajta szűrőt. Lecsupaszít és közelebb visz ahhoz, ami tényleg valódi és lényegi bennünk.
0: Igen, ez biztos, hogy így van, és én azt gondolom, hogy minden egyes szüléskor, tehát nem csak az első gyerek megszületésekor, hanem minden egyes szüléskor van egy ilyen átalakulás, lecsupaszítás, és minden egyes, mondom ezt én 4 gyermekes anyaként, hogy ez mind közelebb visz ahhoz, ami a lényeg bennünk.
1: Igen, és egyébként bocsánat, hogy a szabadba vágok, de nem csak gyermekszülésnél van ez így, hanem amikor teremtő lényként valamit megalkotunk a világra. Ez akár lehet művészeti alkotás, vagy bármi más így a munkánkon. Hogyha egy ilyen tényleg egy ilyen jó nagy alkotásról van szó, akkor az is ugyanígy.
0: Igen, mert az is belőled jön.
1: Így van.
0: Igen, igen, igen. Most már zene nélkül, de egy záró kérdésem lenne, hogyha egy mondatot kellene mondanod azoknak a nőknek, akik a helyüket keresik a szerepeikben, mit adnál? Mi lenne az az egy mondat? Vagy kettő?
1: Talán azt mondanám a nőtársaimnak, akik hallgatnak, hogy adj magadnak időt, kérj segítséget, keresd a nőtársaid közelségét, ne csak a párkapcsolatra és a családra támaszkodj, építs bizalmi kapcsolatokat, mert ezek hosszú távon megtartanak. És hát énekelj, mert a hangod képes átvezetni a nehéz időszakokon, és a saját hangod az egyik legerősebb gyógyító erő benned.
0: Nehéz ezek után megszólalni, de ez nagyon jó végszó.
2: Megszólalni nehéz, de énekelni kellene Andreának. Ha röviden is, mert hány percünk van már?
3: 5 percünk van még.
2: Jó, hát akkor abba belefér egy kis éneklés szerintem.
1: Jó, rendben. Igazából van egy dal, ami nem az én dalom, hanem a Sólyomfi Zoltánnak a dala, de hogy így viszont ez a gyógynövényes témához, amiről eredetileg a műsor szól, kapcsolódik, úgyhogy gondoltam, akkor behozom azt.
2: Én akkor lekonferálom a műsort, és utána veled zárjuk. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Isten Patikája májusi rendhagyó adását hallották. A műsorvezető Szigler Lóizi, műsor szerkesztője Rabi Edit és vendége Szabadi Andrea volt. A női szerepkörről beszélgettünk. Ferenci Márk technikai munkatársának köszönöm a szolgálatát, és önöknek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Egy szép dallal zárjuk az adást, Szabadi Andrea előadásában.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A Tevékeny Szeretet című műsor 2 hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Horvát hívek tartottak győri zarándoklatot. Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedis Zsuzsa szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertya felajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint szent misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a szent misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szent beszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén 54. alkalommal is kegyelemteli lélekkel érkeztek a horvát hívek éves győri zarándoklatukra a könnyező szűzanyag kegyképhez, tudósít a Győri Egyház megye. A horvát közösség 1972 óta őrzi hűséggel e szép hagyományt. A zarándokok a horvát falvak közösségeiből indultak útnak, hogy együtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya oltalmát a győri székesegyházban. A zarándokok a könnyező Szűz Mária kegykép előtt térdre borulva mondták el fohászaikat, kéréseiket és hálaadásaikat. Az ünnepi szentmisét Stefán Vukics OMV atya mutatta be, aki homiliájában az édesanya hivatásának szentségéről elmélkedett. Rámutatott, hogy az édesanya szeretetével Isten gondviselő jóságát tükrözi vissza. A mise végén az atya dr. Smatovics János kanonokot is köszöntötte, aki ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt jubileumát. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
5: Híreinket hallották. 22 óra. Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
7: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutatóintézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypótló, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutatóintézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, J. Újvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, árpádházi Jolánta királynéről, árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogyha Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg, ez a fő kérdés szerintem? Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörög értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni. Tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt. Tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogajla nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anzsu Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben, tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
0: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
1: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
0: Pedig nem is az ő döntésük volt.
1: Így van.
0: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki sokan a fiatalok közül.
1: Hát,
0: pedig az a saját döntésük.
1: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
0: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
1: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, ugye tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
0: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
1: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben, felnőtt létére Nyilván a nyelv ismerete sem biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesren templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épület együttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Ioannis Komnénosz, tehát a férj egyetértésével

0: járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
1: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
0: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, második András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és ami feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
1: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
0: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója, Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével. De vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, Tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a

0: gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
1: mit jelent ez, hogy királytükör?
0: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
1: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
0: Igen, igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az Intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
1: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
0: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
1: Ez vagy egy hát tanulmány legel... akkor.
0: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
1: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
0: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább, de...
1: Tud ilyet említeni?
0: Ő, igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
1: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
0: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem. akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő Árpádházi szereplők is vannak, akár Árpádházi Konstancia, vagy Árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
1: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
0: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a Nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a Nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarság Kutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók. Az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
1: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
0: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: Mária Rádió. A Mária Rádió havilelki gyakorlatán az Alma dialógusán az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita volt a meghívott előadó. A következő percekben a Balaton-Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott szentmise homiliáját hallhatják.
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Krisztusban szeretett testvéreim! A Római Katolikus Egyházban éppen úgy, ahogy nálunk a bizánci ritusú egyházban, húsvét után újra kezdjük olvasni a történeteket. Az apostolok cselekedeteit halljuk, hogy föltámadás után hogyan viselkedtek. Először nagyon félénkek voltak, bezárkóztak, és ez a félénkség elég sokáig megmaradt, hiszen már megjelent közöttük Jézus, már az Emmauszi tanítványoknak megmutatta magát, az asszonyoknak kijelentette magát, megjelent Péternek, győzködték már Tamást is, hogy valóban föltámadt az Úr, de nem tudták meggyőzni, 8 nap múlva újra eljött Jézus hozzá, hogy még mindig bezárkóztak, és aztán lassan-lassan kezdték nem csak elhinni, hogy valóban föltámadt az Úr, hanem érezték annak a készhetését, hogy erről nekik beszélniük kell. És amikor 40 nappal később, 40 nap elmúltával fölment a mennybe, akkor már nagy örömmel tértek vissza a templomba, imádkozva várták a Szent Lelket, és a nagy fordulat akkor következett be, amikor a Szent Lélek megerősítette őket, és egészen megváltoztak. Péter a háztetőről hirdette, hogy az az Messiás, akit ti keresztre feszítettetek, az Úr a Messiássá is Úrrá tette. És mai napon Péternek a szavait hallhatjuk több oldalról is, hiszen nem csak ezt a pünkösdi beszédet idézi fel az olvasmány, amit hallhattunk az imént, hanem Szent Péter leveléből is idéz, amelyben ő maga, mint egy egzegézis tart, és visszatér arra azokra az ószövetségi utalásokra, amelyek mind a Messiásról szóltak. A pünkösdi beszédben még csak arról beszél, hogy föltámadt, hogy az Úr nem maradhatott a sírban, az élet szerzőjét nem tarthatta fogságban a halál. Föltámadt az Úr, és ezek a szavak is már szíven ütötték őket, megérintették őket ezek a szavak. És fordultak Péterhez, hogy mit tegyünk, keresztelkedjetek, meg tartsatok bűnbánatot. Aznap, mint egy 3000 ember megtért, micsoda nagy hatású beszéd ez, hogy 3000 ember egyszerre megtér. Micsoda nagy prédikációs öröm volna, hogyha egyszer én úgy prédikálhatnék, hogy 3000 ember megtér, de mondjuk, ha csak 300 térne, meg az sem annyira rossz, vagy akár mondjuk egy vasárnap 30 ember megtér, vagy akár csak 3, már az is nagy szó lenne. De hát azért ilyen nagy hatású prédikációk a pünkösd után szólalnak meg, és ez indította el az egyházat. De aztán a Péter levélben visszaköszön talán az az egzegézis, amelyet Jézus az Emmauszi tanítványoknak mondott. Emlékszünk erre a történetre is, hallhattuk bizonyára húsvét után többször is, hogy Jézus utánuk megy az Emmauszi tanítványoknak, akik nagy elkeseredésükbe hazamennek, azt mondják, itt kell hagyni, nincs is értelme már Jeruzsálemben maradni. És azt mondja nektek, óti balgatagok és késedelmes szívűek, hogy nem tudjátok megérteni, hogy mindez meg volt írva, és akkor elkezdte Mózesnől kezdve a prófétákon keresztül magyarázni, hogy mi minden róla szólt, akit idegennek tartottak ott a két Emmauszi tanítvány, az magyarázza nekik, hogy az írások őróla szóltak. És Szent Péter ezt idézi föl Izaiás könyvéből a szenvedő szolgára vonatkozó proféciát, ő magára vette a mi fájdalmunkat, ami bűneinket, fölvitte a keresztre. És ezekkel a ószövetségi utalásokkal magyaráz Péter levélben arról, hogy mindennek így kellett történnie, hogy mindez az Istennek a tervében benne volt, nem az, hogy keresztre feszítették, hanem hogy ő föltámad, hogy rajta nem lehet úrrá a halál és a bűn. És akik Jézushoz tartozunk, mi is ebbe a családba, ebbe az erőbe lépünk bele. Nem lehet úrrá rajtunk a halál és a bűn. Ez a föltámadásnak a nagy üzenete. Amiről ma, amit szeretném ma külön kiemelni, hogy Péternek ez a pünkösdi beszéde szíven ütötte őket. Ha meghatotta őket ezek a szavak, és azt kérdezik, mit kell tennünk. Jézus evangéliumában, Jézus az evangéliumban szintén ezekről a szavakról beszél. Amikor önmagát a jó pásztorként mutatja be, én vagyok a jó pásztor, ismerem enyémet, a juhok ismerik a jó pásztor hangját, és hallják a szavát, és utána mennek. Ezek a szavak azok, amelyek megérintik az embert, és lépésre késztetik. A pünkösdi beszédben Jézus Péternek a szavai megérintették az embereket, és azt mondták, mit kell tennünk? Jézus, mint jó pásztor, hívja a bárányokat. És ha meghallják a jó pásztor szavát, akkor megérinti őket ezek a szavak. És bűnbánatot tartanak, mint a pünkösdi beszédnek a hatására. Ezért kell nekünk is késznek lenni arra, hogy meghalljuk Jézus szavát. Jézus nem csak a pünkösdi beszédben közvetítette az isteni szót, megtérésre késztetve ezreket. Jézus szava ma is szól. Nem csak az akkori bárányokat gyűjtötte össze, mint jó pásztor. Jézus szava ma is szól, és az a nagy kérdés, hogy meghalljuk-e ezt a szót. Plébános atya utalt arra, hogy ma a hivatások vasárnapja van, és ilyenkor különösen is nagy jelentősége van a hívó szónak, hogy meghallják-e a hívó szót azok, akiket az Úristen szerzetesnek vagy papoknak hív. De ez a hívó szó nem csak egyeseket szólít meg a papi vagy szerzetesi hivatásra. Ma sokat panaszkodunk arról, vagy szomorkodunk azon, vagy kesergünk, hogy kevés a papi hivatás. Kevés fiatal hallja meg az Úristen szavát. Egyáltalán nem gondolhatjuk, hogy ma kevesebbeket hív az Úr, csak kevesebbet, mint régebben. Csak kevesebben hallják meg ezt a hívó szót. De mi lehet az oka ennek? Vagy mit kell tennünk azért, hogy ez ne így legyen, hogy kevesen hallják meg a hívó szót? Drága testvéreim, van egy nagyon nyilvánvaló feladat ebben. Hozzá kell szoktatni a fülünket az Isten szavához. Oda kell hallgatnunk. Gyakran kell meghallanunk az Isten szavát. Sokszor azért nem halljuk meg az Isten szavát, mert nincsen csönd. Nincs csönd a világban, nincs csönd az életünkben. Csak hasonlítsuk össze a mai világunkat mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtti világhoz. Amikor nem voltak gépek, nem voltak szerkezetek, amik ontották a zenét. A tévéből, a telefonból, a számítógépről, mindenhonnan. Akkor volt zene, hogyha valaki elkezdett énekelni, vagy elővett valami furuját, vagy valami, amin elkezdett zenélni. Zajok nem voltak, hanem az erdő csendjét, a természet hangját hallhattuk. Micsoda csönd volt ebben a világban. És mi emberek azzal, hogy egyre kényelmesebb életet akartunk magunknak tenni, hihetetlenül zajossá tettük ezt a világot. És ennek mindenképpen szerepe van abban, hogy nem halljuk meg az Isten szavát. Egyrészt tehát fontos, hogy tudjunk csöndet teremteni az életünkben. Legyenek csöndek az életünkben, amikor minden ki van kapcsolva. A telefon, a rádió, a tévé, a számítógép, és csak az Úrra figyelek. Hogyha nincsenek ilyen figyelmes idők az életemben, mitől remélhetem, hogy meghallom az Isten szavát? És hogyha nem olyan életet élünk, hogy vannak csöndek, Istenre figyelő idők, akkor mitől reméljük, hogy a gyermekeink majd hozzászoknak az Isten hívó szavához? A családokban születnek meg a hivatások. Azokban a családokban, ahol csöndek vannak, ahol imádságok vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság szervesüljön bele a hétköznapi életünkbe. Gyorsan tegyünk egy számvetés, hogy hány percet szánunk az Úristennek a napjainkból. Nem azt kellene megszámolni, hogy hány órát adunk neki? A számítógép képernyője az tudja mutatni, hogy mennyit van nyitva. Azt szokták mutatni, hogy több óránál nyitva van. A szívünk vajon több óránál nyitva van az Úristennek? Nagyon fontos, hogyha nem teremtjük meg az Istenre figyelő csöndeket, akkor reményünk sincs arra, hogy meghalljuk az Isten szavát, hogy a gyermekeink, az ifjaink majd meghallják ezt a hívó szót. Mindnyájunknak felelőssége van abban, hogy vannak-e, lesznek-e papi hivatások, szerzetes hivatások. A saját életünkben kell átalakítani, az életünket úgy átalakítani, hogy meghalljuk az Isten szavát. Jézus, amikor arról beszél, hogy a bárányok ismerik a hangját, egy nagyon kedves képpel egészíti ki. Azt mondja, a jó pásztor nevén szólítja őket. Az Isten a nevünkön szólít. Amikor föltámadása után Mária Magdolna elment a sírhoz, és nem találta csak az üres sírt és a lepedőket, egyszer csak találkozott Jézussal, de nem ismerte föl. Azt hitte, hogy a kertész. És elkezdte neki mondani, hogy ha te vitted el a holtestet, mutasd meg, hogy elvigyem magammal. És akkor Jézus azt mondja, Mária nevén szólítja. Rabbi, akkor fölismeri, hát ez nem a kertész, hanem az a mester, akit én szeretek, akit én kerestem. Az Úristen nevünkön szólít, ismeri a nevünket. Még egy kedves történetet hadd mondjak el, amikor annak idején szerzetesként egy faluban voltam Atanász testvérrel, akkor még a faluban voltak juhászok, és az egyik juhász jött hozzám panaszkodva, hogy ellopták 4 bárányát a júnyájból. Rendőrségen is följelentette, és hát elmondta, hogy mi is történt. Mondta a rendőrségnél, hogy hát ellopták a bárányt. Az a helyzet, hogy sejtette, hogy kilophatta el, mert ott a környéken nem sok júnyáj volt, és hát volt egy olyan ember, akiről lehetett sejteni, hogy félő, hogy hát ő vitte el a 4 bárányt. Hát mondja a rendőr, hogy elmehetünk oda, de hát honnan fogja, a nagy nyájból, honnan fogja tudni, hogy melyik az maga báránya. Azt csak bízza rám, biztos úr, mondja a juhász, és akkor elmentek, teljesen ártatlanul mutatta magát az a másik juhász, hogy hát ő nem vitte el, hát itt van ugyanaz, az ő báránya mindegyik. Erre a juhász azt mondja, Julis, Maris, Boris, Julis, nevén szólította, mindegyiknek meg volt a neve. Na, hallották a nevüket, már is jöttek ki a nyájból, és oda mentek az igazi pásztorhoz. Drága testvéreim, az Úr Jézus ismeri a mi nevünket. Tudja a gyengéinket, hogy mivel tud megszólítani, mivel tudja a lelkünket megérinteni. Valóban csak annyi kell, figyeljünk oda, és hívni fog, és megmutatja, hogy mit kell tennünk. Ezt várja tőlünk az Úristen. És akkor lesznek hivatások, szerzetes és papi hivatások. Lesz jövője az egyháznak. Lesz jövője keresztény Magyarországnak. Amen.
0: A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán, az almádialóguson, az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita volt a meghívott előadó. Az elmúlt percekben a Balaton Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott Szent Mise homiliáját hallották.
2: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Az iráni háború elsőre geopolitikai konfliktusnak tűnhet, de egy ennél mélyebb problémára is rávilágított. Arra, hogy mennyire függ a világ még mindig a fosszilis energiahordozóktól. Amikor a harcok miatt akadozni kezdett az olaj- és gázellátás, az árak azonnal megugrottak. Ez ismét világosra tette, az energia nem csak klímavédelmi kérdés, hanem gazdasági és biztonsági kockázat is. A fosszilis energiafüggőség kiszolgáltatottá teszi az országokat a nemzetközi konfliktusoknak. Egy regionális háború is képes globális energiaválságot előidézni. Ezért egyre többen hangsúlyozzák, a megújuló energia nem csak tisztább, hanem stabilabb és nagyobb szuverenitást biztosító megoldás is. Ez a felismerés állt a kolumbiai Santa Martában nemrég lezárult nemzetközi konferencia középpontjában, ahol több mint 50 ország tárgyalt arról, hogyan lehet ténylegesen kivezetni a fosszilis energiahordozókat. A találkozó egy fontos üzenete az volt, hogy az általános célkitűzés ideje lejárt, most konkrét lépésekre van szükség. A kormányoknak egy lehetséges nemzetközi fosszilis kivezetési szerződésről egyeztettek, amely akár jogilag is kötelezővé teheti az átállást. Emellett új pénzügyi megoldásokat is napirendre vettek, például egy igazságos átmenetet támogató globális alap létrehozását, illetve olyan konstrukciókat, amelyek segíthetik a fejlődő országokat az energiaátmenet finanszírozásában. A vita egyik kulcskérdése a finanszírozás volt tehát. Bár a nap és szénenergia sok esetben már versenyképes, az átálláshoz szükséges infrastruktúra kiépítése továbbra is jelentős beruházásokat igényel. Különösen azokban az országokban, ahol korlátozottak az erőforrások. Ezzel a részfők olyan intézkedéseket is sürgettek, mint a fosszilis támogatások fokozatos megszüntetése, a tiszta energiába irányú befektetések felgyorsítása és az energiarendszerek szélesebb körű villamosítása. Az iráni háború így egyértelmű üzenetet hagyott maga után, az energiafüggetlenség és a gazdasági stabilitás szorosan összefügg a zöld átállással. A kérdés tehát már nem az, hogy szükség van-e rá, hanem az, hogy a világ képes-e elég gyorsan és igazságosan végrehajtani ezt a zöld átalakulást.
2: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
4: Hírpercek.
5: Többek között Jókai életpályája is szerepelt a hétfői magyar érettségin. Szent Flórián fogadalmi szentmisét tartottak Szombathelyen. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Idén is a magyar nyelv és irodalom tantárgyal indultak az érettségi vizsgák, amin középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Áll az Eduline hírében. A feladatlap első részében a szövegértési feladatban Jókai életpályájával kapcsolatban voltak megoldandó feladatok. A feladatlap teszt részében pedig szóképekkel kapcsolatos feladat, versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőinek felismerése szerepelt. Ezen kívül Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak a vizsgázók, valamint egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kellett tölteniük. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című verselemzését, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozatát választhatták a diákok. Ez utóbbiban három magyar költő versét kellett elemezni. Az érettségizők a mai napon a matematika feladatsorral adnak számot tudásukról. Minden évben Szent Flórián ünnepén tartja Szombathely város az egyházi és városi vezetőkkel közös gyertyafelajánlását, a várost pusztító számos tűzvészre emlékezve. 1644. május 4-én a város tanácsa fogadalmat tett Szent Flórián tiszteletére, mely szerint Szent Misével és gyertyás körmenettel emlékezzen a város a Szent segítségére és Isten irgalmára. Idén a Szent Misét Járfás Ádám atya mutatta be, aki szentbeszédében az egységről beszélt. Mint fogalmazott, az egység azt jelenti, amikor képes vagyok a szeretetben rendezni a problémákat, nehézségeket. Kiemelte, két út áll azok előtt, akik átvészelték a katasztrófákat. Az egyik, hogy bűnbakot keresnek a tűz kialakulásáért, a másik út, hogy közösségben képesek az Úr Jézusba kapaszkodni. A lényeg az, hogy az elődök egységet formáltak, és a második utat választották. Ez egy példa nekünk is. Idén eddig online a NAV ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel eszia adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193-85-226, kötőjel 1, kötőjel 19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. XIV. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak itt pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. El meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére, majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön oda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó. Gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bornhof Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az Úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallósa rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. a mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
3: Sámuel második könyve. A 16. fejezet. És amikor Dávid kissé elhagyta a hegytetőt, megjelent előtte Ciba, Meribbaál szolgája, 2 megrakott szamárral, melyeknek terhe 200 kenyér, és 100 köteg mazsola, és 100 köteg nyári gyümölcs és borostömlő volt. És mondta a király Cibának, mit akarnak ezek jelenteni? És válaszolta Ciba, a 2 szamár a király háza népének való, hogy felüljenek rájuk. A kenyér és a nyári gyümölcsök eledel a legényeidnek. A bor pedig, hogy igyék, ha valaki eleped a pusztában. És szólt a király, hol van a te urad fia? És válaszolta Ciba a királynak, visszamaradt Jeruzsálemben, mondván, ma visszaadja nekem Izrael háza atyám országát. És szólt a király Cibához, íme, legyen a tiéd minden, ami Meribbaalé volt. És mondta Ciba, leborulok előtted, találjak kegyelmet előtted, uram királyom. Eljutott tehát Dávid király egészen Bahurimig, s íme, kijött onnan egy férfi Saul házának rokonságából, név szerint Simi, Gera fia,

Dal országára, és az Úr országodat a fiad Abszalom kezébe adta, s íme bajaid szorongatnak téged, mert véres kezű férfi vagy. Mondta pedig Abisáj, Ceruja fia a királynak, miért átkozza ez a döglött kutya az én uramat, királyomat, megyek és levágom a fejét. És szólt a király, mi közünk egymáshoz, Ceruja fia, ha átkoz, és ha az Úr parancsolta neki, hogy átkozza Dávidot, ki merészelné mondani, miért teszed ezt? És szólt a király Abisájhoz és minden szolgájához, íme a fiam, aki ágyékomból származik, keresi az életemet. Mennyivel inkább most ez a Benjaminita gyermek? Hagyjátok, hogy átkozódjon az Úr parancsa szerint. Hát, ha letekint az Úr gyötrelmemre, és jóval fizet nekem a mai átokért. Így tehát Dávid a társaival együtt ment az úton. Simi pedig a hegy oldalában követte, átkozódva, köveket dobálva és földet szórva. Így tehát a király és az egész vele lévő nép fáradtan odaért a vízhez, és megpihentek. Abszalom pedig és egész népe, Izrael férfiai bevonultak Jeruzsálembe. De Ahitófel is velük volt. Mikor pedig az Arkita Husai, Dávid barátja Abszalomhoz ment, szólt hozzá, éljen a király, éljen a király! Abszalom szólt hozzá, ez a hálád a barátod iránt? Miért nem mentél el a barátoddal együtt? És válaszolt Husai Abszalomnak, nem, mert akit az Úr és ez a nép és egész Izrael választott, annak leszek a barátja és azzal maradok. De még hogy ezt is mondjam, kinek fogok szolgálni? Nem de a király fiának. Miként atyádnak engedelmeskedtem, úgy fogok engedelmeskedni neked is. Mondta pedig Abszalom Ahitófelnek, jöjjetek tanácsba, mit tegyünk? És szólt Ahitófel Abszalomhoz, menj be atyád ágyasaihoz, akiket itt hagyott a ház őrzésére, hogy amikor majd hallja egész Izrael, hogy végképp utálatossá lettél atyád előtt, megerősödjék mindazok keze, akik veled vannak. Így tehát kifeszítették Abszalomnak sátrát a lapos tetőn. És egész Izrael szeme láttára bement atyának ágyasaihoz. Ahitófel tanácsa pedig, amit azokban a napokban adott neki, olyan volt, mint ha valaki Istent kérdezte volna. Olyan volt Ahitófel minden tanácsa akkor is, amikor Dáviddal volt, és akkor is, amikor Abszalommal volt. Sámuel második könyve. A 17. fejezet. És mondta Ahitófel Abszalomnak, kiválasztok magamnak 12 000 férfit, és útra kelve üldözöm Dávidot ezen az éjszakán, és rárohanva, mivel fáradt, és a keze erőtlen, megfélemlítem. És amikor majd elmenekül az egész nép, amely vele van, megölöm a magára maradt királyt, és visszavezetem hozzád az egész népet, mint ahogy a menyasszony visszatér a férjéhez. Egyetlen ember életét keresed, és az egész nép békességben lesz. Beszéde tetszett Abszalomnak és Izrael összes véneinek. Mondta pedig Abszalom, hívjátok ide az Arkita Husait is, és hallgassuk meg őt is, mit mond. És amikor Husai odajött Abszalomhoz, mondta neki Abszalom, ezt és ezt mondta Ahitófel, meg kell tennünk a szavát, vagy nem? Beszélj! És mondta Husai Abszalomnak, nem jó a tanács, amelyet ez alkalommal Ahitófel adott. És Husai hozzátette, ismered atyádat és a vele lévő férfiakat, és tudod, hogy nagyon erősek és elkeseredettek, mint a kölykeitől megfosztott anyamedve az erdőben. De atyád is hadakozó férfi, és nem fog késlekedni a néppel. Íme, most valamelyik barlangban vagy más helyen rejtőzik. És ha valaki mindjárt az elején elesnék, hallani fogják és mondják, csapás érte a népet, amely Abszalomot követi. És a legbátrabb is, kinek a szíve, mint az oroszláné, elolvad a félelemtől. Tudja ugyanis egész Izrael, hogy atyád erős, és nagyon erősek mind, akik vele vannak. Hanem az látszik nekem jó tanácsnak, gyűjjön

0: Köréd egész Izrael, Dántól Beérsebáig, mint a tenger megszámlálhatatlan fövenye, és te magad szállj harcba. És rájuk rontunk, bárhol találjuk őket, és elborítjuk. Elelévő férfiakból egy sem. Ha egy városba húzódna, egész Izrael kötéllel veszi körül, és belehúzzuk a patakba, hogy egy kavics se maradjon meg belőle. És Absalom és Izrael összes férfiai mondták, jobb az Arkita Husai tanácsa, mint Ahitófel tanácsa. Az úr ugyanis úgy rendelte, hogy semmivé váljon Ahitófel hasznos tanácsa, hogy romlást hozzon az úr Absalomra. És szólt Husai Cádok és Ebjatár papokhoz, Ahitófel ezt és ezt a tanácsot adta Absalomnak és Izrael vénneinek, én pedig ilyen és ilyen tanácsot adtam. Most tehát gyorsan küldjetek Dávidhoz, és gyorsan jelentsétek neki, ne maradj ezen az éjszakán a puszta patakvölgyeiben, hanem késlekedés nélkül kelj át, nehogy elnyeljék a királyt és az egész vele lévő népet. Jonatán pedig és Ahimaác a Rógel forrás mellett álltak. Kijött egy szolgáló leány, és jelentette nekik. Ők pedig elindultak, hogy megvigyék a hírt Dávid királynak. Nem mehettek be ugyanis a városba, hogy meg ne lássák őket. Egy ifjú pedig meglátta őket, és jelentette Absalomnak. Ők erre gyors léptekkel bementek egy férfi házába, Bahurimban, kinek az udvarán kut volt, és leereszkedtek abba. Az asszony pedig ponyvát terített a kut szájára, és zabot szórt rá, s így a dolog rejtve maradt. És amikor bejöttek Absalom szolgái az asszonyhoz a házba, mondták, hol van Ahimaác és Jonatán? Válaszolt nekik az asszony, elmentek innen a víz felé. Ők pedig, akik keresték, mivel nem találták őket, visszatértek Jeruzsálembe. Amikor azok elmentek, feljöttek a kutból, és tovább menvén jelentették Dávid királynak, és mondták, keljetek föl, és menjetek át gyorsan a folyón, mert Ahitófel ezt meg ezt a tanácsot adta ellenetek. Fölkelte át Dávid, és az egész vele lévő nép, és mire hajnalodott, átkeltek a Jordánon. Egy sem maradt vissza közülük, aki átnekelt volna a folyón. Ahitófel pedig, amikor látta, hogy nem követték a tanácsát, fölnyergelte a szamarát, fölült rá, és elment a házába, a városába, és elrendezvén a házát, fölakasztotta magát, és meghalt, és eltemették atyának sírboltjában. Dávid pedig Mahanaimba ment, és Absalom átkert a Jordánon, maga is, és vele minden izraelita férfi. Absalom pedig Joáb helyett Amazát tette meg a sereg parancsnokává. Amaza pedig annak a férfinak volt a fia, akit Jitrának hívtak és Izmaelita volt, aki bement Abigailhoz, Izáj lányához, aki Ceruja nővére, Joáb anyja volt. És Izrael Absalommal együtt Gileát földjén ütött tábort. És amikor Dávid Mahanaimba ért, Sobi, az ammoniták földjéről Rabbából való Nahasnak a fia, és Mahir, a lodebári Ammielnek a fia, és a Rogelimba való gileádi Barzillái fekvőhelyeket, takarókat és bőröket, fazekakat, cserépedényeket, buzát, árpát, lisztet, pörkölt gabonát, babot, lencsét, mézet és vajat, juhokat és hizlalt borjakat hoztak. És odaadták Dávidnak és a vele lévő népnek, hogy egyenek. Sejtették ugyanis, hogy a nép elfáradt a pusztában az éhségtől és a szomjúságtól. Sámuel második könyve. A 18. fejezet. Így tehát miután Dávid számba vette a népét, ezredeseket és századosokat állított föléjük. És Dávid a népet három részre osztotta. A harmadrészt Joáb keze alá, harmadrészt Joáb testvérének, Ceruja fiának, Abisájnak a keze alá, harmadrészt a Gátból való ittai keze alá. És mondta a király a népnek, én is veletek megyek. És válaszolta a nép, ne gyere, ha ugyanis menekülnünk kell, ránk ügyet se vetnek, és ha a fele elesik közülünk, nem fognak vele törődni, de te egyedül fölérsz 10 000-rel. Jobb lesz tehát, ha a városból leszel a segítségünkre. Szólt hozzájuk a király, azt teszem, amit jónak láttok. Megállt tehát a király a kapunál, és kivonult a nép 100-as és 1000-es csoportokban. És parancsot adott a király Joábnak, Abisájnak és Ittainak mondván, kimélettel bánjatok a fiúval, Abszalommal. És az egész nép hallotta a király parancsát Abszalomról, melyet a vezéreknek adott. Így tehát kivonult a sereg a mezőre Izrael ellen, és az ütközet Efraim erdeiben történt. És Dávid serege levágta Izrael seregét. Óriási veszteségük volt azon a napon 20 000 ember. A harc nagy területre terjedt ki, és a seregből többen voltak, akiket az erdő emésztett el, mint akiket a kard pusztított el azon a napon. Történt pedig, hogy Abszalom összvéren ülve találkozott Dávid szolgáival. És amikor az összvér egy nagy és sűrű tölgyfa alá jutott, Abszalom feje beleakadt a tölgyfa ágaiba, és ott maradt ég és föld között, az összvér pedig, amelyen ült, tovább ment. Látta pedig ezt valaki, és jelentette Joábnak, mondván, láttam, hogy Abszalom tölgyfán függ. És szólt Joáb a férfinak, aki jelentette neki, ha láttad, miért nem terítetted földre, én pedig adtam volna neked 10 sékel ezüstöt és egy vitézi övet. Az mondta Joábnak, még ha 1000 ezüstöt számlálnál is le a kezembe, soha nem emelnék kezet a király fiára. Hallottuk ugyanis, hogy a király neked, Abisájnak és Ittainak parancsba adta, kiméljétek meg, bárki legyen is a gyermeket, Abszalomot. De még ha meg is tettem volna a lelkem ellenére hűtlenül, nem maradt volna titokban a király előtt, és te vádolnál engem. És Joáb szólt, én nem fogok késlekedni melletted. Fogott tehát 3 lándzsát, és Abszalom szívébe döfte azokat, mivel az még élve függött a tölgyfán. És odafutott Joáb 10 fegyverhordozó legénye, és megölték őt. Joáb pedig megfuvatta a kürtöt, és a nép abba hagyta a menekülő Izrael üldözését, mivel Joáb visszafogta a sereget. És fogták Abszalomot, és az erdőben belevetették egy nagy gödörbe, és igen nagy kőrakást hordtak föléje. Egész Izrael pedig a sátraiba menekült. Abszalom, még amikor élt, követ állított magának, mely a király völgyben van. Azt mondta ugyanis, nincs fiam, aki nevem emlékezetét fenntartaná. És a tulajdon nevéről nevezte el, és mind a mai napig így hívják, Abszalom keze. Cádok fia, Ahimaác pedig szólt, elfutok, és jelentem a királynak, hogy ítéletet tett neki az úr ellenségei kezéből. Mondta neki Joáb, nem vagy jó hírvivő ezen a napon, hanem jelents más napon. Ma ugyanis nem viszel jó hírt, mert meghalt a király fia. És szólt Joáb a kusitához, menj, és jelentsd a királynak, amit láttál. A kusita leborult Joáb előtt, és elfutott. Mondta pedig ismét Cádok fia, Ahimaác Joábnak, bármi történjék, én is elfutok a kusita után. És mondta Joáb, miért akarsz elfutni, fiam, nem fogsz jutalmat kapni a jó hírért. Az válaszolta, bármi történjék, elfutok. És szólt hozzá, fuss. Ahimaác a síkságon át vivő úton futott, és megelőzte a kusitát. Dávid pedig ott ült a két kapu között. Az őrszem pedig, aki fölment a kapu lapos tetejére a fal fölé, fölemelvén a szemét, meglátott egy egyedül futó embert, s kiáltva jelezte a királynak. És mondta a király, ha egyedül van, jó hír van a szájában. Amint az közeledett és közelebb ért, az őrszem meglátott egy másik futót, és kiáltotta az ajtónállónak, feltűnt egy egyedül futó ember. És mondta a király, ez is jó hírnök. Az őrszem pedig szólt, úgy látom, hogy az elsőnek a futása olyan, mint Cádok fia, Ahimaác futása. És a király szólt, jó ember, és jó hírrel jön. Ahimaác pedig kiáltva mondta a királynak, békesség. És a földre borulva a király előtt szólt, áldott az Úr a te Istened, aki körülzárta az embereket, akik kezet emeltek az én uram királyom ellen. És szólt a király, békességben van-e a fiú, Abszalom? És mondta Ahimaác, nagy kavarodást láttam, amikor a király szolgája Joáb engem a te szolgádat elküldött, de nem tudom, mi történt. Szólt hozzá a király, húzódj vissza és állj oda. S amikor az visszahúzódott és félreállt, megjelent a kusita, és szólt, jó hírt hozok, uram királyom, javadra ítélt az Úr ma, és megmentett téged mindazok kezéből, akik fölkeltek ellened. És mondta a király a kusitának, békességben van-e a fiú, Abszalom. Kinek a kusita válaszolta, járjanak úgy, mint a fiú, az én uram királyom ellenségei és mindazok, akik fölkeltek ellene, hogy bajt okozzanak.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
2: mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezessel bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresék, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.

0: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosíts meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Vincenti József halálának 51. évfordulójára emlékeztek. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. Eddig több mint 600 ezeren ajánlották fel adójuk 1%-át. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedés Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Vincenti József halálának 51. évfordulója alkalmából szombaton ünnepi szentmisét tartottak nyughelye fölött az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert székesegyházban, tudósít az Esztergom Budapesti Főegyházmegye. A szertartást Felföldi László vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papjaival együtt. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Felföldi László szentbeszédét a következő gondolatok köré összegezte. Az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Beszéde végén a megyés püspök Vincenti József szavait idézte, miszerint egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. A helyi keresztény vezetők részvételével múlt héten a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért, tudósít a Magyar Kurír. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, melyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. A rendezvény azért született, hogy imádkozzanak a régió békéjéért, megünnepeljék a dubai templomok újbóli megnyitását, és kifejezzék a feltámadás örömét. A béke felhívásra 6 keresztény felekezet képviselői és hívei gyűltek össze. Idén eddig online a NAV-ESJ a felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, áll az MTI hírében. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig kell beküldenie a nyilatkozatot. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel ESJ adójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot nem szükséges évente megújítani, azaz eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást, ezért ezúton is kérjük hallgatóinkat, hogy adójuk 1%-ával a Mária Rádió közhasznú egyesületet támogassák. Adószámunk 193.85.226 /1/19. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 5-én kedden. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja Piroskáért, gyermekáldásért és a Mária Rádió önkénteseiért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmágától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelem

0: Méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy ez a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
4: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Timi vagyok. Gondolkoztam a tanúságtétel előtt, hogy tulajdonképpen mi a mondani valóm, azzal, hogy megosztom a történetemet, és arra jutottam, hogy a bűn következményeiről, és Istennek a méretetlen irgalmáról, és szeretetéről szeretnék tanúságot tenni, ugye hát, ha segít valakinek, aki éppen bajban vagy krízisben van, mint én voltam. Vallását nem gyakorló katolikus családba születtem. Anyai nagymamám volt mélyen vallásos, és a faluban, ahol élt, ott ő volt a sekrestyés, úgyhogy gyermekkorunkban a nővéremmel, mikor ott nyaraltunk, akkor így rendszeresen jártunk vele misére, tehát ő mindennapos temploma járó volt, és elvitt minket misére. Ministráltunk is, és emlékszem rá, hogy rengeteget játszottunk a plébániának a kertjébe, ismertük a plébánost. Szóval ez a gyerekkoromból tulajdonképpen az egyetlen vallásos kötődésem. Szüleim nem voltak vallásosak, nem is neveltek vallásosan, de mivel anyai nagymamám nagyon elhivatott katolikus volt, ezért anyukám megkeresztelt minket, tehát megkeresztelve meg vagyunk a nővéremmel, és első áldozók is voltunk. Gyermekkoromban, ahogy így visszatudok emlékezni, eléggé kielégíthetetlen szeretetigényem volt, és hát úgy éltem meg, hogy a szüleim nem tudnak úgy szeretni, ahogy én azt vártam volna, vagy amire igényem volt. Nagyon magányos gyerek voltam, a nővérem is olyan 10 éves korától már eléggé távolságtartó volt velem szembe, inkább magába forduló gyerek volt. Ahogy így visszatok emlékezni a gyerekkoromra, az a magány, amit így föl tudok idézni, hogy rettenetesen egyedül voltam. Apukámnak problémái voltak az alkohollal, ezt anyukám nehezen viselte, úgyhogy rengeteg vitájuk volt egymással. Nagyon szerették egymást, úgyhogy leginkább egymással voltak elfoglalva, nem annyira velünk, úgyhogy tényleg ilyen magányosan teltek a gyermekéveim, és sokat gondolkoztam utólag rajta, hogy ez milyen hatással volt rám, és arra jutottam, hogy ha egy gyereknek nincs kielégítve a szeretetigénye, kicsit el van hanyagolva, vagy sokat van egyedül érzelmileg, akkor ő nem fogja azt gondolni gyerekként, hogy a szülei a hibásak, vagy hogy ők valamit rosszul csinálnak, hanem azt fogja gondolni, hogy ő vele van a baj. Ezért bennem egy ilyen alapvető bűntudat, vagy bűnösségérzés volt gyermekkoromtól kezdve, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy szeressenek. És ez olyan volt, mint az orgona zenében a basszó kontinuó, tehát egy ilyen állandó dallam, vagy egy állandó folyamatos zönge a mindennapi életem alján, vagy mélyén ez a bűnösség, vagy bűntudatérzés, illetőleg a szeretetre való igény. Ez aztán, ahogy kiderült, a későbbiekben rengeteg problémát okozott nekem. A rendszerváltáskor lehetővé vált, hogy az iskolákban ugye lehetett már hittanra járni, és akkor anyukám beiratott minket hittanra, úgyhogy 7. és 8. koromban már jártam hittanra, illetve gimnázium első évében még. És akkor 15 éves voltam, amikor Lajos atyának hívták a papot, akihez jártunk ifjúsági hittanra, és akkor én úgy éreztem, hogy én nem hiszek ebbe az egészbe, úgyhogy nem éreztem azt, hogy fair lenne nekem oda a továbbiakban járni, és akkor elköszöntünk egymástól. Ennek majd lesz jelentősége, mert a történetem végén Lajos atya föl fog bukkanni. És akkor hát elkezdődött a kamasz életem, hát a szeretet vágyamból fakadóan elkezdődött a kapcsolatok utáni keresgélés, a bulizások, és akkor hát ugye innentől kezdve elindult a bűn is az életembe. És arra jutottam, hogy a bűn tulajdonképpen, mikor bűnt követek el, vagy bárki bűnt követel, akkor egy nemet mond saját magára, saját legjobb énnyire, és nemet mond Istenre is. És mivel nemet mondtam magamra, meg nemet mondtam Istenre, ettől az önbecsülésem még nagyobb kárt szenvedett, vagy még kevesebb volt az önbecsülésem, és ez egy ilyen spirál, amibe belekerül az ember, egyre lejjebb és lejjebb kerül ebbe a spirálba. Hogy nincs önbecsülésem, bűnt követek el, még kevesebb lesz, és akkor így megy egyre mélyebbre az ember. Amikor a katolikus közösséget otthagytam, akkor egy ilyen ateista korszakomba kerültem, és az egyetemen elkezdtem keresni, mert óriási volt az üresség érzésem, tehát egy hatalmas űr volt bennem, egy ilyen kielégíthetetlen űr. És elkezdtem keresni, és akkor a keleti vallások felé fordultam, keleti filozófiák felé. Mikor Budapestre költöztem, akkor találkoztam a zen buddhizmussal, és tulajdonképpen 15 évig ki is tartottam mellette. Főleg az utolsó 5 évben már napi meditáló voltam, ilyen 1,5 órákat meditáltam, mert akkora üresség volt bennem, és annyira kerestem, hogy úgy éreztem, hogy hát csak rajta múlik, ha én meditálok, amennyit csak tudok, egyszer csak meg fogok világosodni. Ma már tudom, hogy ez nem így van, és azoknak, akik esetleg olyanok hallgatnak, akik keleti vallások felé, vagy keleti filozófiák felé érdeklődnek, akkor nekik üzenem, hogy a saját tapasztalatom az, hogy az önmegváltás az nem lehetséges. Tehát hiába meditálok én, amennyit akarok, az Úristen fogja eldönteni, hogy mikor szembesít valamennyire az igazsággal, amennyire ő akarja, nem az én döntésem, és nem az én erőfeszítésemnek az eredménye. Aztán közben a párommal, aki most már a férjem, Budapesten családot alapítottunk, született egy kisfiam, aki most már 18 éves lesz, és utána született 3 évre rá egy lányom is. A terhességek alatt nagyon boldog voltam, mert hogy ugye óriási üresség volt bennem, egy kielégíthetetlen szeretetigény, és én azt gondoltam, hogy majd végre nem leszek egyedül, hát gyerekeim születnek, akkor majd végre ezt az ürességet, ez az anyaság, ez ki fogja tölteni, és ezért óriás, tehát nagyon nagy volt bennem az öröm. Az a szomorú az egészben így visszagondolva, hát ez akkor nyilván nem tudatosult benne, hogy a gyermekeimet tulajdonképpen arra használtam, hogy a saját érzelmi hiányaimat betöltsék, tehát eszközként használtam őket, pedig hát nem is tudtam róla, vagy hát nem akartam. Utólag rátok rá ellen, hogy ahogy változott a működésem. Közben az erkölcsi életem az egyáltalán nem javult, sőt, mivel tényleg napi meditáló voltam, a meditációnak az a hatása, hogy egy ilyen lelki békétnek az illúzióját tudja az emberben kelteni. Mivel ekkor már ugye a gyermekkori sérüléseim saját elkövetett bűneim, az évtizedes életmódomnak a hozadékaként elég masszív bűntudatérzésem volt már, de a meditáció az abban segített, hogy ezt akkor nem tudtam, csak utólag, tehát abban segített, hogy elnyomjam a bűntudatérzésemet. És létrehozott egy ilyen felszínes lelki békét a meditáció, tehát egy stresszoldásnak használtam tulajdonképpen, és ezért azt az illúziót keltette bennem, hogy minden jó. Tehát ahogy én élek, az teljesen rendben van. Mivel hogy elfojtottam a meditáció révén mindenféle bűntudatérzést, ezért azt gondoltam, hogy tulajdonképpen teljesen rendben való az én életmódom. És azt az illúziót keltette bennem, hogy én tudom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Utólag már, hogy tanulok teológiát, tudom, hogy ez tulajdonképpen az ősbűn. Tehát, hogy az ember azt hiszi, hogy ő teremtette saját magát, és ő el tudja dönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és saját magának az erkölcsi bírája. Megtérésem előtt 5 évvel kaptam egy álmot az Úrtól, amiben figyelmeztetett engem, hogy ha azt megteszem, amit akkor terveztem, akkor el fognak kapni a démonok. És mikor ezt az álmot kaptam, fölkeltem, nagyon jól tudtam, hogy ez figyelmeztetés, de nem hallgattam rá, mondván, hogy én majd tudom, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és majd én eldöntöm, hogy mi fér bele, és mi nem. És pár hónap múlva kaptam egy újabb álmot, amiben találkoztam a gonosszal, úgy féltem, mint soha azelőtt, és álmomban elkezdtem mondani a mi atyánkot, és elmúlt a félelem, és fölébredtem. És teljesen ledöbbentem, mikor felkeltem, mert én a kereszténységgel egyáltalán nem foglalkoztam. Nem tudtam hova tenni az álmot, mert nem volt benne a gondolataimban a kereszténység, egy bocsánat a kifejezésre, de bárgyú mesének tartottam, tehát megdöbbentem rajta, jó, hát így eltettem a fiókba ezt az álmot. De tudtam, hogy valami nagyon fontos, tehát ezt úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Eltelt 5 év, és megfogant a 3. gyermekünk, és nem éreztem magam boldognak a terhesség alatt. Ugye az első 2 terhességemnél föld fölött lebegtem, nagyon boldog voltam, és itt nem, és nem értettem, hogy mi a probléma. Tehát annyira erős volt az elfojtásom, hogy egyszerűen nem láttam magamban, nem tudtam magammal szembenézni, és nem tudtam, hogy mi a probléma. És mikor megszületett a kislányom, akkor egyre erősebb szorongás hatalmasodott el rajtam. Egyáltalán nem tudtam örülni, nem tudtam szoptatni. Akkor a stressz volt már bennem, hogy ez a szoptatást is megakadályozta, nem tudtam ellazulni. És 6 hetes volt, amikor egy este már majdnem elaludtam, amikor egy ütést éreztem, olyan volt, mintha valaki egy ilyen vasmarokkal így megfogta volna a szívemet, és így teljes erőből összenyomta volna. És olyan megdöbbentő volt, hogy fölültem, és így néztem, hogy mi történt. És azt nem tudom leírni, hogy mit értem meg utána, de egy órákon keresztül tartó leírhatatlan szorongattatásba volt részem. Én nem tudtam, hogy ilyet létezik, ilyet át lehet élni. Tehát nagyon rossz volt, nem tudtam, hogy mi történik, és életemben először tulajdonképpen így fohászkodtam Istenhez, hogy Úristen, hát most mi történik, tehát nem tudtam. És annyira feldolgozhatatlan volt az az éjszaka, tudtam, hogy valami nagyon fontos dolog történt, tehát hogy nem tudom honnan, de valamiért tudtam, hogy az az élet, amit eddig éltem, annak örökre vége, tehát hogy így az nincs tovább kész. Elmentem pszichológushoz, aki elküldött pszichiáterhez, mert annyira súlyosnak érezte a gondot, tehát ő is érezte, hogy itt valami nagyon fura dolog, vagy nagyon súlyos dolog történt, hogy elküldött pszichiáterhez, mert úgy gondolta, hogy muszáj lesz gyógyszert szednem, mert hát ott van egy csecsemő, akit el kell látni, és így nem fogom tudni ellátni. És akkor én ezt nagyon meg voltam ijedve, úgyhogy elfogadtam, és elmentem pszichiáterhez, akitől kaptam gyógyszereket, viszont 2 hónapig szedtem, de úgy éreztem, hogy én ezt nem tudom elfogadni. Tehát az én önképemben ez nem fér bele, hát én nekem lelki békém volt, hát én teljesen rendben voltam. Én nem szedhetek gyógyszert, tehát hogy én ezt így nem tudtam elfogadni, úgyhogy végül orvosi felügyelet mellett, de 2 hónap után elkezdtem letenni a gyógyszert, és már 1 hónapos időintervallum alatt le is tettem. És akkor ugye, ahogy ürült ki a gyógyszer, jött vissza a problémám. És nagyon nehéz ugyanannak, aki ilyet nem élt át, elmagyarázni, hogy ez milyen, hogy a lelki állapotom milyen volt, de én tulajdonképpen úgy éltem meg, és egy ponton meg is fogalmaztam magamnak, hogy meghaltam. Tehát, hogy nem vagyok. Az egóm, ugye, amit úgy tudok leírni, hogy én enyém nekem. Tehát, ahogy addig működtem, én enyém nekem. Tehát ez a működésmód, amit én egónak hívok, az szervezte az egész életemet, a személyiségemet, az érdeklődési körömet, mindent. És ugye az ego az a világhoz tapad, a világban lévő tárgyakhoz, személyekhez, dolgokhoz. És azon az éjszakán, amikor erre az ütésre így magamhoz tértem, akkor ez megszűnt. Nem volt semmi, amihez kötődni tudtam volna, tehát sem a családomhoz, sem a körülöttem lévő tárgyakhoz, a vagyonom nem jelentett semmit, a munkám, semmi sem jelentett semmit. Egy ponton azt éreztem, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha én meghaltam volna. A testem itt van, de Timi, aki addig volt, az nincs. Így éltem meg. És egyre súlyosbodott a helyzet, ugye magával vitt mindent, tehát magával vitte az addigi istenképemet, magával vitte a hobbiaimat, mindent, tehát hogy így lenullázottam teljesen. És 8 hónapos lehetett körülbelül a kislányom, akkor már majdnem 3-4 éve ebbe voltam benne. Lementünk anyósomhoz nyáron, és ott egy éjszaka újra ugyanazt az erős szorongást éreztem, mint az első alkalommal. És én letettem a gyógyszert, de egyetlen doboz nyugtatót megtartottam arra az esetre, ha újra rosszul lennék, mert hogy azt ugye nem lehet kibírni, tehát hogy akkor muszáj is. Mentem éjszaka a bőröndhöz, hogy kivegyem a gyógyszert, és így nyúltam a gyógyszerhez, és egyszer egy hang megszólalt, de ilyen nagyon egyértelműen és nagyon határozottan, csak ennyit, hogy ne. És én azonnal tudtam, hogy ez nem én voltam, és valamiért, nem tudom, hogy honnan, de tudtam, hogy ez az Isten volt. Megint csak megdöbbentem. Tehát az Istennel, amikor az ember találkozik, akkor mindig megdöbben, mert annyira váratlan. Tehát, hogy nem lehet kiszámítani, nem az, amire számít az ember. És akkor bementem a fürdőszobába, magamra zártam az ajtót, és mondtam az Istennek, hogy tudom, hogy te voltál, és hogy én nem tudom ezt egyedül megoldani. Én nem veszem be a gyógyszert, rendben van, de hogy kérlek szépen, hogy segíts rajtam, mert hogy én ezt egyedül nem fogom tudni megoldani. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, eszembe jutott az a két álom. Az első, hogy Isten előre figyelmeztetett, hogy baj lesz. És második álomban pedig a segítséget is megadta. És akkor azonnal elkezdtem imádkozni a mi atyánkot. És ugye nem gyógyultam meg, tehát ez még nem a gyógyulás, de ahhoz hozzásegített, hogy soha többé nem kell egy gyógyszert szednem. Tehát amikor rosszul voltam, elkezdtem mondani a mi atyánkot, ez volt, hogy naponta több óra volt. Tehát órákat kell itt elképzelni, éjszaka is, nappal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és daráltam, és így tudtam azt kivédeni, hogy gyógyszert kelljen szednem, és ez nagyon fontos volt, mert a gyógyszer az leszedálja az embert, és elveszi a lehetőségét annak. Legalábbis nálam így volt, nem mondom, hogy másnál, ez az én tapasztalatom. Nálam úgy volt, hogy a stresszt elmulasztott, és ettől azt a sürgető kényszert, hogy megoldjam a problémát, ezt is lenyugtatta. És azzal, hogy nem szedtem a gyógyszert, lehetőségem volt arra, hogy szembenézzek azzal, hogy mitől is félek, hogy mi is a problémám. Még amikor egyáltalán nem jutott eszembe ez az álom se, tehát hogy még így nem volt segítség, tehát még benne voltam ebbe a legsűrűbb rossz élménybe, egyszer valahogy szembe jött velem a Facebookon egy magyar kurír cikk, amiben Fazekas György atyával volt egy, ő a katolikus alkoholista mentőszolgálatnak a vezetője, egy alkoholista pap volt, és ő vele volt egy interjú arról, hogy ő hogy gyógyult ki az alkoholizmusából. És elolvastam azt a cikket, ezt az interjút, és így arra gondoltam, hogy de jó lenne egy ilyen papnál gyónni. De csak én nem tudom, hogy miért jutott eszembe, mert a kereszténységhez semmi közöm nem volt, és nem is volt szándékomban megtérni, jól voltam a buddhizmusommal. De így valahogy ez így fölötlött bennem, akkor nem értettem, de aztán ennyibe is maradt, és akkor eltelt több hónap, és akkor ugye történt, ami történt, és eszembe jutott, hogy Fazekas Gyuri, hogyha nézzük meg, hogy hol pap. És akkor utána néztem, rákerestem az interneten, mert mondtam magamban, hogy ha Budapesten dolgozik, akkor oda még be tudok menni, mert hogy közel lakom Budapesthez. És megnéztem, és abban a városban lakik, ahol én. Leesen le voltam nebbenve rajta. Hát mondom, ez nem igaz. És mikor ugye anyósomnál rosszul lettem, akkor eszembe jutott, és fölhívtam. És már 2 nap múlva ott ültem nála, és meggyóntam. Fogalmam nem volt, hogy nem gyónhatok, mert ugye nem élek szentségi házasságban, ő meg nem feltételezte, ezért meggyóntam. Utólag már, amikor megtudtam, hogy nem gyónhattam volna, akkor elvégeztem nála az életgyónásomat, de akkor ezt nem tudtam, hogy én nem gyónhatok, de az egy életmentő gyónás volt. Valamennyit enyhített a szorongásomon és a bűntudatomon, és akkor tovább tudtam menni. És akkor így telt el, szerintem nagyjából 2-3 hónap, napi több óra imádkozással, és egy este meg én rosszul lettem, és elkezdtem imádkozni, és nem segített. És hát eléggé kétségbe estem, akkor már sejtettem, hogy van Isten, sőt nem csak, hogy van, hanem valószínűleg a keresztény Isten lesz az, nem egy kozmikus leves, amiben én hittem addig, mert hogy álmodtam, és a mi atyánkot adtam meg, szóval, hogy nekem akkor már ugye egyértelmű volt, hogy valami más van, mint amit én hittem, és elöntöttek a stressz hormonok, és nehéz így elmondani, de hogy egy tudás áramlott belém, nem magamtól, tehát hogy kívülről jött egy tudás így egyben. Nem egy logikus gondolatfolyam volt, hanem így egyben egy tudás, hogy még az sem áll hatalmamban, hogy legyek vagy ne. Tehát, hogy ezt így megértettem hirtelen, hogy semmi hatalmam nincs magam fölött, az elmém épsége fölött se, még a fölött se, hogy legyek vagy ne legyek, és azért nem, mert nem én teremtettem magam, hanem ő teremtett engem, és hogy ő csak jót tud teremteni, és hogy nem tehetem magam rosszá, mert ő csak jót tud teremteni, hiába hiszem azt, hogy rosszá tehetem magamat, én nem tehetem magam rosszá. Most már így, hogy egyetemre járok, tudom, hogy az Isten képűségünk, és sose veszíthetjük el. És tulajdonképp ezt a tudást kaptam meg akkor, hogy bármit is gondolok magamról, az Isten képűségem az sértetlen, és az jó, mert Isten csak jót tud teremteni. De hogy ez így kívülről jött, tehát hogy tudtam, hogy ez nem én gondolom, hanem valahonnan kaptam ezt a tudást, és akkor így el is vette a stresszt belőlem, és így teljes lelki békében aludtam el. És éjszaka volt egy csodálatos álmom, nagyon spirituális volt, és tudtam, hogy ez is Istentől van. De amikor az ember így megijed ilyenkor. Tehát ez a Bibliában is benne van, azóta már így tanulmányozom a Bibliát, és tudom. Tehát amikor az Istentől jön valami, és tudja az ember, hogy onnan, akkor megijedünk. Azért, mert az valami végtelenül hatalmas, és végtelenül nagyobb nálunk, és ezen függ a sorsunk, és nem tudjuk, hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. És hogy bár gyönyörű volt az álom, nagyszerű, csodálatos, de nem tudtam, hogy ez most akkor mit jelent, jót vagy rosszat. És tudtam, hogy ezen függ a sorsom, és nagyon megijedtem, és akkor fölültem éjszaka, kiültem a fotelba, akkor már több mint egy éve voltam ebbe benne, és így elfáradtam, és mondtam, hogy elég volt, és mondtam az ördögnek, mert ugye én attól féltem, hogy engem az ördög el fog vinni, olyan bűntudatom volt, hogy én attól féltem, hogy mindenféle szeretettől el voltam vágva. Tehát egyáltalán nem tudtam szeretetet érezni, és a pókol az tulajdonképpen ez, Istentől elválasztva lenni. És ezért az ördögtől féltem, mert hogy tulajdonképpen a pókolba voltam mindenféle szeretettől elvágva. És azt hittem, attól féltem, hogy el fog vinni, sőt, attól is féltem, mert annyira szörnyű volt ez az egész, hogy én meg fogok őrülni. Például nem lehetett egyedül hagyni a gyerekeimmel hónapokon keresztül. Tehát ha a férjemnek el kellett menni, akkor anyukáméknak el kellett jönni. Mert hogy nem mertem egyedül maradni a gyerekekkel, mert mi lesz, ha akkor fogok pont megőrülni, amikor ő nincs otthon, és nem lesz senki, aki megvédje őket tőlem. Tehát egy anyának ezt átélni, ez szörnyű. És akkor kiültem a fotelba, és azt mondtam, hogy jó, akkor játsszuk le, akkor én most itt vagyok, és akkor vigyél el, ha akarsz. Akkor most gyere értem, és vigyél. És akkor így ültem, és vártam. És akkor rádöbbentem arra, hogy ha van is ördög, és van, de akkor így gondoltam. Tehát ha van is ördög, és el is akarna jönni értem, akkor sincs itt senki, akit magával tudna vinni. Akkor döbbentem rá arra, hogy én nem vagyok már, hogy felrobbantam. Utólag döbbentem erre rá, ott, akkor. Végtelen üresség volt bennem, semmihez se ragaszkodtam. Minden eltűnt az életemből, semmihez se ragaszkodtam. Ott ültem, és ahogy ültem csendben, az csak egy űr volt, egy semmi. Hát azt nem tudja az ördög elvinni. És 10 percig nevettem ezen. Egy éves szorongásnak a megkönnyebbülése volt, hogy nem is tud elvinni, nincs is, nem is vagyok itt, hogy elvigyen. És akkor az úr megvárta, hogy kinevessem magam, nem tudom, mennyi idő telt el, és azt hozzá kell tenni, hogy amióta elkezdődött ez az egész, nem tudtam meditálni egyáltalán. Tehát le is tiltott róla, mind a pszichológus, mind a pszichiáter, ez az első, amikor elmentem, hogy befejezni, de nem is tudtam, mert ahogy elkezdtem magamban nézni, a végtelen bűnösségérzés miatt azonnal kiváltotta a stressz rohamot, az, hogy befelé nézek, tehát nem tudtam. És ültem ott, és akkor nevettem, és abba hagytam a nevetést, és akkor megint megszólalt az a hang, amelyik azt mondta, hogy ne, amikor a gyógyszerhez nyúltam, és azt mondta, hogy most már oda nézhetsz, ennyit. És akkor így nagyon félve, így elkezdtem befelé rányítani a tekintetemet, ahogy ugye megszokta, és ezt nem tudom jól elmondani, meg ezt így nehéz megfogalmazni, de hogy láttam a lelki szemeimmel a lelkemet, olyan, mint egy tűz, az élet maga, és hogy össze van kapcsolódva Istennel.
2: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatókat. Április 23-án Zalaegerszegen, a Mincenténeumban a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalaegerszegi csoportja szervezett előadást, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott. Attila atya ez alkalommal Aquinói Szent Tamásról osztotta meg ismereteit a megjelentekkel. Elsőnek Aquinói Szent Tamás himnuszát imádkozta el. Kérem, fogadják szeretettel az előadást.
2: Imádlak és ádlak, Isten rejtelem, kenyér és borszínben titkom vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem azt, mit hinnem, Isten fia szab, igéd igazánál mi van igazabb. A keresztfán rejtéd Isten voltodat, itt a színek rejtik ember arcodat. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom, kérve, amit kért a bűnbánó Lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Urunk halálára emlékeztető, áldott kenyér, élő, s embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned, ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hunna rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt? Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik? Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Tehát az apropója az előadásnak az Aquinói Szent Tamás születésének a 80. évfordulója, ami ugyan tavaly évre esett, de most átcsúsztunk ide, bár egyébként van a születési dátumával, helyével kapcsolatban is némi bizonytalanság, tehát még az is lehet, hogy az ideje 800-as év, de most ebből nem fogok belemenni. Tehát 1225-ben született, valószínűleg Roccasecca-ban, ez az Aquinói grófoknak volt az egyik vára. Az ő területük Dél-Itáliában, Nápoly fölött, a Nápoly-Szicíliai Királyság és a Pápai Államnak határán terült el. És ez meghatározta az ő helyzetüket, hogy részesei lettek a császár és a pápa küzdelmeinek. Az édesapja, Aquinói Landulf gróf, második Frigyes császárnak volt a hűséges embere. Második Frigyes az számos pápával hadakozott az élete során, és az élete nagy részét kiközösítésben töltötte. És voltak olyan vélemények is akkoriban, hogy hát egyenesen őt tartották az Antikrisztusnak. Az ő hűvéreseként azonban végrehajtotta utasításait, például ugye azt is, hogy az embereivel kifosztotta a Monte Cassinói bencés apátságot. De ez nem akadályozta meg abban, hogy majd az 5 éves Tamást azt éppen odaadja be egyébként utána nevelése. Az édesanyja a nápolyi Caracciolo családból származó Teodóra, aki a férjének a halála után erős kézzel fogta össze a családot. 9 gyermekük született, és abból közülük Tamás volt a legfiatalabb. És ahogy mondtam, 5 évesen Monte Cassinói bencésekhez kerül, és az nem egyszerűen csak azért, ami akkoriban szokás volt, hogy hát az örökség daraboldását azt megakadályozzák, ezért szívesen adták a kisebb fiúkat egyházi pályára, hogy ők ott találják meg az útjukat, hanem mert Tamásban valóban megmutatkozott már egészen gyermekkorában a hitbeli életre való fogékonyság, tehát amikor az apát fogadta őt, akkor ő ezzel a kérdéssel állított be a korostorba, hogy mi Isten. Tehát ezt ő neki mondják el. Aztán 15 évesen a nápolyi egyetemnek a hallgatója lesz, de azért ennyire fiatalon, mert akkor mondhatjuk így, hogy a középfokú oktatás is az még az egyetemi berkeken belül történt, mint egy ilyen előkészítő, ugye a 7 szabad művészetet oktatták ezeknek a mai értelemben vett középiskoláskorú fiúknak. Ugye ez a 7 szabad művészet, pillanat, azt mondja a nyelvtan, aztán a retorika, vagyis a szónoklattan, a dialektika, aztán a csillagászat, a számtan, mértan és a zene. Tehát itt kaptak egyfajta ilyen alapműveltséget, ezt Tamás itt Nápolyban szerezte meg. Ami viszont még jelentősebb az ő személye számára ebben a nápolyi tartózkodásban, hogy itt ismerkedik meg Arisztotelésznek a filozófiájával. A nagy görög filozófusnak a művei ekkor kezdenek igazán beérkezni Európába, mégpedig arab közvetítéssel. Tehát először az arabok fordították le és foglalkoztak vele, majd onnét jött be Európába és fordították le latinra, és ekkor kezdték az egyetemi oktatásba is ezt bevenni. Így például a nápolyi egyetem is, amit egyébként II. Frigyes alapított, egy friss alapítású egyetem volt. Európa ősi egyetemei, azok Bologna, Párizs, Oxford, tehát ezek voltak, ahol ugye a felsőfokú tanulmányok, az képzés, az három területen nyilvánult meg, akik tovább mentek ebből a középfokú képzésből, a jogi, az orvosi és a teológiai karok, fakultások fogadták a tanulni vágyóisakat. És a másik szintén még döntőbb dolog, hogy belép a domonkos rendbe. Domonkos rend szintén egy friss alapítású korduló rend. 1215-ben alapította a Szent Domonkos, és egy évvel később kapták meg a pápai jóváhagyást. De Domenico Guzmán, ő spanyol nemesi családból származó pap volt, ki még mint kanonok kísérte el a püspökét a Dél-Franciaország vidékekre, ahol akkoriban erőteljesen terjedt az albigen seregmegység. Majd, hogy erről majd később részletesen, meg Tamás is teológiailag majd küzd velük. Minden esetre ez a domonkos számára egy életre szóló dolog volt, hogy találkozott az eretnekségnek ilyen mértékű terjedésével, és addig a pápa a cisztercieket küldte, hogy próbálják meg fölvenni vele a küzdelmet, de nem sok sikerrel, és Szent Domonkos kifejezetten arra alapította a rendjét, hogy tudjon prédikátorokat küldeni ezek közé az emberek közé, és hogy két fontos támasza kell, hogy legyen a munkájuknak. Az egyik a megfelelő képzés, tehát hogy igazán képzettek legyenek, és föl tudják venni a szellemi harcot, küzdelmet ezekkel az eretnek tanításokkal. És ezért is volt az, hogy elég hamar ők aztán megjelentek az egyetemeken, tanulóként, majd pedig oktatóként. A másik a hiteles élet. És ezért alapított domonkos korduló rendet. Tehát, hogy az apostoli szegénység támassza alá a hiteles élet a mondani valójukat. És igazából ez a elnevezés, hogy domonkosok, ez mondhatjuk így, hogy ilyen népi elnevezés, mert az eredeti nevük, ma is az van a nevükben, OP, Ordo Predicatorum, tehát prédikátor testvérek rendje. Tehát az mutatja, hogy mi az ő elfoglaltságuk. És ugye az alapító után aztán mondhatjuk így, hogy népiesen ma is domonkosoknak hívjuk őket. Na hát Tamásnak ezt a döntését a családja az egyáltalán nem fogadta szívesen, hogy az előkelő gróf fiú Homik Oldó rendbe áll be. Mert hát ők azért adták az egyházi pályára, hogy ott majd megfelelő pozícióba jutva öregbítse a családnak a hírnevét, ő legyen a Monte Cassinói apát, vagy legalább püspök érsek legyen valahol, tehát ezt elfogadták volna, de az, hogy egy kódúló rendbe álljon be, azt nem. És a domonkos testvérek éppen ezért elküldték őt, hogy a Párizsba folytassa a tanulmányait, tehát hogy onnét a családi kör, tehát a család számára elérhető körből kimenekítsék, de először nem jártak sikerrel, mert Róma közelében utána mentek a család bátyja is, tulajdonképpen elrabolták és hazavitték, és bezárták. És egy jó évet töltött ő bezárva ott a családi várukban. És ezt ő arra használta föl, hogy imádkozzon és tanuljon. Soráig elmentek, hogy eltérítsék a szándékától, hogy még egy utcanőt is beküldtek hozzá, hogy majd talán az eltéríti ettől az elhatározásától. Tamás kiragadott a kandallóba egy égő fákját, és azzal zavarta ki, és utána egy nagy keresztet égetett az ajtóba. És aztán a nővére, aki rendszeresen bejárt hozzá és itta neki az ételt, marotta, ő is Bencés apáca lett később. Tehát inkább ő hatott. És akkor aztán végül is aztán a család belenyugodott és elfogadta, miután ezt a kitartását látták, és akkor így került ő tanulni először Párizsba, tehát Párizsba először tanulóként érkezett meg Párizsba, egy pillanatja az, igen. Ahol 3 évig tanult Nagy Szent Albert tanítványaként. Nagy Szent Albert, ő szintén domonkos szerzetes volt, akit egyszerűen csak a doktor Universalis névvel illettek, és azért, mert ő nagyon széles körű ismereteket szerzett, nem csak teológiával foglalkozott, hanem természettudományokkal is. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk ott, úgyhogy az ő munkássága nyomán lett az asztrológiából asztronómia, és az alkímiából kémia. Tehát, hogy mind a kettőt, ami tudományos szinten művelte, ami kicsit ugye az ilyen jósláshoz, meg bölcsekköve ilyen készítése, ilyenhez kapcsolódott sokszor. Na és Tamást a tanuló társai először nagyon félreismerték, mert azt a nagy darab csöndes fiút úgy gondolták róla, hogy hát nem egy olyan túl éles elméjű valaki. Úgyhogy el is nevezték Néma Ökörnek, ez volt a csúfneve. És Szent Albert volt az, aki igazán tudta, hogy mi lakik benne, és mondta, hogy ha ez az ökör egyszer elbődül, akkor az egész világ fogja visszhangozni a hangját. Albert egyébként meg pont az ellenkezője volt. Egy nagyon kis alacsony emberke, az a történet maradt fölről egy pápai kihallgatás alkalmával. A Szent Atya mondta, hogy most már nyugodtan fölállhat, nem kell térdelni, és mondta, hogy már állok. Na és ebből időből az maradt fönn az a kis történet is, hogy az egyik tanuló társa segíteni akar Tamásnak a lecke megértésében. Úgyhogy leült mellé és türelmesen elkezdte magyarázni a dolgot, Tamás meg csöndben hallgatta, majd amikor a tanulótárs elakadt, akkor Tamás megmagyarázta neki, hogy hogyan van. És akkor azért ők is rájöttek, hogy nem egészen olyan, mint aminek ők gondolták. Nagy Szent Albertet aztán Kölnbe küldik rövidesen, és Tamás oda is követi. Majd amikor itt lejárnak a tanuló évei, akkor 1252-59-ben visszatér

kifejezetten írt egy könyvet, amiben egyáltalán azt megkérdőjelezte, hogy létezni van joguk a kolduló rendeknek, és ezzel egészen a pápáig ment, hogy tiltsák be őket. És mind a két kolduló rend, a domonkosok, meg a ferencesek, ők is akkor már jelen voltak itt, küldtek egy-egy embert, hogy cáfolja ezt az írományt, és védje meg az ő jogaikat. A domonkosok Szent Tamást küldték, a ferencesek pedig Szent Bonaventurát. Úgyhogy nagy harcos társak is lettek. Kettőjükről fönnmaradt egy kis történet, hogy amikor Tamás meglátogatta Bonaventurát a pári ferences kolostorban, akkor kérdezte tőle, hogy hol vannak a könyvei. Akkor bement a könyveik, és akkor Bonaventura vezette őt a cellájába, és a falon lévő egyszerű keresztre mutatott, hogy onnét veszi a tudását. És ezért egy kicsit elterjedt az a dolog, hogy igen, egyikük az észnek az embere, aki tudományos alapon támasztja alá a hitet. Igen, Tamásnak az írásai valóban nagy mértékben szólnak erről, a hitnek az értelmi megalapozásáról. Bonaventura meg a misztikus, aki ugye a mélységekbe, a lelki mélységekbe akar betekinteni. De azért majd meglátjuk, hogy nincs ekkora nagy ellentét közöttük, egyébként nem véletlenül hívták Bonaventurát a Szeráfi doktornak, Szent Tamás meg az angyali doktornak, tehát mind a ketten úgymond ilyen angyali jelzőt kaptak, tehát ez mutatja azt, hogy az Istenhez való közelségüket. Amikor, és akkor Rómába mentek, hogy megvédjék a kolduló szerzeteseknek a jogait, akkor megérkeztek, akkor még 36 óráig volt, hogy fölkészüljenek a nagy vitára. Tamás ugye egy kicsit pihent, majd utána bement a kápolnába, ott imádkozott vagy 18 órát, és akkor a maradék időben fölkészült a vitára. Tehát ez mutatja az ő lelkületét, hogy honnét várta ő igazán a segítséget és az ihletet. Még meg kell említeni azt, hogy ekkortól lesz neki hűséges társai segítője, az egyik domonkos testvér, Pipui Reginald, akit mellé adnak egyrészt, hogy segítse a tudományos munkájában, és másrészt neki egy kicsit gondoskodjon Tamásról, hogy például ne felejtsen el enni a nagy tudományos munkája közben. Tehát volt, aki őt pátyolgatta. És itt már csak így röviden a további évekről, aztán majd meg áttérek arra, hogy kicsit a tanításába is bele tekintsünk. Tehát ezután, az első párizsi évek után Itáliába megy, ott ugye több helyen, Nápolyban, Rómában, Orvietóban tartózkodik, ugyanis a pápai udvarnak is lesz a teológusa, és a pápai udvar az hát nem mindig Rómában székelt, mert rómaiakkal nem volt, tehát mindig annyira jó viszontban is volt, hogy környező kisebb városokban volt a pápai udvar. Aztán utána újra visszatér Párizsba, 1268 és 72 között a második párizsi tartózkodása, majd hát az utolsó megbízása, hogy magiszter Nápolyban a domonkosoknak az ott kialakított iskolájában, és 1274-ben 10. Gergely pápának a hívására elindul a Lyoni egyetemen zsinatra, de már nem ér oda, hanem a fosszanovai megbetegszik, és a fosszanovai tiszterci apátságban hal meg. Ott nem messze Nápolytól, tehát nem jutott akkor már messzire. Hát elég fiatalon, az 50. életévét sem töltötte be, és ezért is az, hogy ekkora örökséget hagyott ránk, ez még inkább csodálni való. És hát ami most jön arra tényleg, azt mondhatnám tulajdonképpen, hogy mondhatjuk ugye szemelvények vagy töredékek Aquinói Szent Tamásnak az életművéből, tehát csak néhány gondolatot ragadtam.

0: aki olyanokat, aminek viszont úgy látom, hogy ma is aktuálisak, mert Szent Tamásnak gondolatai, tanítás az, hát ma is szüksége lenne arra, hogy ismerjük, hogy helyre rakjon egy pár dolgot, ami ebben a mai világban tévesen van jelen. Ugye Szent Tamás a nagybetű filozófusnak, Arisztotelésznek a tanítványa, mondhatjuk így, de nem egyszer csak tanítványa, hanem ő az, akire azt is szokták rá mondani, hogy aki megkeresztelte Arisztotelészt. Tehát az ő tanítását felhasználta a keresztény hitnek az alátámasztására. Ugye eddig a keresztények főképp Platonnak a filozófiájára építettek, aki hát az örök ideáknak a világából indult ki, hogy amiknek szerinte a földi dolgok csak ilyen tökéletlen ánképei, és a földi dolgokat a belénk ültetett ideákon keresztül ismerjük meg. Arisztotelésznél fordított az út, amikor azt mondja, hogy az értelmi megismerés az az érzéki tapasztalatból indul ki, és Tamás is ezt teszi át. Ott van az öt érzékszervünk, azon keresztül megismerjük a világot, ezt dolgozzuk fel szellemileg, és ebből vesszük az ismereteinket. És hogy miért fontos ezt ma kiemelni? Hát azt gondolnánk, hogy mindenki így gondolja. De például van egy filozófusunk, Horányi Özséb, aki egyébként a Pax Romana társaságnak a vezetője, és ő mondta egy interjúban, szóval ő úgy szeretne arisztoteliánus lenni, tehát manapság ez nem lehet, mert csak az a biztos, hogy én vagyok. Tehát egy ilyen szélsőséges egzisztencializmust val ez a tudós. Hát erre én meg azt mondom, hogy hát ha körülöttem lévő világban semmit sem vehetek biztosnak, akkor az sem biztos, hogy én vagyok. Lehet, hogy a Matrixban vagyok, és azt az egészet most itt csak az agyamba öntik, és nem is történik meg. Tehát ha nem vesszük valósnak azt, amit körülöttünk megtapasztalunk, megélünk, akkor mi magunk sem leszünk igazából biztosak. Tehát igenis van ennek mai korra mondani valója, hogy ez a fajta pozitív hozzáállás, hogy az értelem képes a világ megismerésére. Tehát ezt határozottan tanította Szent Tamás, és Chesterton ennek nyomán tulajdonképpen így fogalja össze nagyon röviden Szent Tamásnak a filozófiáját, hogy ami van, az van. Tehát elfogadjuk a létezését. És ugye azt a példát is hozza itt Chesterton, azt mondja, hogy amikor egy gyermek elindul a világnak a felfedezésére, az első lépéseit teszi, találkozik valamivel, tárgyal, állattal, akármivel, szóval nem tudja még, hogy mi az, de azt tudja, hogy valami. Tehát, hogy ez egy létező dolog. És szintén Arisztotelész kapcsán volt Szent Tamásnak a nagy vitája Párizsban, Brabanti Szigerrel, a kettős igazságról. Ahogy mondtam, Arisztotelész arab közvetítéssel jutott el a keresztényekhez, és az egyik nagy magyarázója, egy arab filozófus, Ibn Rushd, akit Averroesnek neveztek latinosan, és hát ő nyilván úgymond a saját helyzetéből kiindulva értelmezte Arisztotelészt. Hogy egyrészt ott volt ő, mint hívő muszlim ember, akinek ott van a Korán kinyilatkoztatása, és ott van Arisztotelész filozófiája, ami nem mindig passzol össze egymással. És akkor talán is a saját személyének a védelmében is egyfajta olyan álláspontot alakított ki, hogy lehet olyan, hogy valami a kinyilatkoztatás szintjén igaz, meg valami, ami az értelem szintjén igaz. Csak kettőnek nincsen érintkezési pontja egymással. És hát Szent Tamás ezt cáfolta, mivel a teremtő és a kinyilatkoztató Isten ugyanaz, a kettő révén szerzett ismeret nem állhat ellentétben egymással. Tehát ezt határozottan állította Szent Tamás, nincsen kettős igazság. És a Szent Tamásnál megtaláljuk azt, hogy akkor mi a helyzet a Szentírással. Mert elsőre úgy gondolhatjuk, hogy nekünk is ilyen problémánk van vele, mint a muszlimoknak Koránnal. És a Szent Tamás mondja, hogy ahol a Szentírás és a tények ellent mondanak egymással, a Bibliát nem szó szerint kell érteni. Tehát már ő ezt akkor megfogalmazta. És a másik fontos, hogy különbséget tesz, akkor azt mondja, hogy a kozmológiájában, tehát a világról szóló tanításában, akkor azt mondja, hogy a ilyen dolgok, mint például a bolygók mozgása és hatásuk, az élőlények természete és viselkedésük, az a filozófiának, és itt ezzel alatt értsd, hogy a értelmi megismerésnek a területére tartozik, és nem a kinyilatkoztatáséba. Tehát, hogy így tesz különbséget, hogy nem állnak egymással, hanem itt akkor más szinten foglalkozunk, és más módon foglalkozunk vele. És ugye ezt is azt hiszem, hogy manapság, amikor még mindig annyira be van rögződve, hogy a hit meg a tudomány azok egymással szemben állnak, vagy ellentétes dolgokat mondanak, akkor itt megint nagyon fontos Szent Tamásnak a tanítása, hogy nem áll a kettő ellentétben egymással. Na és hogy az előbb mondtuk, hogy a világot is azon keresztül ismerjük meg, hogy kiindulunk az érzékelhető dolgokból, és utána azt a értelmünkkel feldolgozzuk, azt, amit mi tapasztalatot szereztünk, tulajdonképpen Istenhez is ezen az úton eljuthatunk. Ugye ez a katolikus hitnek alaptétele, hogy Isten léte, tehát az, hogy Isten van, az értelmileg fölismerhető, értelemben fölismerhető. És ezt nem ugye Szent Tamás találta ki, Szent Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Vagyis a teremtő Istenből, vagy a teremtett világból következtethetünk a teremtő Istenre. Ugye azt a példát szoktam hozni a gyerekeknek, mivel a tanári asztal az ugye mindig ott van előttem, hogyha itt van az asztal, akkor mi a logikusabb azt gondolni, hogy ez itt magától itt lett, vagy az, hogy valaki készítette. Nyilván az, hogy valaki készítette. Tehát, hogyha látjuk a teremtett világot, akkor abból is következik, hogy van teremtő Isten. Na és Szent Tamás Arisztotelész nyomán öt utat vázol föl Istenhez, Arisztotelész filozófiáj nyomán, és most nem akarta mindez ötöt felsorolni, a hasonló a gondolatmenet mindaz ötnél, úgyhogy ezért csak így ezt vázolom itt most föl, hogy a világban a létezését minden úgy kapja. Tehát mi a szüleinktől, ők a nagyszüleinktől, de ez a, hogyha olyan nagyba együnk, hogy mondjuk a bolygók keletkezését nézzük, ott is ugye, hogy ebből vagy abból az anyagból kialakul a bolygó, tehát mindig valamiből lesz valami. De ezt nem lehet a végtelenségig folytatni ezt a sort. És ugye ez is igazság, hogy a semmiből nem lesz semmi. A sornak az elején ott kell állnia egy olyan létezőnek, aki más természetű, mint a teremtett világban lévő létezők, nem kapja a létet, hanem bírja. Ő maga a lét. És ezért ő az, aki azt adja, akitől mindenki indul. Ezt nevezte Arisztotelész mozdulatlan mozgatónak, hanem mondom, hogy ezt, mert ugye nála az, hogy most ez személy, vagy kicsoda, ez igazából nem merült föl, hanem mondhatjuk úgy, hogy mindegy ős elv. Szent Tamás viszont ugye keresztényként azt mondja, hogy ezt nevezi mindenki Istennek, akitől kiindul. És ugye ezt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy a maga a kinyilatkoztatás is alátámasztja, hiszen a kivonulás könyvének harmadik fejezeteiben, ahol Isten a Mózesnek kinyilatkoztatja nevét a csipkebokorból, ott úgy mutatkozik be, hogy én vagyok, aki vagyok. Ezt mond Izrael fiainak, hogy aki van, ő küldött el hozzátok. Úgyhogy mi lettünk, ő van. Tehát itt láthatjuk meg ezt persze. A Szentírás nem filozófiai értelemben érti ezt, hanem ott ugye azt, hogy én vagyok a jelenlévő, a veled lévő Isten elsősorban, de mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen értelmet is láthatunk mögötte. Viszont az értelem Isten megismerésében korlátokba ütközik egy idő után. Tehát valameddig eljuthatunk, azt felismerhetjük, hogy ő van, az ő létezését, arra következtethetünk a műveiből, de igazán meg akarjuk ismerni Istent, akkor ez ugye nem elegendő. Megint csak visszatérve ez az asztalos példához, ugye, hogy ki készítette ezt az asztalt? Hát, ugye, itt következtethetünk, valószínűleg asztalos. Arra is következtethetünk, hogy jól végezte a munkáját, vagy nem olyan jól a művéből, de az, hogy ő ki ő, milyen ember, van-e családja, hány éves, ezt már ebből nem, az asztalból nem tudom meg. Hanem csak akkor, hogyha találkozom vele, és beszélgetek vele. Tehát Istent is igazán az ő belső életét, hogy ki ő igazán, azt már csak akkor ismerhetjük meg, hogyha ő föltárja a kinyilatkoztatásban. Ugye erre mondja Aquinói Szent Tamás, hogy azért volt szükség a kinyilatkoztatásra, mert különben csak kevesen, sok-sok tévedéssel jutottak volna el a róla való ismeretnek a töredékéhez, hogyha ő maga nem nyilatkozik meg, nem szól hozzánk. És akkor itt térek vissza, amit említettem a Domonkosság alapításánál, az eretnekekkel szembeni küzdelem. Egyébként mindenki által olyan békés és nyugodtnak ismert Szent Tamás is tudott elég harcias lenni, akkor, amikor arról volt szó, hogy a hitet meg kellett védeni. Tehát akkor egyáltalán nem havozott, hogy annak a védelmére kelljen. És hát a 13. században egy elég nagy probléma volt Európában, hogy újra élett a középkori eretnek mozgalmakban az ókori manichaizmusnak a dualista szemlélete. Vagyis az, hogy a szellemi világot teremtő jó és az anyagi világot alkotó rossz Isten létezik. Tehát, hogy két alapelvből indul ki, született a világ. Tehát maga az anyagi világot azt tulajdonképpen rossznak tartották, az abból fakadó intézményeket is, és ezért szemben álltak állammal, egyházzal, vagy például a házasságot se fogadták el. Tehát az, hogy ugye hogy az egész egy háborúba is torkollott ott Franciaországban, ennek ez is az oka volt, hogy itt egy tulajdonképpen ilyen anarchistákról volt szó. De ugye Szent Tamás, hogy szellemi téren vette föl velük a küzdelmet. Ugye itt, amit ott az zárójelben felsoroltam, hogy ez tulajdonképpen itt egész Dél-Európában végighúzódott, meg Közép-Európát is érintette. Itt a Balkánon Bogumiloknak hívták őket. Egyébként a Imre királyunk is harcolt ellenük. Aztán ott a Európa középső részén kataroknak, vagy tisztáknak, ugye így nevezték ők magukat, és ott a dél-francia vidékeken pedig albigenseknek, albi városáról, ahol a központjuk volt. Itt most a harcokra, vagy a küzdelekre nem térek ki, mert az nem férne, vagy az kilóg, ide itt az előadásból, hanem inkább azt tudja, hogy Apvinói Szent Tamás az ő tanításaikkal szemben mit is fogalmazott meg. Tehát Szent Tamás kiállt amellett határozottan, hogy a teremtés Isten műve és jó, ahogyan a Szentírásban is elhangzik a Teremtés könyvében, minden napnak a végén szinte ilyen refrénszerűen, hogy látta Isten, hogy ez jó. És ez a keresztény hit, az ragaszkodik. És hogy nincsen két alapelv, egy jó meg egy rossz, sőt, Szent Tamás azt fogalmazza meg, hogy a rossz, az tulajdonképpen csak a jónak a hiánya. Tehát az úgy jelenik meg, hogy ott a jónak a teljessége csorbul, valami hiányzik az egészből, és a rossz az így jelenik meg, mint a jónak a hiánya. Ezért mondja azt megint csak Chesterton, hogy a Szent Tamás viselhetné akár azt is a nevet, hogy a teremtésről nevezett Szent Tamás, ami van egyes rendekben, szerzetes rendekben, hogy valami hittitokról, vagy hitigazságról, vagy személyről veszik a nevüket. És mivel, hogy a teremtésnek a jóságát védi a tanításában. És hogy miért is tartottam fontosnak ezt kiemelni? Azért, mert különböző keleti filozófiákon, meg vallásokon keresztül ez a fajta szemlélet újra szivárog be Európába. Miközben egy fogyasztói társadalom van, amelyik a testnek a kiszolgálására rendezkedett be, közben pedig bejönnek ilyen tulajdonképpen testellenes filozófiák, vagy vallási elképzelések. Tehát, és a popkultúrában is ugye ez megjelenik, tehát ennek nyomán meg kell igenis fogalmaznunk, hogy nincsen yin és yang, meg nem kell egyensúlyt hozni az erőbe, hanem a keresztény tanítás az, ugye, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja Szent János apostol, és hogy azt felé halad a világ, azt várjuk, hogy Isten lesz minden mindenben. És Chesterton fogalmazza meg megint Tamásnak ezzel a tanításával kapcsolatban, hogy Szent Tamás volt az, aki tulajdonképpen megmentett bennünket a keleti pessimizmustól. És itt még ugye azt is hozzáteszi Szent Tamással kapcsolatban, hogy ugye a középkorban az egyháznak azért kellett küzdenie, hogy kordába tartsa az embernek a fékezhetetlen élni vágyását. A modern korban értünk el odáig, hogy olyanokkal kell küzdeni, akik nem akarnak élni. És hogy Szent Tamás vitatkozik azokkal is, tehát ezért is aktuális ő, mert az ő gondolataiban tulajdonképpen későbbi gondolkodóknak nem helyes gondolatainak az ellenszerét is megtaláljuk. És ezt mondja a példának, hogy amikor Hamlet elmékenik róla, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ezt ugye nem a dán királyfi mondja Ezerben, hanem a reneszánsz író 1600-ban. Akkor azt mondja, hogy Szent Tamás az asztalra csapna és dörgő hangon mondaná, lenni, ez itt a válasz. És akkor, amivel befejezem, hogy mutassunk rá arra, igen, hogy Tamás meg Bonaventura nem biztos, hogy annyira távol állnak egymástól. És hogy Szent Tamás is, mondhatjuk úgy, hogy misztikus, olyan szempontból, hogy amit az értelemmel megfogalmazott, az igazából mind az ő mély hitéből és Isten kapcsolatából születik. És különösen is abból, amit az oltári szentséghez fűzi. És ezért nem az oltári szentségről szóló tanítását akartam idehozni, hanem csak néhány momentumot, ami az ő személynek a kapcsolódását mutatja az oltári szentséghez. Az egyik az, hogy például a szentmise bemutatásakor olyan elragadtatásba tudott esni, hogy ez a hatalmas ember levitált, lebegett. Ennyire magával ragadta őt az oltári szentségnek a csodája. És nem véletlen, hogy 4. Orbán pápa 1264-ben, amikor bevezeti az Úrnapját, vagyis Krisztus szent teste és vére ünnepét, akkor Szent Tamást kéri fel az úrnapi szentmise és zsolozsma szövegeinek a megírására. Ezeket mind a mai napig imádkozzuk. Amiket szerintem itt is mindenki ismer, az a zsolozsmának az esti dicséretben szereplő himnusza, az úrnapi zsolozsma esti dicséretben szereplő himnusza, amelyik így kezdődik, hogy zengd a titkot hangos ének. Ebből az utolsó két verszakot szoktuk általában a szentség eltételkől imádkozni, a Tantum Ergo, latinul valószínűleg jobban ismerjük, tehát ez is Szent Tamásnak a szerzeménye, és a másik pedig, amit az elején fölolvastam, az Adorute Devote, vagyis a imádlak és áldlak Isten rejtelem. De még több is van, csak ezt a kettőt emeltem most itt ki. És amivel pedig akkor most befejezném, ehhez kapcsolódunk Szent Tamás életének az utolsó megnyilvánulása is, amikor ott Fosszanovában haldoklik, és a szent útra valóban részesül, vagyis az utolsó szent áldozásban, akkor a következőt imádkozta. Téged fogad lelkem, váltságdíja, irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Téged prédikáltalak és tanítottalak. Sohasem szóltam ellened semmit. Nem ragaszkodom makacsul nézeteimhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam, erről a szentségről alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból. És azzal zárnám, hogy Pasi Balázs atyától hallottam ezt, hogy ő elképzel egy másik találkozást Bonaventura és Szent Tamás között, amikor Bonaventura látogat el Tamáséknak a kolostorába, és ő kérdezi, hogy hol vannak a könyveitek, akkor Szent Tamás vezeti őt a kápolnába, és a letérdelnek az oltári szentség elé, és ott imádkoznak. Köszönöm szépen!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az előzőekben a zalaegerszegi Mindszentineumban elhangzott előadást hallhatták, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott, Aquinói Szent Tamásról. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 6-a. Mária anyasága és házassága. Jézus születésének története bizonyosan egybevág azzal a kinyilatkoztatással, melyet Jézus tett az égi királyságért való önmegtartóztatásról tanítványainak. De az az esemény rejtve maradt az akkor élő emberek, sőt, a tanítványok előtt is. Csak fokozatosan vált nyilvánvalóvá az egyház számára. Máté és Lukács evangéliumának tanúságtétele és szövegei alapján. Mária és József házasságában az egyház Józsefet Mária jegyeseként tiszteli, Máriát pedig mind az ő jegyesét. Ez a házasság ugyanakkor magában rejti az egyének, a férfi és a nő tökéletes egyesülését a házassági szerződésben, az égi királyságért való önmegtartóztatás titkával egyetemben. Az üdvösségtörténetben ez az önmegtartóztatás arra szolgált, hogy tökéletesítse a Szentlélek termékenységét. Igen, bizonyos értelemben ez volt ennek a lelki termékenységnek az abszolút teljessége. Ez azért lehetett így, mert pontosan ezek voltak a Mária és a názáreti József közötti egyesség feltételei. Házasságban és önmegtartóztatásban, melyben az örök ige megtestesülésének adománya bekövetkezett. Az Isten fia, egy lényegű az atyával, fogantatott a Szentlélektől, és megszületett emberként Szűz Máriától. Az egyetlen szemét alkotó Szent Háromság kegyelme, mondhatnám, éppen ezzel a természet feletti termékenységével, gyümölcsöző képességének teljességével kapcsolatos a Szentlélekben, egy emberi lény részvételével, Máriáéval, és az égi királyságért való önmegtartóztatásban.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

0: Áldás békesség, Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő műsorvezető köszönti hallgatókat, akik felvetik velünk a kapcsolatot, és írhatnak a tisztas@mariaradio.hu címre. Mondom még egyszer az e-mail címünket, tisztas@mariaradio.hu. És javaslom, hogy látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra, ahol érdekes híreket, a adásokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. A legtöbb adásunk podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható ezen az oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük hamarosan, és visszahallgatható lesz. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Vendégem Kalózs Zsuzsa, pszichológus, egyetemi docens, akivel már beszélgettünk ebben az adásban 4 évvel ezelőtt online, akkor még a pandémia időszak volt. Köszönöm, Zsuzsa, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És a téma akkor a női szerhasználat volt, most sem lesz más, hiszen ennek te vagy az egyik olyan alakja, aki sok mindent tud, úgyhogy erről szeretnék beszélgetni. A hallgatóinak mondom, hogy ezt a műsort vissza tudják keresni a korábbi adásunkat, hogyha beírják, hogy Kalózs Zsuzsa tisztás, és akkor podcast formájában elérhető. Sok mindenről beszélgettünk abban az adásban, többek között elmondtad, hogy mi az, ami ehhez az úthoz vezetett téged, hogy specializálódjál a női szerhasználatra. Beszéltél csoportokról, beszélgettünk arról, hogy milyen arányban vannak nők jelen a szerhasználók között, és arról, hogy egy rejtőzködő életforma, majd ezt korrigálod, és a trauma is szóba került. A kérdésem az, hogy 4 év telt el azóta, és egy csomó minden az is felmerült, hogy ez egy olyan terület, amivel foglalkozni kell. 4 év telt el azóta, mit gondolsz, hogy látod, hogy milyen változások történtek? Vannak-e olyan dolgok, amit érdemes megemlíteni, kiemelni? Az lehet akár kutatás, lehet akár intézményi struktúra, vagy bármi, amit fontosnak gondolsz. Okay. És a